0: mi is az, ami a földön a halandó emberek szívét megindítja. A tó erre milliónyi gyémántcseppé vált szét, és a földre kerülve az emberek szemében született meg újra könycseppként. Hosszú idő múltán a Jóisten újra a tóhoz ment, hogy megtöltse a földről visszakerült csöppecskékkel. Miután a tó megtelt, megkérdezte tőle, mit látott odalent. A csöppecskék azt felelték. Uram, olyan sok minden voltunk odalent. Voltunk elesett gyermek fájdalma, gyermekét elvesztett anyáé, viszontlátástól elérzékenyült kedves és barát öröme, elhagyott asszony bánata, viszonzatlan szerelemé, újszülöttet először meglátó szülő boldogsága, gyermekét házasodni látó szülő keserédes meghatottsága. Ott voltunk minden eseménynél, ami fontos az emberek életében. Megszülettünk a szemükben azért, hogy akiknek szóltunk, értse az üzenetet. Fontos vagy. A Jóisten erre a tavat végleg visszaváltoztatta könycseppekké, visszaküldte őket a földre, hogy örök időkön át hírnökei legyenek az igazi emberi érzelmeknek.
1: Hajnal Anna, nem szerethet mindenki. Fontos, hogy megtanuld. Nem szerethet téged mindenki. Lehetsz te a világ legfantasztikusabb szilvája, érett, zamatos, kívánatosan édes, és kínálhatod magad mindenkinek, de ne feledd. Lesznek emberek, akik nem szeretik a szilvát. Meg kell értened, hogy te vagy a világ legfantasztikusabb szilvája, és valaki, akit kedvelsz, nem szereti a szilvát. Megvan rá a lehetőséged, hogy banán legyél. De tudd, ha azt választod, hogy banán leszel, csak középszerű banán leszel. De mindig lehetsz a legjobb szilva. Vedd észre, hogy ha azt választod, hogy középszerű banán leszel, lesznek emberek, akik nem szeretik a banánt. Töltheted életed további részét azzal, hogy igyekszel jobb banán lenni, ami lehetetlen, hisz te szilva vagy, de megpróbálkozhatsz megint a legjobb szilva lenni.

Vannak, akik inkább a szívükre hallgatnak, és nem arra, amit mások diktálnak. Ritkán találkozni ilyen emberekkel, de ők azok, akik emlékeztetnek arra, hogyha elindultál az utadon, netán torítsanak el a kétségek és gyötrelmek. Jó abban hinni, hogy nincs, nem tudom, vagy nincs, úgy se sikerül, vagy lehetetlen. Ők emlékeztetnek minket arra, hogy jó elhinni, a lehetetlen nem létezik.

Turmezei Erzsébet, az erő. Ugye, édesapám, amikor a sziklát véres zivatarban villámok hasítják, s magas szikla volt ma, s kőszírt marad holnap, ha a századok nem tudták porrá tenni. Sziklánál erősebb nincsen talán semmi? Nem, fiam. Ott nem lesz semmi érzést, sem eszmét. Csak makacs a szikla. Az erő nem ez még. Akkor édesapám, az a hősi ember, aki egymaga vív gyilkoló sereggel s küzd, a hősi teste csupa vér, merősebb, ugye a világon az a legerősebb? Nem, fiam. Nézd a föld valamennyi hősét, mint csak bátor ember. Ez nem erő még. Hát a zsarnok, apám, ki népeket tör le, s előtte mindenki csak térdeplő törpe, s amerre halad hervadás a lábnyom, ő a legerősebb a világon. Fiam, bárha a föld mind neki teremne, a zsarnok hatalmas, nincsen erő benne. Kedves kicsi fiam, egy bús őszi reggel kicsin gyermek voltál, sápadt, apró, gyenge. Az édesanyádat temettük el csendben. Szép sápadt arcával, fekete szemével, beteg ágyad mellett lelte minden éjjel. Kétes hajnalórán lázos álmod lest. Fáradt volt szegénynek, gyönge, kicsi teste. Téged sötét árnyak hallgatózva vártak, ám ő elébe állt a rideg halálnak. Virrasztva, ápolva, ringatva, becézett, s halovány arcodra visszatért az élet. Őszi napsugárnál már te ránevettél. Betegséget, könnyet, fájdalmat felettél. S összes sötét felhő könnyét, hogy kisírta, szegény édesanyád leroskadt a sírba. Nem volt erős szikla, nem is termett harcra, hervadó virág volt szelíd, sápadt arca. Meghúnyó napfény, ketté tört nátszál, s mégse volt nagyobb hős az édesanyádnál. Tudod már, fiam, hogy az erős ki lehet? Tudom, édesapám, aki nagyon szeret.

Búcsú beszéd a józan ész halálára. Nyugodjék békében. Ma egy szeretett barátunk elvesztését siratjuk. Józan ész, aki sok éven át volt közöttünk. Senki sem tudja biztosan, hány éves volt, mivel születési adatai már régen elvesztek a bürokrácia útvesztőiben. Emlékezni fogunk rá, mert olyan értékes leckéket adott nekünk, mint dolgozni kell, hogy tető legyen a fejünk felett, és minden nap kell olvasni egy keveset, hogy tudjuk, miért lel aranyat, aki korán kell, és hogy felismerjük olyan mondatok érvényességét, mint az élet nem mindig igazságos, és lehet, hogy én vagyok a hibás. Józanész egyszerű és hatásos parancsnok. Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér, és megbízható szülői stratégiák szerint élt, nem a gyerek, hanem a felnőtt dirigál. Egészsége akkor kezdett gyorsan romlani, amikor fura szabályokat kezdtek alkalmazni. Jelentéseket egy 6 éves kisfiúról, akit szexuális zaklatással vádoltak, mert megpuszilta egy osztálytársát. Kamaszokról, akiknek iskolát kellett változtatniuk, mert feljelentették drogot áruló társukat, és a fegyelmezetlen diákját megdorgáló tanítónő elbocsájtása csak rontott az állapotán. Józanész akkor kezdett háttérbe szorulni, amikor szülők csak azért támadtak a tanárokra, mert azok végezték el azt a munkát, amelyben a szülők csődöt mondtak, fegyelmezetlen gyermekeik fegyelmezését. Még tovább hanyatlott, amikor az iskoláknak szülői engedélyt kellett beszerezniük ahhoz, hogy beadjanak egy aspirint, bekenjenek egy gyereket naptejjel, de tilos volt tájékoztatni a szülőket, ha egy diák drogozott, egy diák teherbe esett, pláne ha abortuszt akar csináltatni. Józanésznek elment a kedve az élettől, amikor a 10 parancsolat nevetség tárgyává vált. Némely egyház üzletté aljasult, és amikor a bűnözők kezdtek különb elbánásban részesülni, mint áldozataik. Józanész számára kemény csapás volt arról értesülni, hogy az ember már nem védheti meg magát egy tolvajtól a saját házában. Ellenben a tolvaj beperelheti őt, ha kezet emel rá, és ha egy rendőr megöl egy bűnözőt, még akkor is, ha ez utóbbinál fegyver volt, azonnal eljárás indul ellene, aránytalan védekezés miatt. Józanész halálát megelőzte szüleié, az igazságé és a bizalomé. A feleségéé, a bölcsességé, a lányaiké, a felelősségé és a törvényességé, és a fiúké, az észszerűségé. De élnek szörnyű mostoha testvérei. Hívják az ügyvédemet, nem én voltam, ne szólj bele, és a társadalom áldozata vagyok. Nem vagyunk sokan a temetésén, mivel nagyon kevesen fogták fel, hogy elment.

Gyombolai Márton, a szürkék üzenete. Nem nyílt levél ez, napjaink divatja, sok millió szürke emberszív iratja. Ki tollat fogni nem tud, nem akar, de zaklatja a zajló zűrzavar. Aki csak élt, dolgozott és látott, fehér, zöld vagy piros vérbe fordult álmot, barnát és feketét, mit hirdettek érte, s mindre ráfröccsent szürkék piros vére. Szürke az üzenet, amilyen a létük. Velük számoljanak, nem mint eddig értük. Kevés tiszta szóval, ha kemény, ha fáj is, mondják ki már végre szürkék igazát is. Illatos a virág, díszesek a lombok, de alul a gyökér oldja meg a gondot. Ő küld életnedvet virághoz, gyümölcshöz, ágtörő viharban ő tapad a földhöz. Kevés, amit kíván, azt viszont akarja. Az egész fa léte fordulhat meg rajta. Bosszú, vád, gyűlölet hagyattassék másnak. Egynek van ideje, az összefogásnak. Holnapra szükség lesz minden szívre, kézre, holtaknak kegyelet, az élőknek béke, férfitől hűséget, alkotó kezeket, asszonyoktól mosolyt, megértést, gyereket. A földtől kenyeret, az embertől békét, igazmondó szürkék nemzeti egységét. Emberkéz ne legyen soha többé véres. Csak úgy juthatunk el újabb ezer évhez. Az első ezerből tanuljunk meg egyet. Amilyen a család, olyan lesz a nemzet. Ahogy emberségből, szeretetből futja, úgy alakul jövőnk bontakozó útja. Üzeni a gyökér, értse meg a fája. Ennyi az üzenet, szürkék hitvallása.

Egy fiatal asszony autóval ment haza a munkahelyéről. Óvatosan vezetett, mert a kocsi új volt, előző nap vették át az autószalomban. Sokáig gyűjtöttek rá, férjének is sok többletmunkát kellett végeznie, hogy meg tudják vásárolni a kiválasztott modellt. Az egyik zsúfolt kereszteződésben az asszony nem jól számította ki a távolságot, és egy szembejövő kocsi végighúzta autója oldalát. Elsírta magát. Hogyan fogja ezt megmagyarázni a férjének? A másik autó vezetője megértő volt, de ragaszkodott ahhoz, hogy az adataikat kicseréljék. Az asszony remegő kézzel kereste a papírokat egy nagy irattartóban, amelyből egyszerre csak egy cédula pottyant ki. Határozott, férfias kézírással a következő szavak álltak rajta. Baleset esetén emlékezz, drágám, arra, hogy téged szeretlek, és nem az autót.

0: Leleszi Balázs Károly, kiálts hozzá. Tudod, mit jelent hinni? Szaván fogni az Istent. Kiálts hozzá megkövült reményeid megfeketedett pusztaságából. És ő válaszol. Ezt mondja. Itt vagyok.
1: Paulót egyetlen pillanat sem tér vissza.

Uram, az órám rémületbe ejt. Nem mintha megállna, vagy össze-vissza járna, sőt, inkább mert soha meg nem áll, fajja másodperceket, könyörtelen, konok egyhangúsággal. Nézem a másodperc mutatót, ahogy suhad a számok fölött, előre, mindig csak előre. Halk ketyegéssel számlálja le életem perceit, akárha végtelen futószalagon tűnnének tova. És mind-mind viszi az örök létbe, amit rájuk raktam, jót is, rosszat is. Uram, rettegek életem sok-sok pillanatáért, amit eltékozoltam, amit elrontottam, ami szennyvízként sodródik az örök lét felé, és nem tér vissza semmi sem, hogy újra megéljem, hogy jóvá tegyem. Csak a bánatomat küldhetem utánuk. Csak tőled kérhetem, hogy merítsd el őket szereteted mély tengerében. Tik-tak, tik-tak, kopog az idő, kopog, kopog az óra üvegen. Így figyelmeztetsz, Uram, hogy örök létemet el ne tékozoljam, hogy életem pillanatait meg ne roncsam. Uram, viszik a mutatók a perceket és másodperceket, lassan keringnek körbe-körbe. A napot egyenlő részekre osztják. És mégis, mennyire másképp kellett volna élnem és beosztanom őket, az órákat, a perceket, a másodperceket. Nem csak naponta kell idő nyugalomra, munkára, pihenésre. Mindnyájunk életében időt kell szánni hallgatásra, beszédre, szenvedésre, küzdelemre, adakozásra, kérelemre. Taníts meg, Uram, hogy mikor kell tűrnöm, és mikor adsz időt küzdenem. Taníts meg hallgatni a kellő pillanatban, és szólni a maga idejében. Taníts meg, hogy mikor táruljak ki, és mikor zárkózzam be. Mikor kell adnom vagy kérnem? Hogy életem minden órája, minden perce, minden másodperce terved szerint helyén legyen. Minden parányi pillanat uszályként jövőt mondott maga után. Egyetlen pillanatban okozott seb gyakran nem gyógyul éveken át. Egy pillanat öröme gyakran egy egész életre zuhogva önti sugarát. Egy kellő pillanatban kimondott szó, egy időben történő türelmes hallgatás, egy készszorítás, egy ajándék, egy ima változtat az egész életen, ha nem számítás szól belőle, de szeretet. Uram, hogy kellő pillanatban fölismerjem, mi a legjobb, és szeretetből megtegyem. Kérlek, hallgass meg engem!

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Megyeri Bettina, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusba.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos biblia tanulmányozást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy az írva találjuk az Efézusokhoz írt levélbe, és ott az első fejezet harmadik versétől a nyolcadik versig terjedően a következőképpen. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiává fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiába. Ő benne van, az ő vére által, a mi megváltásunk, bűneink bocsánata és kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.

0: Drága megváltónk, amikor arra gondolunk, hogy ide küldött téged az Atya, akkor a mi értelmünk ezt elfogadni el tudja, de fölfogni nem képes. Csak azt tudjuk mondani, hogy áldott vagy. Azért, mert kiválasztottál minket Krisztus Jézusért. És áldott vagy azért is, mert bizonyságot tehetünk rólad, mint a mi mennyei atyánkról, és elmondhatjuk mindenkinek, hogy mit is jelent az Isten irántunk kiáradó szeretete az Úr Jézusban. Segíts, hogy ez a mai Biblia tanulmány is világos és egyértelmű lehessen mindazoknak, akik hallgatják, de mi magunk sem maradjunk érintetlenek a te igédtől. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntelek benneteket. Ezt a negyedévet a korintusi két levél tanulmányozásával töltöttük el, és elérkeztünk az utolsó Biblia tanulmányunk gondolatához, kegyelem, szeretet és közösség. A Szent Háromságot sugallja vissza ez a három szó. A kegyelem az az Atyaistenre jellemző, a szeretet a Fiúistenre, és a közösség a Szentlélekre. Természetesen ezt nem lehet úgy venni, hogy a másikban nincs meg, de talán, ahogy mi emberek megismerjük a végtelent, a teremtőt, a messiást, a szent lelket, akkor talán ezt a három fogalmat tudjuk velük kapcsolatban megemlíteni. Az Ószövetségben inkább az Atyáról van szó, az Új Szövetségben inkább a fiáról, a názáreti Jézusról, és amikor elment, azt mondja, elküldöm a ma vígasztalót hozzátok, és utána a Szentlélekről van szó. De természetesen minden korszakban azért a Szent Háromság az Ószövetségben is ott lappang, az Új Szövetségben már teljesen világosan lehet látni, és aztán a Biblia Új Szövetségi vonatkozásában is teljes mértékben meg tudunk győződni erről. Jézus Krisztus kegyelme a vasárnapi gondolatsor, Korintusi második levél, 8. fejezet, 9. verse. Egy rövid Biblia vers. Mit mond számunkra Székely Marika?
2: Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.
1: Valami olyan dologról van szó, hogy szegény és gazdag, és össze-vissza váltogatja, a szegénységből lesz a gazdagság ismét valamilyen szegénységre mutat rá. Anikó?
3: Én egy más fordításban olvastam ugyanezt az igét, és ha megengednétek, elolvasom, hogy melyik szót fordította itt ez a fordítás máshogy. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét a kegyelem helyett. És szerintem ez a kettő nagyon jól kiegészíti egymást, és sokkal mélyebb tartalmat okoz, hiszen kegyelemre annak van szüksége, aki rászorult valami miatt. Mondjuk egy elítélt kegyelmet kaphat, és akkor akár még egy halálbüntetést is elengednek, vagy hát a büntetését mérséklik, elengedik, stb. De az Úr Jézus velünk szembe, és Isten velünk szembe ezt a kegyelmet,

0: lehet. Tehát Isten kegyelmet gyakorolt, az Úr Jézus a jó téteményét végigvitte, végigment azon az úton, a megváltás útján. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a két kifejezés nagyon, nagyon mélyen érzékelteti azt, amit mi kaptunk, vagy kaphatunk, inkább azért így mondom, mert ahhoz, hogy ez érvénybe lépjen a mi életünkben, nekünk is tennünk kell, mégpedig el kell fogadnunk. Hiába hirdeti ki valaki fölött a kegyelmet, volt rá már precedens a történelemben is, ha nem fogadja el, akkor végrehajtják az ítéletet. És így van ez az Isten és ember vonatkozásában is. Hiába fizette ki Jézus a nekünk járó büntetést, ha ezt nem fogadjuk el, és nem tekintjük a saját számunkra érvényesnek, akkor bizony ugyanúgy a bűneinkben vagyunk, és ugyanúgy a jogos ítélet, az örök kárhozat vár ránk. Tehát
1: kimaradunk a kegyelemből.
0: Kimaradunk a kegyelemből, hiába van felajánlva.
1: Köszönöm szépen. Szigeti István.
2: Amit az Anikó mondott, én magamnak úgy fordítanám le ezt, hogy mert ismeritek a Jézus ajándékát. Uh-huh. És mi az az ajándék? Hát ez az ajándék a kegyelem tulajdonképpen. Ugye ez nagyon fontos, mert megint egy fontos szóra világít rá a számomra, ez pedig a kapcsolat. Tehát visszaállítani a kapcsolatot, ami megromlott. Tehát ez a kegyelemnek a lényeg, hogy visszaállítja azt a, ugyanazt a kapcsolatot, ami megromlott.
1: Csak egy érdekesség, hogy a kegyelem, az a káris, a mai modern görög nyelvben pedig ezzel a szóval fejezik ki, hogy köszönöm, echaristo, a modern görög. Tehát van benne ennek a kegyelemnek bibliai vonatkozása, még tovább él a ma ember számára, és van valami olyan, hogy amit meg kell köszönjek, mert a kegyelmet mindig meg kell, hogy köszönjem. Parancsolj, Tibor!
3: Én megmondom őszintén, sokat gondolkozom ezen az igeversen, nekem valahogy ez évekkel ezelőtt nagyon fontos lett. Ez nem azt jelenti, hogy mivel sokat gondolkoztam, most már úgy igazából meg is tudom ragadni olyan mélységben, ahogy kellene, de azért ez az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, ajándéka, jó téteménye, tetszik, ahogy tetszik a fordítások közül. Azért az van odaírva, hogy gazdag léttére megszegényedett azért, hogy mi az ő megszegényedése árán gazdagodjunk meg. Ami azt jelenti, Pál apostol másütt úgy mondja, hogy emberekhez lett hasonlóvá. És abban az állapotban, amikor úgy találtatott, mint ember, még tovább alázta magát, és engedelmes volt halálig a keresztfa haláláig. Nekem Isten három lányt adott, aztán később elkezdtek fiúnakáim születni. De megmondom őszintén, hogyha valaki azt mondaná, hogy egy városért, egy faluért, egy fél országért, vagy akár egy egész kontinensért. Adjam oda az unokámat. Belezsibbad a lelkem a gondolatba, hogy már hogy miért? És Istennek az egyetlen. Tehát azért ez érdemes lenne megpróbálni végig gondolni, hogy mit is csinált Isten. Tehát odaadta. És tudjuk, hogy Krisztusban az ő maga testesült meg, ez rendben van, de ezt nem lehet félváról venni, ez nem egy ilyen húha, hát megszegényedett, ez azt jelenti, hogy egy kicsit tönkrement, kicsit kevesebb volt neki, nem. Tehát mint aki mindent az ég adta világon föláldozott, miért? Én értem. Azt miért érek neki én ennyit? Ezt nem szeretném megkérdezni, hogy ti miért értek ennyit, csak itt magamról szeretnék gondolkozni. Tehát ismerjük, ez az ismeritek, ez innentől kezdve azért kezd egy kicsit olyan megkapargatni való, hogy tényleg ismerjük az Istennek ezt az ajándékát? Vagy legalábbis próbáltunk már fölfogni?
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Ugye Isten kegyelme az egy újrakezdés lehetősége, és azért akar nekünk kegyelmet adni, hogy bűneink miatt ne veszünk el. De a bűn eltörléséhez a mi őszinte bűnbánatunk is kell, és akkor tudja Jézus a kegyelmét ránk árasztani. Kegyelmet nem lehet se megvenni, se kiérdemelni, se kikényszeríteni. Jézustól kapjuk ingyen, és nincs behatárolt mennyisége, hogy úgy mondjam a kegyelemnek, hogy na, elfogyott

0: és te lemaradtál, és mindenkinek lehetősége van, hogy Isten kegyelmét magához vegye. És amikor valaki kegyelemben részesül, és valami oknál fogva 180 fokos fordulatot tesz, akkor a kegyelem visszavonatik. Tehát a kegyelmet őrizni kell, mint egy kincset.
1: Apa László?
2: Egy kicsit ezt a kegyelmet nehéz nekünk embereknek, nem is kicsit, nagyon nehéz nekünk értelmezni ezt a kegyelmet nekünk embereknek. Én egy nagyon lehet, hogy egy gyenge illusztrációval próbálnám ezt elmondani, hogy ha mi emberek itt a Földön kegyelmet kell gyakoroljunk egymással szembe, ha mondjuk nekem a feleségemmel szembe kell kegyelmesnek lennem, akkor az nem annyira nagyon nehéz. Ha a gyermekemért, ugye itt elhangzott, a Tibor említette az unokáját, a gyermekemmel szembe kell kegyelmet gyakorolni, akkor ugye az ember részrehajló, és persze, hogy hát hogy ne gyakorolnák kegyelmet. Ha a barátaimmal szembe kell kegyelmet gyakorolni, testvéreim, akik gyülekezeti tagok, hát akkor még az is megy. Ha már egy idegen, akit már nem ismerek, már távolabbi, akkor már úgy fölteszem a kérdést, hogy hát jó, rendben. És mi van azzal, aki az ellenségem? Mit csinálok azzal az emberrel, aki mondjuk bántja az én gyermekemet? Azzal szembe, ugye nekünk ez már felfoghatatlan. Hiszen ha valaki bántja az én családtag, az én szemem fényét, ugye, unokám, gyermekem, ezzel hogy fogok én kegyelmet gyakorolni azzal szembe? És akkor itt tegyük fel azt a kérdést, hogy az Atya Isten, amikor az ő fiát odaadta értünk, és kegyelmet gyakorolt azokkal szembe, akik bántották az ő egyetlen egyét, ugye, hogy mennyire mélyen érintő ez a gondolat.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
3: Én nem vagyok jogász, de attól félek, hogy vannak, akik ehhez sokkal jobban értenek itt nálam, de akkor az én értelmezésemet szeretném most elmondani a kegyelemről. A kegyelem, ahogy én látom, nem jogorvoslati eszköz, vagy egy végső fórum. Az túl van a jogon, illetve kívül van a jogon. Az nem valami, amit végig tárgyalnak és felülbírálják a kegyelemmel.
1: Nem tud megoldani.
3: Felülbírálják akár egy bíró ítéletét, a kegyelem, annak még csak feltétlenül logikusnak se kell lenni. Az egy döntés arra nézve, hogy mindannak ellenére, ami történt, valakit fölmentenek a végső következmények alól.
1: Köszönjük szépen. László?
4: Ahhoz, amit a Tibor mondott, csak annyit fűznék, hogy annyiban van szerepe a jognak, hogy a jog mondja meg, hogy ki az a valaki, aki a kegyelmet gyakorolhatja. Egyébként minden úgy van, ahogy elmondtad. A Szent Háromságról meg annyit mondanék, hogy a kereszténység monoteista vallás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy átcsúszik a triatizmusba. Mert a triatizmusnak az a lényege, hogy három Istent tisztelünk, a Szent Háromságban viszont mi egy Istent tisztelünk, három személyben. Ez ugyan kissé fölfoghatatlan, de ha megnézzük, hogy végül is a három személy egységét megteremti a cél, az akarat, a megnyilvánulás, mert akár a teremtésről, akár a kegyelemről, akár a szeretetről beszélünk, mind a három isteni személyben megvan, és mégsem ugyanúgy. Tehát a Szent Háromságnak a lényege éppen az, hogy ez egy Isten, az nagyon sokféle formában tudja megjeleníteni. Mi hármat említünk, de ez nem azt jelenti, hogy csak három formája lehet. Ezen kívül még millió más formában is megnyilvánulhat. Hát egyet mondok, a természet. Nem véletlenül, hogy sokan a természetet tekintik Istennek, mert a természetben is benne van Isten, jó lehet, nem lehet a természetet Istennel azonosítani.
1: Köszönjük szépen. A következő gondolatsor Isten szeretetéről szól. János első levele, 4. fejezet, 7. versétől a 11. verséig. Mit mond számunkra az ige, Tokics Marika?
5: Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretett. Abban nyilvánult meg Isten irántunk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
3: Ez a tartozás, ez valószínűleg több embernek úgy megakad a torkán, hogy mitől vagyok én adósa más embereknek. És hogyha megfigyeljük, nagyon sokan szeretnék redukálni ezt a szeretetet, hogy Isten szeret engem, én szeretem Istent, kész. Na de, ha én kölcsön adok valakinek, mondhatom-e azt annak, aki a kölcsönt kapta, hogy ne nekem adja vissza. Van, akinek én ezt szánom, tehát amikor ő ezt gyakorolni akarja, több részletben a következőknek legyen szíves adni. És ha ő azt mondja, hogy ezt nem szeretné tenni, vajon igaza van-e? Hiszen mégis az enyémről rendelkezek. Tehát, amikor Isten azt mondja, hogy szeressük egymást, akkor miről is rendelkezik? Amit ő érdemünk nélkül nekünk adott. Kvázi kölcsön. És visszavárja, teljes joggal várja vissza. Csak nem pusztán az ő személyére várja, hogy adjuk, hanem azt mondja, hogy abból fogom megtudni, hogy mennyire szeretsz engem, hogy adod ezt a szeretetet azoknak, akiknek szántam, tehát például az ellenségeinknek, nem csak a testvéreinknek, meg a barátainknak.
1: Köszönjük szépen. Valami olyat tudunk megfogalmazni, hogy ugye János fogalmazza meg a levélben, és ő a szeretet tanítvány, hogy a szeretetnek az oka az nem bennünk van, hanem a szeretet oka az Istenben van, és ő hatással van, és kiváltja, okozza, előidézi, keresem én is a kifejezéseket, szavakat. Tehát ez nem a miénk, hanem Istené, csak valami olyan, hogy visszareflektáljuk, visszatükrözzük az ő szeretetét.
6: Azt mondta, hogy a teremtett világban is fellelhető Isten, az is egy megjelenési formája, de nem a teremtett világ az Isten. És szerintem a szeretettel kapcsolatban is ezt hangsúlyoznunk kell, mert nagyon sokan összekeverik, hogy a Isten a szeretet, tehát Isten a szeretet forrása, az nem egyenlő azzal, hogy a szeretet az Isten. Mert akkor a szeretetet Isten fölé emelem, és mondjuk én meghatároznám, már alig bírom kimondani is, hogy hát Isten mit tehet és mit nem, mert hát egy szerető, egy szeretet, aki a szeretet maga, vagy nem is tudom, ő az Isten, a szeretet, akkor hát ő nem büntethető, nem akár ítéletet nem hirdethet, stb. Tehát nem, Isten szeretet, Isten, és ez abban nyilvánult meg, hogy ideadta a fiát, tehát egy utat készített, de ezen az egyetlen egy úton lehet bűnbocsánatot kapni, és nem lehet Istent valami skatujába berakni, hogy akkor ő neki így kell viselkedni, mert mi kimondtuk róla.
1: Köszönöm szépen, Apa László.
2: Az Istennek a szeretetét az meg lehet tapasztalni úgy, ahogy már elhangzott itt, hogy többféleképpen. Tehát például a természetből is meg lehet tapasztalni, kimegyek, tapasztalom azt, hogy milyen csodálatos a természet, és azon keresztül ugye érzem azt, hogy Isten mennyire szeret. De nem véletlenül mondja az ige, és nem véletlenül biztat bennünket, hogy semmi nem tudja úgy kifejezni az Isten szeretetét, mint az ember, mint mi emberek. És valójában mi áhítozunk erre a szeretetre. Tehát ha mi találkozunk egymással, elmegyünk valahova, akkor vágyunk arra, hogy az ott lévő testvérek, az emberek, odajövünk, egy kedves mosoly, egy érintés, kinek mi a szeretet nyelve, azt úgy valahogy szeretjük, hogy azt úgy megkapjuk, és ettől olyan jól érezzük magunkat. De van a szeretetnek egy érdekes dolga, amitől az emberek úgy általában tartózkodnak, hogy a szeretetvállalásnak van egy kockázata is. Amikor én vállalom azt, hogy szeretek, hogy megnyílok a másik ember irányába, akkor azt is tudatosítani kell magamba, és vállalnom kell azt, hogy nem biztos, hogy fogok kapni viszonzást ezért. És nekünk nagyon fontos az, hogy ezt tudatosítsuk magunkba, mert ez az okozhat csalódást, és okozhat, hogy egy olyan dolgot az embernél, hogy akkor már visszalépek, és akkor letörök. Az Isten azt mondja, hogy én vagyok az, aki szeretlek téged, és minden körülmények között szeretlek téged. Akkor is szeretlek, hogyha mások elfordulnak tőled. A Biblia azt mondja, hogyha az édesanyja az ő gyermekét otthagyja, és elfordul tőle. Azt mondja Isten, hogy én téged akkor sem foglak otthagyni, semmilyen körülmények között. És még engedjetek meg egy dolgot hozzátenni, hogy a lecsúszott, tönkrement életű emberek nagyon sok esetben kevés szeretetet kapnak. Az igazán, az alkoholisták, sorolhatnám, a droggal küzdők. Tehát kiszorulnak a társadalom szélére, peremére, és nem kapnak szeretetet, csak nagyon keveset. Pedig ha őszintén akarunk lenni, a legnagyobb szüksége a szeretetre mindig annak az embernek van, aki le van csúszva, aki tönkre van menve, akit nem simogat meg egy szerető anya, egy feleség, egy gyerek nem keresi meg, annak az embernek óriási hiánya van a szeretetre. Hiszen a Bibliában is ugye azt tanuljuk, hogy a 99 bárányát ugye ott hagyja a mester, ott hagyja a pásztor, és elmegy, és megkeresi azt, aki tönkre van menve, aki szétesett, aki elveszett, és visszahozza. Hogy nagyon fontos az, hogy amikor olyan emberrel találkozunk, aki tönkre van menve, akkor ne sajnáljuk tőle. Ezeknek az embereknek sokszor egy-egy kedves mosoly, egy-egy érintés óriási sokat tud jelenteni.
1: Köszönjük szépen. István?
7: Számomra János nagyon egyértelműen fogalmaz. Azt olvassuk a 8. versre, Isten a szeretet. Vagy én még magamra úgy is fordítom, Isten egyenlő szeretettel. Tehát ez nekem ugyanazt azt is mondja, hogy a szeretet tulajdonképpen az Isten természetének, vagy jellemének a kifejeződése. És ami nekem nagyon fontos, ez azt is mutatja, hogy ez nem egy meghatározatlan érzelem, vagy egy érzés, hanem maga az Isten lényének a lényege tulajdonképpen.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
8: Mivel került az isteni szeretet, föltette magamban a kérdést. És hát Isten előre tudja, hogy eljött az időnek teljesége, elküldte az ő fiát. Azt is tudja, hogy mi vár a fiúra. Mindent az ég adta világon, az Isten előtt nincs titok egyáltalán. És annak ellenére a szeretet az működik. És ha a szeretet indítékai nem ehhez való, nem jellemzi ezt az erőfeszítést, akkor a közösségnek is. Tehát a szeretetről úgy is kell beszélni, mint a gyülekezet közösségéről, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Jézus Krisztusba. A szeretet motiválja mindenbe az ég adta világon, mert ha a szeretetet nem használjuk, akkor összeomlik minden az ég adta világon. A szeretet az a kötőerő, ami megköti, mint a cement a betont. Csak ez lehet, ez lesz a motiváció is a gyülekezetnek. Tehát itt az összességében mondom, hogy ezt is egy picit
1: köszönjük
8: komolyan.
1: Köszönjük szépen. Drábik László testvér.
4: Isten szeretete mindig cselekvésben nyilvánul meg. Ez legnyilvánvalóbban a megváltási tervnél derül ki, hiszen már a teremtés előtt gondoskodott az ember megmentéséről, mert ő eleve bekalkulálta, hogy el fog bukni. De én nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy ahogy Isten szeretete cselekvésben nyilvánul meg, úgy nekünk is cselekvésben kell a szeretetünket kimutatni, és Jézus Krisztus mondta, az ítélet alapját mi fogja képezni? Hogy egyel, legkisebbek közül megcselekedtétek-e? Az éhezőnek adtatok-e enni? A ruhátlant felruháztatok-e? foglyokat meglátogattátok-e, nem akarom sorolni. Az életben millió terület van, ahol az ember cselekvéssel kimutathatja szeretetét, anélkül, hogy egy szóval is megemlítené. Mert nem az, aki mondja, Uram, Uram, megyem be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát.
1: Köszönöm szépen, Marika. És Tibor?
0: Isten szeretetének nincs feltétele. Isten mindenkit szeret, a bűnöst is szereti, és ha mi szeretjük az Istent, akkor mi hiszünk, és aként élünk, ahogy ő mondja. De hogy lehet összehasonlítani az isteni szeretetet a mi szeretetünkkel? Mert mi tele vagyunk feltételekkel, hogy ha a másik megteszi, hogyha segít nekem, ha elnézi a dolgaimat, vagy viszonozza, akkor szeretem a másikat. De ahogy Isten szeretete feltétel nélküli, mindenki mehet hozzá, ugyanúgy nekünk is, ahogy Laci is mondta, mindenki felé a szeretettel kéne fordulni.
1: Köszönöm. Tibor?
3: És talán annyit hozzá tudnánk ehhez tenni még, hogy az Isten szeretete az a jelleméből fakadó, a személyiségéből fakadó valami. A legtöbbször azért van problémánk ennek az értelmezésével, mert mi az elvárásaink keresztül nézzük. Például itt mondta, az előbb Laci bácsi fölemlegette ezt, hogy hát mit is kell tennünk, mit mondott az Úr Jézus? Például a könyörületnek a cselekedeteit. Na de ha engem igazán szeret Isten, akkor ezt tőlem nem várhatja. Hát abból fogom megtudni, hogy szeret engem, hogyha ezt nekem simán elengedi. És ebben a pillanatban egy zsákutcába fogunk kerülni. Mert az én szeretetről alkotott képem egy teljesen hamis kép lesz, és nem fogadom el az Isten szeretetét, hanem az elvárásaimnak a tükrében akarom látni az Istent, és hát én szeretném őt valahogy távirányítani.
1: Anikó, és megyünk tovább.
6: Tulajdonképpen ugyanezt a gondolatot szeretném folytatni, mert nekem eszembe jutott a Zsidókhoz írt levél 12. fejezete, amiben hosszasan foglalkozik azzal a kérdéssel az író, hogy Isten szeretete a nevelésben, a fenyítésben, a dorgálásban is megnyilvánul. A 6. versben egész egyszerűen azt olvassuk, hogy akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. És azt mondja, hogy a fiút, a gyermeket neveli a földi szülő is, nem az idegent, a fattyat. És ugyanígy Isten minket is nevel, és ez is az ő szeretetének a megnyilvánulása. Mert sokszor azért Isten szeretetét szeretnénk valamilyen, nem is tudom ilyen, hát olyan nagyon kedves, kicsit szirupos, kicsit nagyszülős, kicsit nem is tudom minek elképzelni. Ő nem, ő azt akarja, hogy tökéletesek legyünk a kellő időre, és felkészítsen minket arra, hogy mint tökéleteseket állítson majd az ő színe elé annak idején.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A szeretet Istene. Korintusi 2. levél 13. fejezet 11. verse. Varga Gyöngyike.
9: Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.
1: Tehát Isten velünk létének van egy előfeltétele, és ez nem más, mint hogy békességben vagyok a környezetemmel. Vagyis nem a világ hangulatát viszem bele a kapcsolataimba, hanem az Isten hangulatát viszem bele. Tibor, hogy látod?
3: Hát úgy, hogyha ezt a gyülekezet komolyan venné, rengeteg minden változhatna meg. Csak ugye mi azt szeretnénk, hogy hát szeressük egymást, semmi más ne legyen, hunjuk be a szemünket, takarjuk be a fülünket is lehetőleg. Pedig ide az van írva, örüljetek, mármint az Úrnak, akkor fogtok tudni egymásnak is. Például állítsátok helyre a jó rendet magatok között. Ez nem azt jelenti, hogy egymást kell agyusztálnunk, és mindenki egy akaratra akkor fog jutni, hogy ez az egy akarat az én akaratom, ez tiszta világos. Hanem akkor, hogyha azt látjuk, hogy mindnyájan Krisztushoz alkalmazkodunk, és ez örömünk telik benne, ez önmegtakadással is jár, de egyben egy ösztöke is, hogy hát testvér, nálunk a gyülekezetben ez a normális. És mivel ez a normális, ez a norma, ez a standard. Ehhez igazodunk, nem egyik vagy másik, hanem ez az alap. És itt még jó pár dolog föl van sorolva, ez azért nagyon fontos, mert amikor ez elkezd működni, akkor egyszer csak észreveszik, hogy hát elkezdünk belülről fejlődni lelkileg. Egyébként pedig egy nagyon-nagyon olyan adminisztratív erőltetett szaga van a dolognak.
1: Köszönjük szépen. Azt mondja, fogadjátok el az intést. Ez teljes mértékben a mai modern világunkban eltűnt. Eltűnt a gyülekezeteinkből, sajnos még a családi életünkből is eltűnt. Én emlékszem, amikor fiatal voltam, és az édesapám vagy az édesanyám figyelmeztetett, vagy a tanárom figyelmeztetett, az ember megállt, és végig gondolja, most egy más világ van. És a kereszténység mindig akkor volt erős, ha a fegyelmezési eszköze maximálisan volt kihasználva. És a kereszténység ott csúszott el a konstantini fordulat után, amikor mindenki azt csinálta, amit akart. De azért szerencsére a mai világban ez nem így van, és a mai világban fegyelmet akarunk, szeretnénk, és ha fejlődni akarunk, akkor ezt meg is kell valósítsuk. István?
7: Csak egy mondatot, amit mondasz itt. Tibor és te is felsoroltad ezt a feltételrendszereket, és itt hát a mai világra visszatérve az is van az igében, még folytatja, hogy jussatok egyetértéssel és éltek békességgel. És akkor, ezután van egy nagyon-nagyon fontos szó számunkban, mert azt mondja azért, akkor, ha ez az öt feltétele megvan, akkor a szeretet, a békesség Isten veletek lesz. Tehát nagyon fontos ezt a sziget ilyen komplexitással értelmezni. Vannak feltételek, és akkor a szeretet és békesség Istene velünk van.
1: Köszönöm szépen. Tehát elindultunk az atyától, aztán eljutottunk a fiúhoz, most a Szentlélek közösségéhez. Korintusi első levél, második fejezet, és ott a 10-11. Vers mit mond számunkra Kulcsár Anikó?
6: Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke.
1: Egy fantasztikus gondolatsor, rabbinisztikus gondolatsor. Tokics Marika.
5: Egy gondolatot szeretnék felolvasni Ellen White-tól a tanulmányunkból. Így szól, fel kell ismernünk, hogy a Szentlélek éppen annyira személy, mint Isten. A Szentléleknek van személyisége, különben nem tehetne bizonyságot a lelkünknek és a lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Isteni személynek kell lennie, máskülönben nem kutathatná ki Isten rejtett gondolatait.
1: Köszönöm szépen, hogy felolvastad. Ma egyre divatosabb a Szentléleknek a szerepét, vagy hihetetlenül eltúlozni, és mellette a másik két isteni személynek eltörpíteni a feladatát, vagy a Szentlélekre azt mondani, hogy kérem szépen, ez nem személy, hanem emanáció, ez az Istennek a dinamisza, az ereje, a kiáradása, ez nem személy, ez egy természetes isteni erő. Maradjunk a klasszikus, hagyományos Atya, Fiú, Szentlélek személy, és a három személy egy Isten. Ezt nagyon érdekesen oldották meg a görög bölcsek. A görög bölcsek azt mondták, hogy egyetlen fénysugár, de a fénysugárban több szín létezik. Na, ilyen a Szent Háromság, és ez az Isten által létrehozott. A fény az az Isten jellemét tükrözi, és nagyszerű gondolat. László?
4: Én az előző témához mondanék egy mondatot. Ugye az Imre arról beszélt, hogy az Istennel való békesség feltétele, hogy egymással is békében legyünk. De ez nem azt jelenti, hogy mindent el kell fogadni a békesség címszó alatt, ami ütközik a Szentírással. Mert ilyenkor bizony föl kell vállalni a konfliktust. Meg kell tudni mondani, hogy nekem ez a zsinór mértékem, ehhez igazodom, és a békesség kedvéért sem vagyok hajlandó eltérni tőle, nem vagyok hajlandó egyetérteni veled.
3: Ide még hadd kanyarodjunk vissza az Isten lélekéhez, meg az emberi lélekhez. Azt szokták mondani, hogy a mi lelkiismeretünk az egy szocializációs folyamatnak a következménye, tehát a rengeteg minden tanult információ születésünktől kedve összegződik bennünk, és okoz bennünk problémát, hogyha eltérünk attól, vagy éppen örvendeztet bennünket, hogyha aszerint cselekszünk. Na most nyilván, amikor Isten lelke kapcsolatba lép az ember szívével, akkor olyan dolgokat is elkezd előhozni, amire a mi emberi tanult folyamataink nem fognak reagálni, mert egyszerűen kívülesett a tanulási területen. Tehát most tessék csak arra gondolni, hogy valaki egy olyan közösségben, egy környezetben él, ahol mindenki többnejűségben él, találkozik az Isten lelkének a kinyilatkoztatásával, és egyszer csak elkezdi megérteni, hogy Istennek más volt a terve. Vagy azt mondják a görögökről, krétaiaknál maradjunk, Pál apostol azt találta írni Titusnak, hogy a krétaiak mind hazudozó, gonosz, reszt, hasak. Hát, hogyha ebben szocializálódott valaki, akkor annyira nem természetes, hogy igazat akar mondani, hiszen kicsi gyerekkora óta beleívódott, és majdnem akkor lesz lelkiismeret furdalása, hogyha nem úgy csinál, mint a többiek. De jön Istennek a lelke, és mit fog csinálni? Felülírja ezt, felülbírálja ezt, és az Isten igazságait átülteti a szívben. Én valahogy így értem azt, hogy az Isten lelkének a titkai így jönnek át Isten lelkén, és alakítják át először a szívünket, aztán a családi életünket, és aztán, ha kell, a társadalmat.
1: Köszönöm, Székely Marika, és utána megyünk tovább.
0: Ugye a hit hallásból van, és ezt is a Szentléleknek köszönhetjük. És hányszor szól, figyelmeztet, és nem hallgatunk rá, és utólag jövünk rá, hogy miért nem hallgattam rá. És egyetlen egy bűn van, amin az Úr nem bocsát meg, hogyha a Szent Lelket elutasítjuk. Tehát ha bűnt követünk el, és megvalljuk, azt megbocsátja, de aki a Szent Lélek ellenvét, az nem kerül a mennybe.
1: Köszönöm szépen, ez így van. Három személyű egy Isten, Galácia beliekhez írt levél 4. fejezet 4. versétől 6. verséig, Apa László.
2: De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét, ami szívünkben, aki ezt kiáltja, Abbá, Atyám.
1: Köszönöm szépen. Talán azt tudjuk ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a három személyű egy Isten, ahogy annak idején kezdetkor László testvér említette, nehéz megérteni. Hiszen ez nem a fizika, matematika, vagy akár a teológia természetes törvényei alapján jelentkeznek. A három személyű Istennek vannak teljesen logikusan megérthető, elfogadható részei, és van, amit csak hitáltal fogok tudni megérteni. Egy hozzászólás, igen.
4: Ugye Isten tulajdonságai végtelenek, és minden tulajdonsága is végtelen. Ebből következően semmi értelme nem lenne az Isten megtöbbszörözésének, hiszen ezáltal sem lenne több. Egyszerűen nincs értelme, csak az egy Istennek. Ha azokkal a tulajdonságokkal bír, amiket mi hirdetünk róla, mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való, stb. Ha ezeket mind elhiszük, akkor nincs értelme a több Istennek.
1: És minden a természetben egy akar lenni, egyé akar lenni. Egy mondat, parancsolj Marika, de egy mondat legyen.
0: Keresztségnél, ugye mit mondjuk, vagy bemerítésnél, Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mind a háromra szükség van.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, honnan hoztad a mostani összefoglalást?
10: Dr. Szigeti Jenő, a nagy ismeretlen a Szentlélek, és ott a 14. oldalról. Egy Istenben hiszünk, akinek három önálló, személyes arca fordul felénk. Az Atya nem apa, hanem olyan, mint az apa. A világegyetem ura, akiről Pál így ír, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. A Fiú Isten nem született, nem fia valakinek. Ő az Isten fia, aki emberé lett, belépett a mi téri idői világunkban, hogy az Atya szeretetét összekapcsolja velünk, hogy így általa mi Isten fiáival lehessünk újra. A Szentlélek nem csak lélek, hanem olyan, mint a lélek. Isten bennünk megnyilvánuló arca. Így találkozhatunk Istennel a kozmikus, az immanens és a pszichikus térben. Ezért nem tudunk tőle elmenekülni. Isten az egy és a három. Így teljes a gyakorló keresztény hitben, így élhető meg. Ennél nem sokkal több, amit az istenségről, a Bibliából tudunk. A zavart az is fokozza, hogy a mai ember mást ért a személy fogalmán, mint ahogyan az ókorban erről a fogalomról gondolkodtak. Ma személynek nevezzük az önálló értelemmel, érzelemvilággal és önálló akarattal rendelkező egyént, az individuumot. A személy fogalmában a lehatároltság, a másság lett a döntő elem. Ha a személy szót a Szentháromságon belül így értenénk, akkor nem egy, hanem három Istenben hinnénk. A három személy a Szentháromságon belül nem azt jelenti, hogy Istenben három önálló, külön személyiség van, önálló értelemmel, érzelmekkel és akarattal, hanem azt, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek öröktől fogva önállóan, megkülönböztethető módon létezik egységben egymással. A Szentháromságban nem az Istenség hármasságát, hanem az egységüket nehéz megérteni. Ez a tanítás nem a különállóságra, hanem a kölcsönösségre, a személyek közötti harmóniára teszi a hangsúlyt. Szentháromság az egy Isten háromféle létezési módja, háromféle neve, létformája. Isten lényében egy, de létformájában három. Egy Isten van, de azaz egy Isten háromféleképpen létezik. A racionális gondolkodás számára az egy felfoghatatlan hit titok, hiszen a végtelent, a mindenhatóságot, az örökké valóságot nem tudjuk értelmünk számára elképzelhetővé tenni. Istennel együtt kell járni, meg kell tapasztalni, nem pedig okoskodni róla.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, nagyon értékes volt az összefoglaló, és az egész negyed év, nagyon-nagyon köszönjük mindazoknak, akik velünk voltak hétről hétre, és most mondjuk azt, hogy jövő héten fogjuk folytatni. A prófétaság ajándéka, ez egy új negyedévi biblia tanulmány lesz, mindenkit visszavárunk, Isten áldja önöket, most pedig egy imádsággal fejezzük be. Urunk Istenünk, te néked köszönjük meg Pál apostol életét, és te néked köszönjük meg, hogy ő Krisztusban és a Szentlélek által az Atya indítatásától fogva megírta a két korintusi levelet. Köszönjük azt, Urunk, hogy ebből annyi sok világosság, fény, annyi sok szeretet, annyi sok megértés árad ebből a két levélből, és add, Urunk, hogy mi is e szerint tudjuk élni mindennapjainkat. Jobbá legyünk Jézus szeretete által, elfogadjuk Isten kegyelmét, és a Szentlélekkel közösségben tudjunk lenni. Kegyelmedből, Urunk. Amen.

Pál két levele Korintusba. Ezek a bibliai könyvek a keresztény élet és bizonyságtétel lényegét mutatják be. A mai gyülekezetek gondjai talán nem is olyan súlyosak, mint hittük. Valószínűleg azt látjuk majd, hogy Korintusban sokkal rosszabbul mentek a dolgok. Ha még oly zavaró problémák voltak is az ottani gyülekezetben, ez a két levél nem a bajok miatt kelti fel a figyelmünket, hanem azért, amilyen kiválóan kezelte Pál a helyzetet. Azt tanácsolta a korintusiaknak, hogy Jézus Krisztus evangéliumának a fényében vizsgálják meg az életüket, a viselkedésüket, környezetük kultúráját, és ezzel magasra emelte a kereszt üzenetét. Pál két levele Korintusban.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Tudják, nagyon-nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy a régi történetek, pláne 3000 év távlatából, már olyan nagyon messze vannak, hogy igazából nincs vele mit kezdeni. De nagyon szeretném bátorítani kedves hallgatóimat, hogy a mai történetet ne úgy hallják, és ne úgy hallgassák, mint hogyha valami Andersen mesét kezdenénk el olvasni, hanem úgy, mint Isten igéjét, mert hogy az. És közben gondolkozzunk el majd együtt azon, hogy mi zajlik a szívben, mi zajlik az emberi lélekben. Nagyon sokszor, hogy őszinték legyünk, nem is merünk vele szembenézni. És hogyha tehetjük, akkor mentegetni kezdjük önmagunkat, és úgy gondoljuk, hogy ha magyarázatot tudunk adni egy-egy bűnre, akkor az attól mindjárt megváltozik, és már nem is lesz bűn. Vagy legalábbis megérthető bűn lesz. Nem tudom, ismerik a Szentírásból azt a fogalmat, kedves hallgatóim, hogy elfogadható és megérthető bűn? Ismerjük az emberi szívnek a kikényszerített állapotát, és valóban belehajszolódhatunk bizonyos helyzetekbe, de a Szentírás nem magyarázatot adott a bűneinkre, hanem megváltót kaptunk Krisztusban. És ez azért nagyon fontos, mert ha Isten mentegetni akart volna bennünket, akkor már az Ószövetség idején nem rendelte volna el az áldozatokat, mint a kimenekedésnek egyik útját. Egyébként sokszor gondolkozom rajta, hogy vajon nem tudott-e a bűnbocsánatról sokkal, de sokkal többet fizikai okokból az Ószövetség embere, hiszen sokba volt neki a bűnbocsánat, hiszen azért nagyon komoly áldozatokat kellett hozni. Mi újszövetségiek, akiknek el kell fogadni csak a bűnbocsánatot Krisztusért, sokszor rendkívül felületesen és fellengzősen állunk ehhez a kérdéshez, mint ha ez olyan magától értetődő lenne, pedig amikor valaki végig gondolja, hogy én elmondhatom, hogy bűnbocsánatot nyertem, mert Krisztus értem meghalt, mindjárt más aspektusa lesz a dolognak. De, hogy visszakanyarodjunk az eredeti történethez, ott hagytuk abba, hogy Dávid legyőzte Góliátot. Ez a kisgyermekeknek is egy nagyon kedves történet, de ezért ennek a történetnek rengeteg olyan háttere meg árnyoldala van, ami nagyon sok kérdést fölvet. Így fejezi be a történetet Sámuel első könyve 17. fejezete. Amikor visszajött Dávid azután, hogy levágta a filiszteust, fogta őt Abner és Saul elé vezette. A filiszteus feje még Dávid kezében volt, Saul megkérdezte tőle, kinek a fia vagy te, ifjú? Dávid így felelt, szolgádnak a betlehemi isainak a fia vagyok. Ez önmagában egy nagyon fura helyzet. Keményen rávilágít Saul lelki állapotára, de valami másra is, hiszen ekkor már Saul réges-régen hallgatta ezt a fiatalembert hárfázni, amikor egy-egy roham rátört, ahogy ma mondanák, amikor megszállta őt az a bizonyos rossz lélek. Aztán akkor is megkérdezte, hogy kicsoda vagy te, amikor Dávid bejelentette, hogy ő a maga részéről Góliát ellen indulna. És most még egyszer. Természetesen különböző helyzetekben föltehetjük ugyanazt a kérdést. Azért azt is el kell ismerni, hogy Saul számára az, hogy ez a fiatal ember legyőzte az ellenség verhetetlen, legyőzhetetlen, óriás harcosát, mégiscsak fölveti azt a kérdést, hogy milyen gének vannak ebben a srácban? Hát honnan jön ez? De nagy valószínűséggel egyébként kénytelen vagyunk azzal is számolni, hogy Saul az állandó, rendkívül erőteljes depresszió alatt, amiben volt, hiszen itt ennek van egy fiziológiai megjelenése is, és úgy tűnik, hogy ő dipólusos depresszió jeleit mutatta minden szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy nem volt megszállottság, félre ne tessenek érteni. Nem arról szól a dolog, hogy terüljük el a pszichiátria oldalára, és akkor megoldottuk a kérdést. Itt azért én csak a megnyilvánulásokról beszélek. Ebben az esetben a személyek azonosítása, az emlékezet és még sok minden nagyon sok kívánivalót hagyhat maga után. Minden esetre Dávid válaszol. Mégpedig a legegyszerűbb módon. De Saul mellett ott áll Saulnak a fia, aki valószínűleg jó pár évvel idősebb lehet Dávidnál, de korban azért sokkal közelebb van Dávidhoz, mint Saul király. Miután véget ért a beszélgetés Saullal, Jonatán lelke összeford Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Itt megint meg kell állni, mert bár, hogy őszinte legyek, ezt a témát abszolút semmi kedven nincsen szóba hozni, de kénytelen vagyok, mert mostanában a Dávid és Jonatán összefort lelkét nagyon-nagyon sokan a testiség irányába szeretnék eltolni. És egyre több ilyen elemzéssel találkozom, egyre több ilyen magyarázattal találkozom, sanda összekacsintással az Isten igéje háta mögött. Tudják, óriási problémája a mai embernek, hogy nem tud szeretetet elképzelni szexualitás nélkül. Hogy barátság már nem létezik, mert kénytelen mindenki úgy gondolni, hogyha itt barátok vannak, és két ember egymás mellett végig sétált az utcán, akár két nő, akár két férfi, akár egy nő és egy férfi, biztos, hogy köztük van valami, sőt, még annál is több. A Szentírás nem ismeri ezt a sandaságot. Tehát mindenkit kérek arra, aki ezt a Biblia szakaszt olvassa, hogy amikor Jonatán és Dávid szívbéli barátságáról olvas, és arról a rendkívül erős és szuggesszív közösségről, ami köztük volt, ez csak azt jelenti, amit a Szentírás úgy fogalmaz meg, hogy a bajban ismerszik meg az igaz barát, és néha a barát közelebb van a testvérnél. Mit jelent az, hogy összeforrt a lelkük? Azt jelenti, hogy Jonatán és Dávid ráismert egymásban a hasonló lélekre. Arra a lélekre, akivel egyébként Isten ajándékozta meg, úgy tűnik, mind a kettőt. Ha Jonatán életét valaki nyomon kíséri a Szentírásban, rengeteg olyan megnyilvánulása van ennek a férfinak, ami teljesen világossá teszi, hogy ismeri Istennek az ígéreteit, elfogadja Istennek az ígéreteit, azonosulni tud vele, és alárendeli magát. Keresztényből is jó lenne jó pár ilyen, aki ismeri Isten ígéreteit, elfogadja Isten ígéreteit, azonosulni tud vele, és alárendeli magát. Saul pedig maga mellé vette őt azon napon, és nem engedte, hogy visszatérjen apja házába. És szövetséget kötött Jonatán Dáviddal, mert úgy szerette őt, mint önmagát. Levette Jonatán a köppenyét, és Dávidnak adta, sőt, a ruháját, meg a kardját, az íját és az övét is. Na most itt lehet, hogy valaki arra gondol, hogy hát tulajdonképpen zálogot cserélnek, de nem olvasuk azt, hogy Dávid ugyanezt megtette volna, egyébként úgy tűnik, hogy nem is nagyon tehette, mert valószínűleg Dávid gazdag pásztor fiúként körülbelül annyival rendelkezett, mint ami rajta volt. A paritjáját mégse adta oda. Na de ha visszaemlékszünk még, pár héttel korábban azt olvastuk, hogy úgy indult hadba Izrael népe, hogy a hadsereg kettő darab karddal rendelkezett, fémkarddal, az egyik Saulnál volt, a másik meg Jonatánnál. Tehát az, hogy Jonatán átadja a fegyverzetét, mégpedig a hercegi fegyverzetét Dávidnak, ez egy egészen elképesztő nagy ajándék, és egy egészen elképesztő nagy elismerés. És az a bizonyos köpenyét is átadja. Hát tetszik tűnni, ha én adom oda valakinek a kabátomat, összesen arról szól a dolog, hogy ha fázik, akkor talán egy kicsit melegebb lesz. Ha egy herceg adja át valakinek a palástját, ez egy rangban való fölemelést jelent, egy méltóságban való fölemelést jelent. Ha valahol a király az ujjáról lehúzott egy gyűrűt, és valakinek azt átadta, akkor az elképesztő elismerést és sok mindenre való felhatalmazást is jelentett. Ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti Jonatán oldaláról. És ha Dávid harcba indult, sikerrel járt mindenütt, bárhova küldte Saul, ezért a harcosok élére állította őt Saul, tetszett ez az egész népnek, meg Saul udvari embereinek is. Hát ha én ülnék most a készülék másik oldalán, lehető megkérdezném, hogy nem a nehéz esetek sorozat van, akkor ebben eddig mi volt annyira nehéz? Leszámítva Saullal kapcsolatos egy-két megjegyzést. Hát ott, ahol a jó elindul, lelkünk ellensége soha nem fogja tudni kibírni, hogy ne akarja fogni a maga szutyokkal megrakott fakanalát, és ne kavarjon bele. És ahogy elindul Dávidnak ez a különös fölemelkedése, egyébként Isten iskolájában a pásztor fiú, aki éppen tanul királynak lenni, de nyájon tanulja meg azt, hogy mit jelent felelősséget hordozni, mit jelent védelmet adni, mit jelent akár hatalmas áldozatok árán, vagy kockázatok árán is megtartani a nyájat, most egy következő fokozat jön, hogy kell harcot vívni. Mert a korában ezt a különös tanfolyamot el kellett végezni. Tudnilik, Isten megengedte, és úgy tűnik, hogy sokszor el is várta, hogy miközben melléje áll az ő népének a harcban, azért a harcot azt meg kell vívni. És Dávid most kap egy ilyen leckét, és erre egy lehetőséget Istentől, hogy újra és újra harcoljon, mégpedig a nép ellensége, a nép elpusztítására törekvő ellenség a filiszteusok ellen. Egyszer, amint hazajöttek, amikor Dávid a filiszteusok leveréséből tért vissza, kivonultak az asszonyok Saul király elé Izrael városaiból énekszóval, körtáncot lejtve, dobolva, vígan és három húró hangszeren játszva. Eddig igazából olyan nagy probléma nincs a történettel, hiszen mi történik? Győzelmi ünnep. És mindenki örvendezik, Izrael asszony és leány közössége is örvendezik a győzelemnek. De az előbb azt mondtam, hogy lelkünk ellensége mindig belekavar a dologba. Tessék csak hallgatni. A táncoló asszonyok így énekeltek. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert. Erre igen megharagudott Saul, és nem tetszett neki ez a dolog, mert ezt gondolta, Dávidnak 10 000-et tulajdonítanak, nekem meg csak 1000-et tulajdonítanak. Még majd a királyság is az övé lesz. Ettől fogva állandóan rossz szemmel nézett Saul Dávidra. Most kénytelen vagyok valami olyasmit tenni, amit nem szoktam tenni a rádió nyilvánossága előtt. De talán jobban fogják érteni. Tudják, az ember elejt egy szót. Megölt Saul 1000 ember, Dávid meg 10 000 embert. Vagy ahogy Károli fordította, megölte Saul a maga 1000-ét, Dávid meg az ő 10 000-ét. Na de amikor ez népdallá változik. És lehet, hogy borzasztó egyszerű a dallam. Lehet, hogy csak ennyi. Megölt Saul 1000 embert, Dávid is megölt 10 000 embert. Megölt Saul 1000 embert, Dávid meg megölt 10 000 embert, és egyből dallam van, egyből rímek vannak, egyből ritmus van, és kódolódik. Tetszik tudni, az a különbség az elmondott egy mondat, meg e között, mint amikor valaki vízzel forrázza le magát, vagy olajjal. Mert hogy a víz lefolyik, és lehet, hogy gyorsan hideg víz alá lehet tenni a kezet, de az olaj nem folyik le. Az olaj szépen csendesen beleég a sejtekbe. És hogyha még több bajt akarunk, akkor tessék nyugodtan víz alá tenni. És Saulnak a lelkébe az asszonykórus szép csendesen beénekelte a gyűlöletet, a féltékenységet, a haragot. És lehet, hogy mi ilyenkor azt mondjuk, hogy hát nem kellett volna ezt ennyire komolyan venni, ember az ember, hát az asszonyok csak ünnepeltek. És én ezt elfogadom.

Nem, a lelkesedés, a rajongás, az éppen, bocsánat, hogy így mondom, ne haragudjanak meg érte, az éppen sorosan istenítendő valaki, aki nekünk olyan kedves lett hirtelen. És mi lesz a másikkal? Hát úgyis elvetette az úr, nem mindegy. Én azt gondolom, hogy azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy például Sámuel biztos nem hagyta abba az imádkozást. És azt sem szabad elfelejteni, hogy igen, az úr azt mondta, hogy hátralépett, de azért Saul életében ez egy rendkívüli nagy lökést adott arra, hogy hogy is folytatta a Szentírás? Hogy onnantól kezdve rossz szemmel nézzen Dávidra. És tessék mondani, ha már itt tartunk, hány gyülekezetet tett tönkre a keresztény közösségben, hogy valakit elkezdtek dicsőíteni valakinek a kárára? Ó, semmi rossz szándék nem volt benne. Csak itt egy elejtett szó, meg ott egy elejtett szó, meg itt egy kis ünneplés, meg ott egy kis ünneplés. Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy ne akarjátok, hogy dicsőítsenek titeket az emberek, adjatok dicsőséget az Istennek, akkor ez nem arról szólt, hogy az Úr Jézus úgy gondolta, hogy a hálátlanság lesz a normális emberi viszonyulás minden helyzetben, hanem úgy gondolta, hogy talán a féltékenységet érdemes lenne megelőzni. Mert ahol nem Isten lelke fog tökéletes kontrollt gyakorolni, ott a következő, egyszerű, világos és magától értetődő következmény fog bekövetkezni. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mondja Pál apostol a Galatáknak az 5. fejezetben. Mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irítség, gyilkosság, részegeskedés, topzódás. Tessék mondani, megjelent Saul életében ezek közül a tünetek közül egy jelentős rész azonnal? Igen. És mondhatjuk, hogy ő kereste magának a bajt, amikor elfordult az úrtól, ez teljesen igaz. De volt egy kis emberi segítség is ebben, és a lelkesedésünk nem biztos, hogy mindig jóra vezet. Nem szeretném elítélni Izrael asszonyait. Ők csak a szeretetüket akarták kifejezni. De azt szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy minden éremnek két oldala van, és valaki így folytatja, hogy plusz a rece, mármint az éle. És itt azt hiszem, hogy a két oldallal nagyon keményen találkozunk. Másnap megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, és Saul révületbe esett a házában. Dávid pedig pengette a lantot, ahogy minden nap szokta. De azért van egy zárójeles megjegyzésem. Korábban azt mondta a Szentírás, hogy időről időre, amikor ez megtörtént, akkor Dávidot hívták, Dávid jött, és akkor a lantjátékra Saul megnyugodott, lecsendesedett, elpihent, megbékélt. Itt most ott tartunk, hogy ez a helyzet most már mindennapos. Tehát ez egy rohamosan romló lelki állapotra utal. Saul kezében lándzsa volt. Saul feléje dobta a lándzsát, mert azt gondolta, hogy a falhoz szegzi Dávidot, de Dávid két ízben is kitért előle. Védelmet kapott Istentől. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kiváró reflexei voltak, ezt magától értetődik, aláírom. A hirtelen, közelről repülő dárda elől kitérni, nagyon jó reflexek kellenek, de én egészen biztosan tudom mondani azt, hogy lássa és észrevegye, hogy mikor repül az a dárda, ahhoz Istennek a lélek jelenlétére volt szükség. Azt nem tudom, hogy Dávid mit keresett ott a második alkalom előtt, ez csak az én személyes megjegyzésem, mert én biztos nem maradtam volna a terembe tovább lantolni, miközben a király esetleg dárdával dobálózhat. De úgy tűnik, hogy Dávid, minthogyha úgy gondolta volna, hogy hát ezen az emberem most egy ilyen szörnyű állapot van, Istennek ez a rossz szelleme, nekem meg az a feladatom, hogy megbékéltessem. Ez nagyon mélyen elgondolkoztató, de lesz ez majd később másként is, nem egyszer fog még előfordulni ilyen törekvést Saul részéről, hogy valakit egész közelről a falhoz szegezzen dárdával, Dáviddal is elő fog még később is fordulni, de Dávid marad. És ennek lesz egy következménye. Tessék csak nézni.
és félni kezdett Saul.

0: Dávidtól, mert vele volt az Úr, tőle pedig eltávozott. Milyen megdöbbentő! Miután az asszonyok énekét hallgatta, irgalmatlan féltékenység, irítség, keserűség támad benne, rendkívüli düh. És amikor szabadjára engedi ezt a rendkívüli gyilkos, arrogáns érzést, és elpusztítani próbálja a vélt ellenségét, és az kitér az elpusztítás lehetősége elől, akkor meg rettegni kezd. És úgy tűnik, hogy Saul megfogalmazza önmagának a helyzetet. Tehát ezt nem más adja Saulnak a szájába, nem jön egy próféta, akár Sámuel, vagy akár az akkor már munkába állt Gád próféta, és nem kezdi el magyarázni, hogy Saul, látod? Tőled eltávozott az Úr lelke, Dávid alatt meg ott van az Úr. Saul önmaga vonja le azt a konklúziót, miért győzött ez a suhanc Góliát ellen? Vele van az Úr. Hogy mert úgy beszélni, ahogy beszélt Góliáttal? Vele van az Úr. Hogy annyi filiszteuson győzelmet aratott? Vele van az Úr. Hogy róla énekelnek? Vele van az Úr. Hogy még a fiam is kitüntette a barátságával? Vele van az Úr. Nem tudtam megölni. Vele van az Úr. És mi a különbség kettőnk között? Ő vele ott van, velem meg nincs. Azért egy pillanatra meg kell állni, mert nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy akivel ott van az Úr, azzal ilyen nem történhet. Az Úr nem bénította meg Saul kezét, mielőtt eldobta volna a dárdát. Megtehette volna? Persze. Egy roma embertől hallottam, hogy elhatározta, hogy az imaházba járni kezdő és megtért feleségét ott a gyülekezetben fogja baltával agyonverni. Mivel ezt mikrofonba elmondta, én is elmerem mondani. És az ember jött. És tetszik tudni, mi történt? Még a baltát is fölemelte. Csak azt mondta később, hogy az még sikerült, hogy fölemelje a baltát, csak utána nem tudta megmozdítani a kezét. Olyan volt, mintha egy vasmarok szorítaná. És ettől úgy megrémült, hogy keserves sírásra fakadt, és később ő is megtért. Megtehette volna az Úr? Meg. De az Úr nem mindig ugyanúgy működik. Úgy tűnik, hogy itt Saul is leckét kap. És Saulnak meg kell érteni, hogy Dáviddal van az Úr. És az Úr azt akarta, hogy Saul tisztán és világosan tudja. Tetszik tudni, az Isten prédikálám, és nem csak ige hirdetőkön keresztül, eseményeken keresztül, egy-egy adott szituáción keresztül, egy-egy helyzet megoldásán keresztül, vagy egy megoldhatatlannak tűnő helyzetben egyszer csak támad egy ösvény, ahol senki más nem lát kiutat. Félni kezdett Saul Dávidtól, mert vele volt az Úr, Saultól pedig eltávozott, ezért eltávolította őt Saul maga mellől, és ezredessé tette, hogy ki és bevonuljon a hadinép élé. Annyira félt Saul Dávidtól, hogy inkább egy nagyon magas rangú katonai vezetővé emelte, csak hogy ne kelljen vele naponta találkozni. Na de ez mit is jelent tulajdonképpen? Hogy Dávid számára az Isten egyetemén a vizsgák következménye az, hogy betölthet egy olyan magas rangú fokozatot, ami az ő továbbképzéséhez elengedhetetlenül szükséges. Akik az Urat szeretik, azoknak minden javukra van, fordította Károli. Az eredeti szöveg pedig azt mondja, nem szemben azzal, amit Károli Gáspár fordított, de nyersen így lehetne fordítani. Akik az Urat szeretik, azoknak minden bedolgozik a következő események érdekében. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Biblia óra résztvevőit, kedves munkatársaimat, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. És nagyon örülök annak, hogy egyre többször találkozom olyanokkal, akik hallgatták, vagy rendszeresen hallgatják a Biblia órának az anyagát. Az elmúlt időszakban külföldön járva találkoztam olyanokkal, akik elmondták, hogy rendszeres hallgatói a Biblia órának. Őszintén remélem, hogy mindaz, ami elhangzik ma is, áldás lesz. És ahogy az ige hirdetés bevezetésében mondtam, azt is őszintén remélem, hogy mindenki elgondolkozik azokon a lelki folyamatokon, amik az emberben zajlani tudnak, akár pro, akár kontra. De még mielőtt hosszasan Mondanám a bevezetést, szeretném átadni a szót az első hozzászólónak.
1: A féltékenység. Nekem rögtön az első testvérpár jutott eszembe, hogy már ott megtörténhetett az, hogy a saját testvérére féltékeny lett. És hogy ez a féltékenység, ugye azt mondják, hogy a zöld szemű szörny, tehát ez borzasztó következményeket tud előidézni, már akkor is, mert ugye gyilkosság lett a vége, de nagyon az életünk minden területén tudunk ilyenről, családon belül, testvérek között. Mert az egyiket esetleg úgy tűnik, hogy mintha jobban szeretnék a szülők, és elindul egy folyamat. Így ugyanúgy csak egy szó, egy dicséret, és fogalma sincs a másiknak arról, hogy az mellette lévőbe az mit vált ki. Házaspárok között, gyülekezeten belül, hogy az egyiknek látványosabb szolgálata van, mert az imádság például, amit én egyre inkább nagyon fontos szolgálatnak tartok, lehet, hogy koromnál fogva is, az nem látványos. De szerintem egy rendkívül fontos szolgálat, de ezt például senki nem dicsérgeti. De aki olyasmit csinál, ami a gyülekezet számára mutatós, ugye azt megdicsérik. Tehát ott is elindulnak ezek a dolgok. Tehát a féltékenység egy rettenetes, rettenetes dolog, és ahhoz nagyon finom érzékenység kell, hogy akár egy családi közösségben, vagy egy munkahelyi, vagy gyülekezeti közösségben az ember erre odafigyeljen, és tényleg próbálja ezt elkerülni. Ez az egyik. A másik, nekem nagyon nagy élményem volt a Jonatán és Dávid barátságával kapcsolatban, mert annak idején, amikor a gyerekek között szolgáltam, mindegyik korosztálynál téma volt ez. És nagyon szerették a gyerekek. Persze ez akkor volt, lehet, hogy ez ma már ugye nem teljesen ugyanolyan, de én például nagyon hálás vagyok az Úrnak, mert nekem van egy olyan barátnőm például, akit 5 éves korom óta nem csak hogy ismerek, hanem annak ellenére, hogy az életünk igazán nagyon sok felé ágazott, de megmaradt a kapcsolatunk, és változatlanul. Milyen jó dolog, ugye, hogy tudjuk egymás nagyszüleit, vissza tudunk emlékezni, kedves emlékeket felidézni, és milyen nagy dolog, hogyha van egy olyan barátja az embernek, aki tényleg a bajban barát, mert akkor ismerjük meg igazán. És én szerintem ezt most is nagyon fontos a gyerekek között is, meg hát egyáltalán úgy magunk között is. Tehát időt, igenis időt szánni arra, hogy ápoljuk a barátságainkat, pláne ha az még lelki testvériséget is jelent.
2: Igen, hallottunk itt már Klári néni elég jól kifejtette ezt a irigységi kérdést, amit Saulban ott volt, és nekem is egy történet jutott eszemben ezzel kapcsolatban, és hát ezek a kis elszólások, amit itt a Izraelnek az asszonyai tettek, ők nem is gondolták igaziból, hogy ez Saul számára mekkora problémát fog jelenteni, és igaziból csak hangosan gondolkozok, mint hogy állást tudjak foglalni, hogy ilyen esetekben hogyan is lehet bölcsen megszólalni. Ugye emlékszünk arra a történetre, amikor egy királyhoz, egy Bibliában, egy aktuális izraeli királyhoz megjelenik egy delegáció, akik azzal a kéréssel, vagy azzal jönnek, hogy a most aktuálisan született királyt, Izrael királyát keresik, és azért jöttek, hogy imádják őt. Hát azért el lehet képzelni, hogy ez ennek a delegációnak a részéről, ők nem is gondolták, hogy Nagy Heródesben milyen hihetetlen szörnyű dühöt és gyűlöletet indít el, anélkül, hogy egyáltalán megvizsgálta volna, pontosabban a proféciáknak utána járt volna, mert valamilyen szinten azért tudjuk, hogy utána járt, és hát tudjuk, hogy az ő hirtelen haragja azt eredményezte, hogy a születendő zsidó királyát ugye halálra kereste, azt mondta, hogy ő is el akar menni, és imádni akarja, de aztán tudjuk, hogy a több ezer gyerek lett ennek az áldozata, mert megöletett minden két évés az alatti gyermeket, és inkább azon gondolkoztam el, hogyha talán egy picit hátrább lépett volna két lépéssel, amit sem ő nem tudott megtenni, sem Saul, de talán, hogyha az indulatait fékezi, akkor én azt gondolom, hogy ő is megmaradt volna.
3: A mai világ mögött álló erők megpróbálnak mindent megtenni, hogy elpusztítsák az emberi kapcsolatok alapjait. Tehát így a férfinő kapcsolat, vagy a házasság, a gyermek-szülő kapcsolat, a család, és így a férfi barátságot is. És ha megnézzük a történelmet, vagy akár a szép irodalmat, nagyon sok példát találunk arra, hogy két férfi, amikor igaz barátsággal fordul egymáshoz, akkor az milyen energiákat szabadít föl, és milyen lehetőségeket ad. És én is láttam olyat közelről, szemtanúja voltam annak, amikor két vezető beosztásban levő világi férfiak voltak egyébként. Nagyon-nagyon jó barátok voltak, mind a ketten vezető beosztásban voltak egy multi cégnél, és az ő barátságuk a vezetői készségüket olyan szinten sokszorozta meg, és erősítette föl, hogy öröm volt nézni. Nem vetétársak voltak, nem azt kellett nézni a másiknak, hogy a másik mást mond és mást gondol, hanem teljesen őszintén megmondta, hogy figyelj, ezt jól csinálod, ez nem, ez nagyon buta ötlet, ez nagyon jó ötlet, segítek benne. És ilyenkor, amikor összeadódnak ezek a fajta energiák, akkor sokkal több munkát, a többszörösét tudja elvégezni olyan barátságban levő férfiak, mint egyenként, és aztán ez a keresztényeknél pedig még inkább így van, hogyha a barátság mellé egy mély hitbeli kapcsolat is társul, tudnak egymásért imádkozni, meg tudják egymást hallgatni, és tudják egymást támogatni, az minden közösségnek az alapja lehet, és kell, hogy legyen ezek a fajta barátságok. És igen, ezt nem, hogy szégyelni kell, vagy elítélni, hanem támogatni, segíteni, lehetőséget adni erre, hogy ezek kibontakozhassanak. És az egyik alapvető, vagy első lépése ennek mindenkinél az, hogy a saját énjét, a saját egóját letegye, és próbáljon keresni olyan társakat, barátokat, akiket Isten azért rendelt, azért helyezett a mi utunkba, vagy utunk mellé, hogy aztán együtt összeadva az erőinket, még hatékonyabban minden lehetőségünket és adottságunkat és áldásunkat kihasználva tudjuk őt szolgálni, és tudjunk a közösségünk javára lenni. Biztos vagyok benne, hogy Dávidnak a harctéren is bátorságot adott az, hogy a királyfia volt az ő jó barátja, és nem azon kellett gondolkodnia, hogy annak ellenére, hogy a királynak időnként, hát idézőjelben elment az esze, hogy vajon milyen támadás érheti a hátországból, hanem tudta azt, hogy van egy biztos, stabil valaki, aki az életét is rábízhatja, és ezért tudta ő úgy elvégezni azokat a feladatokat, amik elé adódtak.
4: Engem nagyon megragadott az a gondolatsor, amikor az én testvérem Dávid és Jonatán barátságáról beszélt, és ebben Jonatánnak az a cselekedete, amit ő Dávid értett, ahogy odaadta a kardját, a köpenyét, mindazt, ami az övé, a személyes dolgai voltak, és ilyet kihangsúlyozta az én testvérem, hogy alapvetően ez egy rangban való fölemelést jelentett Dávid felé, hiszen Jonatán herceg volt, és talán mondhatnánk azt is, hogy Jonatán Dávidot magához emelte, fölemelte ezzel, hogy ő mindenét odaadta Dávidnak erre a hercegi szintre, és ez egy hatalmas dolog. Én nekem az jutott az eszembe, és egy kicsit személyes bizonságtétel, hogy valami ilyesmi történt velem is, és velem együtt nagyon sok drága testvéremmel, amikor a mi drága megváltónk úgy gondolta, hogy ő valami nagy dolgot akar tenni, értünk, az emberekért. Hát ő nem a köppenyét, hanem ő a saját életét adta oda, értem és értünk, azért, hogy bennünket fölemeljen, és egy egészen más rangba sorolhasson be, mint amire alapvetően én magam is, és már melyikünk méltók lennénk. Hiszen az jutott az eszembe, hogy az én drága megváltomtól, az ő áldozata állán, az, hogy ő fölemelt, azt, hogy az ő életét odaadta, értem, alapvetően én és az én testvéreim, akik elfogadtuk ezt az áldozatot, Isten fiúságot kaptunk. Ez egy hatalmas dolog. Ez egy akkora érték, amit nem lehet emberi szavakkal kifejezni. És én ezt szeretném oda helyezni mindegyikünknek a szívére, hogy legyen ez nagyon nagy érték, hogy ami drága megvártunk, az ő életét adta oda, hogy engem, bennünket fölemeljen, hogy királyi rangra emeljen, hogy mi Isten gyermekei lehessünk, és ott lehessünk vele az örökkévalóságban majd a mennyben. Ez egy hatalmas dolog, és azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon sok erőt is adhat mindegyikünknek ahhoz, hogy kitartsunk, mert hát lesznek küzdelmek, vannak küzdelmek, és lesznek is, de ezekben ugyanúgy, ahogy Dávid megtapasztalta Isten segítségét, hiszem, hogy mi is meg fogjuk tapasztalni az Úr Jézusnak a segítségét, az ő jelenlétét, és a végén győztesekként állhatunk majd oda, ami mennyei atyánk elé. Hát én szívből kívánom, hogy mindannyian legyünk ennek részesei.
1: Hát nekem elég sok minden kavarog a fejembe, és már sok mindent el is mondtatok. Én egy kicsit visszakanyarodnék a legesleg elejére, hogy Dávidnak és Jonatánnak összeforrt a szíve, és hogy azért, mert felismerték egymásban ugyanazt a lelket, munkálkodni Isten lelkét. Én nagyon sokszor jártam így interjúkészítés közben például, hogy számomra úgymond teljesen ismeretlen emberekkel, és emberileg nem sok kapcsolódási pont lenne közöttünk, és mégis alig, hogy elkezdtünk beszélgetni, az embernek szinte úgy rádobban a szíve, hogy aha, ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Mert valahogy az ember fölismeri azt, és ez nem azon múlik, hogy milyen a műveltsége, milyen a tudása, vagy nincs úgymond diplomája, vagy van diplomája, hogy hol lakik Magyarországon, vagy a határon túl, hanem az, hogy van egy közös urunk, és ez egy nagyon érdekes érzés, amikor az ember megérzi azt, hogy lehet, hogy teljesen különbözőek vagyunk, lehet, hogy még a bőrünk színe is különböző, de valahol mégis ugyanaz a lélek van a másikban. És én úgy gondolom, hogy aki ezt nem tapasztalta, annak nehéz elmondani, de aki meg tapasztalta, az pontosan tudja, hogy miről szól. És igazából Isten igéje is utal erre, hogy a proféta lelkek felismerik egymást, és engednek is egymásnak. És jó látni, hogy itt Dávid és Jonatán életében is ez megtörtént, és az is jó, hogy ma is megtörténhet. És sajnos ennek az ellenkezője is igaz, hogy az ember valami miatt elvben semmi problémája nem lenne a másikkal, de valahogy olyan csak nem akarja, csak rossz érzése van, úgy csak, és akkor egy idő után kiderül, hogy hát mi ez a... És én szándékosan nem használtam a szimpatikus és az antipatikus kifejezést, mert ez nem az, hanem ez sokkal mélyebb kapcsolódási pont, ez Isten lelke, vagy pedig a gonosz lélek, amit az ember fölismer, pontosabban nem is az ember ismeri föl, hanem az bennünk lakó lélek ismeri föl, és vagy rezonálunk, vagy egy Istent imádunk, vagy pedig hát érezzük azt, hogy itt bizony nincs közös kapcsolódási pontunk.
5: Amikor egy ilyen régi történetet hallgatok, akkor legtöbbször arra szoktam figyelni, hogy mit tesz Isten, mi történik, de most azt is megfigyeltem, hogy mit művel a sátán. A sátán azért jött, hogy ő jön, lopjon és pusztítson, és ez a történet, tudjuk, hogy 3000 éves, tehát Krisztus előtt 1000-ben vagyunk, de már az Édenkertben is ugyanez a tulajdonsága, és hogy mondjam, hogy napjainkban is ugyanígy végzi a munkáját, de ha időben felismerjük, akkor tudunk védekezni ellene. Az emberi szív nem változott azóta sem, tehát ugyanúgy kísérthetők vagyunk, mint annak idején a Bibliában leírt személyek is kísérthetőek voltak. A dicséretről szeretnék egy pár gondolatot elmondani. Van egy természetes dicséret. Érettségizőket, felvételizőket meg szoktuk kérdezni, hogy hogy sikerült a vizsgád, és gratulálunk nekik. És mivel ezekért a személyekért imádkozunk, így nem feledkezünk el, hogy hálát adjunk imában is. Tehát van az az igevers, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Tehát ez egy folyamat, hogy van egy előzmény az ima, aztán jön a megtörtént esemény, és utána a háladás. Így kerek a történet. A harcba Saul a seregével és Dávid a seregével, gondolom, hogy külön vettek részt, ezért van így, hogy kétfelé osztották itt a sikert is, a kivonuló ünneplők. Természetes, hogy amikor győztes csata van, akkor örömmel fogadják a győzteseket. Gondolom, abban a korban ez bevett szokás is lehetett, de nem tudom, hogy ennek a kis rövid éneknek volt-e olyan része, amikor Istennek adták a dicséretet a népből. Most egy pár szót szólnék még Saulról, mert tudjuk, hogy rossz szemmel nézte Dávidot, de volt egy másnap, amikor ez folytatódott is. Van egy olyan igénk, hogy ne menjen le a nap a haragodon, tehát itt van a másnap, amikor az ember felfedezi magában, hogy jé, fölébredtem, és még mindig haragszom, érdemes megállni az Úr előtt. Mert a harag, ahogy itt is a történetben olvassuk, nem csak félelem, hanem rettegés is lehet. Tehát ez tud fokozódni is.
6: Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy hogy indult a mai ige hirdetés, hogy a bűnre nincs magyarázat, de bocsánat van. És azt is szeretném elmondani, hogy miért nincs. Mert az első magyarázkodás megbukott. Gondoljunk csak arra a bűnesetnél, hogy Ádám próbál magyarázkodni Istennek. Nem tehetek róla, hogy ez van, az asszony, akit mellém adtál, te vagy az oka, ilyet adtál nekem. Nem is akarok ezzel a gondolattal tovább foglalkozni, inkább azzal, ami úgy igazán megragadta a szívemet, hogy Dávid kitért a nyíl elől. Nem tudta Saul a falhoz szegezni. Nem kell ezt betudni annak, hogy ez csupán Dávidnak volt az ügyessége. Gondoljunk csak az életére. Isten kiválasztotta. A lelkével megajándékozta, fölkenette Sámuellel, testileg is, lelkileg is, mert rászállt az Isten lelke, és igazán akkor lett igazán felkenté. És olyan úton vezette Dávidot, ami mindnyáján tudunk, hogy mi minden történt az életében. Nem csak a Góliáttal történt eset, hanem ahogy Saul is egy életen át, amíg élt, mindig üldözte. Mennyi dolog történt, nem akarom elsorolni. És miért történtek ezek? Azért, mert Dávid nem a saját útján járt, nem önként választotta ezt az utat, hanem Isten kenette királyá, és ha Dávid megbukik, az Isten munkája is megbukott volna vele együtt. És Isten nem engedte meg, hogy Dáviddal olyan dolog történjen, hogy ne éljen célba, végül király lett. Van ennek a esetnek egy új szövetségi vetülete, párja is, amit szeretnék elmondani. Gondoljunk arra, amikor Pál apostolt az ezredes, a lincselő tömeg közül kiemeli. Elviszik a várbörtönbe, és éjszaka odaáll az Isten angyala mellé, és azt mondja, ne félj, Pál, ahogy bizonyságot tettél Jeruzsálembe, úgy kell ezt bizonyságot tenni Rómába is. Jeruzsálem és Róma között milyen utakon ment végig Pál apostol? Isten célba jutatja. Elmondja a korintusioknak, hogy veszedelembe tengeren, veszedelembe szárazon, veszedelembe hamis atyafia között, ötször kaptam 40 botot, egy hiány, és mindazáltal itt vagyok. Miért? Mert azt írja Jézsaiás, kinek szíve reját támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében. És ez lett Dáviddal is, meg ez lesz velünk is, ha Istenre támaszkodunk.
0: Én is itt a asszonykorucsos dicsőítésről szeretnék egy-két gondolatot megosztani mindenkivel, mert hát ugye elhangzott, hogy nem akartak ők rosszat. Biztos, hogy nem. Ez a történet onnan indul, hogy Saul Dávidot kinevezi a harcosok élére, mert mindaz, amit ő produkált, amit tett, az alapján megérdemelte, hogy előrébb lépjen. És amit ő végigvitt a harcok folyamán, az olyan híreket hozott magával, hogy azt olvassuk, hogy nagyon tetszett, ami történik Dáviddal, az egész sauli vezetésnek, alá komplet, és a népnek. És hát az Isten adta nép ilyenkor mit szokott csinálni? Akit kedvelünk, azt celebesítjük. És Dávidból celebet csinált a kedves aranyos asszonykórus, mégpedig úgy, hogy azt olvassuk, és ez nagyon fontos dolog, amit így át szoktunk ugrani, hogy amikor a dicséret elhangzik, akkor az úgy hangzik el, hogy ez a kedves hölgycsapat, ez Saul elé jön ünnepelni. És Saulnak eléneklik, hogy nagyon kevés vagy, kis csávó, bocsánat, kár után szabadon. Hol volt a hölgyek között egyetlen egy ember kint a csatába, akár vízhordóként, aki számolta, hogy ott 10, itt 2, itt 3, összejött 10 000 arányba, Dávid nyert. Szó nincs róla. Amikor mi celebesítünk, akkor mi túltoljuk, akkor, ahogy most szokták mondani, hype-oljuk ezeket az embereket. Csak azért hoztam ezt ide, mert tudom, már megkaptam mástól is, hogy nagyon szeretem gyepálni a gyülekezeteinket, félreértés ne essék, ez így igaz, és azért szeretem gyepálni, mert hogyha ezeket a történeteket csak elolvassuk és nem értjük meg, akkor ugyanide fogunk eljutni. Hihetetlen mennyiségű celebesített ember van közöttünk, akinek akár az életén lehet Isten áldása is, de majd mi jól elszúrjuk az ő életét a mi okos mondásainkkal.
7: Én is Saul reakciójához szeretnék hozzászólni, mert hogy én azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen igen, megjelenik benne a harag, a féltékenység, az irigység, csak hogy nem alaptalanul. Mert hogy ezek előtt, a történetek előtt jóval Saulnak megüzeni Sámuel prófétán keresztül a mindenható Isten, hogy elvette tőle a királyságot. Szóval Saul pontosan tudta, hogy neki van mitől félnie, utána keni föl Sámuel Dávidot, utána jön a Góliát sztori. És utána, ez most lehet, hogy csak belemagyarázása a történetbe, hiszen abba az állapotban, amiben éppen volt, nem valószínű, hogy tudott logikusan gondolkodni. De azért akárhonnan nézzük, Saul megpróbálta elintézni, hogy ne Dávid legyen a király. Ugyanúgy, ahogy Béci felemlegette, hogy Heródes megpróbáltam elintézni, hogy ne legyen Izraelnek messiása. Vagy, ahogy az Úr Jézus példázatában a gonosz szőlőművesekről, hogy itt jön az örökös, öljük meg, milyen lesz az ő örökség. Szuper. Hogy nekünk embereknek nagyon nagy hajlamunk van arra, hogy úgy gondoljuk, hogy túljárunk majd mi a mindenható Isten eszén. És ezt most elsősorban magamnak mondom, óvakodjunk attól, hogy megpróbáljunk túljárni a mindenható Isten eszén.
8: Saulnak már egyszer elmondták, hogy nemcs veled az Úr, és lehet azt mondani, hogy jó, még nem jutott el a szívéig, vagy nem jutott el a tudatáig, de ebbe a történetbe ő maga mondja ki. És egy pillanatra még az is jutott eszembe, hogy megsajnáljam őt, mert ez egy pokoli állapot lehet, amikor az embernek ez leesik, hogy nincs velem az Úr. De nem olvasom az, hogy ez egy hatalmas nagy megtöretés követte volna, és egy hatalmas nagy megtérés. És megint eszembe jutott az, hogy el lehet ide jutni hívő emberként, hogy már nem számít az, hogy nincs velem az Úr, a lényeg, a trón. Ne jussunk el idáig.
1: Elég sokat beszéltünk itt a Biblia órán az asszonyokról és a énekükről, és én egy másik oldalról szeretném azért ezt a kérdést megközelíteni, mégpedig onnan, hogy véletlenül se azt a következtetést vonjuk le, hogy ha Isten győzelmet ad bármiben is, akkor ne kéne hálát adni. Én gyorsan kikerestem magamnak például mindjárt a legelején, amikor átvonul Izrael a Vörös-tengeren. Mózes hálaéneket mond, és ugyanígy megjelennek az asszonyok Miriam vezetésével, körtátottálva és dobolva, de egy picit más azért az énekük, vagy nagyon más, mert így énekelt Miriam: énekeljetek az Úrnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett. Tehát már Eti említette, hogy a lényeg az, hogy kinek adjuk a dicsőséget egy győzelem után. Eszembe jutottak a zsoltárok is például, hogy adjatok hálát az Úrnak, mert örökké tart szeretete, mondja Izrael, hogy örökké tart szeretete, nagyon sok ilyen zsoltár van, hogy igenis azt akarja Isten, hogy ha győzelmet ad, akkor álljunk meg, adjunk hálát, örüljünk, ünnepeljünk, de a dicsőséget ne embereknek, hanem Istennek adjuk. Ez az egyik gondolat, és még egy másik gondolat is eszembe jutott, és erről is nagyon sok szó volt a Saul haragjáról, irítségéről, és egészen a gyűlöletig fajult lelkiállapotáról, és erről eszembe jutott, nem tőlem származik, egy kedves idős testvérem mondta, hogy tulajdonképpen ez a gyűlölet, ez egy összetett szó. Mégpedig a gyűlik, valami összegyűl, és az öl. Tehát, hogyha haragot nem időben vetjük ki a szívünkből, Eti idézte azt az igét, hogy a nap ne menjen le a haragotokon. Tehát a harag az föl, az egy természetes indulat, az előfordulhat, hogy megfogan a szívünkben. Haragudjatok, de ne vétkezzetek, ugye olvassuk az Új Szövetségben. Csak nem szabad dédelgetni, és nem szabad az, hogy ez összegyűjjön. Mert hogyha ez a harag tartósan ott van az életünkben, egy nagy halommá gyűlik, akkor abból gyűlölet lesz, és hát ott van az öl, hogy halál. És Saul eljutott ebbe az állapotba, igaz, hogy Isten nem engedte, hogy megölje Dávidot, de megtette volna, ha megtudja. És az a helyzet, hogy ez ma sincs máshogy. Lehet, hogy fizikailag, úgymond, valaki nem esik neki a másiknak már, mint dárdával, mert hát nem akar börtönbe kerülni, de akár lehet karaktergyilkosság, akár lehet rossz hírterjesztés a másikról, tehát lelkileg meg akarja ölni, megtesz mindent annak érdekében, hogy a másikat elpusztítsa. Vegyük észre a sátának ezt a munkáját, és még időben csípjük el a szívünkben ezeket az indulatokat, mert ott van, hogy ha megfogan a szívünkben a bűn, akkor kiteljesedve halált fog nemzeni. Tehát a bűn nem marad meg kicsi csírában. Van egy híres kérdés, hogy hogy kell egy tölgyfát kihúzni. Hát ugye alapválasz, hogy sehogy, de akkor ki lehet húzni, amikor még ilyen 5-10 centis is palánta, akkor könnyen kijön. Nagy tölgyfát már nem fogunk tudni kitépni a szívünkből sem, de még időben elcsípve, Isten segítségével győzhetünk a bűn felett.
0: Ennél nagyobb bátorítást én se tudnék most mondani a végére, úgyhogy abban a reményben búcsúzom minden kedves hallgatótól és kedves munkatársaimtól is, hogy egy hét múlva ugyanezen a csatornán újra találkozhatunk. Viszonthallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározta.

Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve

0: és az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A sátrak ünnepe az idén, szeptember 25-én pénteken este a naplementekor köszöntött be, és október 2-án pénteken 18 óra 3-kor a sötétedéskor ért véget. A smini átszeretet és a tóraadást ünneplik ma, október 3-án és holnap 4-én, így az ünnep kimenetele most vasárnap lesz 19 óra 3-kor. A szombat kimenetele 18 óra 3 perc, és utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát a már égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben, minden benszülött. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. Mózes 3. könyve 23:42-44. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről, örvendez ezen az ünnepen. Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe, a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása, az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdóc Ervin rabbi a Szukkot kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal, olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a Szukkot a sátrak ünnepén, mert Róshásanán minden teremtmény úgy halad át előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár 15. vers. Ahogy már mondtuk a sátrak ünnepén, a víz, azaz az élet forrása ítéltetik meg. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Mennyei kincset gyűjts.

Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember életem.

A világból jövő impulzusok arra ösztönöznek bennünket, hogy gyűjtsünk minél nagyobb vagyont, így biztosítsuk be magunkat. Így alapozzuk meg anyagilag a gyermekeink jövőjét. Tegyük ezt akár annak árán is, hogy ezáltal megkárosítunk, vagy megrövidítünk másokat. Mert hiszen az a biztos, amit a szemünkkel láthatunk, amit a kezünkkel megtapinthatunk. Isten igéje azonban egészen mást mond. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol mógy rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja mój, és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be, és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is.

Természetesen nem felelőtlenségre, meggondolatlanságra akar buzdítani ezáltal Isten, hanem áthelyezi a hangsúlyt, a figyelmünk fókuszát a földi dolgokról, az örök érvényű igazságokra, a mennyei kincsek gyűjtésére. Mert ahogyan ezt a felolvasott igében is hallhattuk, nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Nekünk, keresztényeknek elsősorban Isten országát és annak igazságát kell keresnünk. És el kell hinnünk, hogy mindaz, ami nélkülözhetetlen a mindennapi élethez, megadatik. Mert hűséges és gazdag a mi Istenünk. Ő tudja, hogy mire van szükségünk. Kimeríthetetlen a mennyei kincstár. Ezért bátran ráhagyatkozhatunk. Bízhatunk benne. El kell hinned, hogy megadja mindazt, ami létfontosságú a mindennapjaidhoz. Sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 3-a. Apostolok cselekedetei 27. fejezet, 9-től 26. versig. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, s ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásokat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Eurak Vílónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtész tengeröböl zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodrottak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajóterhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ha bármi baj történik, számíthatunk rá, hogy mindig lesz valaki, aki azt fogja mondani, hogy én előre megmondtam. Ez kivált kép akkor jogos, ha az illető előzőleg valódi megoldást javasolt. Sajnos ekkor talán már csak azért küzdünk, hogy mentsük a menthetőt. Van egy mottóm, ami így szól, Isten nem a túlélés istene, hanem a győzelemé. Így biztosak lehetünk abban is, hogy amikor minden reménytelennek tűnik, ő nem csak segít valahogy, hanem valódi győzelmet fog adni nekünk. Olyan győzelmet, ami felől semmi kétség nincs, hogy az ő keze munkája. Pál így áll elő, és tesz egy bátor kijelentést, amikor úgy tűnik, minden elveszett. Isten szerette Pált, de szerette azokat is, akik vele utaztak. Az apostolnak Rómába kellett utaznia mindenáron. Útja alatt bizonyságot tett uráról, de nem mindenki hitt neki. Egyesek meg akartak róla bizonyosodni, hogy igaza van. Akár azt is mondhatnánk, hogy itt volt a lehetőség, hogy mind megismerjék Isten nagyságát és szándékát. Van egy hihetetlenül csodálatos eleme ennek a történetnek. Habár Pál csak fogoly volt, mégis úgy tűnik, hogy az egész utazás alatt ő a legszabadabb személy. Az is volt. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Joanna Jung írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Ragyogjon világosságotok! Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliumának 5. fejezetének 16. verse. Ki lehet az, aki így énekel, gondoltam magamban. A gyülekezetünk az Isten tiszteleten ugyanazt a záróéneket énekelte, mint mindig, ám ezúttal egy új, tiszta csengésű hang emelkedett ki a többi közül. Körbenéztem, és megláttam a 4 éves Lucy-t, amint teli torokból határtalan lelkesedéssel énekli a sorokat. Lucy ragyogó éneklése eszembe juttatta Jézus tanítását a mai ige szakaszban. Nem arra kaptunk elhívást, hogy elrejtsük Isten iránti szeretetünket, vagy félénken visszafogjuk magunkat. A mi világosságunknak is úgy kell ragyogni az emberek előtt, ahogyan Lucy-é. Ő szenvedéllyel énekel, és bár nem minden hang tökéletes, sugárzik belőle, hogy teljes szívből szereti Jézust. Régebben én csak halkan énekeltem, nem mertem hangosan dicsérni az Urat, mert feszélyezve éreztem magam. De Lucy példája bátorságot adott, hogy fesztelenebbül dicsőítsem Istent. Lucy tudtán kívül mozgalmat indított el a közösségünkben, a szenvedélyes éneklés megújulását. Minden padsorban elemes gyertyák vannak elhelyezve, és a lelkész a gyermekeket mindig előre hívja, hogy ők vezessék az áróéneket. Lelkesen futnak ki kezükben a gyertyákkal. A gyülekezet tagjai közül is sokan bekapcsolják a saját gyertyáikat, magasba emelik őket, és hangosan együtt dicsőítik az Urat. Mennyei Atyánk, adj nekünk bátorságot, hogy megosszuk a te világosságodat másokkal ebben a földi életben. Amen. Napi gondolat. Hol vettem észre Isten világosságát a mai napon? Imádkozunk bátorságért, Isten szeretetének átadásához.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: költészet hangján.
1: Szabó Lőrinc 1957. október 3-án távozott az élők sorából. A kossuthdíjas költő azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes törekvés éppen önmaga ellentétére váltott át, ahol a tett oly sokszor élt ellenkezésben az erkölccsel, és az ember végső menedéke a magány is a kiszolgáltatottság terepévé lényegült át. Költőként is, magánemberként is keresztúton állt, mint évszázadának emberisége.

Szabó Lőrinc, Tao Te King. Pusztul, ami csak egy. Vak, aki egynek lát valamit. Védelem kell, védtelen életednek s védekezik. Gyöngeséged páncélt izzad magára, mint a csiga. Száz karddal jár benned előre-hátra minden vita. Utak sara. Vágysz a messzeségbe, s bár itt maradsz, felkapaszkodsz a tipró kerékre, s vele szaladsz. Olyan szennyes vagy, hogy neked a legszebb a tisztaság, s aki nem olyan, mint te, az se vedhet követre át. Minden erényed bűnben született, és bűn lesz megint, de az akkordba a sokféle zengés viszi a szint. Kiépíted magadból, mint a számok, a végtelent, és mert csupa rendetlenség vagy, álmod s urad a rend. Nevetve cáfolsz, hogy cáfolva hidd el, amin nevetsz. Igaz egész, csak ellentéteiddel együtt lehetsz. Egész életed leplez és leleplez, de oda jut, oda fut mégis, lassan így, szívedhez az igaz út.

0: Isten 10 parancsa, minden jó törvény alapja.
1: A jellem tökéletesítése. Mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvériséget, féljétek Istent, tiszteljétek a királyt. Szolgák, engedelmeskedjetek gazdáitoknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, hanem a szívteleneknek is. Péter első levele, 2:17-18. Gondolatok az ígéről. Az apostol világosan elénk tárja, milyen magatartást tanúsítsanak a hívők a polgári hatóságok iránt. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, akár helytartóknak, akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, 2:13-17. Kötelességünk engedelmeskedni az ország törvényeinek, kivéve, ha ellenkeznek Isten magasabb rendű törvényével, amelyet jól hallhatóan jelentett ki a Sínái hegyen, és saját ujjával vésett kőtáblákra. Isten 10 parancsa képezi az alapját minden igaz és jó törvénynek. Akik szeretik Isten törvényét, azok alkalmazkodni fognak országuk minden jó törvényéhez.

0: Az Isten szíve szerinti ember.
1: A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Lukács evangéliuma 6. fejezet 45. vers. Jézus tanításai olyanok voltak, amelyek mindenkor kiemelkedtek a világ minden más tanításai közül, és nem voltak és nem is lesznek soha mások, amelyek oly tisztán és mégis oly mélyen hatnának az ember szívére. Jézus nem bonyolította az élet igazságait, szavai világosak és közérthetőek voltak, miközben valami rendkívüli és isteni mélységük volt. Amit tanított, az nem csak elmélet volt, hanem az élet egy olyan praktikus, mégis magasrendű megélésére tanított, ami mindenki számára hozzáférhető. Jézus üzenete egy egyszerű, de erőteljes igazságot közvetített. Csak azt mutathatjátok, amik vagytok igazából. Ő azt tanította, hogy az ember jelleme nem titok többé, mert minden tettünk, minden szavunk és minden egyes pillanatnyi döntésünk arról árulkodik, hogy kik is vagyunk valójában. Akár az ember szíve tele van sötétséggel, gonoszsággal, akár tisztasággal és szeretettel, minden egyes cselekedetünk tükrözi ezt. A jellem nem rejtőzik el, és nem marad rejtve, hanem megmutatkozik az élet mindennapi pillanataiban. E világról semmi más nem vihetünk magunkkal, csak a jellemünket. Az, ahogyan beszélünk, cselekszünk és ahogyan másokkal bánunk, mindazokat a belső vonásokat tükrözi, amelyek kifejeződnek. Ha jellemünk még nem készült fel arra, hogy belépjen a mennyei országba, akkor minden gonosz, helytelen vagy éppen rút kifejezés, ami elhagyja ajkunkat, arról tanúskodik. De ugyanígy egy tiszta, nemes és figyelmes kifejezésmód, amely másokat is felemel, arra utal, hogy a jellemünk a mennyei cél felé törekszik. Az igazi lelki küzdelem éppen ez. A földi, romlott természetünk és a lelki átalakulásra vágyó szellemünk közötti belső harc. A keresztény élet lényege abban rejlik, hogy ezen az úton Isten segítségével minden egyes nap egyre jobban formálódjunk a mennyei jellemre, hogy készen álljunk arra, hogy elhagyjuk ezt a földet és belépjünk Isten örökkévaló országába. Teremtőnk átalakító ereje és a Szentlélek munkája az, ami képes az ember szívét valóban megváltoztatni. Az igazi változás, a Biblia tanulmányozás, az ima és a Szentlélek áldott munkája révén zajlik. Ezek az eszközök, amelyek segítenek bennünket abban, hogy Isten szíve szerint formálódjunk. Isten ma is ugyanúgy szól hozzánk, mint régen, és hív minket, hogy szívünket teljesen nekiadjuk, hogy ő vezessen bennünket a helyes úton. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Példabeszédek könyve 23. fejezet 26. vers. Ez a felhívás ma is érvényes mindannyiunk számára. A akik el akarjuk érni Isten célját a mi életünkkel, hogy jellemünket teljes mértékben az ő képmására formálja. A valóság az, hogy ez az átváltozás csak Isten hatalma által történhet meg, és ő biztosítja számunkra mindazt a kegyelmet, amire ezen az úton szükségünk van.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 3-án, szombaton következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét Ézsaiás próféta könyvének 29. fejezetében a 13. versként olvashatjuk. Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Napújszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 15. fejezetében a 11. versként találjuk. Jézus ezt mondja, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Azt mondogatjuk, ne aggódj, minden rendben lesz. Ne félj, majd mi megoldjuk. De közben azt látjuk és tapasztaljuk, hogy egyre inkább kicsúszik kezünkből az irányítás. Nem leljük a helyes utat, sőt, téves irányba siklunk, eltávolodunk a megoldások lehetőségétől. Kapkodunk, hibát hibára halmozunk, trágár beszéddel szitkozódunk. Közben még azt is érezhetjük, hogy modernek vagyunk, mert ma már mindenki így beszél. Olyan mélyre süllyedtünk, ahol a fehér is feketének látszik. Ebben a képmutató világban búvó patakként tör föl Isten szava, mint az egyetlen tiszta forrás, amelyből meríthetünk. Akkor lesz igazán gazdag az életünk, ha az Isten közelségében éljük napjainkat. Mindannyian bepiszkolódunk, beszennyeződünk bűneink miatt. Ezért kérjük Isten bűnbocsátó kegyelmét. Vegye le rólunk a képmutatás terhét, a másnak látszani, mint ami vagyok felesleges maszkját. Adjon a szánkba tiszta szavakat, szívünkbe és lelkünkbe tiszta érzéseket és gondolatokat. Vegyük észre, Isten igazsága más mércével mér, mint amit mi igazságnak gondolunk. Mindezek felett pedig hatalmas Úr az Isten, aki előtt a képmutatás nem kifizetődő. Embertársainkat becsaphatjuk, de ő mindnyájunkat jól ismer. Nap imádsága. Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy megszabadulhassak bűneim terhétől. Kérlek, adj számomra tiszta gondolatokat, őszinte érzéseket, amelyek nem hazugságokon alapulnak. Vedd le rólam azt a terhet, amelyet eddig a hazugság zsákjában cipeltem. Oldozz fel, szabadíts fel minket arra, hogy mindennek terhét tovább vigyem. Köszönöm, hogy megtartasz, és erőt adsz életem további útján. Amen. Szarka Éva áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. A nap újszövetségi igéje, Jézus szava, nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a száján.

szívsebész elmagyarázta a fiúnak a másnapi műtétet. Holnap reggel kinyitjuk a szívedet, hogy megnézzük, milyen a károsodás. De amikor kinyitja doktor bácsi, ott fogja találni Jézust, vágott közbe a fiú. Az orvos zavartan felnézett, majd a szülők felé pillantott, akik némán ültek. A műtét után összevarrom majd a szívedet és a mellkasodat, és eldöntjük, mi legyen a következő lépés. De meg fogja találni Jézust, ismételte a fiú. A Biblia azt mondja, hogy ő a szívemben lakik. A sebésznek elege lett. Majd elmondom neked, mit fogok ott találni a szívedben. Sérült izmokat, gyenge vérellátást és elvékonyodott érfalakat. Aztán majd kitalálom, hogy hogyan tudlak meggyógyítani, és hogyan tudom megmenteni az életedet. De megtalálja majd Jézust is, ő ott lakik, mondta a fiú.

az orvos faképnél hagyta a gyereket, és az irodájába sietett. A diktafonjában vette fel a jegyzeteit a műtétre. Sérült aorta, a tüdőbe vezető erek károsodása, izomsorvadás. Nincs remény a szívátültetésre, nincs remény a gyógyulásra, a kezelésre. Terápia, fájdalomcsillapítók és ágynyugalom. Prognózis: egy éven belül sajnos halál, mondta a diktafonba, majd megállította. Miért? Kérdezte az orvos hangosan Istentől. Miért tetted ezt vele? Te okoztad neki ezt a szenvedést, és ítélted korai halálra. Az Úr válaszolt az orvosnak. Ez a fiú az enyém. A feltámadás után az én nyájamban fog élni örökké. Ott nem lesz fájdalma, olyan jólétben él majd, amit el sem tudsz te képzelni. A sebésznek könnyes lett a szeme, de egyben dühös is volt. De Uram, te teremtetted ezt a fiút, te teremtetted a szívét, meg fog halni néhány hónapon belül. Miért?

Az úr válaszolt. A fiú az én bárányom, az én nyájamhoz tartozik. Azért küldtem a te nyájadba, hogy megmentsek egy másik elveszett bárányt. Az orvos döbbenten ismerte fel, hogy róla van szó, és könnyeivel küszködött.

A hosszú műtét után visszament a fiú szobájába, leült az ágya mellé, és várta, amíg az altatás elmúlik. Amikor a fiú felébredt, suttogva kérdezte: kinyitotta a szívemet? Igen, felelte a sebész. Mit talált benne? Kérdezte a fiú, bágyadtan, de mégis izgatottan. Megtaláltam Jézust, válaszolta az orvos. A történet világosan bemutatja a jó és a gonosz, a hit és a hitetlenség, a spirituális és a világi nézőpont közötti küzdelmet. A fiú a lelki valóságot képviseli, amely a hit és a bizalom révén látja a világot, míg a sebész a másik nézőpontot, az ezzel ellentéteset, mely csak azt látja, ami fizikailag mérhető és bizonyítható. A sebész eleinte csak sérült izmokat, gyenge vérellátást és elvékonyodott érfalakat lát, ami a tudomány és az emberi értelem korlátait szimbolizálja. A történet végén azonban a sebész megtapasztalja a lelki valóságot, felismeri, hogy a fiú hite nagyobb, mint a saját tudása. A fiú szenvedése nem értelmetlen, célja van. Az Úr válasza a sebésznek rávilágít erre: én nem azért küldtem az én bárányomat a nyájamba, hogy elveszítsem, hanem azért, hogy egy másik, elveszett bárányt megmentsek. Ez a mondat tükrözi a gondolatot, hogy a szenvedés eszköz lehet mások megváltására, és Isten nagyobb tervének beteljesítésére. A fiú betegsége nem büntetés, hanem egy küldetés része, amelynek végső célja az orvos megtérése. Ez a szemléletmód az önfeláldozás és a misszió fontosságát hangsúlyozza.

A sebész, aki kezdetben szkeptikus és dühös volt, végül eljut a hitre. A fizikai gyógyítás helyett a lelki gyógyulás történik. A fiú hite és szavai közvetlen eszközökké válnak Isten kezében, hogy megérintse a sebész szívét. Végül a sebész már nem a sérült izmokat látja a szívben, hanem Jézus találja meg ott. Az Isten mindent ellenőriz, és mindennek oka van. Még egy olyan tragikus esemény, mint egy gyermek halála is, egy nagyobb isteni terv része. Az Úr válasza, miszerint a fiú sorsát ő irányítja.

azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, akiket elhatározása szerint elhívott. Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 28. vers.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október, mint szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként mindszent havaként említik, jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az ősz, hó, magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai azuszhőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közeledő térre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az űrge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha éjszakról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk, de ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap, október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Szabó Lőrinc halála napja. Szabó Lőrinc Miskolcon 1900. március 31-én született, és Budapesten 1957. október 3-án hunyt el, Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja. Költői és műfordítói életműve kivételes teljesítmény. Életműve a 20. századot leginkább reprezentálók közé tartozhat. Azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes törekvés éppen önmaga ellentétes tétére váltott át, ahol a kimondott szó, a megfogalmazása pillanatától már is mást fedez. A tett pedig oly sokszor élt ellenkezésben az erkölccsel, és az ember végső menedéke a magány is újabb kiszolgáltatottság terepévé lényegül át, magányod barlangját kard kutatja át. Minden látványosan önmaga ellentéteként is létezik, egyidejűleg is, de utólag szemlélve még inkább. Szabó Lőrinc költőként is, magánemberként is keresztúton állt, mint évszázadának emberisége is. Ökumenikus áhítatot is tartottak a történelmi magyar családok emléknapján. A történelmi magyar családok örökségének megőrzéséről és továbbadásának felelősségéről beszéltek a történelmi magyar családok emléknapján szeptember 25-én pénteken Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az eseményen Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának tábori lelkésze is áhítatot tartott. Ebben Pál apostol Filippieknek írt levelét idézve hangsúlyozta, a mások iránti figyelem nem csak keresztény, hanem általános emberi kötelesség. A lelkész kiemelte, a ne keresse senki a maga javát, hanem a másét is gondolat arra int, hogy időről időre vizsgáljuk meg, nem csupán önmagunkkal vagyunk-e elfoglalva. A 2018 óta évente megrendezett eseményt a Gróf Széchenyi Család Alapítvány hozta létre. Az idei alkalomnak az egyetem Ludovika főépületének Széchenyi díszterme adott otthont. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tartalma.

Sámuel pedig végezte szolgálatát az Úr előtt, és ifjú létére gyolcs éfódot viselt. Anyja kicsiny palástot szokott készíteni, és évről évre elvitte neki, amikor férjével együtt fölment az évenkénti áldozat bemutatására. Éli pedig megáldotta Elkánát feleségével együtt, és ezt mondta: adjon neked az Úr utódot ettől az asszonytól, a fölajánlott helyett, akit fölajánlott az Úrnak. Azután hazamentek. És az Úr rátekintett Annára, s az teherbe esett, és még 3 fiút és 2 lányt szült. A gyermek Sámuel pedig az Úrnál növekedett. Nőttön nőtt, és kedves volt mind az Úr előtt, mind az emberek előtt. Sámuel első könyve, 2. fejezet, 18-tól 21-ig és 26-ig.

0: gyermekisten tisztelet.
1: Így képzelem el a helyzetet. Sámuel boldogan kel fel, és hívja Élit. Itt vagyok a templomban, válaszolta Éli. Sámuel gyorsan felöltözik, megigazítja papi vászorruháját, és rohan a templomba. Éli a földön térdel, és Sámuel is bekapcsolódik a dicsőítésébe. Arcáról sugárzik az öröm, mert szeret Isten szentségében, a mennyei atya közelében lenni. Amikor befejezték az imádkozást, Éli felkel, kézen fogja Sámuelt, és ezt mondja neki. Ma meglátogatnak a szüleid. Juhú, kiált fel a kisfiú, és örömében vadtáncba kezd. Köszönöm, Uram, annyira örülök, hogy újra láthatom őket. Egész nap készülődnek, és Sámuel újra meg újra Isten dicsőíti. Amikor Anna és Elkána megérkezik, eléjük fut, és nagyon örül az ajándékba kapott kabátnak. Jelen van, amikor Éli a szüleivel imádkozik, és megáldja őket. Mennyire fog örülni annak, hogy testvére születik? Sámuel gyermeki, erős hite, teljes értékű hit. Isten országában fontosak a gyermekek is. Gondolunk erre, amikor a templomban, a gyülekezetben, vagy máshol gyermekekkel találkozunk. Talán ez újra megerősíthet bennünket abban, hogy bátran beszéljünk Jézusról és az Istennel való kapcsolatról a gyermekeknek.

Hogyan tudnám a környezetemben élő gyermekeket, akár sajátjaimat, akár másokat, segíteni abban, hogy Istenről halljanak, és életük részévé váljon a vele való kapcsolat.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk.

Mindenható Urunk, titokzatosan igazgatsz mindenütt, és mindenhol el vagy rejtve. Ébredésemben is benne vagy, ahogy éjszakai nyugovásomban is. Jelen vagy a magasságban és a mélységben. Közel vagy, és mégis távol. Hogyan érhetnék el hozzád? Kutató lelkem minden érzésével erre törekszem, de csak a te segítségeddel lehetek képes rá. Csak a hit közelít meg téged, csak a szeretet, csak az imádság. Ó, édes, erős szeretett Istenem, hol vagy? Ugye közel vagy? Ugye velem vagy minden munkámban, minden emberi kapcsolatomban? Csak te tudod élessé tenni fülemet, hogy meghalljam a jót, és ne lepjen meg a gonosz. Tisztává tenni szememet, hogy meglássam a helyes ösvényt. Elkerüljem a rossz felé kanyarodó állutakat. Megtisztítani és megújítani szívemet, hogy áldásodra méltóan érezhessek, beszélhessek, cselekedhessek. Könyörgök a mai napon is lelki békességért. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 3-a. 1226-ban távozott örök honába Assisi Szent Ferenc itáliai szerzetes, költő, a ferences rend alapítója. A topzódó, gazdag ifjúnak betegsége idején látomásában megjelent Jézus Krisztus, aki felszólította, forduljon vissza. Fölhagyott a léha élettel, rendbehozatta Montesubinkói bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és a szegénység erényét hirdető követőivel rendet alapított. Magyarországon először a 14. századi Jókai Kódexben jegyezték le tetteit, prédikált a madaraknak, megszelídítette a gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szentté. Naphimnuszából Sík Sándor fordításában idézünk. És boldogok, akik magukat megadták te szent akaratodnak. Második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek Uramat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
2: Podbanicki Pál báró evangélikus lelkész, egyetemi tanár 1949-ben hunyt el. 1908-ban pappá szentelték, lelkészként dolgozott Felső-Szelin. 1917-től teológiai tanár Eperjesen, majd Pozsonyban. 1918-tól a Betánia Egyesület elnöke és lelkésze volt Budapesten. 1926-ban teológiai doktorátust szerzett a Debreceni Egyetemen. 1928-tól 1949-ig nyilvános rendes tanár a Pécsi Tudományegyetem Soproni Hittudományi Karán.
1: Podmanicki Pál professzor javaslatára 1912-ben megalakult a Magyar Önkéntes Missziói Mozgalom, melynek vezetője lett. A Hajnal című külmissziói folyóirat, a Mustármag című hitépítő folyóirat és a missziói lapok szerkesztője volt. Jelentős a skandináv népekkel való egyházi kapcsolatok kiépítése érdekében végzett munkája. Beszélte az angol, cseh, dán, finn, francia, héber, holland, latin, lengyel, német, norvég, svéd, ógörög, olasz, orosz és szlovák nyelvet. Művei a keresztény istentisztelet lényege dogmatikai és valláspszichológiai alapon kifejtve, a reformáció nevelés történeti jelentősége, a misszió tudományának vázlata.
2: Apostol Pál, református lelkész 1787-ben jött a világra. Tanulmányait Sárospatakon, majd Bécsben végezte, ő volt a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke 1848-tól haláláig, 1860-ig. 1827-ben a Miskolci Lelkészi Hivatalba lépett. Az ezutóbbival összekötött hittanári hivatalt is viselte. Jelentősek megjelent prédikációi, ilyen a keresztény vallás igazságainak csalhatatlansága.
1: 1957-ben búcsúztatták Szabó Lőrinc költőt, műfordítót. A nyugat köréből indult pályája. Ismertebb kötetei Fény, fény, fény. A sátán műremekei. Te meg a világ. Külön béke. Tücsök zene. A 26. év. azt tudatosítja, hogy az ember nem érheti el a teljességet. A hithű kálvinista papi nemzedékek neveltjének Istenhez vágyódását a tények rideg tisztelete utasítatja vissza. Jöttem, de ki tudja mikor, de ki tudja miért, és honnan az űr iszonyús örök útjain át.
2: A filmmúzeum története 1912-ben kezdődött, amikor az Erzsébet körút és a Dob utca sarkán megnyitották a Royal nagymozgót. Alapítója és tulajdonosa a magyar kinematográfus Radó József volt. 1925-től Veszta néven folytatta működését, majd 1942-ben Erzsébet mozira változtatták a nevét. Az 1950-es évek közepén a Mátra nevet kapta, majd egy átalakítást követően 1991. október 3-án nyílt meg az Örök Mozgó Filmmúzeum, 2015-ig működött.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: A magad perét pereld ellenfeleddel, de a más titkát ne fedd föl. Példabeszédek könyve 25. fejezet, 9. vers.

Valahogy mindig belebotlom olyan emberekbe, akik előszeretettel panaszkodnak a másikra. Sérelmezik, hogy hangosan szól nála este a zene, és nem tudnak tőle aludni. A gyereke mindig átdobja a labdát, kivetnivalót találnak a munkájában, kritizálják, hogy a múltkor nem vette észre őket az utcán, nem tetszik nekik, ahogy beszél velük, hiányolják, hogy miért nem segít nekik, hibásnak tartják a döntéseit, megszólják, hogy milyen emberek járnak hozzá, és még sorolhatnám vég nélkül, hogy az embereknek miféle bajuk van egymással.

0: Isten azt tanítja a Szentíráson keresztül, hogy ha panaszod van valaki ellen, négy szem közt beszéld meg vele, ne másnak panaszkodjál, és ne pletykáld ki mások dolgait. Sajnos erre a rossz tulajdonságra többnyire hajlamosak vagyunk. Bizony nekem is oda kell figyelnem, hogy ne essek ebbe a hibába. A te korodban különösen kritikusan szemlélitek a világot. Mindent górcső alá vesztek, és nagyitón átnézitek, hogy ki mit mond és cselekszik. Jellemzően hamar felháborodtok, ha úgy érzitek, hogy az igazságérzeteteket sérelem érte. Ilyenkor jól esik összeülni a csapattal, és jól kitárgyalni másokat. Ne feledd azonban, hogy ez nagyon helytelen tulajdonság. Ha problémád van valakivel, legyél annyira gerinces, hogy oda mégy hozzá, és négy szem közt elrendezed vele a nézeteltérést. Utána pedig tovább lépsz, és nem emlegeted fel a dolgot. Különösen nem mások előtt.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Úgy járjunk, ahogy Krisztus járt.
1: A mai ige Kolossébeliekhez írt levél 2:6. Azért, amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne. Gondolatok az igéről. Harcolj az élet koronájáért. Élj, hogy kedvében járj, aki azt gondolta rólad, hogy olyan értékes vagy, hogy odaadta Jézust, az ő egyszülött fiát, hogy megszabadítson bűneidtől, örökké legyen előtted a gondolat, hogy milyen érdemes mindent megtenni, és amit teszünk, azt tegyük jól. Függj Istentől bölcsességéért, hogy egyetlen lélek se csüggedjen el azért, amit helyesen cselekszik. Munkálkodj Krisztussal, hogy lelkeket vonz hozzá. Tedd legjobb tudásod szerint mindazt, amit magadra vállalsz. Jézus a te üdvözítőd, és bíz benne, hogy segít neked nap mint nap, hogy ne vess konkolyt, hanem országának jó magvait. Meg kell tanulnod látni az agyaddal, ahogy a szemeddel nevelned kell ítéletalkotásodat, hogy ne legyen határozatlan és hatástalan. Imádkoznod kell vezetésért, és bízd a te utadat az Úrra. Zárd be szívedet minden ostobaság és bűn előtt, és nyisd meg az összes mennyei befolyás előtt. Időd és lehetőségeid legjavát arra kell fordítanod, hogy arányos jellemet fejlesz. Legyünk teljesek benne. Amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok is ő benne. Ez azt jelenti, hogy tanulmányoznod kell Jézus életét. Sokkal odaadóbban kell tanulmányoznod, mint a világi ismereteket, mivel az örök érdekek fontosabbak, mint az ideig való földi foglalatosságaid. Ha megbecsüljük, értékeljük az örök dolgok értékét és szentségét, vesd be a legtisztább gondolatokat, legjobb energiáidat a problémák megoldására, ami felöleli örök jólétedet, és minden más érdek semmivé foszlik ezzel összehasonlítva. Megvan a minta, Krisztus Jézus. Járjunk a lábnyomában, és képesítést nyerünk, hogy betölts bármilyen és minden pozíciót, amire csak felkérnek, hogy elfoglald. Nem szabad úgy érezned magad, mint egy megkötözött rabszolga. Te Isten fia vagy.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor látszólag sok minden rosszul alakul, bíz bennem. Amikor úgy érzed, egyre inkább elveszíted az irányítást az életed fölött, adj hálát nekem. Ezek természetfeletti reakciók, és a körülményeit fölé tudnak emelni. Ha nehézségekkel szembesülve természetes módon reagálsz, a negatív gondolkodás áldozatává válhatsz. Már néhány panasz szó is elindíthat egy lefelé kanyargó úton, elhomályosítva kilátásodat és gondolkodásmódodat. A panaszkodás egyre könnyebben csúszik ki a szádon, és egyre lejjebb lök a lejtőn. Minél lejjebb kerülsz, annál gyorsabban csúszol. De még mindig ráléphetsz a fékre. Kiálts hozzám az én nevemben. Jelensd ki, hogy bízol bennem, akárhogy is érzel. Adj hálát nekem mindenért, még ha természetellenesnek tűnik is, sőt, észszerűtlennek. Így fokozatosan elkezdesz emelkedni felfelé, és visszanyered a lábad alól elveszített talajt. Amikor visszaérsz a kiindulási szintre, alázatos nézőpontból tekinthetsz a körülményeidre. Ha ezúttal a természet feletti reakciót választod, hogy bízol bennem és hálát adsz nekem, megtapasztalod mérhetetlenül mély békességemet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Tizenhatodik Zsoltár, hatodik vers. Efézus beliekhez írott levél, ötödik fejezet, huszadik vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Dániel könyve, 12. rész. Jövendőlés a próbatétel végéről és a feltámadásról. Abban az időben eljön Mihály a nagyvezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak, addig az időig. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az értelmesek fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mindörökké. Te pedig, Dániel, tartsd titokban ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyeknek majd, de az ismeret gyarapodik. Azután én, Dániel, láttam, hogy még ketten állnak ott, egyikük a folyam innenső oldalán, a másik pedig a túlparton. Az egyik megkérdezte a gyolcsuhába öltözött férfit, aki ott állt a folyam vize mellett, mikor fognak bekövetkezni ezek a csodálatos dolgok. Hallottam, hogy a gyolcsuhába öltözött férfi, aki ott állt a folyam vize fölött, jobbját és balját az égre emelve, megesküdött az örökké élőre. Egy időszak, meg két időszak, és egy fél időszak múlva. Mert amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek. Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem. Uram, mi lesz végül mindebből? Ő így válaszolt. Menj el, Dániel, mert ezek az igék titkosak, és le vannak pecsételve a végső időkig. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az értelmesek megértik. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot, és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el. Boldog, aki álhatatos marad, és megéri az 1335 nap végét. Te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon.

0: Mai szakasz, Dániel könyve, 12. rész. Ebben a fejezetben az általunk ismert világ rendje véget ér, és Krisztus befejezi az ítéletet. Ő az a fejedelem, aki megvédi a hűségeseket, akikhez Dániel is tartozik. Krisztus, aki együtt ül az atyával a trónon, most feláll. Amikor pedig ő felkél, a kegyelem ajtaja bezárul. Itt megdicsőült állapotában, az engesztelési folyamat befejezése után, ő a nagy fejedelem. Jákob megpróbáltatásának éjszakája elkezdődik, de az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben. Ők képezik a hűséges maradékot, akik abban az időben élni fognak. Akik korábban meghaltak, most feltámadnak, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra. Akik elfogadják Jézust megváltójuknak, azok bölcsek, és akik kivették részüket Isten legfontosabb munkájában, a lélekmentésben, fénylenek, mint a csillagok, örökké, írja a 3. vers. Dániel még mindig tudni akarta, hogy mi lesz végül mindebből. Azt a feleletet kapta, hogy el kell mennie a maga útján, mert a szavak be vannak zárva, és be vannak pecsételve a vég idejéig. A Dániellel beszélő férfi ezután újabb információkkal szolgál a hűségesekről. Megtisztulnak, és megfehérednek a megszentelődés által, és az Istenben való hitük megpróbáltatik. Igazságuk meg fog látszódni életükön, mert abba hagyták gonosz útjaikat. De a gonoszok tovább folytatják gonoszságukat, bűneik rejtegetését, Isten félszívvel való imádatát, és ahelyett, hogy szívüket alárendelnék, csak szavaikkal szolgálnak. Az igazak azonban Krisztussal járnak, és az ő lelkének segítségével megértik a titkokat. Ez a történelem végét és az örökké valóság kezdetét jelenti, amelynek eljövetelét nem tudhatjuk, de bízzunk a ránk áradó kegyelemben.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Azután vette a szövetség könyvét, és elolvasta a nép előtt. Ők pedig kijelentették. Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Azután Mózes vette a vért, ráhintette a népre, és mondta. Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek mindezen igék alapján. Isten elvezette népét a Sinai hegyhez. Kinyilvánította előttük dicsőségét, megajándékozta őket törvényével és áldások ígéretével. Ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyém. Lesztek nékem papok birodalma és szent nép. Izrael fiai nem látták be saját bűnös voltukat, és azt sem értették meg, hogy Krisztus nélkül lehetetlen megtartaniuk Isten törvényét. Úgy érezték, hogy képesek voltak és lesznek igazságot cselekedni. Ezért merték kijelenteni. Mindent megteszünk, amit az Úr parancsolt, és engedelmeskedünk. Ám csak néhány hét telt el, és már is megszegték Istennel kötött szövetségüket. Leborulva imádták a bálványszobrot. Nem remélhették Isten tetszését egy olyan szövetség útján, amelyet megszegtek. Amikor azonban belátták bűnös voltukat, és azt is, hogy bocsánatra van szükségük, tudatára ébredtek, hogy nem lehetnek meg a megváltó nélkül, aki az ábrahámi szövetségben jelentette ki magát, és az áldozati felajánlások jelképezték. Most a hit és a szeretet Istenhez kapcsolta őket, aki egyedül szabadíthatja meg az embert a bűnből.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Erőforrás. Erőnk igazi forrása az egyensúly, avagy a lelki béke. Ám ez a békesség nem az álmossággal azonos. Békében élni annyit jelent, szövetséget kötni az erőkkel, ahelyett, hogy harcolnánk ellenük. Andrew Matthews.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Felkészülés a szülői szerepre. A fiak ékessége az atyák. Példabeszédek könyve 17. fejezet 6. vers. A háztartási gépekhez használati útmutatót szokásos mellékelni. Ha veszed a fáradtságot és elolvasod, azzal sok gondot megspórolhatsz magadnak. A gyermeknevelésre vonatkozó használati utasítást Isten közölte velünk, mégpedig a Bibliában. Ott ez áll. A fiak ékessége az atyák. Szülővé válni az egyik legnemesebb hivatás, a legjelentősebb és leginkább sorsfordító döntésen alapul, amelyet valaha hozhatsz. Ezért tehát komolyan fontold meg, imádkozva és kellő humorérzékkel, hogy a döntésed életed legnagyobb örömévé válhasson. Gyermekeidnek szükségük van arra, hogy határokat szabj nekik és megóvd őket a bajtól. Lelki és erkölcsi iránytűként kell szolgálnod számukra. Napjainkban mindenfelől materialista, erőszakos, szexuális tartalmú, valamint kábítószer és alkoholfogyasztásra ösztönző képekkel teli tévéműsorok, reklámok, zenék, videójátékok és internetes tartalmak bombázzák a gyermekeket. Sok általuk látott negatív dolog nagyra becsült és ünnepelt manapság. Olyannyira,

Isten az atyád megérti, mivel állsz szemben, és a hozzáfordulsz imádságban megsegít. Ha nincs gyermeked, ragadd meg ma az alkalmat, és imádkozz az ismeretségi körödben lévő szülőkért és gyermekekért.

0: Kedves hallgatóink, forduljunk az Úr Jézus Krisztushoz, áldjon meg minket hittel, hogy annak felhajtó ereje emeljen fölül bennünket a vágyak követelésén. Áldjon meg minket a reménység józanságával, hogy a múlandókban élve is az örökkévalókba kapaszkodjunk. Áldjon meg a szeretet gazdagságával, hogy annak kincseivel mi is gazdagíthassuk, jobbá, szebbé tehessük mások életét, ezáltal méltó gyermekei lehessünk mennyei atyánknak.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhít a címe az Úr lényének visszatükröződése. A mai ige 17. Zsoltár 15. vers. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak.

0: amikor fölébredek. Gondolatok az ígéről. A világ fiait a földi javak gazdagítják és boldogítják. Ezeket hagyják örökül gyermekeiknek is. A hívőknek azonban másféle kincseik vannak. Mi nem e világ gazdagsága után törekszünk, hanem magasabbra és távolabbra nézünk. A mi gazdagságunk kettős. Itt örvendezhetünk Isten jelenlétének, odaát pedig hasonlóak leszünk majd ő hozzá. Itt mint igazak nézhetünk Istenre, mert Krisztus Jézusban megigazultunk. Milyen nagy öröm a kiengesztelődött Úrra tekinteni. Isten dicsősége, ahogyan az Krisztus arcán tükröződik, valóságos földi mennyországot varázsol körénk, és ebben van eljövendő mennyországunk ígérete is. De nem elég csupán nézni. Át is kell formálódnunk annak a képére, akire tekintünk. Ha reggel fölébredünk, eszméljünk rá, hogy Urunk szépségeit kell visszatükröznünk. Ha hittel tekintünk Istenre, annak átalakító hatása lesz önmagunkra nézve is. Jézus Krisztus ábrázata mélyen belevésődik a szívünkbe, és az ő lénye átformálja a szívünket. Ez a legnagyobb öröm, meglátni Istent és hozzá hasonlóvá válni. Mi többet kívánhatnánk még, hogy Dávid vallástétele a Szentlélek által ígéretté válik számunkra. Hiszek benne, és várom beteljesülését. Uram, teljesítsd be azt rajtam is. Amen. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. 6. Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek. Szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, ígehirdetőt, szolgálattévőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait is, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Fölmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember életem.

A világból jövő impulzusok arra ösztönöznek bennünket, hogy gyűjtsünk minél nagyobb vagyont, így biztosítsuk be magunkat. Így alapozzuk meg anyagilag a gyermekeink jövőjét. Tegyük ezt akár annak árán is, hogy ezáltal megkárosítunk, vagy megrövidítünk másokat. Mert hiszen az a biztos, amit a szemünkkel láthatunk, amit a kezünkkel megtapinthatunk. Isten igéje azonban egészen mást mond. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol mógy rágja és rozsda marja, s ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja mój, és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be, és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is.

Természetesen nem felelőtlenségre, meggondolatlanságra akar buzdítani ezáltal Isten, hanem áthelyezi a hangsúlyt, a figyelmünk fókuszát a földi dolgokról, az örök érvényű igazságokra, a mennyei kincsek gyűjtésére. Mert ahogyan ezt a felolvasott igében is hallhattuk, nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete. Nekünk, keresztényeknek elsősorban Isten országát és annak igazságát kell keresnünk. És el kell hinnünk, hogy mindaz, ami nélkülözhetetlen a mindennapi élethez, megadatik. Mert hűséges és gazdag a mi Istenünk. Ő tudja, hogy mire van szükségünk. Kimeríthetetlen a mennyei kincstár. Ezért bátran ráhagyatkozhatunk. Bízhatunk benne. El kell hinned, hogy megadja mindazt, ami létfontosságú a mindennapjaidhoz. Sokkal bőségesebben, mint ahogy azt el tudnád képzelni.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, október 3-a. Apostolok cselekedetei 27. fejezet, 9-től 26. versig. Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a bőjt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, látom, hogy a további hajózás nem csak a rakományra és a hajóra, hanem életünkre nézve is veszélyessé válik. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, s ezért a többség úgy döntött, hogy tovább hajóznak onnan, hát ha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásokat. Felszedték tehát a horgonyt, és tovább hajóztak Kréta közelébe. Nem sokára azonban a sziget irányából az Eurak Vílónak nevezett szélvihar csapott le a tengerre. Mikor az magával ragadta a hajót, úgyhogy nem tudott a széllel szemben haladni, rábíztuk a hajót, és sodortattuk magunkat vele. Amikor egy kis sziget alá futottunk be, amelyet Klaudának hívnak, csak nagy nehezen tudtuk megtartani a mentőcsónakot. Miután ezt felvonták, óvintézkedéseket tettek. Alul átkötötték a hajót, és mivel féltek, hogy a Szirtész tengeröböl zátonyaira futnak, a horgonyt leeresztették, és úgy sodrottak tova. A vihar hevesen dobált bennünket, azért másnap kidobálták a hajó terhet. Harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihar tombolt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Minthogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt. Az lett volna helyes, férfiak, ha rám hallgattok, és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Ha bármi baj történik, számíthatunk rá, hogy mindig lesz valaki, aki azt fogja mondani, hogy én előre megmondtam. Ez kiváltképp akkor jogos, ha az illető előzőleg valódi megoldást javasolt. Sajnos ekkor talán már csak azért küzdünk, hogy mentsük a menthetőt. Van egy mottóm, ami így szól, Isten nem a túlélés istene, hanem a győzelemé. Így biztosak lehetünk abban is, hogy amikor minden reménytelennek tűnik, ő nem csak segít valahogy, hanem valódi győzelmet fog adni nekünk. Olyan győzelmet, ami felől semmi kétség nincs, hogy az ő keze munkája. Pál így áll elő, és tesz egy bátor kijelentést, amikor úgy tűnik, minden elveszett. Isten szerette Pált, de szerette azokat is, akik vele utaztak. Az apostolnak Rómába kellett utaznia mindenáron. Útja alatt bizonyságot tett uráról, de nem mindenki hitt neki. Egyesek meg akartak róla bizonyosodni, hogy igaza van. Akár azt is mondhatnánk, hogy itt volt a lehetőség, hogy mind megismerjék Isten nagyságát és szándékát. Van egy hihetetlenül csodálatos eleme ennek a történetnek. Habár Pál csak fogoly volt, mégis úgy tűnik, hogy az egész utazás alatt ő a legszabadabb személy. Az is volt. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Joanna Jung írta Ohioból, az Egyesült Államokból. Ragyogjon világosságotok. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté evangéliumának 5. fejezetének 16. verse. Ki lehet az, aki így énekel? Gondoltam magamban. A gyülekezetünk az Isten tiszteleten ugyanazt a záróéneket énekelte, mint mindig, ám ezúttal egy új, tiszta csengésű hang emelkedett ki a többi közül. Körbenéztem, és megláttam a 4 éves Lucy-t, amint teli torokból határtalan lelkesedéssel énekli a sorokat. Lucy ragyogó éneklése eszembe juttatta Jézus tanítását a mai ige szakaszban. Nem arra kaptunk elhívást, hogy elrejtsük Isten iránti szeretetünket, vagy félénken visszafogjuk magunkat. A mi világosságunknak is úgy kell ragyogni az emberek előtt, ahogyan Lucy-é. Ő szenvedéllyel énekel, és bár nem minden hang tökéletes, sugárzik belőle, hogy teljes szívből szereti Jézust. Régebben én csak halkan énekeltem, nem mertem hangosan dicsérni az Urat, mert feszélyezve éreztem magam. De Lucy példája bátorságot adott, hogy fesztelenebbül dicsőítsem Istent. Lucy tudtán kívül mozgalmat indított el a közösségünkben, a szenvedélyes éneklés megújulását. Minden pacsorban elemes gyertyák vannak elhelyezve, és a lelkész a gyermekeket mindig előre hívja, hogy ők vezessék az áróéneket. Lelkesen futnak ki, kezükben a gyertyákkal. A gyülekezet tagjai közül is sokan bekapcsolják a saját gyertyáikat, magasba emelik őket, és hangosan, együtt dicsőítik az Urat. Mennyei Atyánk, adj nekünk bátorságot, hogy megosszuk a te világosságodat másokkal ebben a földi életben. Amen. Napi gondolat. Hol vettem észre Isten világosságát a mai napon? Imádkozunk bátorságért, Isten szeretetének átadásához.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Szabó Lőrinc 1957. október 3-án távozott az élők sorából. A Kossuth-díjas költő azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes törekvés éppen önmaga ellentétére váltott át, ahol a tett oly sokszor élt ellenkezésben az erkölccsel, és az ember végső menedéke a magány is a kiszolgáltatottság terepévé lényegült át. Költőként is, magánemberként is keresztúton állt, mint évszázadának emberisége.

Szabó Lőrinc, Tao Te King. Pusztul, ami csak egy. Vak, aki egynek lát valamit. Védelem kell, védtelen életednek s védekezik. Gyöngeséged páncélt izzad magára, mint a csiga. Száz karddal jár benned előre-hátra minden vita. Utak sara. Vágysz a messzeségbe, s bár itt maradsz, felkapaszkodsz a tipró kerékre, s vele szaladsz. Olyan szennyes vagy, hogy neked a legszebb a tisztaság, s aki nem olyan, mint te, az se vedhet követre át. Minden erényed bűnben született, és bűn lesz megint, de az akkordba a sokféle zengés viszi a szint. Kiépíted magadból, mint a számok, a végtelent, és mert csupa rendetlenség vagy, álmod s urad a rend. Nevetve cáfolsz, hogy cáfolva hidd el, amin nevetsz. Igaz egész, csak ellentéteiddel együtt lehetsz. Egész életed leplez és leleplez, de oda jut, oda fut mégis, lassan így, szívedhez az igaz út.

0: Isten 10 parancsa, minden jó törvény alapja.
1: A jellem tökéletesítése. Mindenkit tiszteljetek, szeressétek a testvériséget, féljétek Istent, tiszteljétek a királyt. Szolgák, engedelmeskedjetek gazdáitoknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, hanem a szívteleneknek is. Péter első levele, 2:17-18. Gondolatok az ígéről. Az apostol világosan elénk tárja, milyen magatartást tanúsítsanak a hívők a polgári hatóságok iránt. Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért, akár királynak, mint feljebbvalónak, akár helytartóknak, akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, a jól cselekvőknek pedig dicsérésére. Mert úgy van az Isten akarata, hogy jót cselekedve elnémítsátok a balgatag emberek tudatlanságát, mint szabadok, és nem mint akiknél a szabadság a gonoszság palástja, hanem mint Isten szolgái. Mindenkit tiszteljetek, a testvériséget szeressétek, Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Péter első levele, 2:13-17. Kötelességünk engedelmeskedni az ország törvényeinek, kivéve, ha ellenkeznek Isten magasabb rendű törvényével, amelyet jól hallhatóan jelentett ki a Sínái hegyen, és saját ujjával vésett kőtáblákra. Isten 10 parancsa képezi az alapját minden igaz és jó törvénynek. Akik szeretik Isten törvényét, azok alkalmazkodni fognak országuk minden jó törvényéhez.

0: az Isten szíve szerinti ember.
1: A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Lukács evangéliuma 6. fejezet 45. vers. Jézus tanításai olyanok voltak, amelyek mindenkor kiemelkedtek a világ minden más tanításai közül, és nem voltak, és nem is lesznek soha mások, amelyek oly tisztán és mégis oly mélyen hatnának az ember szívére. Jézus nem bonyolította az élet igazságait. Szavai világosak és közérthetőek voltak, miközben valami rendkívüli és isteni mélységük volt. Amit tanított, az nem csak elmélet volt, hanem az élet egy olyan praktikus, mégis magas rendű megélésére tanított, ami mindenki számára hozzáférhető. Jézus üzenete egy egyszerű, de erőteljes igazságot közvetített. Csak azt mutathatjátok, amik vagytok igazából. Ő azt tanította, hogy az ember jelleme nem titok többé, mert minden tettünk, minden szavunk és minden egyes pillanatnyi döntésünk arról árulkodik, hogy kik is vagyunk valójában. Akár az ember szíve tele van sötétséggel, gonoszsággal, akár tisztasággal és szeretettel, minden egyes cselekedetünk tükrözi ezt. A jellem nem rejtőzik el, és nem marad rejtve, hanem megmutatkozik az élet mindennapi pillanataiban. E világról semmi más nem vihetünk magunkkal, csak a jellemünket. Az, ahogyan beszélünk, cselekszünk, és ahogyan másokkal bánunk, mindazokat a belső vonásokat tükrözi, amelyek kifejeződnek. Ha jellemünk még nem készült fel arra, hogy belépjen a mennyei országba, akkor minden gonosz, helytelen vagy éppen rút kifejezés, ami elhagyja ajkunkat, arról tanúskodik. De ugyanígy egy tiszta, nemes és figyelmes kifejezésmód, amely másokat is felemel, arra utal, hogy a jellemünk a mennyei cél felé törekszik. Az igazi lelki küzdelem éppen ez. A földi, romlott természetünk és a lelki átalakulásra vágyó szellemünk közötti belső harc. A keresztény élet lényege abban rejlik, hogy ezen az úton Isten segítségével minden egyes nap egyre jobban formálódjunk a mennyei jellemre, hogy készen álljunk arra, hogy elhagyjuk ezt a földet, és belépjünk Isten örökkévaló országába. Teremtünk átalakító ereje és a Szentlélek munkája az, ami képes az ember szívét valóban megváltoztatni. Az igazi változás, a Biblia tanulmányozás, az ima és a Szentlélek áldott munkája révén zajlik. Ezek az eszközök, amelyek segítenek bennünket abban, hogy Isten szíve szerint formálódjunk. Isten ma is ugyanúgy szól hozzánk, mint régen, és hív minket, hogy szívünket teljesen nekiadjuk, hogy ő vezessen bennünket a helyes úton. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Példabeszédek könyve 23. fejezet 26. vers. Ez a felhívás ma is érvényes mindannyiunk számára. Akik el akarjuk érni Isten célját a mi életünkkel, hogy jellemünket teljes mértékben az ő képmására formálja. A valóság az, hogy ez az átváltozás csak Isten hatalma által történhet meg, és ő biztosítja számunkra mindazt a kegyelmet, amire ezen az úton szükségünk van.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Október 3-án, szombaton következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét Ézsaiás próféta könyvének 29. fejezetében a 13. versként olvashatjuk. Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Napújszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 15. fejezetében a 11. versként találjuk. Jézus ezt mondja, nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Azt mondogatjuk, ne aggódj, minden rendben lesz. Ne félj, majd mi megoldjuk. De közben azt látjuk és tapasztaljuk, hogy egyre inkább kicsúszik kezünkből az irányítás. Nem leljük a helyes utat, sőt, téves irányba siklunk, eltávolodunk a megoldások lehetőségétől. Kapkodunk, hibát hibára halmozunk, trágár beszéddel szitkozódunk. Közben még azt is érezhetjük, hogy modernek vagyunk, mert ma már mindenki így beszél. Olyan mélyre süllyedtünk, ahol a fehér is feketének látszik. Ebben a képmutató világban búvó patakként tör föl Isten szava, mint az egyetlen tiszta forrás, amelyből meríthetünk. Akkor lesz igazán gazdag az életünk, ha az Isten közelségében éljük napjainkat. Mindannyian bepiszkolódunk, beszennyeződünk bűneink miatt. Ezért kérjük Isten bűnbocsátó kegyelmét. Vegye le rólunk a képmutatás terhét. A másnak látszani, mint ami vagyok, felesleges maszkját. Adjon a szánkba tiszta szavakat, szívünkbe és lelkünkbe tiszta érzéseket és gondolatokat. Vegyük észre, Isten igazsága más mércével mér, mint amit mi igazságnak gondolunk. Mindezek felett pedig hatalmas Úr az Isten, aki előtt a képmutatás nem kifizetődő. Embertársainkat becsaphatjuk, de ő mindnyájunkat jól ismer. Nap imádsága. Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy megszabadulhassak bűneim terhétől. Kérlek, adj számomra tiszta gondolatokat, őszinte érzéseket, amelyek nem hazugságokon alapulnak. Vedd le rólam azt a terhet, amelyet eddig a hazugság zsákjában cipeltem. Oldozz fel, szabadíts fel minket arra, hogy mindennek terhét tovább vigyem. Köszönöm, hogy megtartasz, és erőt adsz életem további útján. Amen. Szarka Éva áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőle. A napújszövetségi igéje, Jézus szava, nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a száján.

A szívsebész elmagyarázta a fiúnak a másnapi műtétet. Holnap reggel kinyitjuk a szívedet, hogy megnézzük, milyen a károsodás. De amikor kinyitja doktor bácsi, ott fogja találni Jézust, vágott közbe a fiú. Az orvos zavartan felnézett, majd a szülők felé pillantott, akik némán ültek. A műtét után összevarrom majd a szívedet és a mellkasodat, és eldöntjük, mi legyen a következő lépés. De meg fogja találni Jézust, ismételte a fiú. A Biblia azt mondja, hogy ő a szívemben lakik. A sebésznek elege lett. Majd elmondom neked, mit fogok ott találni a szívedben. Sérült izmokat, gyenge vérellátást és elvékonyodott érfalakat. Aztán majd kitalálom, hogy hogyan tudlak meggyógyítani, és hogyan tudom megmenteni az életedet. De megtalálja majd Jézust is. Ő ott lakik, mondta a fiú.

Az orvos faképnél hagyta a gyereket, és az irodájába sietett. A diktafonjában vette fel a jegyzeteit a műtétre. Sérült aorta, a tüdőbe vezető erek károsodása, izomsorvadás. Nincs remény a szívátültetésre, nincs remény a gyógyulásra, a kezelésre. Terápia, fájdalomcsillapítók és ágynyugalom. Prognózis: egy éven belül sajnos halál, mondta a diktafonba, majd megállította. Miért? Kérdezte az orvos hangosan Istentől. Miért tetted ezt vele? Te okoztad neki ezt a szenvedést, és ítélted korai halálra. Az úr válaszolt az orvosnak. Ez a fiú az enyém. A feltámadás után az én nyájamban fog élni örökké. Ott nem lesz fájdalma, olyan jólétben él majd, amit el sem tudsz te képzelni. A sebésznek könnyes lett a szeme, de egyben dühös is volt. De uram, te teremtetted ezt a fiút, te teremtetted a szívét, meg fog halni néhány hónapon belül. Miért?

Az úr válaszolt. A fiú az én bárányom, az én nyájamhoz tartozik. Azért küldtem a te nyájadba, hogy megmentsek egy másik elveszett bárányt. Az orvos döbbenten ismerte fel, hogy róla van szó, és könnyeivel küszködött.

A hosszú műtét után visszament a fiú szobájába, leült az ágya mellé, és várta, amíg az altatás elmúlik. Amikor a fiú felébredt, suttogva kérdezte: kinyitotta a szívemet? Igen, felelte a sebész. Mit talált benne? Kérdezte a fiú, bágyadtan, de mégis izgatottan. Megtaláltam Jézust, válaszolta az orvos. A történet világosan bemutatja a jó és a gonosz, a hit és a hitetlenség, a spirituális és a világi nézőpont közötti küzdelmet. A fiú a lelki valóságot képviseli, amely a hit és a bizalom révén látja a világot, míg a sebész a másik nézőpontot, az ezzel ellentéteset, mely csak azt látja, ami fizikailag mérhető és bizonyítható. A sebész eleinte csak sérült izmokat, gyenge vérellátást és elvékonyodott érfalakat lát, ami a tudomány és az emberi értelem korlátait szimbolizálja. A történet végén azonban a sebész megtapasztalja a lelki valóságot, felismeri, hogy a fiú hite nagyobb, mint a saját tudása. A fiú szenvedése nem értelmetlen, célja van. Az Úr válasza a sebésznek rávilágít erre: én nem azért küldtem az én bárányomat a nyájamba, hogy elveszítsem, hanem azért, hogy egy másik, elveszett bárányt megmentsek. Ez a mondat tükrözi a gondolatot, hogy a szenvedés eszköz lehet mások megváltására és Isten nagyobb tervének beteljesítésére. A fiú betegsége nem büntetés, hanem egy küldetés része, amelynek végső célja az orvos megtérése. Ez a szemléletmód az önfeláldozás és a misszió fontosságát hangsúlyozza.

A sebész, aki kezdetben szkeptikus és dühös volt, végül eljut a hitre. A fizikai gyógyítás helyett a lelki gyógyulás történik. A fiú hite és szavai közvetlen eszközökké válnak Isten kezében, hogy megérintse a sebész szívét. Végül a sebész már nem a sérült izmokat látja a szívben, hanem Jézus találja meg ott. Az Isten mindent ellenőriz, és mindennek oka van. Még egy olyan tragikus esemény, mint egy gyermek halála is, egy nagyobb isteni terv része. Az Úr válasza, miszerint a fiú sorsát ő irányítja. Az orvos dühös, miért? Kérdéseire Isten válasza egy mélyebb, lelki perspektívát kínál.

Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, akiket elhatározása szerint elhívott. Róma beliekhez írt levél, 8. fejezet, 28. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozattal. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már megint lesz hangverseny. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, amelyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Szela. Országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét vasárnapig, tehát október 2. és 4. között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől,

0: A félelmeinktől, a kötöttségeinktől, vagy csak hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is fölmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Győri Gábor Dávid missziói lelkész ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából és újra Istenre figyelni, közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, a Széchenyi út 8-12-ben. Zene és íge együtt hirdette az örömhírt. Különleges hétvége részesei lehettek szeptember 26-27-én a Fejér Komárom Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei. A Nyugati Dunántúli Egyházkerület szervezésében ezúttal kórusmuzsika és égehirdetés együtt szolgálta az evangelizációt. A Mandák kórus Bakony-Csernyén, Nagyvelegen, Szákon és Pusztavámon szólaltatott meg énekeket. Az Evangélikus Kántorképző Intézet Mandák kórusa Kertész Péter vezetésével érkezett a gyülekezetekbe. A hétvége alkalmain a zene nem önmagáért szólalt meg, az elhangzó művek és az égehirdetések egyaránt Isten szeretetére és a Jézussal való személyes kapcsolat lehetőségére irányították a figyelmet. A Bakony-Csernyei alkalom során Szarka István lelkész, Fejér Komáromi esperes különösen is kifejezte háláját azért, hogy az együttes a szolgálatával gazdagítja a gyülekezet és az egyházmegye életét. Közösségben magyarul együtt. Magyar családi napot tartottak Rómában. Közel 150 résztvevővel rendezték meg szeptember 19-én a Magyar Családi Napot a római Szent István házban. A találkozó célja az Olaszországban élő magyar családok közötti kapcsolatok erősítése, a magyar nyelv és kultúra ápolása, valamint a keresztény közösséghez tartozás élményének megélése volt. A program magyar nyelvű szentmisével kezdődött, amelyet Törő András, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora, az olaszországi és máltai magyar katolikus közösségek lelkipásztora mutatott be a Szent István ház kápolnájában. A szentmisét követően a résztvevők megismerkedhettek a római magyar intézmények munkájával. Érszegi Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója, az intézmény kulturális tevékenységét mutatta be, majd Dávid Andor Ferenc, magyarország-olaszországi nagykövete és Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet engedett betekintést a két diplomáciai képviselet feladataiba. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót! Az elmúlt héten ott hagytuk abba, Isten nem mindig válaszol az imádságainkra, mint ahogy ezt mi elvárjuk. Izrael fiai azt cselekedték, amit gonosznak tart az Úr. És azt olvastuk a Bírák könyve 6. fejezetében, hogy ezért Midian kezébe és Amálek kezébe adta őket az Úr. És Midian és Amálek keményen sanyargatta Izraelt, annyira, hogy kénytelenek voltak barlangokat vájni a hegyekben, mindenféle rejtekhelyeket, erődöket építeni, azért, hogy meg tudják védeni magukat. Míg el nem jött az az idő, amikor végre az Úrhoz kiáltottak, ám az Úr nem szabadított küldött, mint korábban, imádságaik meghallgatásaképpen, hanem úgy döntött, tisztázni akarja velük, hogy is jutottak idáig. Leckésztetett az Úr. Szembesített az Úr. Nem azért, mert irgalmatlan, hanem pontosan azért, mert egy népből sem lesz felnőtt, lelkileg érett, felelősségteljes, tudatos döntéseket hozó nép, ha mindig kimentik abból a helyzetből, amibe saját elhatározásából, döntéseinek a következményeképpen jutott. Jól tudta ezt az Úr, sokkal jobban, mint ahogy ma bárki tudhatja közülünk, és éppen ezért prófétát küldött, nem szabadítót, hogy mondja meg a népnek, miért jutott oda, ahova tart. Ugyanakkor elkezdett Isten titokban, a háttérben munkálkodni. Hogy hogyan? Erről lesz ma szó a Nehéz esetek a Bibliában sorozat mai fejezetében. Kérem, aki teheti, lapozza fel velem a Bírák könyve 6. fejezetét, a 11. verstől fogom olvasni. Aztán eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó Joásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midian elől. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr. Midian kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midian markából, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a legszegényebb Banasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egy ember volna. Erre ő így szólt hozzá, ha elnyertem jó indulatodat, add nekem valami jelét annak, hogy valóban te beszélsz velem. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, és ki nem hozom ajándékomat, hogy eléd tegyem. Az ezt mondta, itt fogok ülni, amíg vissza nem térsz. Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegidát, meg egy vékalisztből kovásztalan kenyeret, a húst egy kosárba tette, a húslevét, meg egy fazékba, aztán kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki, vedd a húst és a kovásztalan kenyeret, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő úgy cselekedett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst meg a kovásztalan kenyereket, erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta. Jaj nekem, uram! Ó, uram! Az Úr angyalát láttam színről színre! Az Úr azonban ezt mondta neki. Békesség neked, ne félj, nem halsz meg! Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el, az Úr a békesség. Még ma is ott van Ofrában, Abiézer nemzetségének a földjén. Azt hiszem, kedves hallgatóim, föl kell tennünk néhány nagyon reális kérdést Gedeonnal kapcsolatban. Az egyik, hogy merészel ez az ember olyan stílusban beszélni az Úr angyalával, ahogy beszél? A másik, minek kell Istennek egy ilyen arrogáns, egy ilyen
Nagyon kemény szavú, nagyon kemény szívű, nagyon kemény fejű ember. Nem talált volna magának ezer kellemesebb, jobb, alkalmasabb eszközt? Menjünk ezeken a kérdéseken szépen sorba, és először is jó, ha tudjuk, amikor Gedeon ott a présházban búzát csépelt, éppen nem dagadozott örömtől a szíve. Már csak azért sem, mert búzát nem a présházban szoktak csépelni. Azt jelenti ez, hogy levonult a pincébe, hogy meg ne találják a búzájával együtt, és a búzát nem úgy csépelte, ahogy azt szokták csépelni, nagy öröm és helyehújázás között, hanem valószínűleg arra törekedett, hogy minél kisebb zaj csapjon a munkájával, meg ne találják, mert akkor elviszik őt is, meg a búzáját is. Azt hiszem, azok az idős hallgatók, akiknek annak idején söpörték le a padlását, vitték el az utolsó szem gabonát is a családjától, akinek leakasztották az utolsó kis darab szalona bőrt is a kémény mellől, van valami sejtése arról, hogy mit is jelenthetett ez. Nem volt ez másképp Gedeonnál se. Mély keserűség élt a szívében, és ez a keserűség nem csak a történelmi helyzetre vonatkozott, és nem Midiánra és Amálekre vonatkozott csupán, ez a keserűség összegyűlt a szívében Izrael istene az Úr ellen. És mihelyt az Úr nevét hallja, nem nézi, kivel beszél, bár mitől ismerte volna föl, hogy angyallal beszél, hiszen nem látszott az angyalon, különösebben, hogy ő angyal, Gedeon csak egy másik embert látott benne. Kiborul Gedeonnak a szívében a csuriktelt pohár, és a keserűség kibudjan, és azt mondja Gedeon, még hogy velem van az Úr. Ha velem lenne az Úr, akkor látnék valamit azokból a dolgokból, amikről a mi atyáink meséltek nekünk, hogy micsoda hatalmas dolgokat tett velünk Isten, hát nem látunk belőle semmit, velünk ma már nem tesz semmit, hanem hagyja, hogy szenvedjünk. Ha az ember általános elképzelését Isten komolyan venné, akkor most az következne, hogy az angyal kinyújtotta a botját, és Gedeon ott elhemvadt, és kész. Vége. Isten nem tűri, hogy bárki kérdést tegyen föl neki, nem tűri, hogy valaki kérdőre vonja, és nem tűri azt, hogy valaki emlékeztesse arra, hogy éppen mulasztásban van. Isten sokkal kegyelemteljesebb, és sokkal emberbarátibb, emberszeretőbb, mint ahogy azt mi egyáltalán el tudjuk képzelni. A Szentírás számos helyen bizonyítja, hogy igaz, amit Istenről mond, a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Tudja az Úr, hogy Gedeonból a keserűség beszél. És azt is tudja, hogy ez a keserűség sok minden miatt halmozódott ennek a fiatalembernek a szívében, de azt is tudja, hogy mit tud ő majd vele tenni. És ez Istennek a különös csodája, kedves hallgatóm, hogy a legkeserűbb, legelnehezültebb, leglehetetlenebbnek tűnő helyzetben is képes túllátni az emberi indulatokon, képes az emberi rosszaságon, megkeményedett szíven is túllépni, átalakítani azt, átformálni azt, és alkalmassá tenni a szolgálatra. Isten harcol, nem majd egyszer Izraelért. Isten harcol Gedeonért ebben a pillanatban, és az ő szívéért, azért, hogy ez a megkeményedett szív végre meglágyuljon, hogy ez a megsebesedett, elhegesedett lélek végre újra rugalmassá, újra érzékenyé váljék. Gedeon sorolja az érveket egymás után. Minden oka megvan arra, hogy elhárítsa a küldetést, elhárítsa a szolgálatot. És Isten pedig tudja, hogy ez az ember alkalmas lehet a szolgálatra. Hogy valójában Istennel kapcsolatban Gedeonnak milyen a szíve, akkor derül ki, amikor összeroskadva ott érdel a szikla előtt, amiről eltűnt az áldozat, aminek a lángjában eltűnt az angyal, és azt mondja Gedeon bizonyára a fejéhez kapva, hogy most aztán elvesztem, hiszen én beolvastam az Istennek. Amit én elmondtam neki, azt nem lett volna szabad elmondani, hiszen én vádoltam az Istent, leckésztettem az Istent, és ha most lesújt rám, nem mondhatok semmit.
és itt szólal meg Isten, és azt mondja, ne félj, nem halsz meg. És tessenek csak nézni, kedves hallgatók. Kiderül, hogy mindaz a keserűség, ami ebben a fiatal emberben van, Istennek a jelenlétében átalakulhat. Hogy is nevezi el azt a helyet, Gedeon? Jahve Shalom, az Úr a békesség. Az a szó, amit Gedeon használ, nem egyszerűen békét jelent. Olyan békességet jelent, ami eredményes, ami célszerű, ami hasznos. És Gedeon egy pillanat alatt átlátja, ha itt van az Isten, akkor minden más. Milyen sokszor erre lenne csak szükségünk. Egy-egy nehéz, kifacsart, megkeményedett helyzetünkben megérteni. Itt van az Isten. Mert ez új nézőpontot hozna az életünkbe. Érdemes lenne, most kikapcsolva a rádiót, letérdelni ott, ahol vagy, kedves hallgatóm, és azt mondani, megtudtam valamit, hogy itt vagy. Engedd, hogy így lássam saját életem, a saját jövőm. Amen.

Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Múlt héten Gedeon elhívásával foglalkoztunk. Annak az embernek az elhívásával, aki tele volt daccal, haraggal, és olyan büszkén vágta oda Isten angyalának, bár nem tudta, hogy Isten angyalával beszél, hol vannak azok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, hogy kihozott bennünket az Úr Egyiptom földjéről hatalmas kézzel és erős karral. Aztán azt is megláttuk a Bibliában, hogyan szelídült meg ez az ember, amikor tudatára ébredt, hogy valóban Isten jelenlétében volt, hogy valóban Isten beszélt vele. Mi is járunk így néha nap, amikor több bennünk a keserűség, több bennünk a felgyűlt dac, sok-sok eseménynek a hatására, mint ezt kellene, és egyszer csak olyan dolgokat mondunk, amiket nem is úgy gondolunk igazán. Milyen kegyelem, hogy ezt az embert Isten mégis kiválasztotta, és mégis szolgálatba állította. Ám hogy történt a szolgálatba állítás, az önmagában is lehet része a nehéz esetek sorozatnak. Mert időnként Isten úgy állít bennünket szolgálatba, hogy szembefordít minden korábbi barátunkkal, hogy szembefordít minden korábbi ismerősünkkel, és szembefordít a korábbi életünkkel is. Gedeon életében ez nagyon kézzelfogható módon történt. Tessenek csak hallgatni, mit is olvasunk Bírák könyve 6. fejezetében a 25. verstől. Ugyanazon az éjszakán ezt mondta az Úr Gedeonnak. Végy egy bikát apád barmai közül, egy kifejlett 7 éves bikát, rombold le apád Baál oltárát, a mellette levő szent fát pedig vág ki. Aztán építs oltárt Istenednek, az Úrnak, ennek az erődnek a tetején, a kőrakásból, vedd a bikát, áldozd fel égő áldozatul, a kivágott szent fa hasábjain. Gedeon 10 embert vett maga mellé a szolgái közül, és úgy tett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. De nem merte nappal megtenni, mert félt apja háza népétől és a városbeli emberektől, ezért éjjel tette meg. Amikor másnap korán reggel fölkeltek a városbeli emberek, látták, hogy a Baál oltárát lerombolták, a mellette levő szent fát kivágták, a bikát feláldozták az imént épített oltáron. Ekkor azt mondták egymásnak, vajon ki tette ezt? Addig kérdezősködtek és kutattak, míg megmondták, Gedeon Joás fia tette ezt. Ekkor azt mondták a városbeli férfiak Joásnak, hozd ki a fiadat, meg kell halnia, mert lerombolta a Baál oltárát, és kivágta mellőle a szent fát. Joás azonban ezt mondta mindazoknak, akik szembeszálltak vele, ti akartok perelni a Baálért? Ti akarjátok megmenteni őt? Aki perbe száll érte, az meg fog halni reggeli. Ha Isten ő, pereljen ő magáért, amiért lerombolták az oltárát. El is nevezték Gedeont azon a napon Jerubbaálnak, mivel azt mondták, pereljen vele a Baál azért, amiért lerombolta az oltárát. Milyen árat kell meghozni azért, mert mi Istenhez tartozunk? Értelmese szembefordulni ismerőseinkkel, barátainkkal, korábbi életünkkel az Isten kedvéért? Megtagadhatjuk-e a múltunkat? Leszámolhatunk-e a korábbi kultúránkkal? És még 1000 kérdést fölvethetünk, kedves hallgatóim, de azért nem teszem, mert úgy gondolom, minden hallgató el tud sorolni jó pár ilyen kérdést. És azt hiszem, a legtöbben válaszokat is tudnak sorolni. Mit is szoktak ilyenkor mondani az emberek? Azt, hogy az ember nem bújhat ki a bőréből. Meg azt is, hogy kutyából nem lesz szalonna. Meg azt is szívesen mondják az emberek, hogy hát mégse teheti az ember, hogy mindennel szembefordul, ami addig körülvette. Hát oda tartozik egy családhoz, annak vannak hagyományai, lakik valahol, a településének is vannak hagyományai, szokásai. Hát nem fordulhat az ember szembe mindezzel, csak azért, mert Istennel akar élni és járni. Hát úgy is lehet Istennel élni és járni, hogy az ember közben nem bánt meg vele másokat, nem érzi senki úgy, hogy el akarnánk tőle szakadni, nem érzi senki elkülönülést, másságot. Hát milyen szépen meg is lehet ezt oldani, nem? Amikor fiatal lelkipásztor voltam,
egy más felekezethez tartozó lelkész társam előadást tartott nekünk, és arról beszélt, hogy ő végig kutatta a környező városoknak, falvaknak a szokásait, hagyományait, el egészen a különböző titkolt és tiltott praktikákig, mindenféle babonaságig, hogy nevén nevezzük a dolgokat, és összeállított egy egész kis gyűjteményt, ami ugye, ha jól fogalmazzuk, néprajzi kutatásnak is lehet tekinteni, majd előhozakodott azzal a véleményével, hogy szerinte ezeket a dolgokat be kéne építeni az istentiszteletbe, hiszen mennyivel könnyebb lenne az embereknek elfogadni a hívő életnek különböző fordulatait, hogyha közben ezeket a dolgokat is gyakorolhatnák. Isten nem tűri ezt. Szünkretizmusnak nevezi ezt a Biblia. Szün, görögül, azt jelenti együtt. Krateo azt jelenti uralkodok. A szünkretizmus az, amikor több Istennek az imádatát, több Istennek az istentiszteletét, több Istennek az uralmát megpróbáljuk összehangolni, harmonizálni, magyarul csinálunk belőle egy szörnyűséges egyveleget. És Isten azt mondta, ezt ő nem tűri. Nem is akar vele találkozni, nem is akarja hallani. Gyűlöli Isten ezt, ezt bálványimádásnak tartja. Gedeon egész családja ebben a bálványimádásban élt. Egészen addig, hogy Gedeon kedves apukája Baál pappá vált. Így már egy kicsit talán jobban érthető, milyen szörnyű megkeseredésből is jöttek azok a kérdések, amiket előző nap Gedeon nekiszegezett Isten angyalának. Nem csak a csodákat nem látta, amiről a nagyapák meséltek, hogy kihozott az Úr Egyiptom földjéről. Az Urat se látta saját családjában. Nem látta azt, hogy hitben éltek volna, hitben jártak volna. Nem látta azt, hogy követték volna Izrael istenét. Mit is látott? Egy olyan édesapát, aki bár Izraelhez tartozott, Baálnak lett a főpapja. Látta az apját rendszeresen Baál előtt leborulni. Látta a várost Baálnak hozni áldozatot. Az ő udvarukban állt a szent fa, a termékenység kultusz megtestesítője. Az ő udvarukban állt az oltár, amire újra és újra hozták az áldozatot a viharistennek, a termékenységistennek felajánlandó. És amikor Isten elhívta Gedeont, és Gedeon megértette, hogy az Isten hívja őt, nem véletlen, hogy az első feladat, azt is mondhattam volna, hogy a teszt feladat, így hangzott Gedeon számára, ha az Urat akarod szolgálni, vágd ki a szent fát, romboldd az oltárt, építs oltárt az Úrnak, és áldozz az Úrnak. Ám ennek várhatóan tragikus következményei lesznek, ugye, kedves hallgató? Mit fog mondani a papa? Lehet sejteni, nem? Mit is mondott magáról Gedeon? Hogy ő a leges legkisebb az ő nemzetségében. És az ő apja háza is a legkisebb a nemzetségben. Zárójelben megjegyzem, lehet, hogy ez sarkalta Joást arra, hogy Baál pap legyen belőle? Ez volt az egyetlen kitűnési lehetőség. Ez volt a kiugrási pont. Így lehetett belőle is valaki. Nem tudott nagy lenni, nem volt vagyona, nem tudott kiemelkedni a származása miatt, hát kiemelkedett valamivel. Okkult praktikákkal, ha kell. Hányan vannak, akik ugyanúgy gondolják, mint Joás, az ördöggel is összefogok, az ördöggel is szövetkezem, ha ennek az lesz a következménye, hogy fölnéznek rám, hogy az emberek megsüvegelnek engem, és valami nagynak tartanak engem? Hány ember áldozza föl ma is az egész lelkét is, ilyen egyszerű okból? Ki akar tűnni, nem akar a szürke nép között lenni egy? Joás sem akar. Gedeon számára azonban nem lehetett kérdés. Beilleszkedik-e a családjába a jövőben is? Gedeon számára az volt a kérdés. Képes-e egy ennyire Istentől elrugaszkodott családból fölemelni a fejét, összetenni a kezét, meghajtani a térdét az Úr előtt, és utána tenni az Úrért? Nem lett volna elég, ha Gedeon elköltözik otthonról, mondjuk albérletbe megy.
Nem lett volna elég, ha azt mondja az apjának, hogy ne haragudj, apám, nem teljesen látjuk egyformán a vallás etikai kérdéseknek az összességét. Milyen kegyesen hangzik, nem? Milyen szépen van mondva. Isten nem ezt kérte tőle. Azt kérte, bizonyítsa be, hogy szakított a Baálokkal. Bizonyítsa be, hogy nem áldoz többet a Baálnak. És ahol ő van, ott nem csak ő nem áldoz, hanem nem is enged áldozni a Baálnak. Ezt jelentette az oltárombolás. Ó, a mai ember számára. Ez csak nem lehetetlen. Hiszen ez vallási türelmetlenség, nem? Ez túlzott fundamentalizmus, nem? Ez csak nem erőszakos vallás terjesztés, nem? Csak zárójelbe szeretnék egy kérdést föltenni így a mai alkalom végén, kedves hallgatóm. Ha karonfogva sétálunk együtt a pokolba, és együtt kárhozunk el, nagy békességben, nem az lesz a legnagyobb tragédia? Amikor föláldozzuk az örök életünket vélt földi érdekekért, nem az lesz a legnagyobb tragédia? És nem zárójelben, hanem felkiáltó jelek között szeretném a figyelmet mindenkinek fölhívni. És ki volt az, aki kiállt Gedeonért? Az az apa, akitől ezt senki nem várta volna. Joás nagy felismerése így hangzott. Hát nem Isten Baál, aki meg tudja védeni magát. Hát harcoljon ő önmagáért. Hát nem embereknek kell megvédeni egy Istent. Kedves hallgatóm, ma sincs ez másképp. Lehetetlen úgy Jézus Krisztus követőjévé válni, hogy közben más Isteneknek épül az oltár. A szívemben is, meg a családomban is. Ki fogja lerombolni ezt az oltárt? A kérdésre mindenki csak saját maga tud választ adni az Isten jelenlétét.

Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal. Erről szól Kárpáti Petronella, Jellemünk a Biblia tükrében című sorozata.

0: a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Jellemünk a Biblia tükrében. A megváltozott jellemű ember minden terhet másként hordoz el, a sikereit másként éli át, és a kudarcaiból okul, mert megalázza magát Isten előtt. Ismerjük ezt a teljesen más életet? János apostol arra figyelmeztet, hogy a világot szeretve képtelenség igaz szívből szeretni Istent. Első levele 2. fejezetében írja, ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mit jelent ez más szavakkal? Mert ha a világ dolgai az első helyre kerülnek, akkor az ige magva nem tud termést hozni életünkben. Figyeljük meg, hogy János nem ad helyt a megalkuvásnak. Mindenkinek döntenie kell Isten és a világ között. Gondolkodjunk el a következő kérdéseken. Melyek azok a dolgok a világban, amelyek leginkább próbára tesznek? Mi jelenti nekem a legnagyobb kísértést? Hogyan tudom megtanulni úgy vívni a hit harcát, hogy közben ne ráncsom magával valami, ami végül mégsem ad megelégedést, csak tönkretesz? A mag növekedése nem emberi beavatkozás hatására indul meg, de a gyümölcsérésig mindig tehetünk azért, hogy elősegítsük a fejlődését. Igaz ez a Szentlélekkel teljes életre is. A Szentlélek munkája a hívő szívében az élet nagy titkainak az egyike. A Szentírásban azonban határozott utasításokat találunk arra nézve, hogyan serkenthetjük a fejlődést. Így teljesítjük Jézus vágyát, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az Atya dicsőségére.

Íme néhány javaslat a lélek gyümölcse egészséges fejlődésének elősegítéséhez. Naponta kutatnunk, tanulmányoznunk kell a Bibliát, igét igével összevetve, mert ahogy Pál írja a Timóteushoz írt második levél harmadik fejezetében, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Szükséges, hogy imádkozzunk, mert az ima a lélek lélegzetvétele, a lelki erő titka. Áldása semmi mással nem pótolható. Ha elhanyagoljuk az imát, gyengül az erőnk. Ügyeljünk arra is, hogy csak megfelelő gondolatoknak engedjünk teret. Erre bátorítja Pál apostol a Filippi belieket a 4. fejezet 8. versében. Továbbá testvéreim, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Ellen White is hasonlóképpen figyelmeztet. Isten arra szólít, hogy foglalkozzunk nagyszerű és tiszta gondolatokkal. Azt akarja, hogy elmélkedjünk szeretetén és irgalmán, hogy tanulmányozzuk azt a csodálatos munkát, amelyet a dicső megváltási tervben végez. Akkor egyre jobban megértjük az igazságot. Mélyebb és megszenteltebb vágyjal sóvárgunk szívünk és gondolataink megtisztulására, miközben az ige kutatásával ápoljuk az Istennel való közösséget, lelkünk a szent gondolatok tiszta légkörében átformálódik, és gyümölcsöt teremnek. Akik hallják és megtartják az igét, azok az engedelmesség gyümölcsét termik, a szívük befogadott ige megmutatkozik jó cselekedeteikben. Hatása látható lesz a krisztusi jelenben és életben. Saját döntéseink határozzák meg örök sorsunkat, mert az átalakult jellem az egyetlen kincsünk, amit erről a földről magunkkal vihetünk a mennybe. Gondoljuk át, mi az, amin változtatni kell az életmódunkban, kapcsolatainkban és minden dolgunkban, amivel a lelki növekedést elősegíthetjük. Kérjük szerető Urunkat, hogy az, amiről János apostol első levele, 3. fejezet 2. és 3. versében ír, valóság legyen életünkben. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk ő hozzá, és meg fogjuk őt látni, amint van. És akiben megvan ez a reménység iránta, az mind megtisztítja magát, ahogyan ő is tiszta. Ehhez segítsen a mi Urunk, az ő kegyelméből. Amen.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Felkészülés a szülői szerepre. A fiak ékessége az atyák. Példabeszédek könyve 17. fejezet 6. vers. A háztartási gépekhez használati útmutatót szokásos mellékelni. Ha veszed a fáradtságot és elolvasod, azzal sok gondot megspórolhatsz magadnak. A gyermeknevelésre vonatkozó használati utasítást Isten közölte velünk, mégpedig a Bibliában. Ott ez áll. A fiak ékessége az atyák. Szülővé válni az egyik legnemesebb hivatás, a legjelentősebb és leginkább sorsfordító döntésen alapul, amelyet valaha hozhatsz. Ezért tehát komolyan fontold meg, imádkozva és kellő humorérzékkel, hogy a döntésed életed legnagyobb örömévé válhasson. Gyermekeidnek szükségük van arra, hogy határokat szabj nekik, és megóvd őket a bajtól. Lelki és erkölcsi iránytűként kell szolgálnod számukra. Napjainkban mindenfelől materialista, erőszakos, szexuális tartalmú, valamint kábítószer és alkoholfogyasztásra ösztönző képekkel teli tévéműsorok, reklámok, zenék, videójátékok és internetes tartalmak bombázzák a gyermekeket. Sok általuk látott negatív dolog nagyra becsült és ünnepelt manapság. Olyannyira, hogy még erős erkölcsi tartás birtokában is úgy érezhetik, hogy valami baj van velük, ha nem állnak be a sorba. Szülőként újra meg újra nyomatékosítanod kell, hogy miben hiszel, így teheted gyermekeidet ellenállóvá a világ nyomásával szemben. Ez egy egész életre szóló vállalás. Bizonyos értelemben életed valamennyi hátralévő napján ügyeletben leszel. Mivel pedig Isten az atyád, megérti, mivel állsz szemben, és a hozzáfordulsz imádságban megsegít. Ha nincs gyermeked, ragadd meg ma az alkalmat, és imádkozz az ismeretségi körödben lévő szülőkért és gyermekekért.

0: lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározzuk.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Azt hiszem, nem mondok vele semmi meglepőt, hogy nagyon sokat gondolkozom mostanában a kereszténységünk miben létén. Már csak azért is, mert rengeteg igehirdető rengetegféle dolgot mond, és tudják, sokszor azon gondolkozom, hogy vajon ebben a bábeli zűrzavarban, ami szószékekről és mindenféle egyéb platformokról hangzik, vajon hogy tud kiigazodni egy átlag hívő ember? Pláne azok, akik esetleg keresnék az Istenhez vezető utat. Már csak azért is, mert ebben a bábeli zűrzavarban egyre erőteljesebb vonalat képvisel, majdnem azt kell mondanom, hogy már réges-rég átbillent az igehirdetésnek a mondani valója valahova a New Age vonalára, ahol minden innen mindent összeszedünk, akár idegen vallásokból is, ami jónak tűnik, összegyúrjuk, mint a háziasszony a tésztát, aztán utána megpróbáljuk föltállalni fogyasztásra a kedves hallgatóinknak. Ez katasztrófa. Már csak azért is, mert ez olyan messze van Krisztus tanításától, mint Makó Jeruzsálemtől, ahogy mondani szokták, és azért is, mert ebben az összefüggésben a hit egyszerűen hiszékenységé degradálódik. Ráadásul a kereszténység Krisztus követésről szólna. Tessék hallgatni, mit mondott maga Krisztus erről, ráadásul az utolsó vacsorán, amikor már teljesen célegyenesben volt, tudta, hogy néhány óra múlva elfogják, aztán hamarosan ítélet születik és megszületik majd a kivégzéséről szóló határozat, Pilátusnál is, meg a papságnál is, életét fogja adni az övéért, és ilyenkor már nem ér rá senki, még az Isten fia se arra, hogy különböző utakat végigjárjon, és körbe menjen, hogy mi egy picit jobban értsük a dolgokat. Tessék hallgatni! Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek. Tudják, ebben az új keresztény irányzatban nagy divattá vált, és már évszázados gyökerei vannak ennek, hogy egy-egy bibliaverset kiragadunk, és az lesz az üzenet. Nem lehet Isten igéjével így bánni. Akkor se, ha nagy nevek teszik ezt, meg akkor se, ha kis nevek teszik. Mert hogy Isten igéjének az összefüggései nélkül egy-egy bibliavers egészen megváltoztathatja a mondani valóját. Tessék csak arra gondolni, amit most elolvastam. Hányszor és hányszor halljuk azt különböző ige hirdetőktől, de hát itt van, bármit kértek az Atyától az én nevemben megadja nektek. Hát akkor itt van nekünk egy hatalmas ajándék, van egy olyan hatalom a kezünkben, amivel élhetünk, és igenis meg kell mondanunk Istennek azt, hogy mit kell kapnunk, mit akarunk kapni, és hogy mikorra tegye, és hogy tegye. Csak néhány héttel ezelőtt találkoztam valakivel, aki éppen ezt panaszolta, hogy a családjában van valami misszió munkás, aki újra és újra ezzel a nagyon erőteljesen dinamikus keresztény imádsággal akar élni, és mondja az Úrnak, hogy mi a dolga az Úrnak. Megtetszettek figyelni, hogy ez az igevers melyik környezetben született? Ez János evangéliuma 15. fejezetében van, ahol úgy kezdi az Úr Jézus a mondani valóját, hogy ő az igazi szőlőtő. A mennyei atya meg a szőlős gazda. És hogy mi belőle hajtottunk ki, vagy legalábbis kellene kihajtani belőle, és a szőlős gazda, mármint a mennyei atya, ezt a szőlőtőkét újra és újra megvizsgálja, és minden olyan veszőt, ami gyümölcsöző, azt megmetszi, ami meg nem, azt lemetszi, mert azt akarja, hogy a szőlőtő jó gyümölcsöt teremjen. És azt mondta az Úr Jézus, hogy ő azt akarja, hogy mi is ilyen gyümölcsöző életet éljünk, mert az lesz az Atya dicsősége, ha sok gyümölcsöt termünk, és a tanítványai leszünk. Aztán beszél másról az Úr. De egy néhány perc után visszatér ez a szőlőtő képhez, és akkor mondja, hogy nem ti választottatok ki engem, én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és ez a gyümölcsötök maradjon meg. Attól tartok, teljesen jogosan lehetne megkérdezni, hogy ennek az igeversnek a fényében egyáltalán legitim a kereszténységünk? Hiszen hányszor gondolkozunk el azon, hogy mi a mi rendeltetésünk? Mi az a megbízás, amivel erre a világra elbocsátott bennünket a mi Urunk? Vajon elgondolkozunk-e azon, hogy mi az, amit az Úr így mond nekünk, nem ti választottatok ki engem, én választottalak ki titeket. Ma evangélisták ezrei mondják azt az embereknek, válaszd Jézust. És múltkoriban valaki azt mondta nekem, nem mondhatod az embereknek, hogy bűnösök vagytok és meg kell térni. Nem mondhatod, hogy Isten ítéletet fog hirdetni. Egy dolgot mondhatsz. Válaszd Jézust, dönts Jézus mellett, fogadd a szívedbe Jézust. És tetszik tudni, mi következik ebből. Akit mi választunk egyszer, afelől dönthetünk másképp is. És nem érezzük annak a mérhetetlen szeretetnek a súlyát, hogy a mindenható Isten, az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban döntött mellettünk, hogy választott minket, hogy elhívott minket, hogy ez kiváltság, nem az Istennek megtiszteltetés, hogy én az ő gyermekévé döntöttem lenni, hanem nekem megtiszteltetés, hogy az élő Isten engem a semmit, engem a bűnöst megmosott az ő fia vérében, és tetszett neki úgy dönteni, hogy a gyermeke lehetek. Nem azért, mert méltó vagyok rá, hanem azért, mert Krisztus által ő méltóvá tesz erre. Nem ti választottatok ki engem. Ma a nagy demokráciánkban, ahol szavazunk erről is, meg arról is, meg amarról is, vajon mennyire esik nekünk zokon,

0: és szeretnék benne maradni, vagy belekerülni a te gyermekeidnek a csapatába. Tessék mondani, jól esik nekünk azt hallani, hogy ő választott és rendelt valamire? És hogyha erre igent mondunk, de jó lenne, ha igent mondanánk, rendeltetésszerűen élünk? Mert ami nem rendeltetésszerűen működik, azzal valami baj van. És én tudom, hogy mindent lehet használni mindenre. Személyesen is ismertem olyan valakit, aki gond nélkül beverte a kávédarálóval a szöget a falba, ha úgy adódott, meg cipősarokkal. Szóval nagyon kreatívan megoldotta az életét, ez nem rendeltetésszerű használat. Arra rendeltelek, hogy menj el, és teremj gyümölcsöt, és ez a gyümölcsöd maradjon meg. És ilyenkor meg kell kérdezni magamtól, és lehet, hogy önök is megkérdezik maguktól, kedves nézőim, hallgatóim, mi a gyümölcse az életünknek? Ha a kereszténységnek az a gyümölcse, amit ma Európában lehet látni, akkor ez a gyümölcs, ez kívánatos gyümölcs. Valóban azt mutatja, amire rendelt minket a mi Urunk. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, te tudod azt, hogy mi szabadok akarunk lenni, és nagyon sokszor ez a szabadság azt jelenti a számunkra, hogy függetleníteni magunkat mindentől, más emberektől és tőled is. És azokat a dolgokat szeretnénk beengedni az életünkbe, amiről tetszik nekünk kimondani, hogy jól esik azzal együtt élni, vagy jól esik azt az irányt követni, hasznot húzunk belőle. Sokszor észre se vesszük, milyen önzők vagyunk, még a kereszténységünkben is, meg az imádságainkban is. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy miközben te választottál, te hatalmas árat adtál értünk, te a saját fiad életét sem kímélted azért, hogy mi megmeneküljünk. Közben nehogy értelmetlenné váljék ez az áldozat, ami életünk szempontjából. Urunk, segíts, hogy a kereszténység fölébredjen. Mi magunk személyesen. És megértsük, hogy mire választottál, mire rendeltél. És végre olyan gyümölcsöt teremjünk, ami kedves neked. Amen.
1: Mécses.
2: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A sátrak ünnepe az idén, szeptember 25-én pénteken este a naplementekor köszöntött be, és október 2-án pénteken 18:03 a sötétedéskor ért véget. A smini átszeretet és a tóraadást ünneplik ma, október 3-án és holnap 4-én, így az ünnep kimenetele most vasárnap lesz 19:03. A szombat kimenetele 18:03 és utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát a már égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben, mindenben szülött. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. Mózes 3. könyve 23:42-44. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről,

0: Örvendez ezen az ünnepen. Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe, a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt, márpedig a víz az élet forrása, az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdócz Ervin rabbi a Szukkot kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal, olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a Szukkot a sátrak ünnepén, mert Róshásanán minden teremtmény úgy halad át előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár, 15. vers. Ahogy már mondtuk a sátrak ünnepén, a víz, azaz az élet forrása ítéltetik meg. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. A prófétaság ajándéka. A próféták által közölte Isten az emberiséggel az ő akaratát, vezetését, és a kinyilatkoztatások révén ismerjük meg a történelem összefüggéseit, valamint következményeit. Hogyan hívta el Isten a prófétákat? Miként ismerhetjük fel hitelességüket? Hogyan hatott az ő életükben a kinyilatkoztatás és az inspiráció? A próféták üzenetei miként bátorítanak, tanácsolnak és készítenek fel minket az evangélium hirdetésére? A prófétaság ajándéka.

Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos bibliatanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, ahogy azt írva találják a zsidókhoz írt levélbe, és ott az első fejezet első három versében a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szól hozzánk, akit mindenek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének is sugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült.

0: Kedves Urunk, sokszor bele remeg a szívünk, hogy kit is ajándékozott nekünk az Atya. És ezekben a végső, azaz lassan legvégső időkben még inkább szükségünk van, hogy a Fiú által, a Te lelked által is szólj hozzánk. Szükségünk van a bűnbocsánatra, a kegyelemre, és szükségünk van az örök élet reménységére. Szükségünk van a képességre, hogy erővel és valóságos, hiteles tanúságtétellel beszéljünk rólad. Segíts, Úr Jézus, hogy ilyen legyen a mai Biblia tanulmányunk is, ahol nem a levegőbe beszélünk, hanem azt mondjuk, ami tőled való. Áldott legyen a neved, hogy kérhetjük a te jelenlétedet, és nem csak a magunk számára, hanem azoknak is, akik bármelyik csatornán hallgatják a beszélgetésünket, bár csak valóban minden a te lelkedtől való lenne. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és tisztelettel és szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, köszönjük, hogy hétről hétre együtt vannak velünk, bátorítanak üzeneteikkel, és ebben a negyed évben a prófétaság ajándékáról fogunk 13 héten keresztül hétről hétre tanulni a Biblia gondolatait és igéit. Most pedig az első tanulmányunknak a címe a Teremtő szól. Szóval a Teremtő Istenünk az megszólal, minden kommunikáció az Istenre vezethető vissza, és már a teremtés történetben is olvashatjuk az ő megnyilatkozását. A nagy probléma, hogy vajon meghalljuk-e az Isten szavát, mert a Teremtő szól. A Jelenések könyvében az van, hogy az ajtónkon kopogtat, és ha valaki meghallja az ő szavát, megnyitja az ajtót, és bemegy ahhoz, és vele vacsorál. Tehát az Isten ma is szól. De ebben a zajos, hangos világban néha a Teremtőnek a halk, csendes szavát nem halljuk meg. Pedig évezredek óta ez a szó, ez a halk szó, így szól az Úr, ott van a Biblia lapjaiban. Nézzük az első gondolatsorunkat az édeni kommunikációról, Mózes első könyve, második fejezet, és ott a 18. versétől a 23. verséig. Székely Marika.
2: Ezután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítő társat. Formál tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és oda vitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember elnevezi. Így adott az ember nevet minden jószágnak, égi madaraknak és minden vadállatnak, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott ezért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és oda vezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett.
1: Köszönöm szépen. Az indító gondolatsor azt mondja, hogy kommunikáció a mennyben. Kommunikáció az mindig két fél között van. Most közöttünk és Isten között, vagy helyesebben Isten között és mi közöttünk van. Az Isten kommunikál, mi pedig meghalljuk, ha meghalljuk. Megértjük, ha megértjük. Nagyon szép ez a Biblia vers, ez a bibliai szakasz, szinte ott kerülünk mi is az Éden kertjébe, látjuk, ahogy mély álomba szenderül Ádám, és látjuk a teremtés titkának megvalósulását. Anikó.
3: Ez valóban így van, és ebben az idéli állapotban még tökéletes volt a kommunikáció is, Isten és ember között is. És én ebből elkezdtem gondolkodni, hogy hát ugye a kommunikációt mostanában nagyon mindenhol tanítunk, ez egy divatos szakterület lett, meg téma, és annak van egy modell ábrázolása, bizonyára sok hallgatóm is találkozott már vele, hogy van a vevő, ez van az adó, és hát van a kommunikációs csatorna a kettő között. És hát Isten az adó szólna hozzánk, nekünk kell lennénk a vevőknek lennünk, és hát a közvetítő csatorna, ez lehet face to face, tehát közvetlen beszélgetés, de lehet akár valami médium, rádió, televízió, internet ma már, vagy hát a bibliai időkben a proféták voltak a közvetítő csatorna. És hát Isten eredetileg úgy képzelte ezt az egészet, hogy az adó és a vevő között egy az egyben volt az információ áramlás, tehát az üzenet áramlása, csak hát ugye bejött a bűn. Bejött a bűn, és akkor bejöttek a zavaró tényezők. És ezt a kommunikációban is tanítjuk, hogy a legnagyobb baj az, hogy mostanában annyi a zavaró tényező, akár az ember és ember közötti kommunikációban, akár a társadalmi információ áramlásban, hogy nem halljuk meg a valós üzenetet, mert annyi a zaj, annyi az elterelő körülmény, hogy elveszik az üzenet. Nem értjük meg a lényeget. És úgy gondolom, ezt nem kommunikációs előadást akartam tartani, hanem úgy gondolom, hogy nagyon jól szemléltette az Isten és ember közötti kapcsolatot. Isten ma is szól. Szól az igéjén keresztül, szól az ige hirdetésen keresztül, szól embereken keresztül, szól a teremtett világon keresztül, de annyi a zavaró tényező, ami körülvesz minket, hogy nagyon sok ember egyáltalán nem hallja, nem érti Isten szavát, pedig Isten eredetileg úgy teremtett minket embereket, hogy megértsük az ő szavát, és az szerint éljünk. De hát a bűn itt van velünk, és ha helyreáll Isten és ember között a viszony, az abból is látszik, hogy ez a kommunikációs csatorna is tisztul. Nem elsőre áll tökéletesen helyre, de az Úrral való járás során, és ahogy ő tisztítja a mi életünket, tisztítja a lelki fülünket, már bocsánat, hogy ezt a képszerű kifejezést használom, akkor egyre jobban megérthetjük az ő szavát. És hogyha megértettük az ő szavát és engedelmeskedünk, akkor egyre szorosabb vele a kapcsolatunk Istennel is, de az emberekkel való kapcsolatunk és kommunikációnk is sokkal könnyebb és sokkal érthetőbb és tisztább lesz.
1: Tehát a zavaró körülményeket próbáljuk, ezt a redundanciát, ha jól emlékszem.
3: Igyekeztem magyar kifejezéseket használni.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Ugye az Úr megteremtette az élet lehetőségét először is itt a Földön, utána benépesítette a szavával. De az embert azt az ő képére és hasonlatosságára megalkotta. És az Isten csak az emberrel kommunikált. És az is érdekes, hogy Ádámot és Évát felnőttként teremtette meg, tehát nem csecsemőként, hogy gondozni kelljen, hanem értelmet adott nekik, és minden nap tanítgatta. És az is érdekes, hogy mindent az embernek adott, és minden fölött az ember volt az Úr. És ugye azért teremtette, vagy alkotta Évát, mert egyedül nem lehet szeretni. Tehát társ kell, közösség kell, hogy az ember szeretni tudjon. És ugye a kis család mintája, ugye Ádám, Éva, de ezt a családi kis kapcsolatot próbálja a sátán a mai világunkba szétrombolni. Mert csak férfi és nő között jöhet létre igazi család, és Ugye az állatoknak is azt mondta, hogy megáldotta őket, szaporodjatok és sokasodjatok. De az egyneműek nem tudnak szaporodni és sokasodni. Hát az Úrnak terve volt, hogy így alkotta meg az embert.
1: Köszönöm szépen, Rábik László, aztán adom tovább.
4: A felolvasott Biblia szöveg kapcsán arra szeretném fölhívni a figyelmet, ami az Isten hitünk minősége szempontjából egy nagyon jelentős kérdés vagy mozzanat, és ez pedig a teremtéshez való viszonyulás. Mert végül is, amit fölolvasott a Marika, az nem szólt másról, mint a teremtésről. Ne szökítsük le Éva teremtésére, amit fölolvasott, abban minden benne van. Hogy viszonyulunk hozzá? Elfogadjuk-e úgy, ahogy azt a Biblia tartalmazza, vagy teret engedünk az evolúciónak? Szándékosan nem beszélek kereszténységről, mert a kereszténységben van hajlandóság az evolúció valamilyen szintű elfogadására, de az én meglátásom szerint a Biblia tanításával az evolúció tanítása teljesen összeegyeztethetetlen. Számomra az az igazi Isteit minőségének az alfaja és omegája, hogy elfogadjuk a teremtés tanát.
1: Köszönöm szépen. István, és adom a szót.
5: Ugye mi nagyon divatos szó lett ez a kommunikáció. Mi nagyon sokszor használjuk ezt a szót. Én inkább jobban szeretem magamnak úgy mondani, hogy kapcsolat. A kapcsolathoz érdekes, azt is szoktuk mondani, hogy Isten kapcsolat teremtő Isten. Kapcsolatot teremtett erre, a kapcsolatnak három nagyon fontos ága van. Az Istennel való kapcsolat, a természettel való kapcsolat, és meg is van a harmadik ága, az emberek közötti kapcsolat, ember és ember közötti kapcsolat. És ebben kapcsolatosan én mindig el szoktam mondani, hogy ha teremtés történetet olvassuk, akkor mindig azt olvassuk minden nap végén tulajdonképpen, de hogy minden nagyon jó. És utána van egy megdöbbentő szó a számomra, azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül. Tehát minden jó, nem jó, ellentét jön. Tehát ez is azt mutatja, hogy ember egy nagyon fontos eleme ennek a három oldalú dolognak. Tehát én szerintem azt mondom, hogy mindig ez a kommunikáció egy kapcsolat, mert Isten egy kapcsolatot teremtő Isten volt.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj, László.
6: Nekem nagyon sokat mond az, hogy az Édenkertben nem úgy esik bűnbe az ember, és nem úgy csapja be az embert Sátán, hogy mondjuk Éva oda megy a tiltott fához, aztán a kígyó rátekeredik hirtelen a lábára vagy a kezére, vagy ráveti magát, vagy nem. Egyszerűen megszólal, mond valamit, és mekkora ereje van a szónak, pozitív és negatív értelemben egyaránt. Tehát sokszor fel se tűnik nekünk az, hogy amikor kimondunk szavakat, hogy azoknak a szavaknak milyen súlyuk tud lenni. Lehet életnek, az élet vizéhez vihetnek a szavak, és gyötörhetnek, és tönkretehetnek a szavak. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy átgondoljuk mindig azt, hogy mit mondunk, hol mondjuk, mikor mondunk, mennyit mondunk. Egyébként azokat az embereket, akik bőbeszédűek és sokat szeretnek beszélni, mint én is például, tudunk néha belecsúszni abba, hogy jobb lett volna hallgatni, jobb lett volna csöndbe maradni. De akkor már lehet, hogy egy picit késő, és a Biblia kifejezetten int arra, hogy figyeljünk, inkább maradjunk csöndben, fogjuk vissza magunkat, és akkor szólaljunk meg, amikor annak tényleg van valami nyomós oka vagy nyomós érdeke. Visszatérnék arra, hogy a bűnbeesésnél a szavak hatottak Évára, a szavak.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
0: Én visszakanyarodnék egy pillanatra a teremtettség kérdéséhez. Mert itt abban a másodpercben, hogy a teremtésről beszélünk, és a teremtettségünkről beszélünk, abban a másodpercben kénytelen vagyok elismerni, hogy teremtményként elszámolással tartozom a teremtőnek. Mihelyt ez alól valahogy ki tudok törni, vagy legalábbis megpróbálok, és ezt már évszázadok óta próbálja az emberiség, ezzel tulajdonképpen a nagykorúságunkat akarjuk valahogy kifejezni, de hát egyre ostobább helyzetekbe keveredünk bele. Múltkor egy tudós azt mondta, hogy meg kéne érteni mindenkinek azt a rengeteg dollár, milliárdot, amit már elköltött az emberiség az idegen bolygókon való élet utáni kutatásra, mert ha csak egyetlen módon sikerülne bizonyítani, hogy másütt is kialakult az élet, akkor már nem kéne aggódnunk a teremtettségünk felől. És hüledezve hallgattam ennek a tudósnak ezt a mondatát, mert hogy ezek szerint nekünk akármennyi áldozatot is megér, csak hogy valahol egyből kitörhessük. És még egy mondat, ha megengeditek, a kommunikációval kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy Isten minden teremtményével kommunikál. Ezt onnan gondolom, hogy Jónást simán lenyeli a hal, jön csarnok elsőre, ahogy szokták mondani, pont akkor, amikor kell, és engedelmeskedik az Istennek. A hollók kiszolgálják Illést addig, amíg kell, isteni parancsra. A szamár megszólal, ha kell, Bálám mellett, isteni parancsra. És még jó pár példát lehet a Bibliából sorolni, még olyan is van, hogy az oroszlán befogja a száját, rengeteg oroszlán, Dániel, tessenek rá emlékezni. De az ember képes másként dönteni. Mert ő Istentől egy más lehetőséget kapott. Ő megvizsgálni is meg tudja azt, hogy akar engedelmeskedni. És ez nekünk nem csak előnyünk, ugye a szabad akaratunkra rendkívül büszkék vagyunk, hanem óriási tragédiánk. Mert visszaélünk azzal, hogy a saját képére és hasonlatosságára teremtett, de Isten azt várná, hogy önként, szívből döntsek mellette.
1: Köszönöm szépen. Csak egy gondolatot hadd emeljek ki, és aztán Jakó testvérnek adom a szót. Isten oda viszi az állatokat az emberhez, és figyeljük meg, hogy az ember mindegyiknek nevet ad. Most gondoljátok el, nyilván a mai állatoknak az ősei voltak. Tehát nem gondolnám, hogy mindaz a 666 kutyafajta, amit ma kitenyésztettek, de a kutya eredetileg, amit az Isten teremtett, az ott volt. Szóval, és ezeknek csak úgy ránéz Ádám, és nevet ad. Az elefánt, az szinte minden nyelvben elefánt lesz. A krokodil, az szinte minden nyelvben. Szóval, és ezeknek az állat garmadának, hogy milyen intelligenciával kellett, milyen tiszta, érintetlen okossággal, intelligenciával rendelkezett a teremtésből frissen kikerült ember, akit Ádámnak nevezünk. Fantasztikus, és ez is egyfajta kommunikáció volt. Parancsolj, Gyula.
7: Én azt kérdezném tőle, te volt az ószövetségi tanárom, és a Mózes írja az első, vagy a teremtés történetet, messze menen később Mózes nincsen ott, amikor Jóisten megcsinálsz a teremtés történetet. De mögött a teremtés történet hatalmassága és értelme mögött nem az isteni hatalom húzódik meg? Mert ilyenekről nem szoktunk beszélni. Csak kérdezném, nem az isteni hatalom, hogy ez egy olyan Isten, hogy teljesen eltörő a más istenségektől az Izrael istene. Tehát ezt azért hangsúlyoznám, mert nem éppen az, hogy nem egy egyszerűen egy közönséges Istenünk van nekünk, hanem olyan hatalmas, aki erre képes, és így mutatja be Mózes egész Izraelnek az Istent.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Laci bácsi, akartál? Igen?
4: Talán annyit mondanék, hogy ahogy mi sem csak szóban és írásban kommunikálunk, hanem millió más módon is. Gyakran elég egy szemrezdülés, hogy valaki mást figyelmeztessek. Isten se csak ezen a két módon kommunikált. Sokkal több módon, mint ahogy mi észreveszünk, vagy felfogjuk.
1: Ezek a metakommunikációs eszközök az emberi világban. Rejtőzködés Isten előtt. Mózes első könyve, 3. fejezet, és ott az első 8 verse, Apa László.
8: A
6: kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az Úristen alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem mehettek? Az asszony így felelt a kígyónak. A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten, ne egyetek abból, ne érintsétek, hogy meg ne haljatok. A kígyó erre így felelt az asszonynak, de hogy haltok meg? Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mesztelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak. Amikor aztán meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkola sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtődött az Úristen elől a kert fái között.
1: Köszönöm szépen. Nagyon érdekes, hogy erre azt mondja az Ószövetség világa, hogy az embernek fényruhája volt, amit az Isten a saját világosságából adott a teremtés folytán, és amikor szakítottak a fa gyümölcséből, akkor ez a fényruha eltűnt, és a kígyó mondott igazságot is. Mondott igazság, hogy majd meglátjátok, megtudjátok, mi a jó és mi a rossz. Igen, hát idáig csak a jót tudták. Most már megtudták, hogy mi az a rossz is. Marika?
8: Igen, nagyon érdekesen írja le Ellen White a Pátriárkák és Proféták című könyvébe. Nagyon ajánlom ezt a könyvet olvasásra a kedves hallgatóinknak, nézőinknek. Abból csak egy részletet hadd olvassak fel. Isten szabad erkölcsi lényekké alkotta Ádámot és Évát, akik értékelni tudják jellemét, bölcsességét és jóságát, kívánalmainak méltányosságát, és szabadságukban állt, hogy engedelmeskedjenek, vagy megtagadják az engedelmességet. Társaloghattak Istennel és a szent angyalokkal. A döntés lehetősége nélkül engedelmessége nem lett volna önkéntes, hanem kikényszerített. Isten senkit nem kényszerít, sohasem, hanem mindig arra bátorít bennünket, hogy jó lelkiismeretünkkel döntsünk, ki mellett, ő mellette.
1: Köszönjük szépen. Marika?
2: Elgondolkodtam, hogy amíg a kígyó nem jelenik meg, addig Ádám és Éva nem tulajdonított olyan nagy jelentőséget annak a fának, hiszen egy kontinensnyi volt ez az édenkert, és hát abban rengeteg fa volt, és hát mindegyik szép volt, és jó termése volt, tehát tulajdonképpen elsiklott az a fa a kert közepén. Tehát ott volt, tudtak, de ott volt a többi fa is. És amikor Sátán ugye becsapja az embert, akkor a következmény is megjelenik, a halál. Nekünk 10 igénk van, amit figyelembe kell venni, az egészet, nem válogatni belőle, mert a szerető Isten meg tud nekünk bocsátani, de Sátán ma is kísért bennünket, hogy ne vedd komolyan, nem lesz annak olyan nagy következménye. Ugye Sátán hat a szavaival, az érzéseinkre, a kellemesnek tűnő csábításaival, és mire késztet, hogy szembeszálljunk Isten parancsolataival. És ha mi nem állunk ellen, akkor ugyan abba a csapdába kerülünk, mint Ádám és Éva.
1: Köszönöm szépen, Anikó, aztán utána István.
3: Az előbb hozzászólásában László azt mondta, hogy a sátán nem, a kígyó képében nem ugrott rá Évára, nem tekeredett rá, csak szóba állt vele. És most is nagyon sokszor ezt teszi, és itt a történetben is látjuk, hogy nagyon sok igazat mondott, de kételyt támasztott Istennel szembe. És én úgy gondolom, hogy ez az egyik alapmódszere. A biztos, hogy annyira szeret Isten, biztos, hogy a javat. Tehát ez egy picit, egy kicsi kételj támadjon, amit aztán lehet, ha megvan az a kicsi rés, akkor azt majd lehet szélesíteni. Mint amikor egy sziklában van egy pici repedés, elég egy kicsi víznek befolyni, az majd szépen elintézi a természet, jön a víz megfagyása, a jég, szépen elintézi, és a hatalmas szikla le tud válni, el tud törni. Ez a módszere ma is. Bennünk is kételyeket akar támasztani Isten szeretetével, gondviselésével, jóságával kapcsolatban.
0: És hogy ha szeretetével és jóságával is körülvesz bennünket az Isten, ahogy az előbb ezt Anikó mondta, akkor gondoljuk már végig, hogy ha kapunk egy ilyenféle impulzust, hogy dehogy haltok meg, akkor nem kéne, hogy gyanakodni kezdjünk. Ma a reklámszakemberek azt mondják, hogy nem az a lényeg, hogy mit akarunk eladni, hanem az a lényeg, hogy tudunk-e szükségletet teremteni. Tehát, hogy úgy érezze az a valaki, aki ezt a reklámot hallgatja, hogy nem is tud élni talán enélkül a dolog nélkül. És bizony, amit az előbb Anikó is elkezdett mondani, hogy a kételj nem olyan régen egy hadban álló országban fordult elő, hogy az ellenség megsemmisítésének egy nagyon speciális módszerét választották. Nem az ellenségre lőttek, hanem egy víztározónak a betonfalára. És mindenki nevetségesnek tartotta, mert 2 vagy 3 lövedék talált el a betonfalat, de a mögött milliónyi köbméter fölhalmozott víz volt. A betonfalon csak repedés támadt, szivárogni kezdett. De néhány nap után ez a szivárgás egyre erősebb lett, és amit nem tudott volna elintézni az a bizonyos katonai erő a saját erejével, a több millió köbméter víz áttörte ezt a gátat, és megszüntette a mozgásterét az ellenségnek tökéletesen, mert mocsárvirággá változtatott, és mély vízé változtatott egy olyan területet, ami korábban az ellenségnek kiváló felvonulási területe volt. A sátán sokszor ugyanezt csinálja, repedés az Isten hiten, meg az engedelmességen. Utána már mindenki kísértetik, amikor vonja a tulajdon kívánság, elsöpörő erővel fog pusztítani a belülről hozzá kapcsolódó erő.
1: István?
5: Ja, mindig el szoktuk mondani, néha büszkeséggel, hogy attól vagyunk emberek, hogy döntési lehetőségünk, döntési szabadságunk van. És én mindig azt mondom, ez a legnehezebb feladat a döntés. Ugye a Lacival mindig szoktuk polemizálni azt, hogy a döntéshez információk szükségesek, akkor tudunk dönteni, hogy van információk. És itt a teremtés történetében is teljesen egyértelmű információ, ne jeljetek a jó és rossz tudásának fájáról. Tehát van egy exakt. És ami engem megdöbbente az, hogy a sátán vagy a kígyó milyen hatalmas erőfeszítéseket tesz, és milyen eredményes a csábítása és a megtévesztése. Ugye csak azt veszem, hogy Éva mit mondja, jó az a fal az eledelre, kedves a szemnek, kívánatos. Tehát totálisan jó munkát végzett sátán, ez egyértelmű. Csak tulajdonképpen ez az értékítéletével szemben van egy nagyon nagy probléma, ez pedig, hogy minden döntésnek van következménye. És a következményekről ritkán szoktuk beszélni. Bár ha az emberi oldalát nézem, vannak megnyilvánulásai, ugye, mert van egy ébredés, hogy észreveszik, hogy mesztelenek. A másik megnyilvánulása az, hogy úgy reagálnak, hogy elbújnak, mintha el lehetett bújni az Isten elől. Tehát ez az emberi oldala, de a következménynek van egy isteni oldala is, amiről fogunk majd beszélni.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula.
7: Én egy olyan kérdést tennék fel, amit nem szoktunk föltenni, hogy mi lenne, ha Mert hallottam olyan beszédet, hogy ha Isten mindent tud, eleve elrendelte, nála világos a kezdet és a vég, akkor mi engedte meg, hogy az első emberpár hát a vétkezzen? És a lényegében a kérdésem az lenne, hogy ha Ádám és Éva tudja rendezni a bűnt és beismeri a hibáit, akkor mi lett volna? Mert vannak ilyen 50-es éveit járó fiatal emberek, akik ezen úgy elmérkedtek, beszélgettek, én nem voltam ennek a beszélgetésnek a része, csak ilyen dolgokat feszegettek.
1: Köszönöm szépen. László, is megyünk tovább.
4: Egyetlen szabadság se parttalan, de nem részletezem, de a felolvasott Biblia szövegben van egy nagyon fontos kijelentés, ami napjainkban is érvényes lesz. Mivel csábított a sátán? Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát a mai ember törekvése, a tudomány egyre szélesebb letárásának mi a végső célja? Hogy teremteni tudjanak. Soha nem fogják elérni.
1: Köszönöm szépen. Isten keresi az embert. Mózes első könyve, 3. fejezet, 9. versétől 13. verséig. Varga Gyöngyike.
9: De az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt, meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert mesztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mesztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért ettem.
1: Köszönöm szépen. Szóval azt látjuk, hogy mindenki a felelősséget tovább tolta egyel arrébb. A kígyót már nem kérdezte meg a Jóisten, de a kígyó pedig azt válaszolhatta volna, viszont te teremtettél. És ma is azt látjuk, hogy senki semmilyen felelősséget nem szeretne vállalni. Toljuk el magunktól a felelősséget. És ha eltoltuk magunktól a felelősséget, akkor nincs felelősségünk? Dehogy nem. Parancsolj.
0: Én csak egy fél mondatot szeretnék mondani, akkor ezek szerint az Éden meg se szűnt, mert ebben a dologban most is édeni állapotban
1: folyamatosan
0: vagyunk.
1: Folyamatosan fennáll.
0: Mindig másra kenjük a dolgokat.
1: Igen, igen. És itt van valami felelősség kérdése, egy nagyon rövid választ kérünk.
6: Nagyon röviden csak azt szeretném hozzátenni, hogy ez az Isten szíve dobbanása, hogy vétkezik az ember, elfordul tőle, és nem vár, hanem jön, azonnal is keresi az embert. Hol vagy, Ádám? Kereslek, megoldást szeretnék hozni mindarra, amit elrontottál. Nekünk talán annyi a tanulság ebből, hogy a környezetünkben lévő ember, ha elesik valaki, akkor nyúljunk utána, keressük. Keressük a lehetőséget, hogy kapcsolatba tudjunk vele kerülni, és próbáljuk fölsegíteni.
1: Köszönöm szépen. Kiüzetés a kertből. Mózes első könyve, 3. fejezet, 14. versétől 24. verséig. Tokics Marika.
8: Akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy, minden jószág és minden vadállat között. Hasadon járj, és bort tegyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te pedig annak a sarkát martosod. Az asszonynak ezt mondta. Igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szülött gyermekedet, vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen: íme, az ember olyan lett, mint mi közülünk egy, tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállított kelet felől az Éden kertjéhez a kérubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
5: Ugye mi az előző gondolattal mondtam, hogy a minden bűnnek van következménye. És itt is jelenek a következményei az Isten részéről, hogy egyrészt az Istentől való elszakadás az egyik következménye, és a másik, hogy az Úr kiűzte őket a kertből, és többé nem beszéljetek szemtől szembe. Ez is egy kommunikációnak egy lényeg, hogy más az a szemtől szembe, úgy szoktuk mondani, egy direkt kommunikáció, mint hogy a közvetett által. És tulajdonképpen mielőtt még ideológiákat keresték, meg találnánk ki, nagyon fontos, és Ézsaiás nagyon világosan rámutatta ennek a indoklására, hogy azt mondja az Ézsaiás, hogy a ti bűneitek választottak el titeket Istentől, és a ti vétkeik miatt rejtettek el a orcáját előttetek. Tehát ahelyett, hogy itt másra mutogatok, mint Éva és Ádám is mutogatott, saját magunk felől van. Ézsaiás nagyon világosan mondja, a ti vétkeik, a te döntésed, a te a következménye, mert minden döntésnek következménye van.
1: Köszönöm szépen. László?
4: Én csak egy gondolatra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az Ádámnak mondott igékből, hogy orcád verítékével keresett kenyered, nem lehet levonni azt a következtetést, hogy a munka büntetés. Nem akarom ragozni, sok mindent lehetne mondani, nem veszem el az időt. A munka nem büntetés.
1: Köszönöm szépen. Isten hírnökei a következő gondolatsor, Zsidókhoz írt levél első fejezet, és ott az első két verse, Kulcsár Anikó.
3: Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette.
1: Ez megint egy kommunikáció, és micsoda bölcs visszatekintés, hogy belehelyezi a proféták világába, de a fia által az sokkal magasabb helyzetbe van kiemelve, mert általa teremtette ezt a világot. De azért Isten teremtette a világot, csak a fiú is oda bele segített. Egy gondolatsor, és aztán utána az összefoglalás.
2: Isten jelöli ki a prófétákat, az igaz prófétákat, úgyhogy senki ne akarja magát prófétának mondani, és Sátán az utolsó időben hamis prófétákat is küld. Tehát ha nem ismerjük az igaz szót a Bibliából, akkor nagyon könnyen félre vezetnek bennünket.
1: Köszönöm szépen. Rózsika, az összefoglalást honnan sikerült most hozzad?
10: Dr. Szigeti Jenő, Csodától a próbáig, és ott a 625. oldal. A Biblia elejétől a végéig profétai könyv. A Biblia első 11 fejezete, vagyis az ős történet látomása múltról, amiben az emberi élet máig meghatározó alapjait mondja el az ige. A pátriárkák története, az Izrael sorsát megörökítő könyvek sora nem csupán életrajzi híradás vagy nemzeti hőstettek felsorolása, hanem a menny véleményét tükröző beszámoló Isten ügyének a földi alakulásáról. Az evangélisták sem arra vállalkoztak, hogy Jézus életrajzát megírják, hanem profétai illetésű evangéliumot hirdetnek, vagyis olyan jó hírt, ami profétai módon világítja át jellemünket. Profétai ige hirdetés nem ott van, ahol a Bibliára hivatkozva a jövőt akarják kitalálni, hanem ott, ahol Isten szempontjából, aki látja a kezdet és a vég között feszülő történelem minden titkát, megértjük a jelent. Ezért minden érvényes igehirdetés jelen idő egyes számban hangzik. Az ige addig él, amíg benne rólunk van szó. A proféta azt tudja, hogy Isten tőlem itt és most, ahol vagyok, mit akar. Ha profétai lesz az ige hirdetésünk, és így kezdjük látni önmagunkat, akkor Péter levelében leírtakkal együtt valljuk. Egészen biztosnak tartjuk a profétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és felkel a hajnal csillag szívetekben.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, értékes gondolatok, a hozzászólások mind. Jövő héten folytatjuk a prófétai elhívás gondolatsorával, most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te szólsz, Te kommunikálsz, nem csak annak idején Ádámhoz és Évához szóltál, hanem hozzánk is. Szóltál a Te fiad által, és szólsz a Szentíráson keresztül, a lelkiismeretünkön, a Szentlélek tanításán keresztül. Add, hogy meghalljuk ezt a szót. Amen.

A prófétaság ajándéka. A próféták által közölte Isten az emberiséggel az ő akaratát, vezetését, és a kinyilatkoztatások révén ismerjük meg a történelem összefüggéseit, valamint következményeit. Hogyan hívta el Isten a prófétákat? Miként ismerhetjük fel hitelességüket? Hogyan hatott az ő életükben a kinyilatkoztatás és az inspiráció? A próféták üzenetei miként bátorítanak, tanácsolnak és készítenek fel minket az evangélium hirdetésére? A prófétaság ajándéka.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Október, mint szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként mindszent havaként említik, jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az ősz, hó, magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszuszhőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közeledő térre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az űrge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha éjszakról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk, de ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap, október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Szabó Lőrinc halála napja. Szabó Lőrinc Miskolcon 1900. március 31-én született, és Budapesten 1957. október 3-án hunyt el, Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja. Költői és műfordítói életműve kivételes teljesítő.

0: teljesítmény. Életműve a 20. századot leginkább reprezentálók közé tartozhat. Azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes törekvés éppen önmaga ellentétére váltott át, ahol a kimondott szó a megfogalmazása pillanatától már is mást fedez. A tett pedig oly sokszor élt ellenkezésben az erkölccsel, és az ember végső menedéke a magány is újabb kiszolgáltatottság terepévé lényegül át, magányod barlangját kard kutatja át. Minden látványosan önmaga ellentéteként is létezik, egyidejűleg is, de utólag szemlélve még inkább. Szabó Lőrinc költőként is, magánemberként is keresztúton állt, mint évszázadának emberisége is. Ökumenikus áhítatot is tartottak a történelmi magyar családok emléknapján. A történelmi magyar családok örökségének megőrzéséről és továbbadásának felelősségéről beszéltek a történelmi magyar családok emléknapján szeptember 25-én pénteken Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az eseményen Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának tábori lelkésze is áhítatot tartott. Ebben Pál apostol Filippieknek írt levelét idézve hangsúlyozta, a mások iránti figyelem nem csak keresztény, hanem általános emberi kötelesség. A lelkész kiemelte, a ne keresse senki a maga javát, hanem a másét is gondolat arra int, hogy időről időre vizsgáljuk meg, nem csupán önmagunkkal vagyunk-e elfoglalva. A 2018 óta évente megrendezett eseményt a Gróf Széchenyi család alapítvány hozta létre. Az idei alkalomnak az egyetem Ludovika főépületének Széchenyi díszterme adott otthont. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Várnai Zseni csodálatos. Miért keresnék távoli csodákat? Hiszen, hogy élek, maga is csoda. Csodálatos, hogy volt idő, nem éltem. Csodálni ezt meg nem szűnök soha. Csoda, hogy látok, hallok és beszélek. Csoda, hogy érzek és gondolkodom. Képzeletemben képek szárnyasodnak, és betűhálommal őket elfogom. Hát nem csoda, hogy írok egymagában. Sejtelmem nincs, hogy honnan ez zene. Miért éppen én, és nem ő, vagy tán a másik-e furcsa szellem titkos búhelye? Csodálhatnám a napot és a holdat, és az érthetetlen szót, hogy végtelen. De miért szállnék a messzi csillagokra, hiszen csoda az én kis életem. És új életek szakadtak belőlem, oly egyszerű, és mégis oly csodás, ahogy a rügyből a levél kipattan. Mégis mi hát egy új fogantatás? Mi az a furcsa láz, szeretni, vágyni? Mi a remegés? Mi a félelem? S mi különös úgy csüngni, mint halálig egy idegen, egy másik életen? A gyerekem az életemnek mása. Ő én vagyok, de mégis ő maga. Csodáltam őt, amikor járni kezdett, mikor kibudjant legelső szava, s hogy egyre nőtt, akkor már félni kezdtem. Lehetséges, hogy ő még én vagyok? És mikor benne is képek szárnyasodtak, akkor éreztem, hogy már elhagyott. Csodálatos, hogy mennyiféle kép van, s ahány ember, meg annyi képzelet. Mindenki lát, csupán röptén elfogni kevesen tudják ám a képeket. Művésznek mondják az ilyen varázslót, aki szavakba, színbe, kőbe vés. De honnan ez? Én is miként csinálom? Ez az, ami oly rejtelmes, mesés. Csodálkozom. Csodálkozom, hogy élek. Azt sem tudom, miből, meddig, hogyan. Akár a mag, amely sziklacsúcson gyökeret vers kövek közt megfogan. A szél a gyönge magvat elsodorja, de erős az élet is megtapad. Csodálatos az élet, és hogy élek. S hogy én is adtam életmagvakat.
1: Szeretni valakit azt jelenti, hogy mindig reménykedem benne. Attól a pillanattól kezdve, hogy megítéltük, korlátoztuk iránta bizalmunkat, egyenlővé tettük és azonosítottuk azzal, amit tudunk róla, és felhagytunk azzal, hogy szeressük. Éppen emiatt. Később már nem is lesz képes jobbá és nagyobbá válni, hiszen bezártuk őt. Minden jót feltételeznünk kell a másikról, és mernünk kell szeretetnek lenni ebben a világban, amely már képtelen szeretni.
2: Volt egyszer egy vaklány. Gyűlölte magát a vakságáért, és gyűlölt mindenkit, kivéve szerető barátját. Ő mindig mellette állt, mindenben segítette. Egy nap azt mondta a lány, ha látni tudnék, hozzád mennék feleségül. Egy napon valaki ajándékozott neki egy pár szemet. Mikor levették a kötést, látott. Látta a barátját is. Ő megkérdezte. Most, hogy már látsz, hozzám jössz feleségül? A lány ránézett, és látta, hogy a barátja vak. Már a fiú becsukott szemei sokkolta. Erre nem számított. Már a gondolattól is irtózott, hogy egy életen keresztül a csukott szemeit nézze. A barátja elment, és másnap a lány levelet kapott, amiben ez állt. Nagyon vigyázz a szemeidre, kedvesem, mert mielőtt a tiéd lettek volna, az enyémek voltak.

Mit szólnál te, ember, ha letaposnák fészked? Úgy érne el téged is a végítélet. Rajtad s családodon lánckerék taposna, felkelő nap többé hajnalt sose hozna. Lelki ismereted Júdás pénzre váltod? Nem hiszem, hogy ettől gazdagabb családod. Betonbörtönt építesz csak saját magadnak, s amikor madarak és fák sem maradnak, akkor visszasírod, amit leromboltál, s éhezve látod be, hogy mi balga voltál. Aki igaz ember, együtt sír a fákkal, s hiányzik szívének a szépséges madárdal. Tehetetlen dühe egyre csak növekszik, látva kősivatag, beton dzsungel lesz itt. Sivár jövő készül elvakult tervekkel, holt kincsekért mindent elpusztít az ember. Hisz ő uralja s igázza a földet, pedig csak most varja beton szemfedődet. Meghal a természet, mi hol fogunk élni? Pusztító elméktől mikor kezdünk félni? Fogod majd te, ember, saját sírodásni, a hatalom foga fog cseppénzedre vásni, ma még madarakat és fákat temettél. Elárulom, ezzel a hóhérod lettél. Önnön kezed által gyilkolod le léted, s hozod világunkra a végső sötétet.

Garai Gábor, éhség. Naponta egyszer álljon meg a kés, a kenyér s a hús fölött a kezünkben. Világbirodalom az éhezés. Ez anyaföld emlőiből ember, ma 100 közül 60, egyszer se szívja meg magát naponta jól lakotra. Másképp s precízen, 60% soha még nem tolta el a tányért, hogy elég. Nincs képzete a jól lakásról. Mit palástól egy talányos képzet hiány? No most legyetek okosak, szó alkimisták, iszonyartisták, egzisztencialisták, unalom analitikusok. Szemérmes adatok fejezik ki világunk tárgyassan, indulattalanul. Évente mintegy 40 millió éhhalál. És, bár ez banális, visszahull közben ős méhébe, az óceánba még töménytelen túltermelt tej, gyümölcs s egyéb. Továbbá, minden második gyerek e földön arra született, hogy 10 éves koráig többnyire visszafújja lelkét teremtőjének. S beriberi, pellagra, skorbut, ó, durvábbak, mint a trauma, libidó, szép civilizált luxus nyavajáink, hordja az áldozatok garmadáit, a püffet tetemeket egybe. Hol sorvat inyek, elapadt tagok illeszkednek a dús reménytelenbe, mint hűlt csontok a handhoz. Miközben te gondjainkról panaszkodsz, én meg kecses versekre révedek, és mi haszna vitákra futkosok, s nyarak telek járnak kibe jól temperált szobámban, s nyugalmamról gondoskodik az állam, de naponta egyszer megáll a kés, a kenyér s a hús fölött a kezemben, és számban megkeseredik a nyál, s megszégyenít teljesült szerelmem. És teljes borzalmában látom őt, a bordakerítést, az állatit, a számtalan, névtelen valakit, a legszörnyűbb halálba szédülőt emberfajom nagyobb felét, ki viseli e világ szégyenét, és nem érti miért. Ki tűrhetetlen napokat terelget, s kit az ínség sárkánya sanyargat, ki bajból bűnbe lép, s ha szétcsapja kezét, alig ha tudja, hogy várja és élteti a holnapot. A bárhogy is lesz egyetlen kegyelmet, a jól lakató világforradalmat.

A kis bűn. A kis bűn a sátán kéme. A kis bűn az ördög legjobb taktikája. A kis bűn a sátán legnagyobb illúziója. A kis bűn azért akar kicsi maradni, hogy elrejtse a nagy büntetést.

0: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy favágó. Volt neki 4 fia. 4 fele húztak, nem volt olyan dolog, amiben egyetértés lett volna köztük. Soha nem tudtak egymással dűlőre jutni. Így aztán egyre szegényebbek lettek. Olyannyira, hogy a falusiak már gúnyolódtak is rajtuk. Az apjuk sokszor próbálta elmagyarázni nekik, hogy senkinek sem használ a veszekedés, de mind hiába. Falra hányt borsó volt minden intelme. Elment egyszer a favágó az erdőbe. Gyűjtött egy jókora rőzsecsomót, megkötötte kötéllel. Elmosolyodott magában. Talán így visszatérítheti a fiait a jó útra. Gyorsabban szedte a lábát, hogy hamar hazaérjen. Alig, hogy megvacsoráztak, hívatja a fiait, szól a legnagyobbnak.
1: Fiam, törd csak kettőbe ezt a rőzseköteget.
0: Odalépett erre a legidősebb a köteghez, és megpróbálta ketté törni. De mind hiába erőlködött. Megszégyenülten ment vissza az apjához.
1: Most te próbáld meg, fiam. Csak tört kettőbe.
0: A második is megpróbálta, ám ő is kudarcot vallott. Lógó orral állt apja előtt. Így próbálta meg a harmadik és a negyedik is. Egyiknek sem sikerült, mind csüggetten hagyták abba. Fölállt akkor mosolyogva az öreg favágó, kicsomózta a kötelet. Széthullottak a gallyak.
1: Fiaim, most törjétek el ezeket az ágakat.
0: Odaugrik a 4 fiú, fölkap mindegyik 1-2 gallyat, és azon nyomban eltöri. Nagy büszkén állnak apjuk előtt. Szól a favágó.
1: Látjátok, míg össze volt kötve a sok gallj, nem tudtátok eltörni. Külön-külön egy szempillantás alatt eltörtétek mit. Épp így győzne bármilyen ellenség titeket is külön-külön. De ha együtt maradtok, összetartotok, nincs senki, aki diadalmoskodna rajtatok.
0: Végre megértették apjuk intelmét a favágó fiai. Minden ellenségeskedéssel fölhagytak ezek után. Békében és boldogan éltek, míg meg nem haltak.

Túrmezei Erzsébet, bízom csendesen. Uram, mert erősen tart hű kezed, bízom csendesen. Mert szeretetet hordoz és vezet, bízom csendesen. A bátorságot, erőt te adod. Dícsérlek, szent a te akaratod. Uram, mert megváltottad életem, bízom csendesen. Mert vérző bárány lettél érettem, bízom csendesen. Veled győzök le poklot és halált. Formálj engem bárány arcodra át. Mert atyádnál közben jársz érettem, bízom csendesen. Mert győzelmesen te jársz én velem, bízom csendesen. Rád nézek, ha ellenség ostromol. Jobb menedéket nem lelnék sehol. Bár a jövendő útja ködlepett, bízom csendesen. Tudom, te véghez viszed tervedet, bízom csendesen. Ha nem látok, csak egy lépésre még, te magad jársz velem, és ez elég.

0: Paulót, taníts meg remélni. Istenem, én nem tudok remény nélkül élni. Ha azt vallanám, nem lesz jobb semmi, hogyan szerethetnék? Ha azt vallanám, én magam merev, fejlődésképtelen vagyok, hogyan élhetnék? Ha azt vallanám, te csak a megmagyarázhatatlan dolgok gyűjtő neve vagy, hogyan hihetnék? Istenem, talán van, aki tud csak önmagáért, csak napról napra, remény nélkül élni. Én nem tudok. Kérem hát tőled a remény erejét, hogy mindig újra kezdjem, hogy mindig tudjak egy lehetőséget magamnak, a társadalomnak, Isten népének, az emberiségnek. Istenem, adj nekem hűséges reményt, melynek gyökere a valóságba nyúlik. Arra épít, amit átélt, és mégsem adja föl soha, mert alap meggyőződése, hogy te jobbnak akarod a világot. Add, hogy becsülettel munkáljam mindazt, amit kívánok, amit remélek. De még egy útja van a reménynek, Istenem, és ez a kegyelem. Ha minden rosszra sikerül, ha magam semmire sem megyek, ha gyűlölet és elvakultság győz, s nem értelem és szeretet, akkor is csak benned remélhetek. Akkor már csak szeretetedben, irgalmadban bízhatok, hogy amit elkezdtünk, te majd befejezed, tisztává és jobbá teszed. Taníts meg remélni, mert remény nélkül nincs számomra élet, nincs szeretet.
1: Isten mindig jót cselekszik. Egyszer valaki kért Istentől egy virágot. Kapott egy tövises kaktuszt és egy hernyót. Nem értette, és igen elszomorodott. Talán Istennek túl sok a dolga, és biztos összekeverte a kéréseket, ezért úgy döntött, nem is kérdezi meg tőle, mi történhetett. Teltek, múltak a napok, csak eszébe jutott, megnézi, mi is van az ő elkevert ajándékával. Bizony, a kaktusz gyönyörűen kivirágzott. A hernyóból egy pompás, színes pillangó lett. Isten mindig jót cselekszik, tudja, mi a legjobb nekünk, még ha nem is annak tűnik. Ha valamit szeretnénk, de helyette mást kapunk, higgyünk. Higgyük, hogy a jó eljut hozzánk a megfelelő időben. Az, amit szeretnénk, nem mindig az, amire szükségünk van. Ne feledjük, a ma tüskéi holnapra virágok lehetnek.
2: Váncsa Zoltán, kívánok! Békét, csendet, mely előz vihart, szent erőt, mely próba közt kitart, érző szívet, mely enyhít nyomort, s mély alázattal porig hajolt, örömöt, mely napsugárként tud gondfelhők között is szórni fényt. Bátorságot, mely meg nem remeg, s kész odaadni kincset, életet. Szívet, mely a bűnöst szereti, gyengeségét, vétkét elfedi. És hitet, mely mint a sasmadár, fölfelé tart, és az égbe száll. Melynek nincs nehéz, nincs nem lehet. Ezt kívánom, s kell-e több neked.

0: találkoztam Istennel, mikor a hidegben rám fagyott a félelem. Hogy egyszer így magam maradok, s nem lesz majd, ki ölelő kart ad majd nekem. Ott álltam, s jéggé merett körülöttem a pillanat. Minden más rohant, szaladt. A fák az ég fényévekre suhant. Zigóta létté sűrűsödtem. Éreztem magányom, ahogy megküzdve létemért pihegve fekszek szerető anyám. Szemem még összeforva, de lelkem, tudatom őrzi minden rezdülését az isteni létnek, mely kísért hosszú utamon. S megkísért az önző vágy. Élnem kell, szeretnem kell, s halnom kell egyszer. Most már tudom, valakikért. Ott találkoztam Istennel. Ott, a jeges szél morajában, ott sugta oda, fölpörgetett mindent, hogy érezzem minden elfecsérelt pillanattal. Isten ellen vétkeztem. Megfogta arcom, s könnyem csókolta a magány adomány. Éreznem kell, s értenem, hogy fényt s jót kapjak, elég volna önzőnek lennem. Állítsam meg az időt, ha oly szép, mit kaptam, több, mint valaha vágytam vagy akartam. Állítsam meg ott, ahol a szépség úgy megfogott, hogy rögtön el is dobtam volna akár mindent, ahol láttam mellettem mosolyogni őt, az Istent. Ekkor elcsitult a szél, s fákon a jégcsapok cseppekben mesélni kezdték nekem a napfényes holnapot. Sírni kezdett a hideg, ahogy felengedett a fagy. Találkoztam Istennel ott, a téli fák alatt.
1: Károlyi Ami, szó. Vannak csendek, mikor a percet átüti a szó. Nyisd ki ajtót és ablakot, Isten a látogató. Hajd minden dolgod, a szóra figyelj, oly ritkán hallható. Átömlik rajtad, mint egy ölelés, mikor Isten meglátogat. Te vagy a hang, a szó.
2: Sík Sándor, kettős szivárvány. Elült a zápor, elnyugodott a szél. Felhő barlangok tömbjei omlanak, s a hegy dicsőült homlokáról felkel a nap bíboros korongja. Jöjj, nézz a napba, nézd, csupa láng, csupa szépségig érett, végig elég öröm. Pedig már fonja szemfedőjét a konok ég könyörtelen ujja. De ő nem bánja. Mit neki éjszaka? Mit a halál is? Él, amíg él, ragyog, s szépsége édes aranyával önti el a keserű világot. Nézd, nézd a felhők mámoros ünnepét, a szépség színes templomi zászlait hogy lengetik, hogy bontogatják tornyosodó meseváraikból. Nézd a szivárványt. Két fonatú öve kétszer karolja át a kitárt eget. Nézd és öleld. Öleld halálig ezt a szegény, gyönyörű világot.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Szász Nikoletta, Balázs László, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az Úr lényének visszatükröződése. A mai ige 17. Zsoltár 15. vers. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Gondolatok az ígéről. A világ fiait a földi javak gazdagítják és boldogítják. Ezeket hagyják örökül gyermekeiknek is. A hívőknek azonban másféle kincseik vannak. Mi nem e világ gazdagsága után törekszünk, hanem magasabbra és távolabbra nézünk. A mi gazdagságunk kettős. Itt örvendezhetünk Isten jelenlétének, odaát pedig hasonlóak leszünk majd ő hozzá. Itt mint igazak nézhetünk Istenre, mert Krisztus Jézusban megigazultunk. Milyen nagy öröm a kiengesztelődött Úrra tekinteni. Isten dicsősége, ahogyan az Krisztus arcán tükröződik, valóságos földi mennyországot varázsol körénk.

A Krisztus utáni 30-as évek közepén egy rabbi növendék öldökléstől lihegve ment a Damaszkuszi úton. Ha ennyit mondok, minden bibliaolvasó ember kitalálja, hogy Pálról van szó, akkor még Saulusról. Saulus Jézussal találkozik az úton. Fény ragyogja körül, ez a határozott ember a porba omlik, kézenfogva vezetik be Damaszkuszba, és a porba két kérdést kérdez meg. Ki vagy te, Uram, és mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ezt a két kérdést úgy is lehetne megfogalmazni, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda az ember. A Biblia csak erről a két kérdésről beszél. A mai alkalommal a teremtésről beszélünk, mert eddig már beszéltünk a kinyilatkoztatásról, ami nem más, mint hogy Isten belép a téri idői világba, és ott elkezd cselekedni, szólni. Beszéltünk a Szent Háromságról, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Most megtesszük a következő lépést. Az emberről kell beszélni, de az

Emberről nem lehet Isten nélkül egy szót se szólni, mivel az ember az Isten képe és hasonlatossága. Az ember életének az elején ott áll az Isten, és a mi hitünk szerint a mi életünk végén is ott áll az Isten. Isten közben vagyunk. Isten az elődünk, Isten fia Jézus az, aki hív, hogy ő vele álljunk meg az utolsó napon, az Isten színe előtt. Éppen ezért beszélni kell a Biblia első tanításáról, a teremtésről. Ha valaki önök közül megkérdezi tőlem, hogy hogyan történt a teremtés, akkor azt kell mondanom, hogy nem tudom. Azt kérdezi, hogy mikor történt, és történelmileg hogy volt ez a teremtés, erre is azt kell mondani, hogy nem tudom. Ez a becsületes válasz. A teremtés mégis egy alapvető dolog, mert a teremtés nem a hogyant mondja el, hanem a teremtés, mivel a Biblia nem természettudományos kézikönyv, nem történelemkönyv, az Isten kinyilatkoztatása. A kinyilatkoztatás pedig a lényeget mondja el. A kinyilatkoztatásnál mindig két kérdést kell megkérdezni. Az első kérdés az úgy szól, hogy akkor, amikor megszólalt az Isten, hogyan értették meg az emberek az Isten szavát, mit mondott akkor Isten? Hogyha valaki csak ennyit kérdez meg, sohasem fogja érteni a Szentírást. A Szentírásnak pontosan az az értelme, hogy nem csak az akkort, a régi kort mondja el a Szentírás, hanem miközben elmondja, hogy régen mit mondott az Isten, nekünk újra és újra fel kell fedezni azt, hogy ez a régi szó ma mit jelent. Már Luther Márton is azt mondta, hogy a prédikáció az az akkor és a most feszültségében él. És ez így van minden bibliai igazsággal. Mielőtt a teremtés történetre térnénk, még egy dolgot meg kell említeni. És ez is egy nagyon fontos dolog. Ez pedig a következő. A Biblia egy nagyon különös könyv. Lényegében nem egy könyv, hanem irodalom, ezt lehetne mondani. Méghozzá nem is egy nyelv irodalma, hiszen ugye a Bibliának az Ószövetségi része nagy részt héberül íródott, kisebb része arámul is íródott, vannak arámkönyvek benne, arám szakaszok vannak a Bibliában. Az Újszövetségi rész pedig egy egészen más nyelven, görög nyelven, az első század beszélt görög nyelvén íródott könyv. Mégis ez a Biblia, és erről beszéltünk, mint Isten kinyilatkoztatása, egy tökéletes egységet alkot. Méghozzá úgy, hogy kezdődik ez a Biblia egy látomással, ez a teremtés történet, ami nem más, mint látomás a múltról, és befejeződik egy látomással, a Jelenések könyvével, ami nem más, mint látomás a jövőről. E között a két látomás között feszül a Biblia egész tanítása. Látomás a múltról, és látomás a jövőről. Mindkét látomásnak viszont Isten a szíve. Ha ezt nem látjuk, akkor beleakadunk mindig a korabeli embernek elmondott szavak héjába. Nagyon sokszor vannak emberek, akik képtelenek megérteni azt, hogy amikor beszélünk, akkor lényegében szimbólumokat mondunk mindig. Amikor azt mondom, hogy ajtó szárny, akkor nem azt jelenti, hogy az ajtó egy madár, aki repül. Azt mondom, hogy felszállok a villamosra, akkor nem a szárnyamat használom, mert sajnos nincsen, hanem képekbe beszélünk. Még a betűk is képekre mennek vissza. Például az M betű azért hullámzik így, mert ugye a latin betűket használunk, a mare az a tengert jelentette, és az M betű így szépen hullámzott. Az én koromban még úgy tanultunk, hogy mutogattunk, ugye alma, mutogattuk a dolgokat, és ez egy nagyon jó módszer volt. Tudnilik, a gyerekbe beleivódott az, hogy minden képszerű. És ezt azért kell látni a teremtés történetnél, mert gondoljuk el, hogyha Isten természettudományos nyelven kezdett volna beszélni a teremtés történetéről, ma se értenénk, meg régen se értették volna, tehát érthetetlen valami szöveg lenne, aminek a megfejtését megint nagyfejű tudósok dolgoznának, és akkor se értenék meg. Milyen jó az, hogy egy nagyon egyszerű nyelven
Elmondja a Biblia a teremtés történetet, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Éppen ezért nagyon időszerű, hogy elolvassunk egy alapvető kijelentését az Új Szövetségnek, amit a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 3. versében találunk a következőképpen. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Ez egy nagyon fontos ige. Isten világokat alkotott. Hogy hogy? Hogy szava nyomán a nem láthatóból előállt a látható. És ezt egyedül csak a hit magyarázza. A hit az nem elhívés a Bibliában. A hit a Bibliában, erről is többször volt szó, nem más, mint bizalom az alkotóban. Az alkotó nem mondja el, hogy hogyan történt a teremtés, de azt elmondja, hogy ennek a teremtésnek a mi szempontunkból, emberek szempontjából mi a lényege, mi a jelentősége. Megszólította az ókori embert. A teremtés történet egy nagyon régi története a Bibliának. Az ókori embernek volt egy világképe, ahogyan ő megismerte a világot. Isten nem nyilatkoztatott ki világképet. Az ókori embernek volt egy alapvető gondolkodása, és ennek a gondolkodásnak a nyelvén Isten elmondja a lényeget. És az a különös, hogy ez a lényeg ma is a lényeg. Az a különös, hogy a mai embernek sem az a nagy dolga, hogy hogyan történt a teremtés, ezt úgyse értenénk, mert Isten végtelen, én véges vagyok, erről is sokat beszéltünk eddig, hanem az a lényege a mai ember egész életének, hogy mi is az értelme az életemnek. És ehhez egy alapvető fogódzó. Úgy is lehetne mondani, ez az alapkő, a szegletkő, amire felépül az egész bibliai kinyilatkoztatás, ez a teremtés történet. Nézzük ezt a teremtés történetet röviden. Az ókori ember először, ahol létrejöttek a kultúrák, a folyammenti kultúrákról tudunk elsőként, ahol lényegében három dolog volt az, ami meghatározta ezeknek az embereknek az életét. Folyammenti kultúrákban történt először az, hogy többet tudott az ember termelni, mint amit elfogyasztott. Éppen ezért differenciálódott az egész élet, a társadalom, a gondolkodás, létrejöttek a tudományok, a művészetek, és így tovább. Ezért a folyamenti kultúrákban érdekes módon Indiától az Eufráteszig a filozófusok, a tudós emberek három alapvető elemet ismertek. A negyedik elemet a görögök tették hozzá, ez a tűz volt. Ennek más oka van, erre most nem térek ki. Ezekben a meleg éghajlatú országokban a tűz nem volt olyan nagyon nagy dolog, mint mondjuk a zordabb klímájú európai társadalomban, ahol a tűz egy nagyon fontos pótlék volt. Melyik ez a három elem? Az első a fény. Fény nélkül nincsen élet. Ha nem süt neki a nap, ezt tudja az ókori ember is, akkor nem nő a növény, nem hoz gyümölcsöt, és éhen halunk. A másik elengedhetetlen feltétel, ez a víz. Víz nélkül nincsen növény, nincsen élet. A harmadik elengedhetetlen feltétel a föld. Erre a három dologra vezette vissza az ókori ember azt, amit úgy hívunk, hogy lét. A létezést. De az ókori ember is átélte azt, amit mi fokozottan átélünk, hogy a világban nem mindig úgy vannak a dolgok, ahogy jó lenne. A világban sokszor tapasztalunk olyant, hogy pusztát és kietlent. Nagyon érdekes, hogy a teremtés történet elején ezt a két szót, hogy puszta és kietlen volt a Föld, mielőtt Isten elkezdett volna teremteni, ott találjuk. Héberül is mondom a két szót, a tohu és a bohu. Közben van egy és, a va, tohu, va, bohu szoktuk mondani. A tohu vavu az összevisszaságot jelent. De ez a tohu és a tohu az első része ennek, az azt jelenti, hogy valami elválasztatlan. Olyan, mintha gondoljuk el, hogy a mákot összekeverem a dióval, a lencsével, a borsóval, stb. És van egy ilyen összevisszaság. Gondoljuk el, hogy mondjuk van egy háziasszony, aki gondosan zacskóba őrzi ezeket a
a növényeket, illetve a borsót, a babot, a lencsét, a mákot, és ki tudja még milyen szemes dolgot, és egy hirtelen mozdulattal mindent mondjuk összeöntenek egy edénybe. Mit kell ilyenkor csinálni? Hogy lehet rendet csinálni? Szét kell választani a dolgokat. Ez ide tartozik, ez ide tartozik, ez ide tartozik, ez ide tartozik. Igen, ám, mikor ez a szétválasztás megtörtént, akkor rájön az ember, hogy hiányok vannak, üresség van. A bohu az pontosan azt jelenti, hogy üresség, betöltetlenség. Tehát összevisszaság és betöltetlenség. Most tessék nézni, hogy Isten hogy mondta el a teremtés történetet. Most már mindent tudunk. Menjünk rajta sorba a teremtés történet 7 napján. Az első 3 nap az Isten elválaszt. Az első nap elválaszt a világosságot a sötétségtől, a második nap a fenti vizeket a lenti vizektől, erről majd mondok néhány mondatot rögtön, a harmadik nap pedig elválaszt a szárazföldet a víztől, a tengertől. Pontosan követi a teremtés történet az ókori ember világképét, így érti az ókori ember. 3 elem, fény elválasztása, víz elválasztása, föld elválasztása víztől. És megteremti a növényzetet. Nagyon érdekes, az ókori bibliai kor embere a növényt azt nem tartotta élőlénynek, ezért sohasem az élőlényekre jellemző névmásokat használja vele kapcsolatban, hanem élettelen dolognak tekinti. De mi történik a második 3 nap? Megint visszamegyünk a fényhez. A 4. nap Isten megteremti a világító testeket. Tehát tartalommal tölti meg a nappalt és az éjszakát. Mi történik az 5. nap? A 2. elem ugye a víz. Isten benépesíti az eget, és itt állok meg egy pillanatra, az ókori ember az úgy gondolta, hogy a világ az úgy néz ki, hogy körbefogja a földet a tenger, a föld az oszlopokon áll, ezek a hegyek gyökerei, és a föld fölött ott van a rákíja, amit égboltozatnak fordítunk, ami egy szilárd átlátszó valami, amin vannak ablakok, ezek az egek csatornái, így fordítja például a vízözön történetében, és fönt is vannak vizek, mert hát onnan esik az eső, így gondolt el az ókori ember. Na, a mai természettudományos gondolkodású ember azt mondja, hogy milyen primitív dolog. Nem hiszem, hogy mi sokkal modernebbek vagyunk, mert az eső titkát ma se tudjuk. Miért nem esik az eső, vagy miért esik az eső, utána magyarázkodunk, így is, úgy is, amúgy is. Vagy még a föld alakját sem nagyon tudjuk. Van egy ilyen buta meghatározás, a földrajzosokat szoktam vele bosszantani, mert azt mondják, a föld az geoid alakú. A geoid az azt jelenti, hogy föld. Tehát a föld az föld alakú. Ez egy nagyon jó meghatározás, hogy Szigeti Jenő az, aki Szigeti Jenő. De nem tetszenek megtudni semmit róla. Ugyanígy vagyunk a földdel is. Most ebben a világképben gondolkodik az Isten. És azt mondja, hogy most nem az a lényeg ám, hogy ti tudjátok, hogy hogy esik az eső. Azt majd a tudósok próbálják kutatni, meg sok mindenre rájönnek, a teljes igazságra úgyse, de hát ez az embernek a dolga. Az üzenete mi ennek? És erre rögtön rátérek, erre az üzenetre. De nézzük először a 6. napot. Ott meg a földnek a benépesítéséről van szó, igaz? Az összes földi állatnak és benne az embernek a megteremtéséről van szó. Tehát az első 3 nap az elválasztás, a 2. 3 nap a benépesítés napja. Ez egy nagyon egyszerű történet. Igen, ám csak ebben van néhány, hogy így mondjam, szellemi atombomba, ami túlmutat az ókori ember világképén. Mondjak néhány ilyet? Az összes ókori kultúra például az égi testeket istenségnek tekintette. Az egyiptomiak egész mitológiát tettek arról, hogy a nap hogy lehet az, ezen törték a fejüket az emberek, hogy nyugaton lemegy és keleten kel föl. És kitaláltak hozzá mesét, hogy éjszaka hajózik a naphajón, és akkor eljut keletre, és akkor megint feljön, és akkor azt mondják, hát ez egy olyan hatalmas dolog, hogy ehhez istenségnek kellene lenni, ezért volt a felkelő napnak, a lemenő napnak, a delelő napnak külön istene az egyiptomiaknál. Mennyivel egyszerűbb a Biblia?
Azt mondja, hogy az égi testek azok ott vannak az égen, Isten teremtései, és használ egy szót, ami így van, hogy mássál, hogy példázzák az éjszakát, a nappalt. Ezért például a Krisztus előtti 3. században, éppen Egyiptomban, Alexandriában, az egyiptomiak azt mondták a zsidókról, hogy ti ateisták vagytok. Mi is az a dolog az, hogy nektek egy láthatatlan istenetek van, és ott látjátok a napot az égen, és nem hiszitek el, hogy az az Isten. Ez egy óriási nagy, az egyisten hitnek egy óriási nagy felfedezése volt. Hogy a nap, a hold, a csillagok csak példáznak. Mimmöselet, a mássál az közmondást, példabeszédet jelent. De van egy másik nagyon fontos dolog is. Mit gondoltok, miért fogalmaz így a Biblia, hogy lőn este, lőn reggel első nap, lőn este, lőn reggel második nap, lőn este, lőn reggel harmadik nap, lőn este, lőn reggel negyed, és így tovább. Miért? Nem csak azért, hogy Isten meg tudta egy 24 óra alatt teremteni mondjuk azt, amiről szó van azon a napon, mert Istennek nem kellett volna ez 24 óra, mert ő szólt, és meglett, így mondja a Zsoltár, 33. Zsoltár, és parancsolt, és előállt. Akkor miért köti az Isten a 24 órához egy-egy napnak a dolgát? Vannak, akik azt mondják, ez túl kevés idő, ez 7 korszak, az se old meg semmit. Az időt kihúzom, az se old meg semmit. De miért pont 24 órás nap? Egy nagyon fontos felfedezés, amit csak a 20. században jöttünk rá, hogy az idő az nem egy adottság, hanem teremtmény. Az idő az az anyag tulajdonsága, ezért Istennek nincs ideje. A mennyben nincs idő, a Földön van csak idő. Azért mondja a Biblia, ezer esztendő annyi, mint egy nap meg annyi, mint ezer esztendő. Az idő megteremtéséről van szó. És egy sarkából a természettudományt kifordította, ez volt, amit Planck felfedezett, ez volt Einstein relativitás elméletének az alapja, aminek a nyoma ott van a Bibliában, csak mi nem jöttünk rá. De az Isten fontosnak tartotta, hogy az idő az teremtmény. Az épp úgy teremtmény, hogy a fű, a fa, a virág, és ezért van az, hogy az egész Biblia azért arról beszél, hogy az idővel nekünk el kell számolni. Mert az én időm az egy olyan adottság, mint amilyen adottság mondjuk egy szippantás levegő, egy korty víz, egy falat kenyér, vagy az egész életem, és ezzel az idővel nekem el kell számolni, mert ez az Isten teremtménye. Ezt az időből kimért egy darabot nekem az Isten, a születésemtől a halálomig, és ezzel kell nekem elszámolnom. Ez az, aminek én felelős gazdája vagyok. És ezen belül teremtett alkalmakat, amikor tennem kell. Így tehát ez a teremtés történet, a 6 nap teremtés története, elmondja a kozmosz létrejöttét, nem a hogyanját, hanem az értelmét. Hogy Isten az, aki a tohu vabohuba rendet teremtett, és Isten az, aki benépesítette a világot. Igen, ám csak itt nincs vége a teremtés történetnek. Jön egy 7. nap. Megint egy 24 óra. Ez a 7. nap, úgy szoktuk mondani, a teremtés emlékünnepe. Ez a 7. nap tulajdonképpen, úgy is lehetne mondani, ezt szoktam sokszor mondani, hallották már bizonyára tőlem, ez a tervszerű megelőző karbantartás napja. Tudnilik, az ember nem csak elszenvedője a teremtésnek, nem úgy van, mint a fű, a fa, a virág, stb., mert Isten nem úgy hozta elő, hogy egyszerűen mondott egy legyent, hanem az ember az Isten keze alkotása, mert az Isten képe és hasonlatossága. És az istenképű embernek szüksége van újra és újra rádöbbenni arra, hogy mire jó az a teremtettség. Mi ennek a teremtettségnek az igazi célja? Ezért Isten azt mondta, hogy adom az idődet, és annak 1/7 részét visszakérem, hogy a 6 napot megértsd. A te elmúlt hetedet, a következő hetedet értsd. Mert te nem egyszerűen csak egy mozgó pont vagy ebben a nagy világ mindenségben, nem egyszerre csak úgy az ösztöneiddel beprogramozott lény vagy, mint a fű a mezőn, vagy ahogy egy állat életében beprogramozott lény az ösztönvilágával,
hanem újra és újra végig kell gondolnod, tudatosan döntened kell. Az ember a szürke állományán keresztül, az agyán keresztül él. Ezért szüksége van erre a hetedik napra. Nem azért nyugodott meg az Isten, mert elfáradt, mert ő szüntelenül munkálkodik, ezt is a Biblia mondja. Ő nem ismeri ezt a fogalmat, hogy elfáradás, hanem az embernek szüksége van arra, hogy a teremtést végig gondolja újra és újra. Igen, ám csak ez az első teremtés történetből nem eléggé világos. Az első teremtés történet olyan, mintha egy házat tervezünk, és az alaprajzot lerajzolja mondjuk az építészmérnök. De az alaprajzzal szemben mindig ott van egy homlokzati rajz is. A teremtés történetben nem csak a kozmosz megteremtéséről van szó, 6 nap plusz 7. nap, hanem a teremtés történetnek van egy másik formája is, amit közvetlenül ezután mond el a Biblia, a második fejezet 4. versének közepétől egészen a második fejezet végéig, amelyik újra elmondja a teremtés történetet, de most nem a 6 nap rendjében, hanem egy másik szempontból, az ember szempontjából mondja el, hogy én, mint ember, mit is értsek azon, hogy teremtés. És nagyon érdekes, hogy itt írja le, hogy az embert az Isten formálta a föld porából, úgy, mint egy szobrászművész, életet lehelt bele, következő alkalommal majd erről részletesebben beszélünk, és így lett az ember élő lélekké, személyiségé, így lehetne mondani. És mit mond el ez a második teremtés történet? Egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja el, hogy ez az ember azért különleges, mert egy egészen másféle kapcsolatrendszerben van a világegyetemmel, mint ahogy a többi teremtmény. Ez az ember tudatos kapcsolatban van az alkotóval. Ez az ember tudatos kapcsolatban van a teremtett világgal. Ez az ember tudatos kapcsolatban van a másik emberrel. És ennek az embernek a szívében is van egy törvény, ami szerint döntenie kell, igent vagy nemet lehet és kell mondania mindenre. Ezt mondja el ennek a teremtés látomásnak a második része. A világgal való kapcsolat az úgy jött létre, hogy Isten, mint ahogy a látomásokban illik, képszerűen beszél, ültetett egy csodálatos kertet, az Éden kertjét, és ebbe a kertbe belehelyezi az embert. Úgy lehet mondani, egy belterjesen megművelt világba. És az ember kap egy parancsot. Ez a parancs így szól, hogy művelni és őriznie kell ezt a kertet. Azóta sem csinálám mást az ember, műveli és őrizi a világot. Vagy, és sajnos mi már a bűn torzító tükrében látjuk ezt, a művelés helyett agyon műveli, hogy nem őrzi, és vagy őrizni akarja, vagy művelni akarja, a vak technokrata az mindenképpen egy monokulturális rendszerben művelni akarja a világot, a zöld, a vak zöld pedig csak őrizni akarja, és akkor éhen halunk. A művelni és az őrizni harmóniájára teremti Isten az embert. Ez tudatos döntések egész sora. Az ember tehát relációba, kapcsolatba van a teremtett világgal. És ennek a teremtett világnak a kapcsolattartása tulajdonképpen a munkán keresztül történik. Ezért édeni örökségünk a munka. Ugyanakkor itt olvasunk a házasság történetéről. Ez pedig az emberi kapcsolatainknak, az alapvető, a szociális kapcsolatainknak az alapvető formája. Nagyon érdekesen, képszerűen mondja el ezt a teremtés történet. Úgy tűnik, mintha az Isten feledékeny lett volna. Ott van Ádám, és Ádám úgy érzi, hogy valami nincs rendben. És a Biblia meg is jegyzi, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És akkor Isten nem azt csinálja, hogy na jó, hát akkor csinálok egy kicsit másféle szobrot, és akkor majd abba belelehelem az élet leheletét, hanem egy nagyon érdekes dolgot tesz. Mély álmot bocsájt Ádámra az Úr. Eszembe jutott hirtelen, hogy ez a tardöm, a héber szó, ez azt jelenti a mai héberben, hogy hibernálni. Tehát ez a mély álom, ez olyan, mint mikor elaltatnak valakit, kikapcsolják az életműködését, és akkor az Isten egy darabot, egy oldalbordát,
kivesz Ádámból. Nagyon érdekes, nem a fejből, hogy okoskodjon, nem is a sarkából, hogy taposson rajta, hanem az oldalából, hogy társa legyen, mellérendelő társa legyen. És ezt építi, ezt a szót használja pontosan a héber szöveg, emberré az Isten. És így jön létre a közösség. Csontomból való csont, testemből való test, és neveztessék asszonyembernek, így mondja a Károli fordítás. Persze mi bajba vagyunk, mert a férfi és a nő nálunk két különböző szó. A héberben nagyon érdekes, hogy egy szó csak az egyik nőnemben van, a másik meg hinnemben van, nyilvánvalóan. Így tudja beszélni, így tud beszélni a héber, mert a nemekbe gondolkodik. És megint eszembe jutott egy érdekesség, és miért nem mondjam el. Az egyik így van héberül, hogy is, a másik issá. De ha megnézzük a két különböző betűt, ami a két szóban van, ez egy I vagy J betű, és egy H betű, amik Jah összeolvasva, ami az Isten. Viszont, hogyha kiveszem a két szóból, az isből és az issából a J-t és a H betűt, akkor is egy értelmes szó lesz, ez az is, ez pedig tüzet jelent. És a régi rabik azt mondták, ha a házasságból kiveszem az Istent, a J-t és a H-t, akkor a férfi és a nő életében egyformán csak a tűz marad. Nagyon szép rabinista okoskodás, ezért nem kell nagyon komolyan venni, csak az érdekesen kedvéért mondtam el. Minden esetre az világos, hogy Isten így az alapvető közösséget is megalkotta az ember számára. És a vele való közösségnek a napjává tette a hetedik napot. Tehát az ember így lett élő lélekké, személyiségé, és ennek az embernek adott az Isten egy törvényt. A kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Hogy belülről is a döntő képessége meglegyen. Itt is az Isten egy fát visszakér, nem azért, mert az Istennek kell ez az egy fa, hanem azért kéri vissza ezt az egy fát, hogy az ember ember legyen, mert ember csak a döntési képességgel rendelkező lény nevezhető embernek. Ez az ember. Diktatúráknak pont ez a baja, hogy ettől a döntési képességtől akarják megszabadítani az embert, és így lesz biorobot az ember. Ha megnézzük, akkor a teremtés történet nagyon sok lényeget elmond. Azt lehet mondani, ami egész emberségünknek a titkát elmondja, a szabadságot, a döntési képességünket, az életünk ritmusát. Ugye már nagyon sokat beszélnek a bioritmusról, a belénk rögződött ritmusról, nagyon érdekes, hogy a svéd munkapszichológusok, amikor a 60-as években be akarták hozni a 10-napos heteket, vagy az 5-napos heteket, mert az a 7 az egy nagyon kellemetlen szám, az ugye törzszám, egyel és önmagával osztható, a közgazdászok nehezen tudnak számolni, azok mindig ki szeretnék számolni az életünket. És svéd munkapszichológusok megvizsgálták az embert 65 országba. Azt mondták, hogy érdekes módon az emberben ez a 6 plusz 1 be van programozva. Hát a teremtés óta. Mert erről a napról már Jézus megtanította azt, hogy ez az emberért van, nem? A teremtés története nem a kozmosz titkát mondja el igazán, hanem a mi emberségünk titkában igazít el bennünket. És figyeljük csak, ebbe az egy napban benne van az Istennel való kapcsolatunk, benne van a munkával való, a természettel, a materiális világgal való kapcsolatunk, hogy ekkor le kell tennünk mindent a kezünkből, hogy Istenre tudjunk figyelni. Benne van a másik emberrel való kapcsolatunk, az Ószövetség idején ez a család, a másik emberrel, a testvéri közösség ünnepe volt, és benne van a belső lelki nyugalmunk. A szombat az ember élőn. Itt tehát ez a két teremtés történet, az ember központú és a világ központú teremtés nagyszerűen elmondja az ember igazi lényegét. Igen ám, de most biztos azt tetszenek mondani, hogy ez egy túl szép eddig. Közben jött valami, amit úgy hívunk, hogy bűn. Erről még több
mert fogunk beszélni, de itt is meg kell említeni, hogy a bűn az nem az elkövetett cselekedet, az a bűn következménye. A bűn az az értékváltás, ami bekövetkezett az emberben. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy ezt a szép harmonikus rendet, a kozmosznak a harmóniáját, az emberségünk harmóniáját összefoglalta bennünk emberekben. És ez az emberség a szabad döntésünkön fordult meg. Meg tudta volna Isten úgy is csinálni a világot, hogy az ember egy biorobot lenne, nem tud más dönteni, csak úgy, mint a gép, csak arra, amire beállítják. De a gép az nem tud boldognak lenni. A gép nem tud szabad lenni. A gép nem tud ember lenni. És Isten, ahogyan önmaga is szabad, a maga képére és hasonlatosságára teremtett embert is szabaddá tette. Ezt a szabadságot veszítette el az ember a bűnnel. Mert Ádám és Éva tökéletes teremtmény volt biológiailag, tökéletes teremtmény volt Éva mellette, és tökéletes társ volt Éva mellette. Tökéletes kapcsolat volt Istennel, hiszen alkonyi órán, így írja a Biblia, az Édenkertben járt az Isten, és tökéletes harmóniában volt az ember, de ez a gyermeki ártatlanság állapota. A szabadság próbáját ki kell állni. A szabadság próbája pedig a kísértés a mi életünkben is. Igaz, hogy ennek két arcát ismerjük, egyiket próbálnak, a másikat kísértésnek mondjuk, a Biblia ugyanezt a szót használ mind a kettőre. És azt szoktuk mondani, hogy a kísértés vagy a próba nagyon rossz, de azt is mondja a közmondás, hogy a próba szerencse. Akkor, hogyha én a szabadsággal helyesen élek. És Isten éppen azért adta a törvényt, figyeljük meg az első törvényt. Így van a Bibliában, Mózes első könyve, második fejezet, 16-17. verse. Parancsola az Úristen az embernek mondván. Tehát ez törvény. Először ad az Isten, a kert minden fáról bátran egyél. Ez egy csodálatos lehetőség. De a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél. Vagyis Isten az adottból valamit visszakér, ahogy az idő megyhetedét visszakérte, ugyanúgy egy fát visszakér az Édenből. A Biblia többi részén, az Ószövetségben, Újszövetségben az én jövedelemen tized részét kéri vissza. Nem azért, mert neki kell, hanem azt akarja, hogy én a többit hálásan fogadjam el. Nehogy azt gondoljam, hogy igen, hát ezt én kiharcoltam, és ez az enyém, ez az édenkert, ide idegeneknek tilos a bemenet, és előbb vagy utóbb az Úrnak se lehetett volna bemenni a kertbe. Nem. Ebben a kertben szabad bejárás van, de ennek a kertnek van egy kerítése. Ez nem kőből, nem vasbetonból épült. A szabadság a kerítése. És ennek a szabadságnak a szeretet a tartalma. Vajon lehet szeretni próba nélkül? Nem. Az embernek vizsgázni kellett szeretetből, szeretett tanból. Jön a kísértő. Ez is kép. Ugye a profécia, a teremtés történet, ezért ugye szoktak ilyen ostoba kérdéseket feltenni, hogy hogy tudott a kígyó beszélni, mikor nincs is állkapcsa. Ostoba kérdés, nem? Ez éppen olyan, mint a többi proféciában, Dániel könyvében, például, hogy jön a tengerből elő mondjuk egy párduc. Mivel lélegzett? Kopoltyúval? Kopoltyúval lélegző párduc volt, ez ostobaság. Kép. A képnek más a logikája. Nem természettudományos. De a kígyó, ami Sátánnak a médiuma, hogy így mondjam, figyeljük meg, hogy mit csinál. Hogy változtatja a szabadságot rabsággá? Nagyon érdekes módon. Megfordítja a törvényt. Amit az Isten adott, arról így kérdez. Csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? Egy betűvel. Mert ezt mondta, egy fájáról ne egyetek. Ő meg azt mondja, egy fájáról se. Semmit nem adott az Isten. Aztán mivel az embernek az életében benne volt a tökéletesvedés útja, hiszen elindult, mint Isten szabad teremménye az Isten felé, hogy mind közelebb és közelebb érjen hozzá, és hát az olyan, nem kell végigjárni ezt az utat. Olyanok lesznek, mint az Isten, jó és gonosz tudói. És elköveti az ember a bűnt, hogy más lát jónak, mint amit az Isten jónak mond. Azt mondja Sátán, hogy bizony nem haltuk meg, nincs következmény, ez a harmadik eleme volt a törvénynek.
kert minden fára bátran, jó és gossz, ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meg, hogy ó, az nem igaz, olyanok lesznek, mint az Isten. A bűn az az, hogy más látott jónak Ádám, Éva, mint amit az Isten jónak mondott. Ezért most tönkrement a teremtés. Isten végtelen kegyelméből új kezdés lehetőséget adott. A teremtő második Ádámmá lett. És ez a második Ádám akar győzni. Azt akarja, hogy mi ismét emberek legyünk úgy, ahogy ő megteremtett minket. Ezért a Biblia a teremtéssel kezdődik, mert a Biblia utolsó nagy látomásos könyve az újjáteremtéssel ér véget. És az én életemben is ott ez a feszültség. Születésem óta Ádám utóda vagyok. Ugye, ahogy a vers mondja, Ádám késő utóda, paradicsomon kívül születtem. De Jézusban, a második Ádámban az új teremtés részese lehetek. Ezért kell a teremtés történetet ismerni. Ha valaki csak azon töri az eszét, hogy hogyan csinált ezt az Isten, semmire se fog jutni. De ha valaki a második Ádám gyermeke lesz, és elindul benne az a csoda, amit újjáteremtésnek hiszünk, az érti meg, hogy de jó, hogy az élet elején az Isten állt. És ez, hogy hogy megy a gyakorlatban, erről a következő órán lesz szó. Isten áldja meg az ígét a mi szívünkbe, és adjon nékünk sok-sok erőt hozzá. Amen. Felséges Istenünk, teremtünk, mennyei édesatyánk. Köszönjük te néked ígédet. Köszönjük az életet, ami a te ajándékod. Köszönjük a szabadságot, ami az élet alapja. Köszönjük azt, hogy újra és újra módot és lehetőséget adsz nékünk arra, hogy megértsük azt, hogy te mit is jelentesz a mi számunkra, és az ige tükrébe nézve önmagunkat ismerjük meg. Köszönjük az eligazítást. De most elindulunk az életbe, és nem szeretnénk feledékeny hallgatóid lenni. Szeretnénk, hogyha ez a látásmód értelmet adna a percnek, a napnak, az éveknek, az életnek. Istenünk, vezess bennünket. Veled szeretnénk járni, életünk fogytáig. És te is ezt szeretnéd. Attól, hogy ne eresszük el a te kezedet, hanem végig, kitartva veled, egészen a célig menjünk. Ebbe hiszünk, ezt reméljük, és ez az a szikla, amire bátran építünk. Kérünk téged, hallgass meg imánkat, vezess bennünket. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A sátrak ünnepe az idén, szeptember 25-én pénteken este a naplementekor köszöntött be, és október 2-án pénteken 18 óra 3-kor a sötétedéskor ért véget. A smini átszeretet és a tóraadást ünneplik ma, október 3-án és holnap 4-én, így az ünnep kimenetele most vasárnap lesz 19 óra 3-kor. A szombat kimenetele 18 óra 3 perc, és utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát a már égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben, mindenben szülött. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. Mózes 3. könyve 23:42-44. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről, örvendezz ezen az ünnepen. Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe, a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása, az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdóczi Ervin rabbi a Szukkot kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje igazsággal, olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a

0: Szukkót a sátrak ünnepén, mert Róshásanán minden teremtmény úgy halad át előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár, 15. vers. Ahogy már mondtuk, a sátrak ünnepén a víz, azaz az élet forrása ítéltetik meg. Október, mint szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként mindszent havaként említik, jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az ősz, hó, magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszúszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közeledő térre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az űrge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha északról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk, de ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap, október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Közösségben magyarul együtt. Magyar családi napot tartottak Rómában. Közel 150 résztvevővel rendezték meg szeptember 19-én a magyar családi napot a római Szent István házban. A találkozó célja az Olaszországban élő magyar családok közötti kapcsolatok erősítése, a magyar nyelv és kultúra ápolása, valamint a keresztény közösséghez tartozás élményének megélése volt. A program magyar nyelvű szentmisével kezdődött, amelyet Törő András, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora, az olaszországi és máltai magyar katolikus közösségek lelkipásztora mutatott be a Szent István ház kápolnájában. A szentmisét követően a résztvevők megismerkedhettek a római magyar intézmények munkájával. Érszegi Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója, az intézmény kulturális tevékenységét mutatta be, majd Dávid Andor Ferenc, magyarország-olaszországi nagykövete, és Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet engedett betekintést a két diplomáciai képviselet feladataiba.
1: Kulturális programajánló.
0: Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már megint lesz hangverseny. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, amelyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét vasárnapig, tehát október 2. és 4. között Piliscsabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől, vagy csak hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is fölmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Győri Gábor Dávid missziói lelkész ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és újra Istenre figyelni, közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Piliscsaba, Bétel missziói otthon, a Széchenyi út 8-12-ben.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Hatodik, ideje elhinned, országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én ismét megrendezik az ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek. Szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, ígehirdetőt, szolgálattévőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait is, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Fölmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Pont írásos új szövetséget mutattak be a Református Szeretett Szolgálat ünnepi hálaadó Isten tiszteletén. A Református Szeretett Szolgálat vakmissziója ünnepi hálaadó Isten tiszteleten mutatta be a legújabb, mérföldkőnek számító kiadványát, a teljes terjedelmében kinyomtatott Braille írásos új szövetséget. A különleges eseménynek a Szeretett Szolgálat budapesti székházának bodoki terme adott otthont. Az alkalmon az egyház vezetése, a vakmisszió munkatársai és a meghívott gyülekezeti közösség együtt adott hálát az elvégzett munkáért, és azért, hogy Isten igéje a látássérülteknek is kézzelfoghatóvá és akadálytalanul hozzáférhetővé vált. Az egybegyülteket Balog Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese köszöntötte, kiemelve az alkalom ünnepélyességét és a közösség összetartó erejét. Ezt követően közös éneklésre hívta a jelenlévőket, akik a hagyományos református énekeskönyv, valamint a kifejezetten látássérültek számára készült nagybetűs énekeskönyv kijelölt dicséreteit zengték együtt. Ökumenikus áhítatot is tartottak a Történelmi Magyar Családok Emléknapján. A Történelmi Magyar Családok örökségének megőrzéséről és továbbadásának felelősségéről beszéltek a Történelmi Magyar Családok Emléknapján szeptember 25-én pénteken Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az eseményen Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának tábori lelkésze is áhítatot tartott. Ebben Pál apostol Filippieknek írt levelét idézve hangsúlyozta, a mások iránti figyelem nem csak keresztény, hanem általános emberi kötelesség. A lelkész kiemelte, a ne keresse senki a maga javát, hanem a másét is gondolat arra int, hogy időről időre vizsgáljuk meg, nem csupán önmagunkkal vagyunk-e elfoglalva. A 2018 óta évente megrendezett eseményt a Gróf Széchenyi Család Alapítvány hozta létre. Az idei alkalomnak az egyetem Ludovika főépületének Széchenyi díszterme adott otthont. Az időjárásról. Ragyogó napok. Az október is száraz, napos idővel indul. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is. A következő napokban alapvetően csöndes, száraz és napos őszi idő várható. A napi hőingás jelentős lesz, de marad a száraz vénasszonyok nyara.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mendelssohn Éliás című oratóriumának első részét.

Elhangzott Mendelssohn Éliás című oratóriumának első része. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozattal. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már megint lesz hangverseny. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, amelyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Szela. Országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét vasárnapig, tehát október 2-a és 4-e között Piliscsabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől, vagy csak hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is fölmerültek, tarts velünk a Szella csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Győri Gábor Dávid missziói lelkész ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából és újra Istenre figyelni, közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Piliscsaba, Bétel missziói otthon, a Széchenyi út 8-12-ben. Zene és íge együtt hirdette az örömhírt. Különleges hétvége részesei lehettek szeptember 26-27-én a Fejér Komárom Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei. A Nyugati Dunántúli Egyházkerület szervezésében ezúttal kórusmuzsika és égehirdetés együtt szolgálta az evangelizációt. A mandák kórus Bakoncsernyén, Nagyvelegen, Szákon és Pusztavámon szólaltatott meg énekeket. Az Evangélikus Kántorképző Intézet mandák kórusa Kertész Péter vezetésével érkezett a gyülekezetekbe. A hétvége alkalmain a zene nem önmagáért szólalt meg. Az elhangzó művek és az égehirdetések egyaránt Isten szeretetére és a Jézussal való személyes kapcsolat lehetőségére irányították a figyelmet. A bakoncsernyei alkalom során Szarka István lelkész, fehér komáromi esperes különösen is kifejezte háláját azért, hogy az együttes a szolgálatával gazdagítja a gyülekezet és az egyházmegye életét. Közösségben magyarul együtt. Magyar családi napot tartottak Rómában. Közel 150 résztvevővel rendezték meg szeptember 19-én a Magyar családi napot a római Szent István házban. A találkozó célja az Olaszországban élő magyar családok közötti kapcsolatok erősítése, a magyar nyelv és kultúra ápolása, valamint a keresztény közösséghez tartozás élményének megélése volt. A program magyar nyelvű szentmisével kezdődött, amelyet Törő András, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora, az olaszországi és máltai magyar katolikus közösségek lelkipásztora mutatott be a Szent István ház kápolnájában. A szentmisét követően a résztvevők megismerkedhettek a római magyar intézmények munkájával. Érszegi Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója, az intézmény kulturális tevékenységét mutatta be, majd Dávid Andor

0: Ferenc, Magyarország-Olaszországi nagykövete és Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet engedett betekintést a két diplomáciai képviselet feladataiba. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Íreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Vajon meddig terjed az ember hite? Megnyugtató érzés a tudat, hogy kegyelem alatt vagyunk, de változik-e a hitünk a megpróbáltatások idején életünk határhelyzeteiben, amikor úgy érezzük, elveszítettük az eddigi megszokott kereteket? Oda is elkísér bennünket a hitünk, vagy annak is van egy határa? Erre keresik a választ az Erős Vár kerekasztal beszélgetés három résztvevője: Nagy Zoltán esperes Békés Csabáról, Lázárnés Korka Katalin esperes helyettes Mezőberényből, és Zsíros Lilla gerendási lelkész. A műsorvezető Zsíros András. Mai műsorunkban ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Csaba hangja stúdió.
2: Az egy komoly próbatétel, hogy az első olyan kellemetlen helyzetén, amit az egyházban megélsz, meg fogsz élni, mert emberek vagyunk az egyházban is, te mit csinálsz? Veszed a kalapod és mész, és azt mondod, hogy na, ezek nem is olyanok, mint ahogy tanítják, vagy azt mondod, hogy az egyház több ennél, mint a mi emberi bűneink.
3: Segíteni a komfortzónából való kilépést, vagy azt eredményezném ezzel, hogy azt mondják, hogy na, a lelkész asszony itt olyat hozott, hogy jaj, és én többet nem merek jönni.
4: A hit útja átvezet bennünket a saját emberi határainkon. Aki viszont azon a mesdjén engem túl vár és szeret, az az én Istenem, aki akár itt, akár ott velem van, akinek nem számítanak ezek a határok.
5: Kényelmes dolog a hit, megnyugtató érzés a tudat, hogy kegyelem alatt vagyunk, megváltunk, örök életet szerzett nekünk, és kifizette bűneinkért a váltságdíjat. De vajon meddig kísér el bennünket ez az érzés? Mi lesz vele a megpróbáltatások idején, életünk határhelyzeteiben, amikor úgy érezzük, elveszítettük az eddig megszokott kereteket, és valami ismeretlen terepen, a komfortzónánkon kívül találjuk magunkat? Oda is elkísér bennünket a hitünk? Vagy annak is van egy határa, komfortzónája, és csak azon belül működik? Erre keresi a választ három szolgatás, Nagy Zoltán esperes Békés Csabáról, Mezőberényből Lázárnés Korka Katalin esperes helyettes, és Zsíros Lilla gerendási lelkész. Én Zsíros András vagyok, ez az Erős Vár Podcast pünkösdi évadzáró epizódja.
6: Elérkeztünk az évad végére, úgyhogy most egy kicsit vissza is tekintünk arra, hogy mi mindenről beszélgettünk ebben a sorozatban. Megnéztük a hitünknek a próbás pontjait, próbáltunk a komfortzónánkon kívülre is nyúlni, nehéz témákat is behozni, vendégekkel is áttekinteni bizonyos kérdéseket. És most, hogy így a végére elérkeztünk ennek a sorozatnak, magáról a határátlépésről is beszélgetünk egy kicsit, hogy mit jelent a komfortzónánkon kívülre nyúlni, és ehhez milyen segítséget kaphatunk. A hitünk során sokszor átélhetjük ezt, hogy olyan területre kell merészkednünk, ahová nem biztos léptekkel indulunk el, és nem lehetünk biztosak abban, hogy fogunk boldogulni, vagy segítséget kapunk. De valamit azért mégiscsak tudhatunk, hiszen a hit azt jelenti, hogy biztosan vágok neki olyasminek, amiről én mégsem lehetek biztos. A hétköznapi határhelyzetekben, amikor nem látom, hogy merre van a következő lépés, szerintetek mit tud segíteni a hit? Hogyan tud a komfortzónánkon kívülre lépésben erőt adni számunkra az, hogy Krisztus vezet bennünket?
2: Hát lehet, hogy nem a komfortzónánkon kívül megyünk, hanem hogy a komfortzónánk tágul ki.
6: Csak ezt az elején még nem tudjuk?
2: Hanem lehet, igen, vagy nem tapasztaljuk, hanem egyszerűen csak megyünk és haladunk az úton, És mindezt úgy tudjuk megtenni, hogy utólag vesszük észre azt, hogy elég erősen sikerült kilépni a komfortzónánkból, amit nem, tehát igen, nem tudom, hogy jó kifejezése ez a komfortzóna ebben. Tehát van-e a hitnek komfortzónája? Szerintem nincs.
4: Szerintem érdemes egy olyan képet felvillantani, ami a hallgatóinkban is előhozhat élményeket, megtapasztalásokat. Régebben és régebb óta utazók biztosan emlékeznek arra, hogy amikor elindultunk mondjuk hegyes halom irányába, vagy lehet, hogy először ültünk repülőgépre, akkor az milyen érzés volt. A mi komfortzónánk tágult ki, egy. A másik, hogy olyan helyre mentünk, ahol amiről sejtettünk valamit, de nem voltak még személyes megtapasztalásaink. És nekem mind a kettő fontos. Az is, amikor izgatottan ültem, és várni kellett a határon, és felkészültem arra, hogy itt most árgus szemekkel érkeznek majd a határőrök, meg a vámtisztek, és akkor majd ott akármit is kérdezhetnek. És a másik is, amikor izgatottsággal ültem be a repülőbe, és az óceán másik végére indultam, egy számomra nagyon különleges és sokat sejtető néhány hónap reményében. Az első azért sokkal feszültebb, szorongóbb volt, és ott volt egy pici idő mások elmondásából arra, hogy rákészüljek arra, hogy ott mi fog engem várni. A másikban meg sokkal boldogítóbb volt az a tudat, hogy azon a határon is túl van élet, meg találkozás, és engem például, amikor az Egyesült Államokba sikerült eljutnom 20 évesen, az erősített meg, és pont a hitemben erősített meg, amit a 139-es Zsoltárban olvasunk, hogyha a tenger túlsó végére szállnék, te ott is ott vagy. Hogy minden határt át lehet lépni az én komfortzónámból is, meg félelmeimből is, meg akár bizony még az álmaim és fantáziáim határán túl is, aki viszont azon a mesdjén engem túl vár és szeret, az az én Istenem, aki akár itt, akár ott velem van, akinek nem számítanak ezek a határok.
2: Akkor én is helyesbítek, tehát lehet, hogy a hitnek van komfortzónája, de az Úristennek nincs olyan, hogy a komfortzónán kívül. Tehát, hogy ez ilyen én központú megközelítése a problémának, hogy akkor, okay, ez az én komfortzónám, jaj, mi történik, ha ki kell belőle lépnem, egyébként semmi, tehát, hogy ilyen izgalmas dolgokat tudok megtapasztalni azon kívül, tehát, hogy egy kicsit ezt sokszor ilyen túllihegetnek érzem, ezt a komfortzónás hozzáállást, hogy jaj, most nekem le kell csapnom egy pókot, és akkor az már, vagy ki kell kísérnem egy pókot szemléletnek megfelelően a lakásból, akkor jaj, ez már a komfortzónámon kívül van. Hát én se szeretek poloskát kitessékelni a lakásból, de hát most az nem fogok ettől hasra esni, hogy jaj, most a komfortzónámból kikerültem.
6: De akkor, hogyha az Istennek nincs komfortzónája.
2: Nem, komfortzónán kívül vagy, nincs neki.
6: Vagy az Istennek minden a komfortzónán belül van, vagy ő nincs, jó. Tehát, hogyha az Isten nincs a komfortzónán kívül, akkor az a kifejezés is értelmetlen, hogy valakit elhagyott az Isten.
2: Hát persze, mert nem hagyta el.
6: Jézus mégis ezt mondta a kereszten.
2: Hát persze, már ez egy Zsoltár volt, ez egy emberi tapasztalat. Az, hogy az ember mit érez ebből, meg mi a valóság, az két különböző dolog.
6: Tehát az ember...
2: Az első tavaszi meleget sokkal melegebbnek érezzük, mint amilyen meleg. Kivétel, ha most ilyen 30 fokok vannak. Az első hideg nap télen sokkal hidegebbnek érződik, mint aztán már a századik. Tehát először ez egy emberi érzés nyilván, amit megfogalmaz a 22. Zsoltár, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És nyilván ezt az egész Zsoltárt, vagy erre az egész Zsoltárra utal Jézus, amikor ezt a mondatot mondja a kereszten. Ez az ember érzése, de ettől még mi nagyon jól tudjuk, hogy Isten nem elhagyta Jézust a kereszten, hanem ott van és szenved. Pont ugyanazt bizonyítja szerintem, hogy igen, még a kereszten való szenvedés sincs az Isten komfortzónáján kívül, mert semmi nincs, ami kívül esne. Tehát, hogy ez, be akarjuk szorítani az Úristent azokba a keretekbe, amiket mi emberek találunk ki. Hajrá!
4: Igen,
2: a komfortzónát is mi találjuk ki magunknak, tehát, hogy már bocsánat, mint keretet, és ebbe a keretbe próbáljuk Istent beszorítani, akiről meg azt akarjuk a másik oldalon vallani, hogy ő mindenható és mindenütt jelenlévő. Tehát nem, a kettő nem működik együtt. Nincs az a mindenható és mindenütt jelenlévő Isten, akit meg be tudunk szorítani a saját magunkat a keretek közé.
6: Hát a pünköst pont erről szólt, hogy ott olyan emberi keretek omlottak le, mint például a nyelvi különbségek. És azokon keresztül szólított meg egyszerre mindenkit, aki ott volt Jeruzsálemben, és formálta gyülekezetté a Szentlélek az embereket. Tehát ott abszolút a emberi kereteken, a saját komfortzónájukon kívülre kerültek az emberek, hogyha ennél a fogalomnál maradunk.
2: Pártusok, médek és elámíták.
4: Igen. Nagyon jó szerintem megint a nyelvi vagy a kifejezésbeli értelmet megragadni. A határ az valami olyan, ami körül kerít egy adott területet, és az adott területen belül biztonságban érzik magukat az emberek, meghatározzák, hogy ez a sajátunk, innen ha kilépünk, akkor valami más és másfajta dolog fog bennünket majd fogadni. Nem az, ami nekünk kellemes, szokványos, amiről mi döntünk, amit mi határozunk meg, a mi szabályaink, a mi törvényeink, a mi együttélési jellegzetességeink. Nagyon lényeges tehát ez, hogy nekünk ez ezt jelenti. Viszont ott, ahol én fölnőttem, Kondorosan abban az utcában már, vagy abból az utcából, az utca végéről már látszik a határ. És ez nekem mindig nagyon sokat jelentett, mert hogy nem azt mondtuk, hogy a szántás, vagy a kukoricaföld, hanem látszik a határ. Látszik az a végtelen tengersík vidék, amit egyébként valamikor kukoricával, máskor búzával vagy napraforgóval vetnek be. A számomra nagyon kedves, csodálatos alföld, ahol az ember szeme a végtelenbe szaladhat. És szerintem ez a kettő bennem is nagyon sokszor ilyen asszociációs köröket hív létre, hogy igen, van egy terület, aminek van egy körbekerített része, ahol én bent jól érzem magam, de a határtalan Istennél meg mindig jól érezhetem magam, és nem kell feltétlenül nekem ezeket a vonalakat megrajzolnom, hanem szabad nekem ezeken túlmenni, meg túllátnom. Ez a kettő valahogy így.
3: Viszont ez meg veszély szerintem, hogyha igen, hogy megvannak a határaink, és merünk ezen túllépni, de hogy utána, hogy ott mondjuk egyedül érzi valaki magát, tehát hogy ott nem töltődik meg valami fontossal, nem? Tehát, hogy hirtelen azt látod, hogy tágult a világegyetem, és mondjuk elkezdesz bizonytalan lenni, félni. Tehát, hogy ott is ki kell töltsük az új teret.
4: Meghatározni a sajátunkat, viszont az egészet, a miénk ként látni. Talán így, az a, szerintem a mostani időszaknak ez egy nagyon, nagyon általános látásmódja, és szerintem akár a társadalmi, politikai életben is találkozunk ezzel, hogy ragaszkodunk ahhoz, ami a miénk. Mondhatnánk azt, hogy ez azért a közbeszédet nagyon meghatározza, nemzetállamok, vagy nagy közösség, globális látás, vagy csak a sajátunknak a féltése. De ennek a kettőnek valahogy egyensúlyban kell lennie. Ezt próbáltam egy picit sután elmondani az elején a képeimmel, mert hogy a mindennapi életünkben mindenkinek máshol van az érzékenységi határa, a türelmének a határa, a humorérzékének a határa, és vannak nyilván olyan protokolláris határok, vagy az emberi egymás mellett élésnek a szabályai, amit ugyancsak ilyen vonalakként tudunk megmutatni, amit viszont vagy nem illendő átlépni, vagy nem helyes átlépni, vagy egészen egyszerűen tilos átmenni azon, mert akkor az ember bajba jut, vagy összetörnek a barátságok, vagy félreértésekre kerül sor, vagy pedig egészen egyszerűen az ember börtönbe megy, mert hogy átlépte azokat a határokat, amit nem lett volna szabad.
2: Másfelé indulnék egy kicsit talán, hogy ezen gondolkodva, hogy milyen hitkomfort zónája, és nem vagyok benne biztos, hogy helyes, amit mondok, csak beszélgessünk talán egy kicsit róla, hogy a jóléti evangélium, meg ez a prosperitás teológiája, ami szerintem pont arról szól, hogy akkor mi itt körberajzoltuk azt a komfortzónánkat, amiben élni akarunk, és ezt mondjuk ki, hogy már pedig az Úristen áldásai azok a leginkább ugye az anyagi áldások, a jólétünk, és amíg ez megvan, addig mi itt a hitnek a komfortzónáján belül mozgunk, és ami azon kívül van, az már nem a komfortzónája a mi hitünknek. Csak hogy ugye azért látjuk, hogy most akár a 22. Zsoltárt, akár a bűnbánati Zsoltárokat végigolvasva, a Jobb történetét ismerve, hát azért nagyon jól tudjuk, hogy az Istennel való közösség élet az nem a jólétet jelenti. Nem is feltétlenül az egészséget. Mert akkor azt mondjuk, hogy akkor mindenki azon kívül van. Tehát, hogy szerintem ennek ez a veszélye, hogyha azt próbáljuk kutatni, hogy hol van a hitünk komfortzónája, talán a hitélet komfortzónája az megint csak egy kicsit cizellálja a dolgot. Tehát, hogyha én nem szeretek olyan, tehát szeretem azt a konzervatív istentiszteleti formát, amiben élünk, és vagyunk, és az már nekem kellemetlen, ha esetleg felszólítanak, hogy imádkozzak gyülekezeti tagként, akkor nyilván az a hitéletnek a komfortzónája, vagy szeretem énekelni a korálokat, és nem szeretem hallgatni az ifjúsági zenekart, mert azért van ebben egy ilyen kettősség, hogy sokszor az egyikben jobb, könnyebb bekapcsolódni, mint a másikba. Tehát, hogy veszélye szerintem ennek ezeknek az ifjúsági énekeknek, hogy ott nem énekelnek, ott inkább csak hallgatják. Tehát fogyasztóivá válnak inkább az emberek, mint az, hogy a közös éneklésbe kapcsolódjanak. Na, szóval, hogy a hitélet, a hit megélésének a komfortzónája, az lehet, hogy könnyebben körülírható, mint a hit komfortzónája.
7: Nyilván sokkal vonzóbb a jóléti evangéliummal új embereket sokkal könnyebb megszólítani, hiszen valami vonzót mutatsz föl, amire meg tudod hívni az embereket, amivel nagyobb eséllyel mondod azt, hogy gyertek, mert hát nektek itt akkor jó lesz. Azzal az isteni teljességgel, ami a betegségekben, a tragédiákban mutatja meg az Isten jelenlétét, azzal azért elég nehéz reklámozni a hitet.
2: Persze, messziről indítanék egyet, hogy ugye most a tisztújítás kapcsán előkerült ez is, hogy benne van az, hogy olyat választhatsz meg talán felügyelőnek, vagy presbiternek, aki 5 éve a gyülekezet tagja, ugye valahol az egyházi törvényünkben. És most jöttem rá, hogy ez miért van, vagy egyik aspektusára. Tehát, hogy a Szentírásban is ugye a frissen megtért emberekről azért van szó, hogy ez mit hordoz magában. Persze ismerjük mi is ezt az érzést, ezt az élményt, talán magunk is megéltük, hogy egy frissen megtért ember az sokkal lelkesebb, sokkal buzgóbb akár, és hogy miért van az akkor az egyházi törvényeinkben, hogy ne válasszuk őt meg tisztségviselőnek. Azért, mert most világosodtam meg, nem volt még csalódása, amit az egyházban élt meg. Tehát azért az egy komoly próbatétel, hogy az első olyan kellemetlen helyzetnél, amit az egyházban megélsz, mert meg fogsz élni, mert emberek vagyunk az egyházban is, annál a kellemetlen helyzetnél te mit csinálsz? Fogod, veszed a kalapod és mész, és azt mondod, hogy na, ezek nem is olyanok, mint ahogy tanítják. Vagy azt mondod, hogy az egyház több ennél, mint a mi emberi bűneink, de a mi emberi bűnös voltunk, az benne van az egyházban is, de én mégis valami többet akarok ebből és ebben az egyházban, és felül tudok emelkedni azon, és tudom rendezni ezt a konfliktust adott esetben, és itt vagyok, és szolgálom azt az urat, akit az egyházban szolgálnom kell. Szóval szerintem ez egy... Nem tudom, hogy ezért lett-e a törvényben menne ez a feltétel, vagy nem, de én magam számára így fogalmazom meg, hogy ez egy nagyon fontos élettapasztalat, amit meg kell tapasztalnia az embernek az egyházban, és meg kell tapasztalnia a közösségnek is, hogy az az ember, aki nagyon buzgón, nagyon aktívan indult el ezen az úton, ő vajon megmarad-e ebben, vagy az első csalódásnál, vagy az első kellemetlenségnél, azt mondja, hogy ő nem ezt akarta. Erre is van példa egyébként, hogy gyülekezetek szakadnak szét, nem fárisanak, nem a mi egyházunkban, de más felekezeteknél, hogy amint valami kellemetlenség van, akkor azonnal egy rész kiszakad, és elindul egy önálló gyülekezeti életben.
4: Köszönöm, hogy ezt mondod, ezt a kellemes szót, mert ugye folyamatosan különféle gondolatokat és kifejezésmódokat használunk. A komfortzóna számomra azt jelenti, hogy a számomra kellemes terepen sétálok. És a határ pedig azt jelenti, hogy eljutok valahova oda, ami engem megállít. Sokszor ilyen modern módon azt is szoktuk mondani, hogy hát elmegy koppanásig, vagy a falba ütközik, ez talán még szebb. Ez jelenti azt, hogy valami engem lehet, hogy csalódásra késztetett, vagy egy olyan élményben volt részem ennek a dolognak a révén, amely megállásra, elgondolkodtatásra adott okot.
3: Vagy egy aha élmény, nem? Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy falig juss, hanem a komfortzónádban, vagy ezen a kellemes úton, ahogy haladsz, akkor legyen egy külső hatás, ami aztán elindít abban, hogy így is lehet, vagy fú, lehet, hogy arra kell haladjak tovább.
7: Olyan, mint a stratégiai játékok, ahol úgy indulsz, hogy a térképnek csak egy picike részét ismered. Az összes többi, a világnak a többi része, az egy feketességbe burkolódik, és ahogy haladsz, fedezed fel a terepet, úgy válik egyre inkább láthatóvá a térkép, és fedezed fel, hogy itt van egy tengerpart, ott van egy hegység, és miféle ásványkincseket lehet bányászni. Valami hasonló a hitnek a megtapasztalása is, hogy ahogyan haladsz a határaid felé, jössz rá, hogy mennyi minden kincs rejtőzik még a világban, amit a hiteden keresztül megtapasztalhatsz.
4: A hit alapjában véve szerintem az ember komfortjából való kilépés. Egészen egyszerűen az, hogy valami olyat teszek, ami nem megmagyarázható, nem logikus. Mások számára lehet, hogy nem is érthető, mert hogy én egy olyan valakihez kapcsolódok, aki nem látszik, akinek csak a szavait ismerem, vagy akihez úgy tudok kapcsolódni, hogy az én lelkem által valami nem mérhető, nem exakt út révén, ugye, nagyon sokszor szoktunk arról beszélgetni, hogy hogyan tud egymás mellett meglenni a hit és a tudomány, az értelem és a ráhagyatkozásnak a terepe. Én nem annyira azt mondanám, hogy az értelem és az érzelem, mert az egy megint másik sík, de a hit az mindig valahogyan egy vakon ugrás valami olyan felé, amit én még nem ismerek, és mondjuk meg őszintén, hogy teljesen nem is fogok tudni ebben a világban megismerni. Tehát a hit útja az mindig valami olyan, ami átvezet bennünket a saját emberi határainkon.
2: Nagyon tetszik ez, hogy nem tudom, tizen pár perce okoskodunk, és eljutunk ahhoz az alaptételhez, amit Szentírásban így olvasunk, hogy a hit a remél dolgokban való bizalom, és a nem láthatóak felül való meggyőződés. Tulajdonképpen teljesen ugye, azt támasztja alá ez a bibliai ige, vagy fordítva, ebből indulsz ki, amikor ezt mondod, Kati, hogy a hit maga már
4: igen,
2: egy kilépés.
4: Csak ez egy utólagos megtapasztalás, tehát amit már rögzítenek a Szentírásban, és igazságként találkozunk vele ott, azért azt a személyes hitéletünkben valahol meg kell tapasztalni. Tehát számos olyan bölcsesség és megkérdőjelezhetetlen isteni igazság van ott az igében, amit viszont mégiscsak át kell szűrjünk saját magunkon, vagy számunkra akkor válik igazságá, hogyha a Szentlélek azt nekünk megvilágosítja.
7: Akkor egy ilyen felfedezés volt az első pünkösd is.
2: Ez egy hatalmas élmény lehetett egyébként, egy jó nagy dzsembori, tehát ott az 3000 ember, még több, és akkor ott együtt vannak mindenféle nép, és megtapasztalják a csodát, hogy mindenki érti.
3: Mindenki érti, és senki nem érti, hogy.
2: De nem akarták megérteni, hogy, hanem ők meghallották az evangéliumot, és ennyi, és ez szerintem elég volt. Ott magyarázni nem akarták, hogy akkor ez hogy is történt. Biztos vagyok benne, hogy nem ugrott be nekik az, ami nekünk azonnal, hogy ez a bábeli zűrzavarnak a új szövetségi párja, vagy antitípusa. Tehát, hogy ők megéltek egy élményt, amit leírtak. És aztán ugye nyilván ez a határ átlépés, ami itt történik, hogy ott akkor hirtelen mindenki megérti. Azért az apostolok cselekedeteiben egy még nagyobb határátlépés az, vagy legalább ugyanekkora, hogy amikor Péter számára, meg aztán később ugye Pál apostol számára, az nyilvánvalóvá evidensé válik, hogy nem csak a zsidóknak adatott az evangélium, vagy adatik. Hogy kinyílik, globálissá válik a szó legjobb értelmében. Tehát az egész világ számára egyértelművé lesz az, hogy Krisztus értünk is adatot, és mindenki ért. Úgy szerette Isten a világot. Most ebben valóban benne van az egész világ, nem egy választott nép, hogy elküldte az egyetlen egyszülött fiát. Úgyhogy ez egy még komolyabb határátlépés, amit ugye nyilván Péter megküzdött magában, amíg erre elért, és a Cornelius házában ez a látomás, amit ott ő megtapasztal, ez egy hatalmas határátlépés, hogy amit Isten megtisztított, aztán nem mond tisztátalannak. És onnantól nincs tisztátalan.
7: Igen, hát nyilván Péternek is egy azt a fajta korlátot át kellett lépni, amit saját magának állított, hogy ő idegen népekkel nem áll szóban, de hát erre ugye mutatott.
2: A vallása állított neki nyilván, tehát hogy azért persze. A vallás be tud korlátozni, de azért a zsidó vallás sokkal több korlátot támasztott az emberek elé, mint a keresztjén. Ez azért, erről Jézus is beszél ugye a hegyi beszédben, hogy túlterhelitek már az embereket ezzel a sok szabállyal, törvénnyel, tehát hogy nem mindegy, hogy viszonyulunk a törvényhez. Ez a másik ige, amiről Jézus szól, ugye nem mindegy, hogy az ember van a szombatért, vagy a szombat van az emberért, tehát hogy ezért ezt is jó látni. De igen, nyilván a vallásunk is meghúz bizonyos határokat.
7: Hát nagy különbség, hogy a szabályok azok a te védelmedre szolgálnak, vagy pedig elkezdenek már megfojtani. És itt ugye tehát volt időszak, amikor konkrétan a túlélésnek volt a záloga, hogy a mózesi törvényeket betartják-e, mint tudom én, a sivatagban vagy a pusztában vándorolva, de később a letelepedés után nyilvánvalóan bizonyos szabályok már inkább a növekedés, vagy itt az Istennel való intenzívebb kapcsolatnak lehettek a gátjai. Pláne ekkor, amikor már kinyíltak a határok, és akkor az volt a feladat, hogy tényleg tegyetek tanítványán minden népet. Vannak szerintetek ma is ilyen megtapasztalások, amikor rádöbben a kereszténység arra, hogy itt valami komolyabb feladat nyílt meg? Vagy hasonló élményszerű pillanatok, mint az első pünkösd?
4: Én sokszor gondolkodom azon, hogy miért fontos imádkozni. Mit kell kérnünk Istentől? Mert ugye Jézus azt mondja, hogy nyugodtan kérjünk szent lelket, és meg is adja nekünk, ami mennyei atyánk. De hogy mi az a konkrét, amire mi a szent lelket használni akarjuk, vagy az ő áldásaiból...
2: Hát majd ő használ minket.
4: Igen. Aha. Igen. Pontosan erre gondoltam, hogy nekem például... Azért fontos a Szentlélekért imádkozni, hogy adjon nekem bátorságot, hogy használható legyek, és nem csak a templom falain belül, ami bennünket azért biztonságban, nyugalomban, szép, kiegyensúlyozott istentiszteleti életben, a közösségünk fejlődésében segít, hanem lépjünk ki a templomunknak a falaink kívül, menjünk kijebb, és induljunk el valóban mindenkit tanítványát tenni. És nekem, most bocsássatok meg, az a tapasztalatom, hogy nekünk ez már túl van a komfortzónákon, ez az a valódi határátlépés, amit megtenni. Azért nem feltétlenül annyira egyszerű vagy kellemes, és akkor jövünk vissza megint a csigaházba, de jó, hogy az óvodánkban lehet evangéliumot hirdetni, de jó, hogy a saját diákjainknak nyilván lehet az evangéliumról szólni, de azért ezek mégiscsak a mi kis berkeinken belül történnek. És amikor azon kezdek el gondolkozni én is azért sok idő után a mi településünkön, hogy a városnak a lelki élete, vagy igen, a városunkban megtapasztalható Isten felé fordulás, a nyitottság miért olyan, amilyen, akkor én azt a következtetést is levontam magamnak bűnbánattal, hogy a mi bátortalanságunk következtében lehet az, hogy nem látok feltétlenül vágyakozást, vagy akár nagyobb érdeklődést a gyülekezeti életünk, vagy az Isten ügye iránt. És ezért szeretnék én nem csak azért imádkozni újra és újra, hogy az Isten adjon ébredést, meg hogy ő növelje az ő híveinek a számát, meg a megtérőknek az arányát, vagy bármit, vagy ő használjon, hanem azért a bátorságért is, hogy ahogyan ott az első pünköstkor tényleg lendületesen, tüzesen aztán azok az emberek el tudtak indulni, úgy bennünk is legyen egy ilyenfajta tetrekészség, hogy merészeljünk olyan utakon is elindulni, amik még számunkra ismeretlenek, hogy ne csak a személyes életünkben legyen meg ez a ráhagyatkozás, hogy hát rábízom magamat az Istenemre döntéshelyzetekben, meg ilyen-olyan életszituációkban, hanem a közös szolgálatunkban is legyen meg ez, hogy is van ez, hogy mutasd meg, Uram, hogy mi az, amit meg akarsz áldani, hogy én azt tegyem.
2: Beszélünk arról, hogy kilépni a komfortzónából, meg a hitélet komfortzónája, és azért kontrasztnak meg ott van az a helyzet, amikor valaki a rendszeres templomba járónak a helyére ül.
4: Így van. Sajnos. Volt, akik ezért maradtak akkor el a mi gyülekezetünkből is. Sajnos.
2: Igen, és akkor oda jön, és akkor hogy viselkedik, hogy most felállítja onnan, és azt mondja, hogy ez az én helyem, mert én itt ülök már 40, 50, 60, bármennyi éve, vagy azt mondja, hogy a hitélet komfortzónája. Merek-e máshova ülni a templomban?
4: Tudok-e?
3: Bennem volt ilyen egyszer, hogy vajon mit szólna a kis közösség, hogyha nem ez a megszokott vasárnapi rend, hogy én kiállok az oltár elé, ők ülnek egymással háttal a székeken, hanem úgy jöhetnének be, hogy én kialakítok egy ilyen félkört az oltár körül, mert simán elférnénk, hogy ez mennyire lenne számukra meglepő, elfogadható, vagy komfortzónájukból kilépő, mert hogy az imádság kapcsán én sokszor ezt ilyen nehézségnek élem meg, hogy egymás mögött ülnek, és már próbálom ezt az új és régi formát behozni, hogy az imádságainkban legyen ez a válaszos, hogy Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket, hogy tényleg ne az legyen, hogy csak lelkészként mondom az imát, hanem kapcsolódjanak be, és akkor ez mennyivel más hatással lehetne, hogyha oda az oltár köré gyűlnénk, és úgy lennénk egész Isten tisztelet alatt, és akár nem állnék ki a szószékre, az ambóhoz, hanem ott vagyok köztük, mint szolgatárs, de nem olyan kívülállóként, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez vajon segítené a komfortzónából való kilépést, vagy azt eredményezném ezzel, hogy azt mondják, hogy na, a lelkész asszony itt olyat hozott, hogy jaj, és én többet nem merek jönni, mert akkor látom a másikat, vagy...
4: Miről szól nekünk a vasárnapi istentisztelet? Az individuumok találkozása az Istennel, vagy közösségi ünneplésről? Az én feltöltekezésemről, aki ott személyesen jelen vagyok, nyilván fontos odahozni az egész hetemnek a terhét, a személyes bűnbánatomat, és várom azt, hogy nekem majd Isten mit mond az ige által, de nem azért van ez az egész szent tér kialakítva, mert nekünk most legalább egyszer egy héten testvérekként, közösségként együtt kellene megállnunk az Isten előtt, és ezt az együttet kellene valahogy erősítsük. Nem az, hogy én beülök az én helyemre, és akkor onnan szépen hazamegyek, mert nekem ez komfortos, kényelmes. Ez az én lelki életem gyakorlásának a természetes, megszokott. Vagy pedig az, hogy végre csatlakozhatok hozzád, együtt mondhatjuk az imádságot, együtt énekelhetünk, együtt, mint egy nagy testvéri közösség jelenhetünk meg az Isten előtt. És valahogy azt érzem, hogy a világ nem afelé mutat, hogy hogy a közös, az együttes, csoportos lelki élet gyakorlása legyen nagyon fontos, hanem pont az ellenkezője, és ebben sajnos a digitális világ is visszavett bennünket, vagy pontosan ráerősít erre az adott egyéneknél, hogy ami szükséges, tartalomfogyasztóvá válik az egyén, és mindazt, amit ő a saját személyes hitében megkapni vagy elérni szeretne, azt úgyis meg fogja tudni. Nem feltétlenül kell már a templomba se elmenni, de hogyha a templomi istentisztelet eddig is csak ezt jelentette, akkor valószínű könnyebben el fognak maradni az egyháztagok, és megtalálják azokat az utakat és módokat, amivel csak az egyéni lelki életüket gyarapítják.
2: Igen, de valahol meg cáfolom is ezt az egyénit, mert hogy ha ez ennyire működne, akkor nálunk kiürült volna a templom. Azáltal, hogy úgy is közvetítjük az Isten tiszteletet a Facebookon élőben, akkor minek menjek el?
4: Én már nem közvetítem.
2: Na, én meg megmaradtam ennél, és ezt tudom, hogy sokak el.
4: A berények is meghallgatnak téged, akik nem
2: szeretnék. Ez már az ő bajuk. Legyen nem. Az ő bajuk. De hogy tehát ez meg én úgy érzem, hogy erősíti az én elméletemet, vagy bebizonyította, hogy én korábban is úgy éreztem, hogy nem fogja kiváltani a digitális lehetőség a valós közösséget. És ez nálunk azért a gyülekezetünkben bizonyítást nyert, mert hogy attól, hogy nagyjából 30-an nézik élőben, és ugye sokan visszanézik, de hogy rá szoktam nézni arra, hogy tényleg élőben hányan követik az istentiszteletet, és azért ilyen 30 páran szokták folyamatosan, tehát az elejétől a végéig kapcsolódnak be, nem vagyunk 30-al kevesebben a templomban. Sőt, és akkor ez nem is csak arról szól, hogy akkor Berényiek meg Budapestről, meg mit tudom, a világ másik végéről esetleg bekapcsolódnak, hanem azért gyülekezeti tagjaink is vannak, akik nem tudnak eljönni mindig. Tehát, hogy nem számomra az nyert bizonyítást, hogy az élő közösség, az emberi közösség, az iránt van vágyakozás, és amikor csak tud, eljön a templomba, aki szeretne, viszont amikor nem tud, még mindig legalább ezt az instant módot tudja választani, hogy egy online közvetítésbe bekapcsolódik. Tehát szerintem nem úgy működik, mint ahogy sokan féltünk tőle, hogy ha lesz közvetítés, akkor nem megy el. És találtam rá analógiát is, aki jár, szívesen jár sporteseményekre, az fogja érteni. Tehát egy kézilabda meccs, vagy egy foci meccs, vagy egy röplabda meccs élőben, ha van lehetőséged, ki fogsz menni élőben megnézni. Ha nincs, akkor megnézed a tévében. De a legkevesebbszer választod a tévét az élő helyszíni élmény helyett.
7: Igen, nyilván, hogyha szurkolsz a csapatodnak, és átélheted azt, hogy a te ordításod segíthet abban, hogy belőjék a gólt,
2: akkor... Vagy akár már csak az, nem is feltétlenül az ordítás, tehát hanem inkább csak az is, hogy ott vagy.
7: Így van.
2: Látod.
7: De nyilván, tehát
2: nem csak azt látod, amit a kamera mutat, hanem te mindent látsz,
7: persze,
2: ami ott megtörténik.
7: Persze. De érzed is szinte, hogy a csapatodnak segít az, hogy ők látják azt, hogy mennyien ülnek a tribünön.
2: Én kevésszer tehát, vagyok nagy kiabálós meccseken, de...
7: De ha egy sálat lebegtetsz már, az is. De nyilván, mert hogy az Isten tiszteletnek nem nézői vagyunk, hanem résztvevői. Nem fogyasztói vagyunk, hanem aktív részesei. És de ez érdekes, hogy miközben egyre inkább azt érzem, hogy sokan az Isten tiszteletre próbálnak úgy tekinteni egyre jobban, mint ami fogyasztható csak, közben meg a másik oldalon az, ami eddig csak fogyasztható volt, az egyre inkább törekszik arra, hogy interaktívan váljon például egy múzeum. Ma már nincs olyan múzeum, amiben ne lennének valamilyen interaktív elemek. Tehát, hogy De hogy a törekvés, tehát ma már, hogyha azt mondják, hogy interaktív a kiállítás, az már úgy nem megy különösebben újdonság számba, mert a közművelődési szakemberek rájöttek arra, mivel mi nekünk már régebb volt a tisztában kéne lennünk, hogy az igazán mély üzenetet úgy lehet átadni, ha annak a fogyasztója aktív részese annak. Itt is arról van szó, hogy legalább annyiban, hogy az imádságra válaszul elmondják a gyülekezet tagjai, hogy Úrunk, hallgass meg minket, minimum ennyi, vagy az, hogy együtt éneklünk.
2: Hát igen, ezt akartam mondani, hogy az éneklés az egy közös kincs a gyülekezetnek, ami elsilányul, és elsikkad nagyon sok helyen most már. Tehát, hogy tényleg, ahol nincs kántor, és mondjuk úgy oldják ezt meg, hogy az internetről, a kántorképző honlapjáról lejátszák az éneket, és arra énekelni próbál a gyülekezet. Szerintem nem is biztos, hogy sikerül. Tehát, hogy azért az...
7: Hallgassuk meg a himnuszt.
2: Hát körülbelül igen. Vagy a még rosszabb, hogy énekeljük el a himnuszt, és utána meg lejátszák a kórus feldolgozását, ami énekelhetetlen magasságban van, tehát hogy hangmagasságon, ott még az is elbizonytalanodik, aki eddig el tudta énekelni. Szóval, hogy ezek nyilván érdekes részei. Én még egy kicsit visszacsatolnék Lillára, hogy valószínűleg, tehát szerintem ez egy jó ötlet, amit mondtál, a körbeültetés. Vagy ülés. Uh-huh. Ha rajtam múlna, én valószínűleg azt tenném, hogy amikor bejönnek a gyülekezeti tagok, akkor mondanám, hogy üljünk körbe. Tehát bevonnám őket annak a közegnek a kialakításába. Mert...
3: Tehát, hogy nem készen kapnák a helyzetet, uh-huh. hogy én uh-huh. ezt gondoltam, hanem akkor... megbeszélve.
2: Igen, hát azt mondani, hogy
7: ők fognak meg a széket.
2: Így van, csak ennyi, és már attól lehet, hogy az neki kevésbé diszkomfortos, mint hogyha arra megy be, hogy az ő megszokott helye, a megszokott széke, az most nem is ott van, hanem. Uh-huh. És a székpárra, amit rátett, az meg nincs ott, mert valaki áttette, tehát hogy ezzel szerintem el lehet venni a sokkoló élét a dolognak. Uh-huh. A másik meg, hogy még azt is el tudom képzelni, hogy egy ige hirdetést úgy mondjon el az ember, hogy ott ül közöttük, a liturgiát nem annyira.
3: Ezt nem, igen.
2: Tehát, hogy abban én meg kicsit kocka vagyok, hogy valószínűleg abban én megmaradnék az oltárnál. De hát, nyilván.
3: Köszönöm. Ez jó ötlet, vagy jó irány.
2: Ez csak egy hirtelen gondolat, hogy...
4: A változtatás határairól.
3: Igen.
2: Határátlépések.
3: És szerintetek mennyire jó az, amikor nyilván én is vagyok kényszerhelyzetben, ha nincs kántorom, ha ugye nem jön velem András, hogy én így próbáltam, hogy akkor a gitárral való kísérés elég vegyes fogadtatása van, mert valaki mondja, hogy ő neki nehezebb így az éneket követni, hiába ugyanaz a gyülekezeti ének, azért csak...
2: Hát nincs olyan dallamvezetés ugye a gitárkísérettel, ahol pár akkorddal pöntjöksz egy éneket, mint amilyen dallamvezetés megvan egy korál feldolgozásban.
3: Uh-huh. Hogy ott is meg kellene valahol találni, mert hogy van olyan, amire rádöbbentem, hogy fú, ez egész jó a gitárkísérettel. Tehát, hogy lehet, hogy ezt így jól végig kellene gondolni, hogy hiába van ez a kis gyülekezet segítő füzet, azért csak érzem, hogy hát nem mindegyikhez tudom úgy passzítani.
2: Igen, ez is egy határátlépés, nyilván kényszerű. Hát szerintem ezt nektek kell látni, meg neked kell látni, hogy egyrészt neked mi a könnyebb, másrészt a gyülekezettel együtt nektek mi a könnyebb, hogyha... van kíséret, de gitárkíséret, vagy nincs, és, uh-huh. és csak uniszónó énekeltek. Nyilván ahhoz meg az kell, hogy az ember tényleg tudja vezetni jól az éneket.
4: Mind abból, amit eddig elmondtatok, azért nagyon nyilvánvaló az, hogy az embernek saját magán belül is ott vannak a saját határai, hogy. És ezekkel nagyon komolyan meg kell tudni küzdeni. Nem csak az a dolgunk nekünk, lelkészeknek, hogy próbáljunk meg mi menni és haladni és mozgásban lenni, és nem csak Luther kabátban a szószékről igét hirdetni, hanem akár a piac misszióban részt venni, vagy akármikor az utcán megszólíthatóvá válni, hanem azt is felismerjük, hogy azért a körülöttünk élő embereknek a belső határaik elmozdításához, vagy azok átlépéséhez nagyon nagy energiákra van szükségük, és sokszor bátorításra, és azért vagyunk ott, hogy ezekben segítsünk. Azért visszamennék ahhoz az élményemhez, amit mondjuk akár megéltem, mondjuk Hegyeshalomnál, vagy később a magyar-román határon még sok-sok-sok évvel ezelőtt, hogy az embernek egy ilyen mozzanat előtt lehet, hogy gyomorgörcse van, hogy akkor most mi lesz ezután. De hogyha ott együtt vagyunk, és próbáljuk meg közösen a feszültséget oldani, vagy eltölteni azt a 2-3 talán feleslegesnek tűnő órát ott azon a ponton, akkor sokkal jobb lesz majd akár ezt a kellemetlen helyzetet is együtt végigélni, vagy pozitívan fogunk majd kijönni az előre szorongattató helyzetből, és utólag már tényleg csak így anekdotázni fogunk róla, hogy hát emlékeztek, hogy amikor ott álltunk, és mit csináltunk. Tehát akár a személyes, vagy akár a közösségi ilyen változtatások esetén azt gondolom, hogy lényeges, hogy legyenek ott társak és segítők, mert hogy az ilyen határátlépésekben fontos, hogy ne maradjunk egyedül, mert azért azt szerintem ugyancsak látjuk lelki gondozóként, hogy vannak olyanok, akik topognak bizonyos helyzetekben, és nem mernek, vagy nem tudnak tovább lépni, mert nem kapnak megfelelő segítséget, bátorítást arra. Akár a Krisztus felé nyitásban azért én azt látom, hogy sokan szinte a mennyország kapujában majd, tehát most ez nagyon túlzó, és tudom, hogy ez most ilyen nagyon furán hangzik, de hogy voltak olyan ismerőseim, akik egészen közel kerültek az Istenhez, és valahogy hogy nem volt nekik egy ilyen tovább lendítő emberük, nincsen emberem, ugye? Nem volt olyan valaki, aki ott azon a mesdjén úgy tovább segítse őket, és ezt olyan szomorú volt megtapasztalni, hogy ott nem ment, vagy egy problémában, egy lelki gondozói helyzetben, hogy valaki megreked annál az adott pontnál, és nincs neki embere, aki őt azon a ponton átlendítené. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy itt vagyunk, egymásnak vagyunk, és hogy az egyházban szerintem ezért jó élni, és ezért csodálatos dolog az, hogy a Szentlélek alkotja meg az egyházat, a közösséget, a szentek közösséget. Ő az, aki megalkot bennünket, mert aki bennünket összehoz, az meg is segít abban, hogy mi képesek legyünk ezekben a szituációkban egymás mellé állni, hogy együtt lépjük át a magunk határait.
5: Ez volt az Erős Vár Podcast 4. évada. Sorozatunkat most zárjuk, de terveink szerint megújult formában érkezünk majd vissza ősszel a folytatásra. Addig is figyelmükbe ajánljuk Facebook oldalunkat, illetve podcast csatornánkat, ahol a korábbi adásokat is megtalálják. A nyári szünet ideje alatt is biztatjuk hallgatóinkat visszajelzésre, kérdésre, gondolataik megosztására, akár közösségi oldalunkon, komment vagy üzenet formájában. Ha pedig az Evangélikus Egyház vagy a Kötőszó YouTube csatornáján hallgattak bennünket, akkor egyszerűen a videó alatt. Felvetéseikre igyekszünk a folytatásban együtt megkeresni a válaszokat, vagy feldolgozni javasolt témáikat. Köszönjük egész eddigi figyelmüket, Erős Vár a mi Istenünk!
1: Csaba hangja stúdió.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk,

0: hír összeállításunk következik.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A sátrak ünnepe az idén, szeptember 25-én pénteken este a naplementekor köszöntött be, és október 2-án pénteken 18 óra 3-kor a sötétedéskor ért véget. A smini átszeretet és a tóraadást ünneplik ma, október 3-án és holnap 4-én, így az ünnep kimenetele most vasárnap lesz 19 óra 3-kor. A szombat kimenetele 18 óra 3 perc, és utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát a már égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben, minden benszülött. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. Mózes 3. könyve 23:42-44. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről, örvendez ezen az ünnepen. Szukkot is a megtérés ideje, de a megtérésnek nem csak következménye, hanem előfeltétele is lehet az öröm. A szombat nem csak a zsidók ünnepe, hanem a teremtett világ ünnepe. Akik imádják azt, aki teremtette a mennyet és a földet, azok együtt ünneplik a teremtés napját a Teremtő Istennel. Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe, a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása, az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdóc Ervin rabbi a Szukkot kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal, olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a Szukkot a sátrak ünnepén, mert Róshásanán minden teremtmény úgy halad át előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár, 15. vers. Ahogy már mondtuk, a sátrak ünnepén a víz, azaz az élet forrása ítéltetik meg. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget, október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a Magyarországi Zsidó Munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre

0: fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Híreinket hallották.

0: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor mindnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Ugye ti is örültök, hogy ismét együtt lehetünk szoros barátságban itt a rádió hullámain. Köszönet mennyei édesatyánknak! Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is mondom, szokásunkhoz hívem. Először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve, hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete, aztán jönnek az e heti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy ti is előre keressétek ki a válaszokat, érezzétek meg, hogy mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, most is arra fogunk emlékezni, mit tett értünk Jézus urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcostársak? Mert én igen. Hát akkor kezdjünk is!

Ime a három múlt heti kérdés ismétlése, persze rövidebben, ahogy ígértem. 592. kérdésünk volt, milyen példaértékű dolgot tudunk az ifjú Józsuéról? A válasz. Nos, ifjú titánként Mózes mellett szolgált, amikor a nép kivonult Egyiptomból. Mindenben engedelmeskedett Mózesnek, hiszen pontosan tudta, hogy szavai Isten által küldött parancsok. Minden csodát látott, amit az Úr tett velük. Tiszta szíve miatt ő elindulhatott Mózessel az Úr hegyére is. Óriások ellen védte meg népét a csatában, csakis az Úr erejében bízva, és bizony győztek is. Mózessel egy sátorban lakott, és engedelmesen leste minden szavát, tettét, hogy tanuljon tőle. Később Mózes úgy nevet adott neki, így lett Józsué, ami Jézust is jelent. Később a 12 új hazába küldött kém közül csak ő és Káleb bíztak, és mondták azt, hogy nem számít, mit láttak, mert amit Isten nekik megígért, az az övék is lesz, és kész. Mózes halála után a Teremtő Józsuéra bízta a népet, aki bevezette őket az új hazába. Józsué olyan volt a zsidó népnek, mint nekünk a honfoglaló Géza fejedelem, Szent István apukája, aki új hazát hódított meg a magyar népnek. Legyen előttünk példakép Józsué élete, hiszen, ahogy ifjúkorától kezdve engedelmesen hallgatott az Úrra, úgy lett egyre inkább fölkészült és alkalmas a későbbi nagy szolgálatokra is. És bizony, nekünk is ez a dolgunk, ifjúkorunkban készülni a felnőtt korra, Jézus Urunk szolgálatára. Ötszázkilencvenharmadik kérdés volt, mondj fiatalokat, akik jeles kémek voltak. Válasz. Mózes Isten parancsára minden törzsből egy-egy tekintélyes embert küldött, hogy kémkedjék ki az ígéret földjét. Erős városokat láttak, a lakosok óriásiak voltak. Visszatérve ezt mondták. Teljesen be vagyunk ijedve, fussunk, meneküljünk innen, nehogy még bajunk legyen. Na ellenben Józsué és Káleb Isten szavában és erejében bíztak, ugye kapcsolódva az előző kérdéshez. Ha a Teremtő azt mondta, hogy győzni fogunk, akkor az úgy is lesz és kész. De a nép mégis a 10 beijedt kémre hallgatott, és elfelejtette az Úr csodáit. Ezért Isten megharagudott rájuk, és komoly ítéletet hozott. Pontosan ezért vándorolt a nép 40 évig a pusztában. És ez nagyon tanulságos történet nekünk. Ellenben nagyon ügyes kémek voltak ketten, akiket Jerikóba küldött Józsué, bátrak és találékonyak a nép szolgálatában. Mi hogyan kémleljük a saját életünket? Kér Isten valamit, és azt hiszük, hogy mi nem tudjuk megcsinálni, aztán meghátrálunk? Vagy mond Isten valamit nekünk, amit nem a mi erőnkkel, de vele nekünk kell megcsinálni, és hittel indulunk? Sőt, nem csak hittel indulunk, de győzedelmesek is leszünk. Nos, melyik út lesz a tiéd, kis barátom? Melyikkel adsz Jézusnak dicsőséget, és magadnak sok örömet? Ötszázkilencvennegyedik kérdésünk volt, mit gondolsz arról a fiatalról, aki elárulta népét az ellenségnek? A válasz. Nézzünk most egy konkrét példát a Bibliából. Ez egy nagyon kesze-kusza történet, ezért nem is foglalkozunk a körülményekkel, csupán egyetlen egy ember viselkedésével. Gedeon, Izrael bírája,
egy személyes vezetője volt a népének. Volt két város, amit meg kellett büntetnie, az egyik Szukkot volt. Ebből elfogtak egy fiatal embert, és így olvassuk a Bírák könyvének 8. fejezetében. Amikor visszatért Gedeon a harcból, elfogott Szukkot lakói közül egy ifjút, és kikérdezte. Az pedig fölírta neki Szukkot vezetőit és véneit, 77 embert. Vagyis mit csinált? Beárulta a sajátjait. És ezután mindenkit kivégeztek a városban. Hát nem tudom, hogy milyen lelkiismerettel élt ez a fiatal ember tovább, de az biztos, hogy nem volt sok nyugodt éjszakája. Hogy miért tette? Ő tudja igazán, de mi soha ne kövessünk el ilyen vétket. A mi hazánk, mert Isten által ebbe a csodás magyar népbe születtünk, a mi hazánk a mi felelősségünk. Legyünk mindig hűséges gyermeke népünknek, bárhogy is alakul a sorsunk, hiszen az Úrtól kaptuk a hazánkat. Óvjuk, vigyázzunk rá! És akkor ime itt van a következő 3 kérdés már erre a hétre. Remélem, már ti is látjátok, hogy milyen nagyon sok kérdésre találtunk eddig választ, hiszen a következő héten már a 600. kérdésünkre kerül majd sor. De addig is nézzük csak a mostaniakat. Az 595-től az 597. kérdések összevontam. Sokan állítják, hogy ami emberi módon, tudományosan nem magyarázható, az nem is igaz, mint például Isten létezése. Mondj 3 olyan esetet a Bibliából, ami megtörtént Isten csodájaként, de emberileg tudományosan megmagyarázni még ma se lehet. Ime az első válaszunk legyen az 595. kérdésre, hogy emlékszel-e még a részkígyó történetére? Hát ez nagyon szomorú eset, de egyben igen csodálatos is. Miért szomorú? Nos, Istenhez kiáltozott a zsidó nép az egyiptomi rabságból, hogy szabadítsa már meg őket az Úr, ahogy azt Ábrahámnak megígérte. És Isten lépett, számtalan csodát tett, és a nép elindulhatott az új haza felé. Igen ám, de mindig és mindig elégedetlenek voltak. Hol ezzel, hol azzal. Tény, nem volt könnyű a sivatagban vándorlás, de az is igaz, hogy sok galád ember is csatlakozott hozzájuk, bár senki se hívta őket, de ők mindig csak az elégedetlenséget szították. Hát, nem azokra kellett volna hallgatni a népnek, hanem a csodatevő, és minden nap velük vándorló Istenre. De hát a zúgoródás csak nem fogyott ki a szájukból soha, pedig Isten nagyon nagy szeretettel és gondoskodással vezette őket. Először is egy olyan helyre, ahol megkaphatták a néppé formáló törvényeket, a 10 parancsolatot, kaptak főpapot, papokat, szent sátort, hogy tudják, lássák, Isten velük vándorol. Ráadásul a mennyei atya azért vezette őket egy hosszabb úton, mert el akarta kerülni, hogy az útba eső népekkel háborúba bonyolódjanak, hiszen ők nem harcosok voltak, hanem simán csak rabszolgák, egy nép. És Isten vállalta, hogy mindennel ellátja őket az úton, de a nép megint csak háborgott. Hát nézzük, mi történt. Mózes 4. könyvének 21. fejezetében a leírás szerint, és mielőtt elolvassuk, ne feledjük, hogy a nép már eleve büntetésbe volt, ugye azért vándoroltak 40 évig a pusztában az egy év helyett. Ha engedelmesek, már réges-régen a tejjel mézzel folyó Kánaánba lehettek volna. Hát akkor olvassuk.
Egyszer csak megint elfogyott a nép türelme, és lázadtak Isten és Mózes ellen. Minek vagyunk itt, hogy meghaljunk? Nincs kenyér, nincs víz, és szívből utáljuk ezt a hitvány mennyei eledelt. Ezért az Úr büntetésből mérges kígyókat küldött a népre, úgyhogy sokan meghaltak. Na, ekkor észhez tértek, és most meg könyörögtek Mózesnek. Védkeztünk, imádkozz az Úrhoz, hogy távolítsa el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes, az Úr pedig válaszolt. Csinálj egy kígyót részből, és tűzd föl egy magas rút tetejére. Aki hittel fölnéz rá, az életben marad. Figyelj, aki hittel fölnéz rá, az életben marad. Na, mi ebbe a tudománnyal meg nem magyarázható, de mégis működő dolog? Ha valaki hittel fölnézett arra a részkígyóra, az azonnal semlegesítette a kígyómérget. Ezt soha senki nem tudja bizonyítani, mert ez a hit ereje az ember életében. És ne feledjük el, hogy ez előképe volt Jézus Urunk keresztjének, aki arra ma hittel föltekint, megmenekül. Az 596-os kérdése legyen a válasz ez, a keserű víz. Hol is olvasunk erről? Mózes második könyvének 15. fejezetében. Már 3 napja mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Megérkeztek Márába, de az ottani vizet nem tudták meginni, mert igen keserű volt. Ekkor megint zúgolódni kezdett a nép Mózes ellen, és ezt mondta, mit ígyunk? Ő pedig az Úrhoz kiáltott segítségét, és az Úr mutatott neki egy fát. Azt beledobta a vízbe, és édessé vált a víz. Nos, csak kérdezem, melyik tudós által bizonyított, hogy egy fadarabot kell dobni az ihatatlan vízbe, és az azonnal édes vízé változik? Szerintem világra szóló pályázatot lehetne hirdetni, senki nem jelentkezne a megfejtésre, mert az Úrnál van, az ő titka. Ismét itt a bizonyíték, hogy Isten léte és jelenléte több, mint az emberi tudomány határai. Ez ismét a hit ereje volt. És ez szintén egy fa. Na, mit tanultunk az előző válaszból? Krisztus keresztfája a megoldás, ami összes kérdésünkre. Tehát itt is a fa adott megoldást, szimbolikusan. Nem volt ez különös fa, semmi varázslás, semmi humbuk, csak és egyedül a hit ereje, mert Mózes hitt Isten szavának, és a nép ismét ivott. Ha ma valamelyik tudós föl tudna mutatni olyan fát, amely ihatóvá tesz bármilyen rossz vizet, hát az összes óceán vizét ihatóvá lehetne tenni. A 597-es kérdésre ime a válasz. Királyok második könyve 6. fejezetében olvasunk egy másik prófétáról. Ime. Egyszer azt mondták a próféta tanítványok Elizeusnak. Nézd, szűk nekünk ez a hely, itten állad, ahol lakunk. Hadd menjünk el a Jordánhoz. Ott mindegyikünk kivág egy szál fát, és készítünk magunknak egy házat, ahol lakhatunk. Elizeus ezt mondta, menjetek. De az egyik így szólt, kérlek, jöjj el te is a szolgáiddal. A proféta így felelt, elmegyek. El is ment velük. Amikor megérkeztek a Jordánhoz, a fiatalok vágni kezdték a fákat.
De amikor az egyik kidöntött egy szálfát, a nagy lendülettel a fejsze feje leesett a száráról, és zsupp, belerepült a Jordán vizébe, ami elég mély volt. Akkor ő rémülten fölkiáltott, és ezt mondta, jaj, uram, mi lesz most, hiszen ezt is csak kölcsönbe kértem, nem is az enyém. Az Isten embere megkérdezte, hová esett? Az megmutatta neki a helyet, ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejsze vas ekkor följött a víz tetejére. Elízeus így szólt, emeld ki! Az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette a vízből. Vagyis, miről van itt szó? Mindenki tudja, hogyha egy kemény vasdarab a vízbe esik, az ott is marad. Szólongathatod, énekelhetsz neki, táncot járhatsz, kiabálhatsz utána, parancsolgathatsz neki, dobálhatsz rá bármit, a vas nem mozdul. De itt igen. Akkor mi történt? Mi adott szabadulást? Egy fa darab. Csak kérdezem ismét, Jézus keresztje miből is készült? Fából. Tehát ez a történet is utalás Jézus keresztfájára, ahol elszenvedte a mi összes bűnünket, és ez lett a megoldás az életünk bajaira. Ráadásul az is érdekes ebben a történetben, hogy a vas, ami elmerült, az lehet az élet szimbóluma is, ami nem a miénk. Az életet Istentől kaptuk kölcsönbe, hogy jól használjuk föl, és a megoldást is mind arra, amit az életünkben elrontottunk, és súlyos vasként rántott minket a halálba. Nos, ismét kérdezem, melyik tudós lenne az a világon, aki ezt a jelenséget egy fadarab olyan vonzerővel bír a vasra, hogy kihozza a mélyből, tehát aki ezt megmagyarázza, és használni is tudná mindennapi élet gyakorlatában. Megkockáztatom, nincs ilyen senki. Mert ha lenne, már régen megtisztították volna az összes folyót és tengert. De a hit, hogy csináljuk azt, amit Isten mond, az mindig mindent megtisztít. Tehát láthatod, kedvesem, hogy Isten léte, ami kevés, kis emberi tudásunkkal soha nem lesz bizonyítható, és nem is ez a cél. A cél más. A szívünkben fényesen lakozó hit, amely ezeknél még mindig nagyobb csodákat tud tenni az életünkben. Képessé tud tenni minket a rossz dolgok utálatára és a jó dolgok szeretetére. Képessé a megbocsájtásra, a bosszú helyet, a szorgalomra, a lustaság helyet, a kedves engedelmességre, a durcázás helyet, az igazmondásra, a hazugság ellen, és így tovább. Tehát javaslom, keresd még ilyen történeteket, tanulmányozz Isten tetteit, és ismerd meg őt ezeken keresztül. Lásd csak, ott van Naamán esete, aki 7-szer megbártózott a Jordánban, és meggyógyult életveszélyes betegségéből. Ott van Elizeus szolgájának az esete, aki meglátta az angyali seregeket a földön. Ott van Illés próféta esete, akit az Úr tüzes szekéren vitt föl a mennybe, és így tovább. Ha ezeket valaki magyarázni akarja, hát, akkor a tudomány elbukott, és csak egyet tud mondani, ez a hit ereje, dicsőség Istennek. És akkor ime, itt van a következő 3 kérdés a jövő hétre. Az 598-tól a 600-ig, figyelj, 600! Na, a kérdések. Mondj 3 olyan élő lényt a Bibliából, amit mi nem ismerünk.

0: Kedves gyerekek, ezzel műsorunk már a véget ért. A boldog viszont hallás reményében szeretettel búcsúzik tőletek a ti Séva nénitek, vagyis Sajámos Éva szerkesztő műsorvezető. Mi is nagyon reménykedünk Istenünk kegyelmében, hogy műsorainkkal még sokáig együtt lehetünk. Így ti is hűséges hallgatóink maradtok. Na, ezek után is minket itt találtok a Séva néni meséi című műsorban, minden szombaton délután 2 órakor, na pár percet talán később, tehát szombaton 2-kor, és minden vasárnap 00:30-kor, vagyis 12 óra után 00:30-val, amikor az előző adás ismétlését hallgathatjátok meg. Ígérhettem, legközelebb mi is igyekszünk itt lenni, így tehát Isten áldjon minnyájunkat, és legyetek jók, mert Jézussal tudtok.
1: Séva néni meséi. A Szól a Rádió hétvégi meseadása nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.

0: Szabó Lőrinc költő indulásakor Babits Mihály köréhez tartozott több lap munkatársa, jeles esszéista és kritikus. Műfordítói életműve az Örök barátaink című gyűjteményében vált ismertté.
1: Az élet, mit tudom én, mi az élet? Zűrzavar, bölcs és esztelen, mindenki rokon mindenkivel, életet és halált kever a rettenetes szerelem.
0: Teher voltam csak ezer terheden, gyáva, én, kit került a hit, a tett, elpazaroltam édességedet.
1: Szeretnek, ó, milyen könnyű a világ, a csillagos ég ringat a karjaiban, lábam alatt szinte muzsikál a föld.
0: A szerelem, ahogy tanít idős tapasztalat, egyre szebb lesz és titokzatosabb.
1: Nincs te nélküled, nincs valóság, s minden öröm beteg.
0: Mindenkinek ismeretlen a másik. Csak akkor enyém az agyad játéka is, ha egészen enyém vagy. Amíg külön maradunk, nem elég bizalmas, teljes szemérmét levetni a lélek, de a testi szerelemben összesimul, és boldogan felejti magát.
1: Sötét szavak csontvázán mámoros életként lüktet ez a szerelem. Szívemben és agyamban muzsikál, önző húsomat csöndesíti, és testvéreddé aláz, és fölemel.
0: Azt hitte, hogy még alszom, s megölelt, s én mozdulni sem mertem, félve, hogy fölébredek, és álomnak remélve, hogy ébren vagyok, és huny szemmel, és mozdulatlanul, és remegve tűrtem, hogy karjaimba fészkelje magát.
1: Nem érdekel, mi lesz, mi volt, lelkünk egy pillanat, égünk, s minden tüzet kiolt már-már egyetlen mozdulat.
0: Mondják, hogy szép, és én semmit sem mondok, és nem tudják, hogy tegnap engem csókolt, és hogyha hallgat, nem tudják, hogy ő most arra gondol, hogy tegnap hult a harmat, s ránk hult a harmat, őre áll, meg én rá.
1: Igazad van. Nem vonzó rettegésben és ideglázban nagy a szerelem, hanem mikor oly ősi nyugalommal ölelkezünk, hogy még észre se vesszük, s már is egymásban alszunk. Igen, így süllyedünk vissza Istenbe, csak így. S ilyenkor mély szerelmünk, mint a föld, és egyszerű, mint a halál, s az élet, melyeknek öntudatlan kezei kötötték, s majd feloldják köldökünket.
0: Hogy rettenetes, elhiszem, te így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az.
1: Az ellentétem kéne, az, aki nem követel semmit cserébe. A teljes biztonság, az önvád alól felmentő, szent, jókedvű, igazi önzetlenség. Az volna jó, igen, az volna nekem való szerelem.

0: Minden szép eltorzul szememben, mert rettenetes ennyi vágyjal szegénynek lenni, s fiatalnak.
1: Minden vagyok, semmi se vagyok, mese és változás.
0: Hang vagyok én, visszhang vagyok én.
1: Gyengédebb vagyok én az almafa virágnál, és lehelhetnyi holdfénynél is szelídebb.
0: Jó volna futni könnyedén, s mindig mindenütt célba jutni.
1: Hit nélkül csak megaláz és megszegényít a képzelet.
0: A sorsot hajlítani kell, akarni, hinni, megbűvölni. A hit sziklákat mozdít el.
1: Két kezével egyszerre tart az Isten, s ha azt hiszem, hogy rosszabb keze büntet, jobbja emel, és fölragyog az ünnep.
0: Minden erőnél erősebb a türelem s a jóság.
1: Fények vagyunk mind. Isten lelke, öröm, remény.
0: Súlyos felhők ülik meg az eget, és csak a gyermek ártatlan szeme lát föl a csillagokig.
1: Erő, megváltás, remény és vigasz, jövel, Szentlélek Úristen, tavasz.
0: Szívnek és tavasznak nyílni kék, hinni és bízni kellenék.
1: Hiszek benned jóság, türelem, hiszek benned isteni értelem, hiszek benned szabadság, szeretet.
0: A megtagadhatatlan szeretet őrzi a rend egyensúlyát, szeretet dolgozik a javító idő szívében, éltetve az egymás után elhömpölygő nemzedékeket.
1: Amennyit örülsz, annyit élsz.
0: Örülni kell mindennek és mindenkinek, ha más nincs, annak, hogy vagyunk.
1: Azt adja a világ, amit belelát a kíváncsiság.
0: Uram, add meg, hogy rohadó bűneim csöndes örömmé tisztuljanak benned, és egyszer majd, mint salaktalan lángszálljak el én is a végtelenbe.

0: Éj, küszködj, s ne törődj vele, hogy élsz. És hajj meg, és ne törődj vele.
1: Első tudás, tudni, hogy gyengék, második, tudni, hogy mégis hasznosak vagyunk.
0: A hit gyönyöre maga építi, amit ostromol.
1: Tele a lét csodákkal, itt-ott mindenütt hív valami.
0: Áldottak voltak a titkos erők, melyek a túlsó partra vittek át, ahol a lélek elejti magát, ahol gyógyul a fájó akarat.
1: A leghősibb vágy is tönkre megy a kényszerek kezé.
0: Van fájdalom oly hideg, mint a jég. Szívem is csillag, éget, mint a jég.
1: Milyen koldus az ember, s a lélek akármit csinál, belülről, mint almát a féreg, hiesz bennünket a halál.
0: Köd előttem, köd mögöttem, Isten tudja, honnan jöttem. Szél hozott, szél visz el, minek kérjem, miért visz el?
1: Roncs életemet, mocskos, sűrű lé unva görgeti a halál felé.
0: Bennünk lakik a halál, s levegővé porló percekké őrli napjainkat.
1: Sok kétely és bűn a halálba láncol.
0: Örökké kellene élni, de ha nem lehet, küzdj bátran, és búcsúzz vígan.
1: Az élő mindenségből egyre jobban kis életedre szűkül a világ.
0: Mindenkiben fölkél a nap, de mindent csak az alkonyat mutat meg egy kicsit.
1: Tetszik, nem tetszik? Itt vagy itthon. Próbáld meg, és légy boldog itt.
0: Menekülj a hegyekbe, mezőkre, s ott a tiszta ég alatt mindent előről kezdve építsd új városodat.
1: Maga az ember, ahogy van, túl hitvány valami.
0: Mindenkinek csak az igaz, ami hasznos neki.
1: Az érdek akar emberi törvényt szabni a mindenségre.
0: Az ember undorodik magába s másba nézni. Undorodik a kificamodott világ minden tükrétől.
1: Dac és sugallat bennem is akadt egykor, de az árny mindig súlyosabb maradt a fénynél.

0: legyen a költő hasznos akarat, az Isten nyelve, az igazság helytartója.
1: Ég álma, föld szíve légy, az, akinek nincs más érdeke, csak az igazság.
0: De születik-e majd, barátaim, a testünk mocskos titkaiból, születhet-e mi bennünk egyetlen tiszta gondolat?
1: Úristen, mennyit gyötrődik, amíg csak egy kicsit is változik a szív.
0: Mondd, Istenem, törvény az ember szenvedése.
1: A végtelen zajlásban minden, ami volt, milyen tökéletesen jelentéktelen.
0: Adj, Istenem, egy kis értelmet a reménynek.
1: Ha küzdve, ha sírva, ha törve, remény.
0: Befáj, hogyha már élek, nem tudok egyszerre mindenféle lenni.
1: Nem tudok örülni, csak a magam törvénye szerint.
0: Igaz egész, csak ellentéteiddel együtt lehetsz.
1: Együtt és külön, se szégyen, se gőg, hajtom fejem a közös sors előtt.
0: Szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet, s kezét nyújtja, mert beesteledett.
1: A mi hazánk az egy, amely nem osztozik. Álmodjuk hát, ha még lehet, az egynek álmait.

Szabó Lőrinc, ima a gyermekekért. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalok. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek. Szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt, a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű, kő, légy párna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölcsel, almafa, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, tanítsátok őket felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák. Vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég, s föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég, s föld. És minden istenek. Szeressétek, akiket szeretek.

0: Várakozás.
1: Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. 119. Zsoltár, 11. vers.

András áttekinti a listát. 3 hónapra elegendő alsónemű, kipipálva. Fogpaszta, kipipálva. Borotva és borotva hab, amennyiben hirtelen kinőne a szakálla, ez is kipipálva. A dezodort kihúzza a listáról, mert úgyis egyedül fog utazni. Még hosszú ideig várakoznia kell, de már készen áll. A nyári szünidő kezdetén egyik vasárnap reggel aztán végre elindulhatott. Úgy tervezte, hogy a hegyekbe utazik. Megtett minden tőle telhetőt. Az egyik kukoricaföld közepén talált egy kiemelkedő dombocskát, és ott ütött tábort. Felhúzta a sátrát, majd a kukorica csövekből kirakott a földre egy SOS jelet, hát ha valaki majd a levegőből felfigyel rá. András azonban nem egy felderítő repülőgépre várt, hanem Istenre. Látomásban, álomban, villámlásban, vagy akár egy beszélő bokor formájában. Nem számított hogyan, csak azt akarta, hogy Isten beszéljen hozzá, és árulja el neki az élet értelmét. De te ne aggódj, mert Istent nem ilyen nehéz megtalálni.

hova mész meghallani Isten hangját? Az igazságot számos helyen megtalálhatod. Isten a bölcs szüleid vagy a nagyszüleid által tanít téged, de más idősebb emberek által is. Megengedi, hogy tanulj a történelemből, hogy ne ismételd meg mások tévedéseit, és úgy tanuld a tudományokat és a művészetet, hogy ne maradj tudatlan a körülötted lévő világ tekintetében. Néha még a hazug és oktalan emberektől is tanulhatsz valamit. A bibliai igazság azonban egyedi, mivel Istentől ihletett, ami azt jelenti, hogy isteni sugallatra íródott. Tehát a benne rejlő igazság tökéletes.

0: A Biblia bármely igazság mércéje. Legyen szó egy barát szavairól, egy ének szövegéről, egy internetes tartalomról, vagy akár egy szerző gondolatairól. A helyes útra terel, amikor hibázol, és bátorít, amikor igazad van. Isten azért adta a Bibliát, hogy olvasd, és gyakorlatba ültesd, és felfedezd az Urat, a menny Urát, valamint azért is, hogy megértsd önmagadat és a körülötted lévő világot. Így leszel bölcsebb, és így óvhatod meg magad a bűntől. A Szentírás Isten tökéletes és megbízható igéje. Megtanít arra, hogy kinek is kell engedelmeskedned.
1: Közreműködött Balázs László.

0: harcot jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként Mindszenthabaként említik, jól lehet, Minden Szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az ősz, hó, magvetőhava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai azuszhőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közeledő térre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az űrge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha éjszakról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk, de ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap, október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Szabó Lőrinc halála napja. Szabó Lőrinc Miskolcon 1900. március 31-én született, és Budapesten 1957. október 3-án hunyt el, Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja. Költői és műfordítói életműve kivételes teljesítmény. Életműve a 20. századot leginkább reprezentálók közé tartozhat. Azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes törekvés éppen önmaga ellentétes tétére váltott át, ahol a kimondott szó a megfogalmazása pillanatától már is mást fedez. A tett pedig oly sokszor élt ellenkezésben az erkölccsel, és az ember végső menedéke a magány is újabb kiszolgáltatottság terepévé lényegül át, magányod barlangját kard kutatja át. Minden látványosan önmaga ellentéteként is létezik, egyidejűleg is, de utólag szemlélve még inkább. Szabó Lőrinc költőként is, magánemberként is keresztúton állt, mint évszázadának emberisége is. Ökumenikus áhítatot is tartottak a történelmi magyar családok emléknapján. A történelmi magyar családok örökségének megőrzéséről és továbbadásának felelősségéről beszéltek a történelmi magyar családok emléknapján szeptember 25-én pénteken Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az eseményen Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának tábori lelkésze is áhítatot tartott. Ebben Pál apostol Filippieknek írt levelét idézve hangsúlyozta, a mások iránti figyelem nem csak keresztény, hanem általános emberi kötelesség. A lelkész kiemelte, a ne keresse senki a maga javát, hanem a másét is gondolat arra int, hogy időről időre vizsgáljuk meg, nem csupán önmagunkkal vagyunk-e elfoglalva. A 2018 óta évente megrendezett eseményt a Gróf Széchenyi család alapítvány hozta létre. Az idei alkalomnak az egyetem Ludovika főépületének Széchenyi díszterme adott otthont. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Híreinket hallották.

Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szólarádió Agorája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti

0: kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Amarás István előadása.

Missa Aboniensis, Kamarás István előadása. A 60-as, 70-es évek katolikus evangelizációs mozgalmának fontos tényezői voltak a beatmisék, okozói és okozatai is egyben. A vagyunk, a mi nyelvünkön szólnak, saját nyelvünkön szólhatunk élménye, tömegeket mozgósított, erősítette a magtagság katolikus identitását és rokon szenvessé, sőt, áramvonalassá tette a bizonytalanok, a peremhelyzetűek és a kívülállók számára a katolikus egyházat. Az 1965-ös Kimit Tudon nyerte spirituálé trió tagjai, Petrovics Péter és Tamás baráti körébe tartozott, a konzervatórium mellett kántorképzőbe is járó Szilas Imre, valamint Szél Vince, aki már is a megvalósításon gondolkodik, amikor fölbukkant körükbe a rockzene nyelvén megszólaló egyházi zene, és konkrétan a beatmise ötlete. Neki is köszönhető, hogy 1967 húsvétján Abonyban bemutatják Szilas húsvéti miséjét, vagy ahogyan akkor nevezték, a Mess Teenagert, és miután megnyeri ügyüknek a plébános, Tóth János és a karnagy Tardi László támogatását, 1968-ban a Mátyás templomban is. A közreműködők, a különböző beatzenekarokban játszó Szilas zenésztársai és templomi énekkarokban éneklő fiatalok. A hatás elementáris. És ez nem csak a templomba járó, és az oda ez alkalommal a beatmise hírére érkező fiatalokra vonatkozik. Az eseményekre nagy létszámmal fölvonuló titkos rendőrség és tucatnyi lap és magazin tudósítója sem maradt tétlen, és vagy semleges, a Ludas Matyi, a magyar rendőr és a világosság egyaránt persze nem egyformán foglalkozott az eseménnyel. Szilas ír még két beatmisét, majd, bár nem akar diszidálni, mégis hamarosan Kaliforniába kerül, ahol zeneszerzői, karnagyi, orgonaművészi és zenetudósi diplomákat szerez. Bár vallásossága vagy beatmiséi miatt itthon semmiféle kellemetlenség nem érte, mégis elhatározza s be is tartja, amíg a kommunizmus tart, nem jön haza. Bár üdvözlégyét itthon máig népénekként éneklik, elfeledvén szerzőjét, a beatmisét, a rendszerváltás után egyszer-kétszer eladják főművét, művei mégis csipkerózsika álmot alszanak. Már mint a Los Angeles melletti Pasadena Presbitáriánus Egyház orgonistáját és zeneszerzőjét kéri meg Szél Vince a nagysokára hazalátogató Szilast, hogy az abonyi beatmise 30 éves évfordulójára újra írjon misét, és unszolására meg is születik a Missa Aboniensis, és 1977 tavaszán több alkalommal fel is hangzik, mint két mű, hol miséken, hol koncerteken. Tanítványaimmal a Janus Pannonius Tudományegyetem szociológia és kommunikációs szakos hallgatóival és két fiatal kollégámmal, Péter Firitával és Szűcs Hajnalkával megpróbáltuk a mű keletkezését, létrehozását és fogadtatását nyomon követni, és a külső-belső történéseket értelmezni. Kik és milyen üzenettel akarták megszólaltatni az abonyi misét, kik a megrendelők, a megszervezők és az előadó. Milyen események keretében valósult meg a szándék? Kik és hogyan fogadták, értelmezték az üzenetet? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ. Az események. Az abonyi mise fogadtatását 4 alkalommal, 4 helyszínen vizsgáltuk. Egyház zenei áhítat keretében, hagyományos mise keretében, templomi koncerten és diákmisén, valamint az egykori beatmisék közönsége előtt
az esti mise keretében a bétmise, utána pedig az abonyi mise hangzott el. Ezeket a miséket a megszólítottak meglehetősen különböző rétegei értelmezhették. A bitzene ünnepének, demonstrációjának egy egyházon belüli identitás, mentalitás és ízlésirány megnyilatkozásának, nosztalgia koncertnek, amelyen a bitmise egykori előadói és kedvelői önmagukat ünneplik, egy hazalátogató sztár ünneplésének, zenei eseménynek, az egyházi identitást erősítés és vagy az evangelizálás céljával. A megszólítottak közé számíthattuk a misék törzs közönségét, akik számára ezek a művek merőben újfajta, kellemes vagy kellemetlen élményt jelenthettek. A bitmise egykori közönségét, akik számára kellemes vagy kellemetlen meglepetést okozhat az új mű, esetleg az egykori is, hiszen közben felnőve megváltozhatott az ízlésük. 10 és 20 éveseket, a mai világi és vallásos popzene kedvelőit, akik számára a bitmise is régi módinak számíthatott. Egykori zenésztársakat, akiket meglephet a 30 évvel ezelőttitől erőteljesen eltérő mai mű, az egyházi zene szakembereit, akiket az egykori mű erőteljesen megosztott, egyházi vezetőket, akiknek zenei ízlése meglehetősen eltérő, akik ugyanakkor fontos evangelizációs eseménynek is tekinthetik az bemutatókat. Az ötletgazda. Akkor több kórusban énekeltem, több pappal, több katolikus közösséggel voltam kapcsolatban. Éjjel-nappal énekelgettük ezt a műfajt is. Ebben a világban éltünk, a tanulást elhanyagoltuk. Amikor a Szilas-féle bitmisét csináltuk, nem volt előre megfontolt evangelizációs célunk, semmiféle egyházi praktika, vagy a fiatalok templomba csábításának szándéka. A magunk kedves zenéjét alkalmaztuk egyházi szertartásra, mert mindkét világban, a bitzenében és egyházunkban is otthon voltunk. Szilas Imre távozása után abba maradtak a bitmisék, több okból is, politikai szempontból is barátságtalan volt a légkör. Ha egyszer maga a bitzene is politikai ügy lett, még inkább a bitmise. Ez az új mű sokkal hosszabb, komplikáltabb és gazdagabb, mint a 30 évvel ezelőtti. Egyöntetően meleg fogadtatásra nem számítok, inkább az egyházi könnyű zenével kapcsolatos, máig elnyúló polémiák fölerősödésére lehet számítani. Különösen azok körében nem, akik szerint az egyházi zene meghitt, nem méltó hozzá a dobpörgés, az extázis, a hangerő. A zeneszerző. Amikor konzervatóriumban jártam zeneszerzés szakra, már voltak zenekaraim, akikkel beat és rockzenét játszottunk, és mint vallásos gyerekek, szent énekeket kezdtünk egy kicsit másféleképpen játszani. És akkor jött az ötlet, hogy csináljunk beatmisét. Jó barátom, Szilvince, ezután állandóan ösztönzött, inspirált, nagyon földobott, aztán megcsináltuk a húsvéti misét. Akkor ösztönösen írtam, ma már tapasztaltabb vagyok, miután megismertem az egyház zene irodalmát. Ez a zene talán jobban ki tudja fejezni minden más formánál azokat a hatalmas dolgokat, amiket Isten művel a világ teremtésétől fogva. Amikor Szélvince barátom felvetette, hogy írjak új misét az évfordulóra, először az a gondolat fordult meg a fejemben, hogy az új állandó részek közé a 30 évvel ezelőtti változó részeket illesztem be. Ebben a misében szívem szerint mindazt kifejeztem, amit egész életemben gyűjtöttem össze. Nem csak fölemelő, hanem egyház zenei élményt is szeretnék adni. Az sem mindegy, hogy hol. Az embernek csak egy hazája lehet, az ember mindenütt máshol idegen. Ez a kis haza otthonom, ez egy többlet.
Mindig is írtam zenét, kisebb-nagyobb sikerekkel, orgonaműveket, kórusműveket, csak rendelésre. Ezt is Vince kérésére. Eddigi munkásságom summázata az Abonyi mise. Latin szöveg és rock'n'roll együtt. A latin illik a grandiózussághoz. Ma egy presbiteriánus templomban vagyok orgonista és karvezető, de más templomokban is játszom. Ami a hitemet illeti, ez egy spirális dolog. Egyre mélyebben tanulmányozom, élem az életet, egyre mélyebben gyakorlom hitemet. Keresztény vallás intellektuális, meg kell értenünk, és erre egy egész élet kevés. A katolikuson kívül másfajta keresztény hatás is ért, hol az egyik, hol a másik vált életemben hangsúlyossá. A lényeghez szeretnék eljutni. Ezt kutatom a zenében is. A legfontosabb megtudni, mit kíván az Úr. Azt, hogy igazságot cselekedjünk, szeressük az irgalmasságot, és teljesítsük akaratát. Ebben a mentalitásban élek, gondolkodom, és zenélek. Nehezen tudom elképzelni, hogy más is meghallja a zenémben azt, amit én meghallottam benne. Ez az egész zenélés egy nagy rejtély számomra. A zenemű. Mivel a műről úgy szóval csak hívei nyilatkoztak, megkértem két független szakértőt, hogy az Abonyi fölvétel alapján véleményezzék az új művet. Körmendi Ferenc, a Magyar Rádió egyik művészeti vezetője, aki maga is játszik többféle zenét, köztük rockzenét is, aki jól ismeri a magyar egyházi popzenét, így vélekedik az új műről. A szemléletében alapvető különbséget érzek. Szilas professzionális igényel, és ezt most nem csak dicséretképpen mondom, műzenét, egyházi zenét alkotott, míg a régebbi a spontán örömből született. Ez a mű nagyon hosszú, népénekként, népszerű zeneként nem funkcionál. A nagy összegezés igényével készült. Ahogyan előre halad a mű, egyre inkább oldódik a műzene alkotási igény. Még a túlzsúfolt Kyrie és a Krédó szinte a hámol misét idézik, a továbbiakban előre nyomul a swing, a jazz és a rock. A nagy összegezés igényével készült, tágabb ízlésvilág jellemzi. Fölbukkannak benne a Gregorián idézetek, a rockvilágból is rengeteg idézet, például a Webbertől, a Superstarból tételes idézet is, Emerson jazz rock triója, az orgona és szintetizátor improvizatorikus szólók Emersoni ihletések, az Agnus Dei-ben egy Tina Turner által énekelt slágert véltem fölismerni. A kórus nagyon jó, az orgonista igazi profi. A Kyrie egyébként nagyon szép és méltóságteljes, ünnepi alkalmakra való. Szalai Olga, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézet munkatársa, a népzene és az egyházi zene szakértője úgy gondolja, hogy a 67-es beat mise teljességgel fölidézi a 60-as évek rock és tánczene világát, az Abonyi mise latinságával, fölismerhető műzenei hatásokkal és törekvésekkel félig már műzenei igényt jelez. Érződik a komolyabb zenei fölkészültség és igény. Ezúttal az archaizáló, barokkos, vokális részeket elsősorban jazzes, hangszeres részek váltogatják. A hosszasan végig komponált Kyrie, barokkos, fúgaszerű kórusa rockos hangszereléssel házasodott össze. A Krédó már szétesőbb és számomra túlságosan programszerűen földolgozott. Stílusában még vegyesebb, gregoriános, barokkos, fúgaszerű, jazzes, zongoraszóló, stb. Váltakozik benne. Egészében véve figyelemre méltónak tartom a misét, már csak azért is, mert nem esett áldozatául a divatos nyugat-európai
hogy amerikaias, túlsablonos vagy érzelgős dallamvilágnak, hanem egy számomra szimpatikusabb, rusztikusabb vonulatot idéz föl. Én a tolsvai féle magyar misét nem tartom eléggé liturgikusnak, sem eléggé jó zenének, mert sok volt benne a sablonosság és a világias érzelgősség. Ebben a műben összefogottabb az egyes tételek tematikus építkezése. A dilemmát Szilasnál számomra az okozza, hogy nem tudom, jazzesített klasszikus zenét, vagy klasszikus zenével színezett jazzt kell hallgatnom, és ezen belül az említett hatások nem olvadnak meggyőzően egybe. A törekvés nem rossz, csak érthető módon a barokk zenét illetően az elődök miatt elég nehéz profinak lenni. A karnagy. A 30 évvel ezelőtti mise egészen új kezdeményezés volt, nem a legmodernebb, mint mondjuk Ligeti vagy Stockhausen, de ez a fajta beat stílus merőben különbözött az akkori vallási könnyű zenétől. Szilas a liturgia hivatalos szövegét vette anyagául, méghozzá 2 évvel a hivatalos bevezetése előtt, valamint a Szent vagy Uram énekes könyv több száz éves szövegeit. Ezeket a szövegeket jeleníti meg korosztályának zenei nyelvén, és ez akkor nagyon jól sikerült. Az abonyi mise ugyanarra a hangszeregyüttesre készült, de az énekkari anyagban óriási a különbség. A mostani mű sokkal igényesebb, sokkal összetettebb. Ez érthető is, hiszen Szilas oda át többféle zenei diplomát is szerzett. Ez a legnagyobb értéke, zeneileg átgondolt, kidolgozott mű, kompromisszum nélkül, mégis úgy, hogy egy jó amatőr énekkar is el tudja énekelni. Első benyomásom az volt, hogy ilyen rövid időn belül nem tudjuk megcsinálni. Természetesen szerepe volt végső döntésemben az is, hogy 30 évvel ezelőtt közösséggé kovácsolódtunk, és én is tagja lettem a főképpen a Regnum Marianum mozgalomba tartozó társaságnak. Most is ezt a társaságot hívtuk össze, bár a feladat százszor nehezebb volt. Most már remélem, hogy olyan előadás lesz, amit a kompozíció megérdemel, hogy egyszerre adhasson zenei és vallási élményt. Talán még Szilas sem tudja, mennyire komoly vállalkozás ezt a Nelson miséhez hasonló terjedelmű művet előadni. A barátság és a nosztalgia által motivált zenészek és kórustagok egészen másra számítottak. Egyszerű zenei szerkezetre, olyanra, mint a 30 évvel azelőtti volt. Nem adta meg könnyen magát a mű, sem a zenészeknek, sem a kórusnak. Utóbbiak hamarabb megbarátkoztak vele, egy részüket az újdonság varázsa inspirálta. Bár a liturgiát ennyire szem előtt tartó mű ebben a rock stílusban ritkaság, mégis elég nehéz megjósolni, hogyan fogadja majd az egyház, kiváltképpen az egyházi zene képviselői.

A zenésztársak. A szóló gitáros Kékes Zoltán, a ritmus gitáros Rápolti Árpád és a basszus gitáros Ulman Otto hosszasan és oldottan beszélnek a 30 évvel ezelőtt történtekről. Számomra ez volt az emlékezés. Az újra együttzenélés öröme nagyapa korunkban. Mint ha csak valaki összetalálkozna 30 évvel ezelőtti szerelmével. Mint ha újra összeállna egy foci csapat. Ez a mű váratlan volt. Elsőre egy nagy kváz volt. Igényesen megírt programzene. Ez komoly zene. A 30 év mindenféle hatása benne van. Ez egészen más. Nem jó keverni a stílusokat. Ez egyébként nem beat, ez rockosabb. A régi slágerszerűbb volt. Ez a 70-es évek vége és a 80-as éve elejének rock stílusa. Az akkori legnagyobb sztár Emerson volt, Imre is orgonista, innen a hatás. Abszolút Emerson hatás. Ez nem ilyen egyértelmű. Ebbe bele kell mélyedni. Hogy milyen lesz fogadtatás? Most talán van esély a világ sikerre. A kórus. 50-60 kórus tag gyűlt össze az első összpróbára. Kétharmaduk 40-50 éves, a többiek alig 20 év körüliek. Sokan érkeztek gyerekeikkel. Egyesek az elmúlt évek alatt is aktívan énekeltek, és fejlesztették zenei tudásukat. Mások most elevenítik föl énektudásukat. A hívószóra villámgyorsan terjedt el a hír, hogy Szilas új misét írt, mindenki lelkesen jött, ám eléggé eltérő motivációval. Ez olyan, mint egy jó Konzsuzsa koncert. Akkor is értékes volt, ma is az. A nosztalgia, a barátság és a zene az éneklés iránti szeretet munkál többségünkben. Ez egy koncertmise. Nehezen fér bele a hétköznapi liturgiába. Kiművelt munka, vissza is néz, összegez és előre is tekint. Széttartó indítékok. 30 évvel ezelőtti beatmise tám módon jött létre a nemzetközi beat mozgalom és a hazai féllegális újra evangelizációs mozgalom erőterében. Ma nincsenek ilyenfajta erőterek. Egy máig élő emlék hívja életre a vállalkozást. Ez formálja alkalmi közösségé a meglehetősen eltérő indítékú résztvevőket. Míg annak idején a beatmise a szervezők, az előadók és a befogadók nyelvén szólalt meg, az abonyi mise nyelvét meg kell tanulni. És akik erre szívesen vállalkoznak, vagy a művészi kihívás, vagy a barátság, vagy a nosztalgia kedvéért teszik. A távolság az összegező ópuszt író, és hitében egyre mélyülő zeneszerző, és az ugyanúgy jegyébe érkező, máig beat-es zenésztársak között a legnagyobb. Ők úgy vannak az egésszel, mint a mesét hallgató kisgyermek, egyfelől teljesen azonosulnak hőseivel, másfelől pontosan érzékelik, mi a mese, mi a valóság. Összeáll a csapat ugyanúgy, de mást kell játszaniuk, mint amire számítanak. Mindez áll a kórusra is, ha nem is ilyen mértékben, mert egyfelől ők mindig is kapcsolatban voltak és maradtak a komolyabb egyházi zenével, másfelől számukra a katolikus vallású elittagjai számára ez a közreműködés a baráti segítségen kívül egyházi szolgálat is. Kérdés, mi foghatja össze ezt a sokféle, csak részben összehangolódott indítékot? Az események. Az Abonyban, az új abonyi mise ősbemutatóján is zsúfoltig megtelt a templom. Mintegy 650-en lehettek. Többen voltak a nők, mint a férfiak, de minden korosztály képviselve volt. A helybéliek is többen voltak, mint egy átlagos vasárnap, és sokan érkeztek az ország minden tájáról. A mise kezdetén még néhányan ütemesen ringatóztak a zenére,
de a majd egy óra hosszat tartó prédikáció alatt már többen eltávoztak. Pedig a prédikáció kapcsolódott a zenei eseményhez, méghozzá oly módon, hogy a legutóbbi évtizedek két legjelentősebb csodájaként az 56-os forradalmat és a 67-es szilas misét említette. A mise végén a közönség fölállva tapsal köszöntötte, ünnepelte a szerzőt és a kórust. Ekkor alakult ki igazán forró hangulat. Bár a plébános kérte Szilast, jöjjön le a karzatról, hogy a jelenlévők megismerhessék, ünnepelhessék, ő inkább ráadást adott. A Mátyás templomban a vasárnap reggeli ifjúsági misén hangzott el a bítmise, és a szokásos 10 órás úgynevezett koncertmisén az abonyi mise. Ekkor már nagyon kevés fiatal volt. A koncertmisé törzsgárdáján kívül külföldi turisták és néhány tucatnyi beavatott vett részt rajta. A nagyon hosszú, túlságosan kegyes, intellektuális és patetikus homilia nemigen illeszkedett az eseményhez. A Magyar Szentek új templomában, mely egyben az egyetemisták temploma is, az esti mise keretében hangzott el a bítmise, és a mise után az abonyi mise. A szombat esti misek törzsközönségén kívül elég sok fiatal vett részt, de többségben volt az a korosztály, mely annak idején 10 évesként hallhatta a bítmisét, köztük szép számba a zenésztársak, egyházi zenészek. Eléggé családias volt a légkör, és ezt az is elősegítette, hogy egy papnövendék mondta a homiliát. Az események tehát meglehetősen eltérő történések voltak, igazi nagy esemény úgy tűnik csak Abonyban volt, annak ellenére itt is nagyon heterogének voltak az elvárások. A másik 3 alkalommal csak részlegesen alakult ki kommunikáció az előadó és a befogadók között, még leginkább a 4. alkalommal, amikor legnagyobb volt a beavatottak és a kollégák aránya. A hallgatóság. Középkorú férfi, mind a kettő tetszett, 50 körüli asszony. 1974-ben egy szegléti csapattal énekeltük Szilas bítmiséjét, én játszottam benne a hegedű szólót. Megfoghatatlan, szavakba ki nem fejezhető érzés volt újra hallani, most pedig egy gyönyörű művet hallottam, mely a feltámadás hangulatát fejezte ki. 60 felüli hölgy, a Soroksár énekkar tagja. Lélekemelő élmény volt számomra, pedig a bízzenét el nem tudtam volna képzelni templomban. Idős hölgy Abonyból. Úgy vélem, Szilas jól számolt zenei talentumaival. Szeretném, ha a Mindszenti boldog avatására is írna egy misét. Ide járok a Mátyás templomba, de nem tudtam, hogy ma ilyen mise lesz. Botrányosnak tartom, mit nem engednek meg manapság a templomban. 70 körüli nyugalmazott, magas rangú katonatiszt. Nem erre készültem, a régi gregorián dolgokat kedvelem, de nagyon kellemesen csalódtam. A modern része is tetszett, pedig maradinak tartom magam, olyannyira, hogy a bajtársi találkozókon csak latin misét vagyunk hajlandók hallgatni. Középkorú, jól öltözött férfi. Valamelyest értek a zenéhez. Én kihagytam volna a túl jazzes részeket, melyek inkább jazzklubba valók. A többi viszont nagyon jó volt. Úgy vélem, nem csak Gregoriánnal lehet dicsérni az urat. 50-es házaspár. Nagyon tetszett nekünk, harmonikusan keveredett benne a zenetörténet minden irányzata. A dobhangsúly pedig, bár szokatlan egy istentiszteleten, fölrázta bennünk az érzéseket. Idős úr, szép volt, mert olyan sokan voltunk, sokkal többen, mint ahogyan ez megszokott. 50-es férfi, mérnök és karnagy. Annak idején magam is írtam bitmiséget. Ez a mű túl nehéz ahhoz, hogy populáris legyen. Mintha egy zeneakadémista új gyakorlata lenne.
az orgona túl nagy szerepet kap benne, túl hosszú a kírje, túl erős az Emerson hatás. 20 éves építészmérnök, amatőr jazzzenész, profi munkának tartom az előadást is. Keveredni érzem benne Bachot, Orfot, Emersont. Ez már nem beat, hanem inkább rock. Nem válik azonban előnyére, hogy túl könnyen észre lehet venni benne az elemeket. Lényegesen különbözik az abonyi és a budapesti fogadtatás. Abonyban inkább az ünnepi esemény egészét értékelték, mint a zeneművet. A budapesti fogadtatás sokkal heterogénebb, itt már magas arányú a reflektív kritikus, a szakszerű és az elutasító vélemények aránya. Itt is szép számmal fordul elő a feltétel nélküli pozitív, a minden szép, amit templomunkban kapunk, attitűd, csak hogy ez esetben nem az abonyi naív változat, hiszen itt a templom az elegáns Mátyás templom, maga koncertmiséivel. A magatartás pedig egyszerre jelez egyházi identitást és fogyasztói mentalitást. A fővárosban is tapasztalható az idősebb korosztály zenei ízlésének nyitottabbá válása. Sajtóvisszhang. Az abonyi mise kapcsán mind az egyházi, mind a világi sajtó elsősorban és majdnem kizárólag a hajdani beatmiséről ír. Mintha ezzel a művel nemigen tudnának mit kezdeni. Akik mégis írnak, benfentesek. Az Új Emberben az a Szikora József írt Szilas Imréről, az egykori beatmiséről, valamint az új műről, aki maga is részt vett annak idején a Felső Krisztina templom beatmiséjének előadásában. És szól az abonyi mise írja, a gótikus évek alatt ismerősnek tetszenek az arhaizált dallamok, a Bach reminiszenciák és a Bach reminiszenciák. Láthatóan élvezik az énekesek, a zenészek derekassan küzdenek, az orgona Szilas Imre ujjai alatt kísérletet tesz arra, hogy a földön túli világhoz emelje szívünket. Úgy tűnik sikerrel. A tínédzser mise és az abonyi mise szerzője az egyház tanítását a liturgikus zenéről. Tudja azt is, hogy ez örök vita tárgya. Bár ő nem vitatkozni akar, mert idézem őt, nem a zene az igazán fontos, hanem az, hogy az ember Isten dicsőítse általa. Egy öreg néger asszony kérdezte Amerikában, talán csak az ördögnek lehetnek jó dallamai? Szilas Imre is azt igyekszik bizonyítani, egyáltalán nem. Gyorgyovics Miklós, aki részt vett feleségével és fiával együtt a mű előadásában, a jezsuita folyóiratban, a távlatokban ír az abonyi miséről. Ez a mise kompozíció az öröm zenéje, helyenként az extatikus örömé. Olyan zenemű születésének lehetünk tanúi és bábái, mely hasonló népszerűségre tehet szert, mint a missa lóba a maga elementaritásával, vagy a kreol mise, mely hasonlóan igényes zene. Szilas miséje fölépítésében az ordinárium tételeit szólaltatja meg, nyelve latin, ebben is hasonlít a lóba miséhez, így bárhol a világon megértési nehézségi nélkül előadható. A kírje tétel gyönyörű és meglehetősen bonyolult fuga, mely háromszor indul el, ahogyan a szöveg kívánja. Az emberi hang dominál mindvégig, és sóhajt az égig az Úr irgalmát kérve. A glória elején ismételten lefutó hárfazerű hangok, mintha a tömjénezés mozdulatait utánoznák. A krédó alapjába véve jazz muzsika, a swing stílusban megírt zene, a teremtő Isten játékos jókedvét mutatja meg, a boldog Isten örömét. A Sanctus magasról indul, szárnyal, mint az angyalok éneke. Jellegzetes magyar dallam ez. A dicsőítés rövid dallamívében 4 kvart lépés hallható, kodályi reminiszenciákat ébresztve. A tétel mindvégig erőteljes hangzású,
melyben a zenekar mintegy párbeszédet folytat a kórussal. A Benedictus finom szoprán tenor kettőssel indul, s hosszasan, fényesen oldódik a hozsannázásban. A tétel érdekessége egy zenekari ostinátó, mely ír dudanótára emlékeztet. Számomra mégis az Agnus Dei a legizgalmasabb zene, melynek kórusában újra megjelenik a kvint és kvart párhuzam. Ebben a tételben, mintha a zenekar evilági darabossága birkózna, egyfajta a transzcendensre nyitott emberhanggal. Mintha a föld hangjai szólalnának meg a zenekarban, s a menny felé vágyakozó ember éneke csendülne föl a sokszor ismételt mizerérében, Dona Nobis Pacemben. Egyházi fogadtatás. A művel megkínált egyházközségek mind szívesen fogadták az eseményt, de elég eltérő motivációval. Nagy András, az abonyi plébános, a világon először Abonyban megszólaló Birkmise ősbemutatójának évfordulóját emeli ki. Écsi Gábor, a Magyar Szentek templomának plébánosa abban reménykedik, hogy a közelben lévő egyetemisták és főiskolások is nagy számban hallgatják meg. Spánya Antal érseki helynök, a Rózsák teri templom plébánosa úgy véli, az élmény mellett ösztönző lehet arra, hogy a magunk körömének megélése és a katolikus hitünk megvallása nem zárja ki egymást, sőt, egyé ötvözve, amelyikor igényei szerint bemutathatja vallásos fiatal közösségek alkotó erejét. Romszauer Miklós, nagykanizsai káplán, a plébániájára, majd az andocsi regionális ifjúsági lelki gyakorlatra hívja a szilas művet. Gál Ferenc, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora pedig szeretné, ha a Piris Sabai Egyházmegyei Napok repertoárját színesíthetné szilas műve, mely éppen az egri érsek miséjén hangozhatna el. Így aztán a labonyi misét, ha áttételesen is, a magyar katolikusság első embere, a püspöki kar soros elnöke is legitimálta.

A legenda árnyékában. A 30 éves évfordulón fölelvenedett a legendássá vált esemény, s az abonyi mise, mint esemény, óhatatlanul a legendás Bízd mise árnyékába került. A történelmi helyzet két egymással interferáló mozgalom egyesített erőtere hiány, ez a kétségkívül értékes mű csak a maga művészi erejére és a barátok összefogására támaszkodhatott. A tűrt kategóriából az egyházon belül is átkerült az óvatosan támogatott művek kategóriájába, de a félig meddig kanonizált műnek nem lehetett akkora varázsa, mint a félig meddig tiltott gyümölcsnek annak idején. Így csak csendes, meghitt sikere lett. Ahhoz képest persze, hogy milyen kevés volt az idő és pénz, hogy mennyire széttartó indítékokból szövődött össze, és szólalt meg elfogadható színvonalon a produkció, mondhatnánk, kisebb csoda történt. Nehéz elképzelni, mi történt volna, a Szilas ma is színvonalas, ám egyben populáris művet ír. Égető szükség lenne ilyenre is. Talán nem elképzelhetetlen, hogy majd egyszer ilyet is ír a mai napi népénekként énekelt Üdvözlégy szerzője. Az is lehetséges, hogy szponzorok és hivatásos menedzserek mégiscsak fölröppentik ezt a művet, együtt a világ első bírmisével, vagyis annak árnyékában. Úgy tűnik, csak így lenne esélye egy kisebb fajta világ sikerre is. De miért ne lenne megelégedve az abonyi mise tisztes sikerével, az igazi érték fölvillantásával egy legenda árnyékában? Úgy vélem, hogy vannak, lehetnek még szép számmal, akik Majlandban is az abonyi tornyok jelentik az idők jeleit.

0: Kedves hallgatóink, Kamarás István előadását hallották, Missa Aboniensis címmel.
1: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

Az Egyházfórum világnézet rovata. Rozsonyi György, országnagy, 1932-2020. Kamarás István jegyzete. A misztikus és a spirituális mellett az egyháznak is van társadalmi halmazállapota, mely két egymás kiegészítő dimenzióban működik, az intézményesben és a mozgalmiban. A budapesti Szent Imre városban az olajozottan működő vallási intézményeken, plébánia, cisztergimnázium kívül elsősorban a cserkészet, a harmadrend és a körzetapostolok képviselték a mozgalmi egyházat. 1949-ben mindezek egyik pillanattal a másikra szűntek meg, így aztán Szent Imrevárosi föld alatti ifjúsági mozgalom ebből a hiányból született oly módon, hogy egyszerűen a föld alatt folytatódott mindaz, ami a fiataloknak és persze szüleiknek rettentően hiányzott. Legfőképpen a cserkészet és a hittan. Meglehetősen spontán módon jöttek létre, Bibót parafrazálva, a Jézusi szabadság kiskörei, melyek számomra, aki benne is voltam, majd 30 évvel később kutattam is, a szabadság hiteles helyeinek bizonyultak, méghozzá nem csak a valamitől való, hanem a valamiért való szabadságnak. Amikor megnövekedett a mozgalom, és a lekapcsolt klerikusok helyére 10-20 éves civilek kerültek, a tagok egy részéből hirtelen felelős vezető lett. Az intézményes egyházon egyszerre kívüli és belüli mozgalmak közül a Szent Imre városi volt a legjelentősebb. A mozgalom élére a Cisztercita rend az irodalom tudós pályára készülő Barlai Szabolcsot küldte, ami teli találatnak tűnt, mert igazi karizmatikus vezető lett belőle, egymaga tömegeket vonzott, és csak hamar élő legendává vált, mint a harcoló egyház egyik hadvezére. Lekapcsolása után a sokágra szakadt mozgalom élére egy éppen csak 20 éves egyetemista került, akkor még sejteni sem lehetett, hogy az 1441 és 46 közötti országnagy Rozsonyi György után ő lesz a következő hasonló nevű országnagy. Megjegyezendő, ezen a nevén, talán csak az egyetemi szigorlaton, majd pedig a kihallgatáson szólították. A mozgalomban csak Rozsonyi Gyurka, Gyurka vagy Rozi Gyuri volt. Ő vele, legalábbis hazai viszonylatban, egyháztörténeti jelentőségű fordulat következett be, a Szent Imre városban jóval a zsinat előtt civilek vezették az Isten országát megvalósító mozgalmat, melynek országnagya ez a fiatal ember lett. Ciszter diákként bekerült, az osztályfőnöke vezette apostolkörbe, majd a minisztráns körbe, kamaszkorában az elektromosság, a gombfoci, a bütykölés, a kirándulás és a házi bulizás kötötte le. Érettségiző korában függetlenedett a barlai vonaltól, és hirtelen egy fél száz fős társaság vezetője lett. 3 évig elektromérnök hallgató volt, de abba hagyta, mert már csak a mozgalom érdekelte. Ez lett mindene. Bár ő is barlai köpenyegéből bújt elő, de ő nem parancsnok volt, hanem belülről odafigyelve vezetett, mégis vagy éppen ezért nagyon hamar ő is karizmatikus figurája, máig élő legendája lett a hazai mozgalmi egyháznak. Tábortüzeknél is megénekelték imígyen, zöld erdőbe jártam, őrséget álltam, amikor egy furcsa hangot hallottam, mondtam neki, hogy állj ki vagy ravasz, akkor láttam, hogy a Rozi Gyuri az. A túlságosan is hangzatos értékőrzés az 50-es években Gyurka Rozsonyi György ifjúsági közösségének a története című emlékkönyv két tudós, egykori mozgalmár szerzője, Papanek Gábor és Veres Gábor mellett a harmadik maga Rozsonyi György volt. Éppen tőle lett rendhagyó és izgalmas olvasmány azzal, hogy rendre meg-megakasztott az emelkedett főszöveget olyan megjegyzésekkel, hogy nem is volt ez annyira, korán sem sikerült mindig, köztünk is voltak beépítettek. Több visszaemlékező romantikus kalandoknak tartotta az egészet, és magát Gyurkát is romantikus alkatnak, de mint szem- és fültanú, majd kutató,
Pontosabbnak érzem ezt a visszaemlékezést, romantikus. Valóban csinált hajmeresztő dolgokat, görög tüzet, tűzi játékot, de sosem felelőtlenül. Végül is az apostolok ige hirdetése is vad dolog volt, sosem árult zsákba macskát, tudtuk, hogy amit csinálunk, ugyan nem államellenes összeesküvés, de bármikor minősíthető ugyanilyen veszedelmesnek. Ő maga nagyon reálisan látta, hogy ha még tovább tartott volna, talán ellaposodott volna, ugyanis befogadója az evangéliumnak mindig volt elég, de a vezetői hivatások száma csökkent. A 60-as évek elejére a tömegmozgalom elveszítette létjogosultságát. Ő szerinte a mozgalom nyers célja a hitoktatás volt, nem az elitnevelés, hanem a szinten tartás. Átmentése annak, amit akkor papok és hitoktatás nem adhattak át, a cserkészet csak eszköz volt, mégsem egyszerű hitoktatás volt, hanem életforma, emlékezik Rozgonyi György. A mozgalom pedagógiájának kialakításában természetesen jelentős szerepet játszott a ciszterek és cserkészek nevelési módszere, de voltak sajátos vonásai is. Rajk Ádám, vagyis Dögész, a későbbi gyermekorvos és pszichiáter, a gyermeknevelésben alapvetően tartotta az apa esti meséjét, ami még akkor is nagyon hatásos, ha az apa csupán azt meséli el, hogy mit csinált egész nap. Rozgonyi Gyurka ezt rettentő jól megérezte. Este tábortűznél, ha hirtelen csend támadt, ő bedobott egy-két komoly gondolatot, és ez megülepedett az emberben, vagy este, amikor már alaposan kiordítoztuk, vagy kiénekeltük magunkat, hangulatvilágítást csináltunk, és ő azt javasolta, hogy most gondolkozzunk el azon, mi jót csináltunk, mi rosszat. Ennek óriási hatása volt, és ezzel Gyurka rendkívül jól tudott élni. Mondogattam is neki, ez a pedagógia pizsamában. Ő meg csak nevetett, rájöttél a trükkömre. A Szent Imre Városi Mozgalom 1961-ben befejeződött, tagjai azonban önmagukat és missziós hivatásukat búvópatakként őrizték, és családjukban, rokonságukban, munkatársai körében, a közéletben és egyházukban jelként bukkantak föl. Gyurka, a Szent Imre Városi Mozgalom Istenország nagya, csak vetett, nem aratott, csupán élete végéig figyelemmel kísérte népét, akik számára életre szóló élmény volt, mely erkölcsi tartást biztosított, teljesen kitöltötte akkori életünket, felelősségre nevelt, egy gyönyörű gyermekkort jelentett, volt hová mennünk és tartoznunk, egy alternatív életformát jelentett, lehettünk valami, felkiáltó jelek. Végig a történelemben működött nagy rendezőnek derűs mosolyát érezhettük, még a börtönben is. Az Egyházfórum világnézet rovata. Rozgonyi György, országnagy, 1932-2020. Kamarás István jegyzete.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az Úr lényének visszatükröződése. A mai ige 17. Zsoltár 15. vers. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek.

0: jelenlétének, odaát pedig hasonlóak leszünk majd ő hozzá. Itt mind igazak nézhetünk Istenre, mert Krisztus Jézusban megigazultunk. Milyen nagy öröm a kiengesztelődött Úrra tekinteni. Isten dicsősége, ahogyan az Krisztus arcán tükröződik, valóságos földi mennyországot varázsol körénk, és ebben van eljövendő mennyországunk ígérete is. De nem elég csupán nézni. Át is kell formálódnunk annak a képére, akire tekintünk. Ha reggel fölébredünk, eszméljünk rá, hogy Urunk szépségeit kell visszatükröznünk. Ha hittel tekintünk Istenre, annak átalakító hatása lesz önmagunkra nézve is. Jézus Krisztus ábrázata mélyen belevésődik a szívünkbe, és az ő lénye átformálja a szívünket. Ez a legnagyobb öröm, meglátni Istent és hozzá hasonlóvá válni. Mi többet kívánhatnánk még, hogy Dávid vallástétele a Szentlélek által ígéretté válik számunkra. Hiszek benne, és várom beteljesülését. Uram, teljesíts be azt rajtam is. Amen. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. 6. Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a Pünkösdiek. Szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, ígehirdetőt, szolgálattévőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait is, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Fölmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Híreinket hallották. A hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
2: Mi teszi az egyházat egyházzá? nem a szerve.

szervezet, az organizáció, hanem a Krisztusban testvérré lett emberek élő közössége, az organizmus teszi egyházzá ma is az élő gyülekezetet. Isten ezt úgy biztosítja, hogy a Szentlélek munkálkodása következtében a szívünkben szeretet terem, ami nem csupán érzés, hanem gondolat és tett is. Pál szerint a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Így tudok álhatatos lenni, így őrzöm meg Isten parancsolatát és a Jézus hitét.

A karizmák nélkül életképtelen a gyülekezet közössége. Ezek a lelki ajándékok mind-mind a szeretet megvalósulásának eszközei. Krisztus teste nélkülük erőtlen test. A mai egyháznak is, ha megtalálható benne, ha ismertető jele a szeretet, szüksége van a lélek ajándékaira. Ezek nem a mi képességeink, hanem ajándékok, amelyeket Istentől kapunk azért, hogy szolgáljunk, segítsünk egymásnak. Az egyház a másokért itt élő emberek közössége, ahol a másik emberért felelősek vagyunk. Ehhez kell az álhatatosság, a békességes tűrés.

Az első gyülekezet Krisztus keresztje alatt született. Talán akkor, amikor Máriát Jánosra bízta, keresztre feszített Jézus. Az egyházat nem a szervezet, a hierarchia teszi egyházzá, hanem a különböző lelki ajándékkal rendelkező tagok egymást kiegészítő, egymás szolgálatát segítő közössége. Ez nem a mi érdemünk, hanem a Szentlélek munkája. Egyedül ő képes arra a csodára, hogy az embert emberrel, szívet szívvel összekössön. Ha hiányzik a Szentléleknek ez a szíveket összekötött, szolgálatra képesítő munkája az egyház életéből, akkor hitelképtelenek leszünk mindenki előtt. Hiába akarjuk mi görcsös erőfeszítéssel megtartani Isten parancsolatait. A parancsolat lényege, a szeretet hiányzik így belőlünk. Az egyház nem cél, hanem lehetőség a szolgálatra. Benne nem a hatalom értékrendjeinek kell uralkodniuk. A világban a keresztény észrevétlenül ható és jelenlévő só. Ízesít, romlástól óv, de nem uralkodik.

Ezt az alapelvet mi sokszor elfeledtük, ezért Isten megengedte, hogy egyháza a sikerek és a bukások útját járja. A proféták ige hirdetése óta időszerű Hóseás proféta felszólítása. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat. Eljövetele biztos, mint a hajnal hasadás. Eljön hozzánk, mint őszi eső, mint tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Istent nem lehet megismerni passzív szemlélődés által, nem tétlen várakozás a reménység. Jézus jön, de csak az lesz a boldog szolga, akit munkában talál, Ura, amikor megjön.

Az ókori Palesztinában a földművelés volt a legáltalánosabb, a mindenki által ismert munka. A proféta által használt kép is erre utal. A termés biztos alapja a korai és késői eső. Ha az egyik elmaradt, akkor nyomorúság köszöntött az országra. A bizonyságtevő keresztény élet minden fáradozására ad Isten korai és késői esőt. Ennek a proféta által használt természeti képnek alapján hisszük, hogy Isten a megváltás tervének forduló pontjain a Szentlélek különleges ajándékaival segíti népét, azokat, akik folyamatosan termik a lélek gyümölcsét, a szeretetet. Erre az igére hivatkozott Péter apostol is pünköstkor. Erre a különleges segítségre, a késői eső kitöltésére van szüksége Isten népének Jézus második eljövetele előtt, amikor a természetben, a társadalomban, de még az egyház életén belül is megmutatkoznak a Szentlélek visszautasításának jelei.

fontos a Biblia szándékának megfelelően jól érteni ezt a képet. Itt nem egyszer történt, különleges eseményről van szó, hanem a megváltási terv igen fontos törvényszerűségéről. A Szentlélek akkor tudja gazdagítani Isten népét lelki ajándékokkal, karizmákkal, ha Krisztus szeretete él bennünk. Ez a szeretet aktív és a mindennapi kötelességeink örömteli teljesítésében kamatozik. Nekünk nem az a feladatunk, hogy a megváltási terv kommentátorai legyünk, és a napi kicsin való hűség helyett a nagy csodákra várjunk. A természeti képtartalma eligazít bennünket, hogy mit jelent a késői eső.

Palesztina szubtrópusi klímáját két esős évszak jellemzi. A korai eső az őszi betakarítás után október-novemberben hullik, és a késői eső, mely a téli időszak után április-májusban. A két esős időszak határozza meg a termést. A korai eső feladata, hogy a nyári hőség miatt kiszáradt földet meglágyítsa. Enélkül nem lehetett sem szántani, sem vetni. Ha a mag nem került a földbe, hiába hullott a késői eső. Pünkösd óta rendelkezésünkre áll az evangélium korai esője. Meg kell hallanunk Jézus Krisztus hívó szavát. Meg kell tanulnunk Krisztust követni a mindennapi kötelesség teljesítésünk útján. Ebben a Szentlélek a segítségünk. A korai eső eredménye nem volt látványos. Csak annyi történt, hogy rendben földbe került a mag. A késői eső feladata más volt. Az biztosította a gazdag termést. Ha kimaradt a késői eső, akkor a forró tavaszi szél, a sirokkó tönkretette a gyümölcsöt és az egész termést. Ez erősítette meg a vetést a forró nyári szárasság megpróbáltatásaira.

A kései eső idején már hiába vetett volna a gazda, hiszen ez az eső az elvetett mag beérleléséhez volt szükséges. Isten is célhoz akarja vezetni a megváltás művét, nem csak a világ életében, hanem a mi életünkben is. Fel akar készíteni minket a győzelemre. Ezért a késői eső áldásában csak azok fognak részesedni, akinek a szívében a korai eső elvégezte a munkáját.

A Szentlélek nem a közeljövőben eljövendő valóság, hanem kezdettől itt lévő isteni személy, aki a világot fenntartja és diadalra juttatja. Nekünk nem csupán egy Istentől kapott lehetőségünk van arra, hogy elfogadjuk Jézus kegyelmét, hanem a Szentlélek megváltás munkáját bennünk, az emberekben is elvégzi. Csak a lélek által fogadhatjuk el Jézust személyes megváltónknak, aki által újjászülethetünk. Ez nem a mi munkánk eredménye, ezt Isten munkája bennünk. A keresztség annak a megvallása, hogy elfogadjuk azt a hihetetlennek tűnő dolgot, hogy Isten Jézus által szeretettel úgy fogad el minket, ahogyan vagyunk. Ezért keresztelkedünk meg Krisztusban. A Szentléleknek ez a munkája tesz alkalmassá arra, hogy mi is befogadjuk Isten szeretetét, hiszen csak ekkor lehet bizodalmunk az ítélet napjához.

A Szentlélek kitöltetésére, a késői eső áldására várni újjászületés és naponkénti megtérés nélkül? Illúzió. Így a balga szüzek várakoztak, akik azt gondolták, hogy a vőlegény késik, pedig ők nem voltak készen a fogadására. Akkor várom Krisztust, ha a Szentlélek naponta termi bennem a szeretet gyümölcsét. Ennek az a jele, hogy az önzés értékrendje helyett egy más Istennel, világgal és a felebaráttal kialakított harmonikus életrend foglalja el belső emberünket. Ezért ma nem az a feladatunk, hogy a késői esőt, a Szentlélek ajándékainak különleges kitöltetését sürgessük, hanem az, hogy a szeretet értékrendje szerinti életet gyakoroljuk. Imádságainkkal nem a Szent Lelket kell munkára serkenteni, hanem át kell adni magunkat Istennek, hogy legyőzze bennünk az önzést, ami a szeretet legnagyobb akadálya. Isten népének ma nem karizmatikus csodákra van szüksége, még csak nem is az elmaradt szenzációk ártanak az evangélium ügyének. Megújulásra, reformációra van szükségünk. Ez a Szentlélek gyakorlati munkája egyéni és közösségi életünkben.

A megújulás és a reformáció a Szentlélek két megkülönböztethető, de egymástól el nem választható munkája. Mindkettőnek egy a célja. A lélek gyümölcse és a lelki ajándékok segítségével építse a Krisztus testét, a gyülekezetet. Mindkettőt a Szentlélek végzi, de az emberi erőfeszítések meghamisítják.

Nem egyházi rendelkezések, egyházpolitikai döntések, vagy zsinati határozatok hozzák létre, hanem a szeretetben járó emberek engedelmessége. Ezt készíti elő az örökkévaló evangéliumot hordozó angyal, ennek a mélységét tárja fel a hármas angyali üzenet. Ez a reformáció teszi Isten népét olyan néppé, akit az jellemez, hogy itt van helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják Isten parancsolatát és a Jézus hitét.

A kései eső. Már hetek óta némán, fáradt zsibbadsággal szavadat várom, Istenem. A szót, mely megelevenít, mint amikor a bibliai tájon életet hoz a forró perzselésben aratás előtt az eső. Kedvtelen csend van bennem. Mindennapi kenyered jó íze kifordul a számból, és béna céltalansággal teszem a tennivalót, feledve, hogy minden, ami dolgunk, a tied, Istenem. Próbálj a szavaidat formálni, ajkam. A szót, amivel egykor az idő elején te is teremtettél, hogy a te legyened szavaimat szavadhoz alakítsa, és életem így kezedbe simuljon, hogy fogjon a szürke unalom szívemből. Lassan derülni kezd szívem, mint kései eső után a tavaszi táj. Isten már nem hozzám, bennem szól halkan, szelíd hangon, mint illésnek a hegyen egykoron. És szavam a számon megtelik örömmel. Így megpihen bennem ő, és én ő benne látni, szólni kezdek vidáman, mint a bibliai hősök egykoron.

A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Bemutatom mai beszélgető társamat, Hákovács Esztert, aki életéről, megtéréséről, szolgálatáról és még sok mindenről fog nekünk mesélni. De mivel ő van a középpontban, pontosabban rajta keresztül Isten, aki azért mindezt végezte az ő életében, át is adom neki a szót. Eszter, hogy indult az életed? Milyen családba helyezett Isten?
3: Én nagyon szerencsés vagyok, mert egy nagyon kegyelmi állapotban születhettem meg. Hívő családba születtem, de nem a szokványos, vallásos hívő családban, hanem egy olyan családban nevelkedhettem, ahol a szószoros értelemben az ige szerint folyt a hétköznapi élet is. Tehát abban a kiváltságos helyzetben élhettem meg a kicsi koromtól kezdve egészen a felnőtt koromat, hogy nem kellett arcot, képet mutatnom, mert nagyon jól a hétköznapi életem és a vasárnapi életem az egyforma volt, nem azért, mert az én érdemem volt ez, hanem azért, mert egy olyan légkör vett engem körül, hogy ezt megtehettem. Tehát megtehettem azt is, ha esetleg rossz voltam, akkor helyreigazítottak engem, esetleg megbüntettek, de mindig tudtam, hogy nem indulatból és érzelmek alapján a szeretetet kivéve, tehát nem a pillanatnyi érdekek alapján folyik a családi élet, hanem nagyon is közel, és az Isten igéjének a mérlegén folyik az életünk. Még különleges azért a helyzetem, hogy a második világháborúba születtem, és akkor még egy nagy családba, tehát három generációs családba érkeztem a világra. Én a háborúról megkímélt engem a Jóisten attól, hogy a keserűséget és a nélkülözést érezzem meg, hanem az előnyeit olyan szinten, hogy a háborúban sokan összegyűltek, együtt voltak, együtt éltek szükségből, vagy szeretetből, vagy félelemből. Ez családonként változott. De így ebben a családban, ahol én az első éveimet éltem, az apukám testvérei közül még hárman otthon éltek. Az apukám ugyan a háborúban volt, de az édesanyám ott maradt az apukám szüleinél, és én, mint egyedüli gyerek, rendkívül sok figyelmet és szeretetet kaptam.
2: Hát ez a nehézségek ellenére is egy pozitív életkezdés, ha jól értem.
3: Nagyon, igen, igen. Nagyapámról tudni kell, hogy felnőtt korában tért meg, és mivel ő volt a családfő abszolút értelemben, de nem uralkodott, hanem ő úgy tért meg, hogy kereste az Istent az életének a nagy kérdésére, akart választ kapni, ugyanis a házasságukból az első két gyerek meghalt, és azt mondta, hogy megtudja az okát, hogy ki az Isten, és hogy miért ad ilyen nehézséget az életébe. És akkor elkezdte nagyon komolyan olvasni a Bibliát, és rendkívül sok igazságra, és rendkívül sok olyan dologra rájött, ami az ő életében addig csak vallásosság volt, és nem az Isten akaratának a keresésén alapult. És még annyira frissen élt benne haláláig ez a akarat, ez a készség, hogy így az egész családot ezzel az Istentől átvett tekintéllyel, ami nem emberi volt, nagyon jó irányba tudta terelni. Tehát nagyon sok értéket kaptam tőle, nagyon sok értéktelent, amit más ember értéknek tartott, megmagyarázta, hogy miért nem érték. Valami fantasztikus élmény volt az, hogy minden áldott nap összeült a család, és nem csak sablonosan elolvasták az igét, és énekeltek, és akkor ki elimádkozta a megszokott imádságát, hanem mindenki tehetett föl kérdéseket, elmondhatta a kételjeit. elmondhatta a kérdéseit. Én is egész kiskoromtól kezdve emlékszem, hogy amikor például a háború volt, és az apukám nem volt otthon, akkor olyan bizalom volt bennem, hogy az édesapámmal is, akit én alig ismertem, mert alig láttam, 4,5 éves koromban jött haza véglegesen a háborúból, de olyan hit volt afelől, hogy bármi történik, az nem véletlen, hogy az Isten útjai azok az emberek számára, ha nem is érthetőek, de nagyon biztonságosak, és ezért nem volt bennem kis gyerekkoromban sem félelem, mert egy olyan légkör vett körül, ahol az volt a kérdés csak, ha valamit akartam kérni vagy csinálni, hogy gondolod, veled megy az Úr Jézus? És akkor már nekem egyedül el kellett dönteni, hogy na most tényleg mit is akarok, vagy hova is akarok menni, vagy miért akarom azt csinálni, el tud kísérni. És hogyha meggyőzöttem arról, és segítettek ebben a döntésben, hogy velem jön, akkor hiába volt esetleg egy gyülekezeti közösségben egy rigorózusabb, merevebb szabály, akkor én nyugodt lélekkel azt megtehettem. De olyan is volt, gondolok itt például arra, hogy már iskolás koromban sportoltam, egy nagyon hosszú növésű, vékony gyerek voltam, és nagyon szükségem volt arra, hogy sportoljak. És akkor valahogy úgy összevetették azt, hogy a testgyakorlásnak milyen kevés haszna van, mondta ezt ugye Pál, és akkor ezt szinte bűnként kezelték, hogyha valaki sportolt. És akkor ezt úgy átbeszéltük, és én teljes nyugodt lelkiismerettel el tudtam menni sportolni, annak ellenére, hogy tudtam, hogy vannak olyan testvérek, akik hát nem nézik ezt olyan hívő szemmel jó gyakorlatnak. De engem ez nem zavart, mert annyira az élet dolgaiban az eligazodást tanították nekem az ígéből. Én azt hiszem, hogy az egész életemben ez volt a legnagyobb nyereség. Nagyon sok zegzuga volt az életemnek, nagyon sok nehézségen átmentem, de mindig ide tudtam visszakanyarodni, amit én gyerekkoromban a nagyszüleimnél láttam, hogy a napi nagyon szoros kapcsolat az Istennel, és az ígére való támaszkodás, tehát az volt a jelző, hogy magadnak olvasd az ígét, tehát a személyes vezetés megtanulása, ez nagyon fontos volt az életemben.
2: Talán most van olyan hallgató a készülékek előtt, aki azt mondja, hogy hát irigylésre méltó egy élethelyzet, és hát aki ilyen családba érkezik, annak egyenes az út a mennyországba. Egyenes az út? Hogy látod?
3: Hát nem. Nem. Ennek rendkívül sok előnye van, amit elmondtam. Nagyon sokáig az ember védettséget kap, érez, de ugyanakkor ez a nagyon szeretetteljes légkör, ez engem például akadályozott abban, hogy személyes felelősséget vállaljak a tetteimért, a gondolataimért. Tehát mindig úgy volt bennem, hogy milyen jó, hogy engem ilyen nagy család, ennyi jó ember. Lehet, hogy ezt nem így fogalmaztam magamnak a 10 éves koromban, de teljesen nyugodtan voltam, mert hogy úgy is helyre igazítottak. Tehát, hogy úgy is lehetett korrigálni, úgy is elmondták, hogy mi a jó. Az kétségem nem volt afelől, hogy Isten létezik. Kétségem nem volt afelől, hogy az Úr Jézus az Isten fia is, és a földön élt. Kétségem nem volt afelől, hogy ő azért jött el a földre, mert hogy az ember másként nem tud megbékülni az Istennel, és személyesen mindenkiért meghalt, hogy azt az elforulást, azt a bűnt, amit elkövettünk ellene, hogy nem álltunk vele szóba, és nem akartuk az ő rendeléseit követni, azt ő ilyen rendkívül nagy árral helyrehozta. Tehát ez idáig rendben volt az életemben, de mindig úgy éreztem, hogy jó, igen, imádkozom, de azért ott van a hátam mögött a kontroll, és akkor ők majd úgy is helyreigazítanak, hogyha ők megbocsájtanak, vagy velem imádkoznak, amikor valami olyan dolog van az életemben, akkor az rendeződik. Tehát akkor is már éreztem, hogy nagyon nehéz az ilyen családban felnővő gyereknek meghatározni azt a pontot, az életében azt a szakaszt, azt az egy dolgot, amikor azt mondja, hogy igen, én most megvallom, hogy hiszem azt, hogy az Úr Jézus értem, ment a keresztre, és elfogadom az ő vérének a váltságát. És ezt később tudtam meg, hogy ez nálam, amikor én 14 éves voltam, 8-os voltam, amikor egy elég rossz időszak volt, tehát nem annyira szerették a hívő embereket a társadalomban, de 14 éves koromban eljutottam odáig, hogy erről nekem vallást kell tenni, ezt meg kell vallanom abban a közösségben, ahová járok. És bár úgy izgultam, mert hogy sok ember előtt kellett ezt elmondani, és én ezt komolyan hittem is, hogy ez igaz, amit én mondok, és komolyan tudtam válaszolni azokra a kérdésekre, amiket akkoriban föl szoktak tenni. Ezek a kérdések főleg a Biblia ismeretre és a Biblia alapvető igei értelmezésekre szorítkoztak. Én erre úgy nyugodt szívvel tudtam igent válaszolni, még örömem is volt, hogy na, én ezt megmertem tenni, de az életem az továbbra is ebben a meleg fészekben egy ilyen védett állapotban folyt, és azt hiszem, hogy ez, aztán a lányomat is figyeltem az ő életét, és azóta különösen figyelem a hívő családokban felnövekvő gyerekek életét, azt hiszem, hogy ez rendkívül nehéz döntés az ilyen védett környezetben felnövő gyerekeknek, hogy mi is számukra, mit is jelent az, hogy én felelősséggel mindenki előtt, minden körülmények között, egyedül is, nehézségben és bajban is megvallom Jézus Krisztust megváltónak. Ez már egy sokkal nehezebb kérdés. Hogy például mostanában tapasztalom azt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a gyerekeket ijesztgetik, ezt idézőjelbe szeretném mondani, hogy azt mondják, hogy igen, már most meg kell vallanod az Úr Jézust, mert mi lenne, ha például egy közlekedési balesetben meghalnál, és akkor, hogy te nem kerülnél a mennybe. Na most én ezt nem szeretem hallani se, ha valaki a gyerekeket ilyen módon akarja arra serkenteni, hogy ezt tegyen meg és vallja meg, mert félelemből nem jó döntést hozni, örömből, bizalomból, hitből jó döntést hozni, de hogy ez hogyan játszódik le egy-egy gyerek életében, egy igazán komoly, hívő, jó légkörű család gyermekénél, azt hiszem, hogy mindenkinél egyéni. Tehát nálam volt 14 éves koromban ez a gyülekezet előtti bizonyságtétel, és akkor én igyekeztem azért továbbra is, már ahogy növekszik az ember, hát tudatosabban is hozni a jó döntéseket, de a kísértések is egyre nagyobbak, és hogyha arra gondolok, hogy ebben a világban, amikor már kiszabadult a palackból, mert egy ateista világrendszerben, társadalmi rendszerben nőttem, tehát most, amikor kiszabadult a palackból a sátán szelleme, és a kísértéseknek a millióit árasztja erre a tinédzser korosztályra, akkor azért most már ez sokkal izgalmasabb olyan téren, hogy sokkal nagyobb odaszánást, nagyobb egyéni felelősséget, és úgy gondolom, hogy kevésbé tudja a család körülvenni a gyereket, különösen egy nagyvárosban. Még azt nem is mondtam, hogy én viszonylag kisvárosban nőttem, ahol azért a szülői meg a családi kontroll is minden pillanatban, vagy segítség, ha kell, ott van. Egy nagyvárosban azt hiszem, hogy ma egy hívő család gyereke is sokkal több veszélynek van kitéve. De akkor is, meg most is, hogyha odaszánja ez a gyerek lány, vagy gyerek fiú, tehát ez a fiatal az életét, és tényleg őszintén megtanul imádkozni, én azt látom, hogy annyira egyénileg vezet bennünket az Úr Jézus, olyan hihetetlen ez az egyénre szabott terve, hogy megadja azokat a pontokat az életünkbe, amikor tényleg oda kell szállni, amikor tényleg nehézség van, amikor nem lehet az Isten, az Úr Jézus unokájának lenni, hanem a gyerekségünket kell vállalni, és ez az én életemben is elkövetkezett.
2: Pontosan azt akartam kérdezni, hogy azért, ahogy a szavaidból kiveszem, döntésed őszinte volt 14 éves korban is. A 14 éves gyerek szintén. Persze aztán nőttél. Mi volt az a pont, amikor úgy érzed, hogy már olyan felnőttesen is döntöttél Isten mellett?
3: Egy óriási dolog, az eddigi életemnek az első igazán nagy és kemény próbája következett be. 20 éves voltam, egy 15 éves öcsém volt, és egy 5 éves húgom, és az édesem 42 éves volt, és 5 nap alatt egy orvosi műhiba következtében meghalt. Hát én azt megelőzően a családunkban, a nagy családunkban, apukám még 6-an voltak, anyukám még 4-en voltak testvérek, tehát azt megelőzően 56 évig nem volt a családban gyászesemény, ilyen 90 éves kort megért, meg 96 éves kort megért dédapám, meg dédanyám volt, és egy 42 éves anya 5 nap alatt egy szombattól szerdáig, aki soha nem is volt beteg, meghal. Ez egy olyan dolog volt az életemben, hogy amikor beszélek róla, minden érzés átjön most is bennem, amit akkor éreztem. Azt éreztem, hogy ez a világ nem mehet így tovább. Na most akkor először meg kell neked mutatni, akkor voltam másodéves egyetemista, már Pesten éltem, többnyire a tanévben, és azt gondoltam, hogy na most holnap vissza fog jönni az Úr Jézus, na most meg ne tagad, most ne legyél mérges, a világ ugyanis az én anyám nélkül, akért egy fantasztikus, nem csak a távolság meg a gyerek mondatja velem, hanem tényleg egy nagyon, nagyon életvidám, nagyon melegszívű, nagyon-nagyon tudott bánni, mert velünk nagyon különbözőek vagyunk. Szóval úgy gondoltam, hogy na most holnap visszajön az Úr Jézus, nekem most van egy napom arra, hogy én azt mondjam, hogy amit az Úr Jézus mondott az atyának, hogy igen, atyám. És ez a halálesete egy szerdai nap történt, és én úgy feküdtem le, hogy másnap visszajön az Úr Jézus. Ezt komolyan gondoltam, és komolyan átéltem, és láttam a megdöbbent édesapámat, aki akkor 43 éves volt, egy nagyon helyes fiatal ember, aki szintén ott áll, és hát szóval, hogy nem akarja elhinni, hogy ez megtörtént, és látom a 80-as éveiben járó nagyszüleimet, akik mondják, hogy jaj, nem lehet ez olyan nagy tévedés, mert már minket kellett volna hazai, mi mentünk is volna, hát itt mi lesz most? És eljött a csütörtök, és nem jött vissza az Úr Jézus. Na, és akkor itt kezdődött az, hogy akkor milyen is az én hitem, meg hogyan is megyek én tovább. És mi lesz az én testvéreimmel. És ez nem egy nap alatt jött, de hogy egy kicsit még jobban kitárjam a családunk életét. Ezt megelőzőleg az anyai nagymamám hozzánk költözött. Az én édesanyám volt a legidősebb lánya, és ő úgy döntött, hogy nálunk fogja leélni az idősnapit. Ő nagyon beteges volt, és félig már akkor vak, és az anyukám egy nagyon temperamentumos, vidám hívő asszony volt, és úgy gondolta, hogy jön, és mi is nagyon örültünk, halatlan nagy örömben voltunk, hogy a lányom hozzánk jön. És hát ott maradt az apukámmal az anyósa, és a három gyerek. És nagyon nehéz volt, és minden napot külön megharcolni. Hosszú hónapokig volt az, hogy rosszat álmodtam, és akkor fölébredtem, és akkor, jaj, milyen rosszat álmodtam, és akkor kinyitottam a szemet, és akkor nem, ez nem álom. Ez a tény, hogy te vagy a legidősebb, és hogy abban az időszakban békésen mindenki tudta rólam, hogy én hívő ember vagyok. Ez nem volt titok a felvételi vizsgán sem, és ennek ellenére engem fölvettek, tehát nyilván nem azért vettek föl az egyetemre, hogy akkor én most rohanvást hazamenjek, hanem akkor itt is helyt kell állnom, de hogyan lesz ez tovább? és ne sírjak, mert 5 éves óvodás volt, éppen az óvodai évzárójára készültünk a testvéremnek, a legkisebbnek, és előtte ne sírjak, mert én azt mondtam, hogy az anyukánknak nagyon jó helye van, és hogy neki sokkal jobb lesz, és hogy mi meg olyan jók szeretjük egymást, és hát meg fogjuk ezt oldani, mert itt van az Úr Jézus is. Nem volt szabad sírni, de nagyon fájt. És akkor én nem próbáltam nagyon tartani magam, és ennek az lett a következménye, ez júniusban volt, június 6-án, 62-ben, éppen most volt az évforduló, és akkor följöttem a 3. évre, és kezdtek ilyen megmagyarázhatatlan szívpanaszaim jönni, de olyan módon, hogy lefeküdtem, és akkor ügyeletet kellett hívni, mert ilyen 160-as pulzusom lett, és hát úgy gondoltam, hogy akkor én is megyek a mennyországba, ez teljesen jó is volt ez a gondolat, csak akkor ott voltam, hogy azért vagy az egész család menjen, vagy hát mi lesz a kicsikkel. És akkor ez az életemben nem túl sokszor történik meg, és én úgy gondolom, hogy az ige is túl sok látomásra és a túl sok ilyen misztifikációra nem ad nekünk esélyt, mert akkor az már nem annyira komoly, de ezt megéltem, ma is hallom, átéltem, hogy egy ilyen állapotban, amikor nagyon rosszul voltam, letérdeltem az albérleti szobámba, az ágyamhoz, és úgy nagyon kiöntöttem a szívemet, hogy akkor most én hiszek benned, én tudom, hogy meghaltál, és én tudom, hogy sokat szenvedtél, de hát azért mégis mi itt vagyunk egy család, és hogy akkor most mi lesz velünk? És hogy akarom látni, és akarom érezni, és hát sírtam, hát zokogtam. Nem túl hangosan, mert ugye nem otthon voltam, egy albérletben voltam, és egy határozott, soha ilyet azelőtt azóta se hallottam, egy határozott hangot hallottam, ami nem kemény hang volt, de férfi hang volt, és ez az egy ige mondat volt az, hogy én te rólad el nem felejtkezem. És ez egy olyan fantasztikus volt, az irányát is éreztem, hogy merre jön a hang, hogy én fölpattantam, és én ettől kezdve ezt elhittem. Tehát ez egy olyan csoda volt az életemben, hogy én ettől kezdve elhittem, hogy igen, ez így van. Ha ezt most én hallottam, hogy én te rólad el nem felejtkezem, akkor én most megyek, és teszem a dolgomat, mert akkor ez rendben van. Még ehhez kapcsolódik, hogy hazamentem, hazautaztam, és a nagymamám, aki tényleg ebbe a gyászos kis családba ott volt az apukámmal, aki közben egy gerincsérből kifolyólag ágynak esett, gondolom, hogy egy ilyen pszichoszomatikus tünet volt, és a két kicsivel, már úgy az öcsém az már gimnazista volt, de hát a kicsi volt, mondja a könnyes szemmel, de mosolyogva, hogy tudod, egy nagyon jó igét kaptam. És ezt ne felejtsük el. És akkor a 37. Zsoltárból fölolvasta azt a Biblia verset nekem, hogy gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, hogy a gyermeke kenyér kéregetővé. És ilyen rövid intervallumban ez a két ige, ez a két személyre szóló, nekünk szóló dolog annyira megerősített, hogy én ennek az erejével éltem a következő évtizedeket, amiben aztán bőven van még kanyar, és bőven van olyan dolog, amikor én ezt a kapcsolatot, ezt a szoros kapcsolatot elhanyagoltam, és akkor megint engem figyelmeztetni kellett az Úrnak, hogy hát ha én azt mondtam, hogy nem felejtkezem erről, akkor te se felejtkezél, tehát aztán voltak még kanyarok az életemben.
4: Itt most megállítjuk egy kicsit a beszélgetést, és egy kis zene után visszavárom önöket, és folytatjuk Hákovács Eszterrel folytatott beszélgetésünket.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozattal. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már megint lesz hangverseny. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, amelyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Szela. Országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét vasárnapig, tehát október 2. és 4. között Pilis Csabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől?

0: Szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából, és újra Istenre figyelni, közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni? Akkor itt a helyed. A helyszín Pilis Csaba, Bétel missziói otthon, a Széchenyi út 8-12-ben. Zene és íge együtt hirdette az örömhírt. Különleges hétvége részesei lehettek szeptember 26-27-én a Fejér Komárom Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei. A Nyugati Dunántúli Egyházkerület szervezésében ezúttal kórusmuzsika és égehirdetés együtt szolgálta az evangelizációt. A Mandák kórus Bakony Csernyén, Nagyvelegen, Szákon és Pusztavámon szólaltatott meg énekeket. Az Evangélikus Kántorképző Intézet Mandák kórusa Kertész Péter vezetésével érkezett a gyülekezetekbe. A hétvége alkalmain a zene nem önmagáért szólalt meg, az elhangzó művek és az égehirdetések egyaránt Isten szeretetére és a Jézussal való személyes kapcsolat lehetőségére irányították a figyelmet. A bakoncsernyei alkalom során Szarka István lelkész, Fejér Komáromi esperes különösen is kifejezte háláját azért, hogy az együttes a szolgálatával gazdagítja a gyülekezet és az egyházmegye életét. Közösségben magyarul együtt. Magyar családi napot tartottak Rómában. Közel 150 résztvevővel rendezték meg szeptember 19-én a Magyar családi napot a római Szent István házban. A találkozó célja az Olaszországban élő magyar családok közötti kapcsolatok erősítése, a magyar nyelv és kultúra ápolása, valamint a keresztény közösséghez tartozás élményének megélése volt. A program magyar nyelvű szentmisével kezdődött, amelyet Törő András, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora, az olaszországi és máltai magyar katolikus közösségek lelkipásztora mutatott be a Szent István ház kápolnájában. A szentmisét követően a résztvevők megismerkedhettek a római magyar intézmények munkájával. Érszegi Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója, az intézmény kulturális tevékenységét mutatta be, majd Dávid Andor Ferenc, Magyarország-Olaszországi nagykövete és Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet engedett betekintést a két diplomáciai képviselet feladataiba. Az időjárásról. Ragyogó napok. Ma szombaton is gyöngén felhős, de napos és száraz az időnk. A keleti szél mérsékelt, és 23-27 fokunk van. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is.
1: Híreinket hallották.

0: kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
1: Egyedül kegyelemből. Kulcsár Anikó műsorát hallják.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ismét. Mai beszélgető társam dr. H. Kovács Eszter, akivel a Magyar Evangéliumi Rádió stúdiójában beszélgettem. A zene előtt odáig jutottunk, hogy édesanyád halála után egy különleges isteni üzenetet, egy igeverset kaptál, én te rólad el nem felejtkezem. Ennyi év után mi a tapasztalatod? Megtette Isten, amit ígért?
3: Igen. Nem csak, hogy megtette, hanem valami hihetetlen gazdag életet adott. Pont egy érettségi találkozón az egyik osztálytársam, aki tudta az én hitemet, és akkor ott felsorolta az én vesztességeimet. Ő csak az én életem vesztességeit látta, és azt mondja, és még mindig hiszel. Milyen érdekes, én nem is vettem észre ezt, hogy te ennyi veszteséget csinálsz, és ezek igazak, de nem érzem. Tehát, hogy megtette. Tehát gyakorlatilag azt mondhatom most így összegezésül, hogy annyi áldást ad,

0: de a legnagyobb ajándéknak azt tartom, hogy adta azt a megelégedést, meg békességet, hogy ami nehézség volt, azt sem. Nem úgy éltem meg, mint ha kívülről mást látok olyan nehézségben, mert tényleg személyre szabottan vezetett. Tehát annyira tudtam, vagy láttam, hogy a cipőnk talpát, tehát erről is tudnék mesélni, szóval, hogy mindent tudod, hogy milyen állapotban van, vagy a garázsunk, tehát a földi dolgainkat is annyira számon tartotta, és annyira tanácsolt engem egész életemben, hogy valakinek azt mondtam egyszer, amikor bizonyságot tettem, hogy milyen jó ebben a hitben, hogy te, én már majdnem könnyelmű vagyok, hogy annyira rá lehet támaszkodni az Isten vezetésére.
1: Lépjünk egy picit tovább. Ezek az egyetemi évek alatt történtek. Aztán lett egy diploma, és alakult az életed, úgy, mint leányzónak is az élete. Ezekről a dolgokról mesélnél egy picit a hallgatóknak?
0: Hát igen. Az volt az érdekes ebben a gyászban, hogy én egy gyülekezetbe jártam Újpesten egy fiúval, aki Békés megyei volt. És többször utaztunk együtt. Nem is mondom, hogy nem tetszett nekem ez a fiú, de nem úgy, mint akiről azt gondoltam, hogy ő lesz a férjem. És valahogy ez a gyász eset őt annyira felém irányította, hogy ebből az édesanyám halálára egy évvel házasságkötés lett. Tehát a harmadévet befejeztem, és akkor én már férjhez mentem. És akkor, mikor végeztem, tekintettel arra, hogy az édesapám újra házasodott, a nagymamám elment egy másik lányához, de ugyanabban a városban maradt, és egy valami fantasztikus, az ő Isten hite meg, az az ige, amitől meséltem, tehát ő befogadta az édesapám második felesége, sokkal fiatalabb volt az édesapámnál, tehát inkább korban hozzánk volt közelebb, és ő befogadta őt negyedik unokájaként. Tehát, hogy nem volt, nagyon nehézen tudtuk ezt elképzelni, ezt a házasságot, de a mami is, így hívjuk, és a nagymamám is, olyan jó kapcsolatban voltak az Istennel, hogy az Istennek tetszett az, hogy ezt a családot úgy egybe szerkessze, hogy volt úgy már, hogy a mami hamarabb ment a nagymamámat megköszönteni a születésnapján, mint én, meg tőle tanult a mi kedvenc ételeinket főzni. Tehát, hogy a nagymamám azon túl, hogy iszonyú fájdalmat élt át, hogy a lányát elvesztette, de azt tudta, hogy mindenkinek arra van szüksége, hogy ebben a családban a lehető legkevesebb sérülés legyen, és ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, hogyha elfogadjuk az Isten akaratának, hogy az édesanyám elment, és ennek a családnak a megmaradása, az Isten akarata szerinti megmaradása, az nem lehet a haraggal, vagy kitaszítással, vagy kirekesztéssel, és ebben ő hihetetlen példát mutatott. Mondtam, hogy milyen beteges volt a nagymamám, és gondold el, hogy 90. éves koráig élt, és már a legkisebb testvéremnek is a gyereke is megszületett, és végigkísérte az életünket, és hihetetlen nagy támaszunk volt, mert mindig csak biztató dolgokat mondott, az ő testi gyengesége mellett olyan szellemi frissessége volt, és olyan példát adott, hogy mi az, hogy Istenben bízni és ráhagyatkozni. Hát ő is megözvegyült a 60-as évei elején, elvesztette a gyerekét, és mégis olyan erővel támaszkodott az Istenben való bizalma, olyan erős volt, hogy ezt mint legnagyobb örökséget nekünk tudta adni. Nagyon nagy példa számomra. Most, amikor már öregszem, rendkívül sokszor eszembe jut, hogy hogyan éltem meg az öregséget, és milyen elfogadó volt a fiatalokkal, és soha nem követelt magának tiszteletet, pont ezért mindig úgy éreztük, hogy adósak vagyunk, és rohantunk, ha lehetett. Tehát valami fantasztikus bölcsességet tud adni az Isten a bennük bízóknak a különböző élethelyzetek elviseléséhez.
1: Ezt jó dolog hallani, és bárcsak sok ilyen idős, meg fiatal venne mindnyájunkat körül. Mint mondtad, volt egy házasságkötésed is.
0: Igen.
1: Azt szokták mondani, hogy egy fiatal lánynak ez egy picit révbeérés. Te hogy élted ezt meg?
0: Én nem készültem férjhez menni. Tehát úgy váratlan volt ez az egész, de most ez úgy tűnik, mintha én nem szeretetből, szerelemből mentem volna a férjemhez. Én nem ezt akarom ezzel mondani, hanem hogy én, amikor eljöttem otthonról 18 évesen, soha nem fordult meg a fejembe, hogy én addig, amíg be nem fejezem az egyetemet, férjhez nem megyek. De mégis, amikor jöttek ezek, amikről beszéltem, ezek a vegetatív tünetek, ami hát ilyen testi betegség gyanánt jelentkeznek, bár nincs igazán szervi oka, akkor nagyon jó támasz volt nekem az, hogy én férjhez mentem. És nagyon úgy gondoltuk, és ebben a férjem is nagyon egyetértett, és nagyon partner volt, amiért nagyon hálás voltam neki, hogy mi visszamegyünk. Mert a testvérem még mindig csak 8 éves volt a kicsi, és egy visszahúzódó kislány volt, és nagyon akartam őt minden nap látni. És a férjem ezt meghozta, ezt az áldozatot, hogy ő visszajött velem az én szülővárosomba. És akkor a férjem egy 10 gyerekes családból származik, mi hárman vagyunk testvérek, tehát mindenütt ez a legkevesebb létszám, gyereklétszám a családban, ami létezett. És akkor, mikor befejeztem az egyetemet, és visszamentünk Békésre, akkor nagyon vártuk, hogy jöjjenek a saját gyerekek.
1: És jöttek.
0: Terveztük a neveket, és vártuk a gyerekeket, és jött egy méhenkívüli terhesség, amivel majdnem belehaltam. Ez volt az első esemény, és nagyon hosszan beteg voltam. Ennek volt egy előzménye, méghozzá 1964-ben volt egy nagy vírusos influenza járvány, és ennek szövődménye volt ilyen nőgyógyászati gyulladás. De ezt túléltem, és felerősödvén minden reményünk megvolt arra, hogy hát majd jön az újabb baba, és hogy az jó helyen fog megtapadni, és hogy tehát egyáltalán nem gondoltunk arra, ami aztán bekövetkezett. És azt szoktam mondani, hogy ha valaki megkérdezni, hogy az életemből mit hagynék ki, melyik életszakaszt, akkor én ezt a 23 és 30 éves korom közötti szakaszt hagynám ki, azt a 7 évet, ami nagyon nagy gyötrelemmel járt. De, hogy erről egész őszintén beszéljek, ebbe az is benne volt, hogy ekkor egzisztenciálisan is elkezdtük építeni az életünket. Én csak inkább magamról szeretnék, vagy akarok beszélni. És az a nagy önállóság, amikor már az ember pénzt keres, meg már esetleg idézőjeles sikereket ért, vagy eredményeket ér el, akkor úgy látszik, hogy én egy nagyon rossz alanya és nagyon rossz gyereke vagyok a Jóistennek, mert én kezdtem elfelejtkezni azról a ráutaltságról, kezdtem megfeledkezni, amiről én beszéltem neked, hogy 20 éves koromtól, 23 éves koromig mit éltem meg, és mennyire csodálatos volt ez az időszak. De azért a gyereket nagyon akartuk, azért nem tagadtuk meg az Istent, eljártunk az Isten tiszteletre, gyorsan elmentünk, gyorsan hazajöttünk, és hát gyorsan csináltuk, amit kellett, és magunk szerint, a magunk feje szerint, és minden kortársamnál születtek a szebbnél szebb gyerekek, és nálunk nem. És ez egy rendkívül nehéz helyzet egy nő életében. A férjem nagyon-nagyon szerette a gyerekeket. A gyülekezetünkben minden kisgyerek rajta csüngött, egészen addig, amíg élt. Ő végig nagyon-nagyon szerette a gyerekeket. A gyerekek ezt megérezték, és nagyon is vidáman. És bennem valami hihetetlen fájdalmat. Tehát ez egy olyan kísértése volt, ezt a sátán csinálta, hogy mintha engem bántott volna, amikor a más gyerekével babázott, vagy földobta, vagy... És hát aztán meggondolatlan, nagyon-nagyon rossz kérdéseket kaptam, és nem volt rá felelet.
1: Egy picit, ha mennyit lehet, konkretizálnál ebből a kérdésekből, csak azért, hogy talán van más is olyan, aki küszködik hasonló nehézségekkel.
0: Nekem ez nagyon nagy tanulság az időskoromra, hogy én mit kérdezek, és mit nem egy fiatalasszonytól. Tapintatlanságnak a csúcsa, amit el tudunk követni egy ilyen fiatalasszonnyal. Volt, aki azt gondolta, hogy én kényelmes vagyok, és nem akarok még gyereket. Volt, aki azt gondolta, hogy féltem, hogy magam, hogy meghízok. Volt, aki azt gondolta, hogy a férjemet büntetem azzal, hogy én nem szülök gyereket. Holott egyebet nem csináltunk a 7 év alatt, mint orvosi utasításokra ilyen gyógyfürdő és olyan kezelés, és gyakorlatilag, hát ugye egy méhen kívüli terhesség után kisebb az esély, különösen ha petefészkét elveszti az ember a gyermek fogamzására, de nem esélytelen. És az volt a rossz, hogy még a férjemet nélkülem is, vagy amikor nem voltam ott, neki is tettek föl kérdéseket, mikor akartok már, miért nem, ki fogtok öregedni, mire vártok, hogy ezzetek legyen, és akkor hát sorolták, hogy mit akarunk még esetleg elérni. Rendkívül bántóak ezek a kérdések, vagy azt éreztem a kortársaim részéről, hogy azt gondolják, hogy mindenre van időm, és mindenre van pénzem, és én nagyon szabadon élhetem az életemet. Én akkor még nem tudtam azt, én csak vágytam arra, hogy egy gyerekem, két gyerekem legyen, tehát nem tudtam azt, hogy tényleg mennyire el lehet fáradni, ki lehet merülni abba egy síró gyerek mellett, egy beteg gyerek mellett, akkor még nem voltak eldobható pelenkák, és szóval egyebek, nem voltak tápszerek, és nem voltak bébi ételek, és hogy az egy óriási fizikai, lelki munka is az öröm mellett. Én meg majd belepusztultam, hogy bár nekem sírna a gyerek, bár nekem kellene ezt vagy azt csinálni. Egy hihetetlen rossz érzés volt, és azt hiszem, hogy ez a kettőnk kapcsolatában is komoly nyomokat hagyott, mert azon kívül, hogy beszéltünk róla, de... Ez volt az első olyan dolog, azt hiszem az életemben, amit nem tudtam szelíden, hitben, Istenre hagyatkozva megbeszélni a férjemmel. Ő hajlott volna, hogy fogadjunk örökbe gyereket. Az orvosom biztatott, hogy 30 éves koromig bármikor terbe esetek. A kérdések jöttek, a nagyszülők vagy a család felől is, és most itt nagyon, talán nem is kellene ennyire kitárulkozni, de volt olyan, és azt hiszem, hogy ezt nagyon szégyellem, de azért mondom el, hogy ne érezze senki, hogy az Úr kivet, megvet valakit, és örökre eltaszít, de volt, amikor olyan kívüljetlen módon válaszoltam, hogy szinte indulatból azt mondtam, hogy nem is akarok. Mert hogy szinte nem volt olyan közös megjelenésünk, a munkánkat kivéve, amikor ez napirendre ne került volna, és ne jöttek volna kérdések a gyülekezetünkből. A gyülekezet volt, és a gyülekezetünkből is. És nagyon érdekes volt, és itt kezdtem nagyon elgondolkodni, hogy volt egy lelki pásztorom, tiszteletből és kegyeletből nem mondom a nevét, sokan ismernék, aki valamikor Békésen volt lelkipásztor, és ők gyermektelenek voltak, és örökbe fogadtak egy gyereket, egy velem egykorút. És egyszer valaki, egy idős család meghívta őt egy temetésre, tehát meghalt vagy a férj, vagy a feleség, már nem tudom, hogy ki, de mivel ő volt, aki bemerítette, akkor az volt a kérése, hogy a Jászisten tiszteleten ez a lelkipásztor szolgáljon, prédikáljon, hirdesse az igét, és én nem tudtam erre a temetéssel, mert nem is tudtam, hogy ez a bácsi jön, és késő délután biciklivel ez az idős ember megjelent a mi lakásunkon, egyedül voltam otthon, és csöngetett, És beengedtem, és nagyon meglepődtem, és akkor azt mondta, hogy azért jöttem, mert hallottam, hogy nincs gyereketek, és mielőtt örökbe fogadnátok gyereket, nagyon beszéltek meg az Úrral, mi nem annyira beszéltük meg, és a mi szolgálatunkat, a mi életünket, a jó szándék, a jó cselekedet vezérelte, de erre nem adta Isten akkor az igényét, és nekünk ebből nagyon sok nehézségünk támadt, amit mi magunkra vettünk, nem az Úr adta, és hogy ezt nagyon beszéljétek meg. És így csak ott álltam. Hát ezt a bácsit nem láttam évtizedek óta, és ez most idejött, és ezt elmondta, és ezt egy ilyen szinte egy ilyen jelként. Akkor megint odafordultam Istenhez, és jobban kezdtem ezért imádkozni, és valahogyan egy ilyen megengedőbb, nem egy ilyen egymást okolva, hibáztatva kezdtem el a férjemmel beszélgetni, és akkor ugye telt az idő, és jött a 30. születésnapom, amit a nőgyógyászom mondott, hogyha addig nem esek teherre, és akkor fölkeltem azon a napon, elmentünk dolgozni, és hát tudtam, hogy majd a férjem megjön este felé, tudtam, hogy meg fog köszönteni, de én egész nap csak bőgtem. Szóval elmentem én is dolgozni, de nem tudták elgondolni, mi bajom van. És akkor nekem az a abszolút igényetlen gondolatom támadt, hogy én ma, mivel 30 éves vagyok, meg fogom mondani a férjemnek, hogy én felszabadítom őt a házastársi kötelezettsége, vagy elkötelezettsége alól, és megmondom, hogy én megvan az egzisztenciám, meg tudok élni, és ahogy úgy gondolja, de ne nézzünk egymásra ilyen várakozással, és ilyen majdnem, hogy vádolással, és együtt utasítsunk vissza minden provokatív, vagy fájdalmas kérdést, ebben a dologban álljon mellém, úgy látszik, hogy én már nem tudok gyereket szülni, és akkor, hogy ő most ezt gondolja el, és hogy vagy akkor ezt oda tudjuk tenni így az életünket, de én most már nagyon komolyan akarom, tehát én most már mindennél komolyabban akarom élni megint az Istennel való kapcsolatomat, engem most már nem érdekel, hogy mikor lesz befejezve az építkezésünk, és mikor lesz kicserélve a kocsink, engem most abszolút semmi nem érdekel. Én mától kezdve oda visszaszánom az életemet, és ő döntse el, de lehetőleg minél hamarabb. De hogyha ő úgy gondolja, hogy mi ezt a fogadalmunkat, az ígéretünket az Isten előtt megtettük, ez marad, akkor marad, de akkor ne tekintsünk egymásra is kérdésekkel. Ugyanis még ezt zárójelben mondom, hogy közben hozott egy kutyát, én nem nagyon szeretem a kutyát, most az állatbarátok biztos megrónak engem ezért. Mindig úgy éreztem, hogy ez biztos nem volt ilyen szándéka, de úgy éreztem, hogy ez is egy ellenemre van, hogy egy ilyen gyerekpótlék. Tehát, hogy egy gyerektelen nő borzasztó sérülékeny, nem egészséges a lelke, különösen, ha az Istennel nincs meg az a szoros kapcsolata. Na, akkor én jól kisírtam magam, akkor a férjem elment, egy rövid sétát tett, visszajött, és megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy na, hát akkor most ő elgondolt, és most akkor elmondja, hogy jó, ez legyen így. Végül is, amikor mi összeházasodtunk, akkor mi nem kaptunk arra ígéretet, hogy egy vagy hat gyerek lesz, és ő nem azért házasodtunk össze, hogy gyerekeket neveljünk. Elfogadtuk volna, jó, legyen így, lesz programunk, megfogjuk ezt. És akkor én ott még szepegve mondtam, hogy de hogy akkor ugye, hogy nem engedi, hogy ezt kérdezzék, és hogy a családban is, ha valaki azt mondja, hogy pedig te mennyire szeretnéd, és hogy te most én miattam erre vagy. Hogy akkor, és akkor hát ott nyafogtam egy kicsit még, és akkor mondta, hogy igen, igen, igen. És ez március 17-én volt, és április 23-án én már terhes voltam.
1: Egy picit megakasztalak. Szerintem a hallgatókat érdekli nagyon a folytatás, de hadd tegyek fel egy olyan kérdést neked, hogy nekünk hívő embereknek meggyőződésünk, hogy Isten nem csinál véletlenszerű vagy hibás dolgokat. Miért engedte meg ezt a 7 évet nektek szerinted?
0: Én azt gondolom, hogy ez utólag egy nagyon világos képlet. Még egy lényeges dolgot kifelejtettem, hogy én ezt a 30 éves dolgot, ezt hogy szántam rá, vagy hogy gondoltam. Tehát ez nem úgy jött, hogy én már 5 évvel ezelőtt azt gondoltam, majd 30 éves koromban ezt meg ezt fogom mondani a férjemnek. Hanem a születésnapomat megelőzőleg már volt egy nagyon érdekes dolog, ami ráébresztett engem arra, hogy én hol vagyok attól, amit az Isten nekem ígért, és amit én ígértem neki. Hol vagyok én attól a kapcsolattól? Fényévnyire. Tehát amikor megoldódott ugye a nagymamám, a testvéreim, az apukám, az én állásom, a férjem állása, szóval minden megoldott, akkor na, akkor most építkezzünk, most nem csak abszolút értelemben, hanem a testi élet, a világban elfoglalt helyünknek a bebetonozása, vagy a kialakítása, vagy a felépítése, és háttérbe került az a mindennapos kapcsolat, amit én addig egész életemben tapasztaltam, annak ellenére, hogy ezt a gyerektelenséget éreztem, tehát egyszerűen, mint hogyha nem elfelejtettem volna, hogy hol van a megoldás. És a 30 éves születésnapomat megelőzően volt egy vasárnap előtti ige hirdetés, ami nagyon érdekes volt számomra az ige hirdetője miatt. Nem tudom, azt hiszem, hogy nem illene az ő nevét sem mondani, bár engem ez az ige hirdetés a mai napig, ennek pedig most már, nem is tudom ki se számolni, hogy hány éve, egy lány, aki még nem volt férjnél, Annáról prédikált, és hát gondold el, hogy milyen érzés volt az, hogy én ott vagyok gyerek. Úgy éreztem, hogy mindenki is engem néz, de úgy éreztem, hogy a Jóisten is engem néz. És hogy Annának nem volt gyereke, és hogy ő is mit szenvedett. És hogy akkor még elmegy a templomba imádkozni. És hogy akkor még a trészeknek is nézik. És még a pap is oda megy hozzá. És akkor hogy érhet, igen, ezt én mind érzem, igen. De hogy annak milyen szeriden válaszolt vissza a papnak, hogy dehogy vagyok én észek, dehogy is. És akkor ez a szelítség, ahogy Anna odafordult, hogy bántsatok, én akkor is könyörgök ezért a gyerekért, és szóval ez engem annyira megindított, és hogy olyan fantasztikus volt, hogy ez nem egy férfi, nem egy családapa mondta, hanem egy ilyen fiatal lány. És bocsánat, hogy így mondom a lelkipásztor nőt, hogy és így pont ezt az igét választotta, nyilván azért, mert szükségem volt, és azért is, hogy én fölfigyeljek, mert hogy ne a megszokott lelkipásztor is, nem tudom, szóval ez nagyon, nagyon érdekesen, utólag is azt mondom, hogy teljesen nekem címezte, és ez volt az a fordulópont, mi nem voltunk alkalmasak lelki szülőkké lenni, és akkor megkímélt az Úr bennünket attól, hogy testi szülők legyünk. Mert hogy a szülő dolog az szóval az egy óriási felelősség, és hogy én annyira örülök, hogy ilyen nagy nehézségek után azért megajándékozott bennünket egy gyerekkel, a Jóisten.
2: Itt most megszakítjuk a beszélgetés fonalát, és zenélünk egy kicsit, de pár perc múlva visszavárom önöket, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ismét, dr. Hákovács Eszterrel beszélgetek, és a zene előtt odáig jutottunk, hogy hogyan is érkezett a családjukba a várva várt gyermek, váratlanul, mégis nagyon várva. Milyen változásokat hozott ez az életedben?
1: Hát annyira boldog voltam, hogy hát el nem tudom. Szóval teljesen átértékelődött minden az életemben. Tehát amit az alatt a 7 év alatt ugye fölépítettem, és azt gondoltam, hogy fontos, akkor egyáltalán nem volt ez fontos. Tehát, hogy annyira boldog voltam, tudom, hogy úgy imádkoztam, hogy jaj, köszönöm, nem baj, ha nem lesz szép, az se baj, ha nem lesz okos, csak hogy magát eltartani képes lenne. Jaj, nagyon szeretném a kislányát, de ha fiú lenne, akkor annak is örülnék, csak hogy magát el tudja tartani. Jaj, hogyha én is. Szóval, hogy egy ilyen nagyon nagy várakozás és nagyon-nagyon nagy öröm volt bennem, és a férjemben is. A férjem nagyon szerette volna, ha kisfiunk születik, és hát lány lett, és tudta a szülészorvos is, hogy fiút szeretett volna inkább, és nagyon-nagyon szép kis újszülött volt, nagy hajjal, és nagyon kis formás volt, és akkor mondta a szülészorvos, akkor még nem voltak ilyen apás szülés, meg ilyesmi, hogy ne, hogy kiszóljanak, csak hadd tipródjon, hogy jól sír ez a gyerek, és hogy tegyék rendbe, és ha meglátja az apja, hogy milyen gyönyörű, akkor ez éjszaka volt, akkor biztos, hogy már törődik is azzal, hogy lány vagy fiú, vagy hát szóval, hogy lány ugyanúgy fog örülni. És ez tényleg így volt, mert szóval nagyon örült, és hazaszaladt, és fölébresztette a szomszédokat, és mondta, hogy egy gyönyörű lány. Tehát hogy hívják? Ja, ezt el is felejtettem megkérdezni, hogy akkor végül is mi lett a neve, szóval, hogy egy olyan kitörő nagy öröm volt, és hát végül is tényleg nagyon-nagyon nagy ajándékként élem meg a mai napig azt, hogy megadta a Jóisten, hogy anya lehetek, és hogy most már meg valami fantasztikus dolog, hogy nagymama is lehetek, és még azt is, hogy már nem csak egy unokám van, és ez egy olyan nagy ajándék, hogy mer rám bízni még mindig olyan dolgot, hogy én gyerekek között lehetek.
0: Azt mondtad, hogy egy szinte túlzott, felfokozott öröm meg várakozás volt benned a terhesség ideje alatt. Nem tudom, nálad ez bekövetkezette, de nagyon sokszor az van, hogyha valamire nagyon-nagyon vágyunk, akkor ha megkapjuk, egy picit csalódunk. Mert hogy olyan dolgok is vannak, ha már most egészen konkrétan veszük mondjuk egy gyerekkel, hogy sír éjszaka, vagy nehézségek, vagy karrier, vagy anyaság. Ilyen gondok jelentkeztek nálad, vagy te ezeket hogy élted meg annak idején, ha így visszagondolsz?
1: Nagyon érdekes ez, amiről kérdezel, mert bennem egyáltalán, tehát annyira ki voltam éhez az anyaságról, hogy abban a pillanatban, amikor egy fontos dolgot nem mondtam, hogy amikor azt mondta a férjem, ugye, hogy nem arra, hogy gyerekeket neveljünk, nem azért házasodtunk össze, akkor mi elkezdtünk építkezni egy olyan helyzetben, hogy nem volt meg rá a pénzünk, tehát, hogy majd ahogy keresünk. És amikor ez megtörtént, hogy én anya lehetek, akkor azt mondtam rögtön, és teljesen őszinte szívvel, hogy én dolgozni? Ha nekem most 10 év házasság után született egy gyereke, hogy én odaadjam valahova másnak, és hogy ne lássam, hogy ő hogy fog menni, és hogy fog beszélni, és hát ezt nem. És ezt annyira örömmel meg tudtam tenni, és hogy én ezért annyira kárpótolva vagyok, voltam. Tehát ez nagyon, nagyon jó volt. Egy dolog volt. Egy nagyon érdekes, hát ha valaki érezett ilyet, vagy érezni fog ilyet, hogy amikor a lányom megszületett, akkor már közel 11 éve nem élt az édesanyám. És egy hihetetlen vágy jött, hogy megmutassam neki az unokáját. Szóval nem is gondoltam, hogy bennem van ez az érzés. Tehát a legnagyobb váratlan érzelmi kitörés vagy rámtörés ez volt, hogy itt ez a gyerek, és nem látja az anyukám, és hogy akarom neki, és hogy az volt a rettenetes, hogy úgy gondoltam, hogy vagy ő tudná megcsinálni, vagy én. Hogy senki más, és hogy ez sokakban olyan rossz érzést válthatott ki, mert hogy egy kicsit ilyen felfokozott lettem, és úgy gondoltam, és én nagyon nehezen álltam talpra, nem volt ez a szülés éppen olyan nagyon egyszerű, elég nehezen álltam talpra, és nem tudtam kiegyenesedni, és akkor ilyen bukli bútor húzatunk volt régiek, az idősek tudják, hogy az mi, és akkor itt készfejemben támaszkodva tudtam menni a kisányhoz, és már itt már az ujjaimról már lekopott a bőr, mert hogy mindig mentem oda, de nem tudtam rendesen fölegyenesedni, és nem engedtem szinte senkinek, az apjának engedtem, de hagyták, már látták, hogy én most egy olyan extatikus állapotban vagyok ettől, hogy nekem itt egy gyerek él, mozog, és mindent csinál, mint egy igazi gyerek, hogy most engem hagyni kell, hogy ez majd úgy lecsillapodjon, és így le is csillapodott, és nagyon kértem, nagyon sokat imádkoztam azért, hogy tudjam nagyon bölcsen nevelni, tehát, hogy ne majmoljam, és tudjam a követelményrendszert, és mindent úgy fölállítani. Hát akkor még nem gondoltam, hogy nem lesz testvére, de nagyon tudatosan készültünk erre, hogy tudjam a követelményrendszert normálisan, tehát ne ezzel a felfokozott majom szeretettel elindítani őt az életbe. Ezért nagyon sokat kellett imádkoznom.
0: Hogy érzed, sikerült?
1: Igen, igen, azt hiszem, hogy sikerült. Ez nem az én erőm, hanem mind a ketten az édesapja és én is nagyon sokat imádkoztunk ezért, hogy nagyon bölcsen tudjuk őt nevelni, és hogy hitre jusson, és hogy a párja meg a pályája az legyen az Úrtól, és hát aztán még utána voltak eseményeim, tehát hogy végül is akár 6 gyerekem is lehetne, de hát ő az egyedüli, és nagyon boldog vagyok, hogy hitben élnek, és szép család életet élnek, és ez nem tőlünk van, hanem tényleg olyan az Úr, hogy vissza lehet hozzá bárhonnan jönni, és ő kezdi velünk előszről, és hogy annyira figyelmeztet arra, hogyha nem jó úton vagyunk, és aztán meg annyira föl tudja használni azokat az alkalmakat, amiben megtapasztaltuk őt. Tehát, hogy olyan különleges helyzetekbe hoz, hogy amiben megtapasztaltuk őt, akkor ezt tudjuk elmondani, hogy ne csak úgy, hogy olvastuk, meg hallottuk, meg benne van a Bibliában, hanem hogy ez beteljesült az én életembe. Nézd meg, ez történt, és hogy ennyire figyelmes velünk, és ennyire jó terve van velünk. Tehát, hogy én úgy fogom föl ezeket a dolgokat, hogy tényleg csodaként élem meg. Mert ezek nem természetes dolgok, és nem emberi manipulációk, és nem emberi okoskodás, meg nem, hogy kiolvastam a világ összes gyereknevelési szakirodalmát, és pszichológusokhoz jártam, és hanem, hogy ő megadja azt a bölcsességet, meg amit én elrontok. Mai napig is szoktam ezért imádkozni, amit én elrontottam a mintaadásban, azt ő tegye helyre, és megteszi.
0: Talán egy hallgató most azt gondolja, hogy hát ezek után megoldódott életed minden problémája, mert hát én már gyereked lett, nagymama is lettél, ez az előbb kiderült, szépen zajlott ezek után az élet, nem volt gond, vagy csak kisebb gond volt, hát azért legyen egy kicsi. De azért én, mintha úgy tudnám, hogy nem teljesen így folytatódott az életed.
1: Nem. Aztán jött egy újabb óriási nehézség az életünkben, méghozzá 1992-ben. Na, azt megelőző évben volt egy nagyon különös dolog, 91-ben. Tehát ez a rendszerváltozás környéke, és én fogorvosként dolgoztam 26 évet, és egy olyan területen, ahol iszonyú sok volt a munka. Amikor én beléptem a rendszerbe, már a gyógyításba, akkor tették a fogászatot általánosan biztosítottá minden embernek. Én egy mezőgazdasági vidéken dolgoztam, ahol tiesztahok voltak zömmel, a lakosok nagy része tiesztben dolgozott, nem volt biztosításuk. És 65-ben, amikor én oda kerültem, mindenkinek ingyen járt minden. Szóval alig-alig valami térítésért, és ez az iszonyatos beteg szám ránk ömlött. Tehát tényleg, aki nem tudná, ez egy kemény fizikai állóképességet kívánó szakma, fogorvosság. 26 évi gyakorlat után egyre több panaszom volt, nyaki csigolyáim, lábam. Én egy elég magas termetű vagyok, tehát akkor még nem voltak olyan kezelő egységek, hogy ülve lehetett volna dolgozni, tehát naponta 10-10,5 óra hosszát is álltam kényszerhelyzetbe. És hát még ott voltam, hogy 50 éves se, és éreztem, hogy gondjaim vannak, tehát betegszabadságra kényszerültem, a nyakam fájt, ez fájt, az fájt, és folyamatosan imádkoztam ezért, hogy valahogy könnyítsen az Úr a helyzetemen és a munkámon, hogy tudjam ellátni rendesen folyamatosan a betegeket. És ezt a férjem is hallott ezeket az imádságokat, és 91-ben egy hét leforgása alatt hárman megkerestek engem azzal a kéréssel, három különböző párt, hogy rám gondoltak, megalakult a tiszti orvosi szolgálat, és hogy én váraljam el a területnek a tiszti főorvos, pályázzam meg ezt az állást. És akkor én mondtam, hogy én elmenjek egy hivatalt. Én ezt szeretem, csak én beteg nélkül nem tudok meglenni. És aztán a férjemnek is mondta, hogy már ez is eljött, és már ez is mondta, és nem is tudta, hogy a másik is itt volt, és ezek különböző oldalakat jelentenek. És azt mondja a férjem ilyen kicsit lakonikusan, de és nem ezért imádkoztál te véletlenül, hogy én úgy hallom, hogy te, és nem gondolod, hogy ez azért van. És így mellbevágott ez a kérdése, és tényleg, hát lehet, hogy ez az imámra ez a felelet, hogy ez lesz az én utam, hiszen hát még 50 éves vagyok, bár akkor még 55 éves korban lehetett nyugdíjba menni, de akkor is az 5 év is elég hosszú idő. Na jó, hát én pályázatot se írtam, mert akkor még nem volt ez a fajta módja az álláskeresésnek. Nem nagyon tudtam, hogy kell írni, de azért megírtam. Fölhívtam az öcsémet, és akkor kérdeztem, mert akkor ő már korábban vezető beosztásomat, és kérdeztem, hogy te írtál már? Igen, írtam. Hát, és felolvastam neki, azt mondta, hogy hát, még azt írd oda a végére, hogy kérem pályázatom számomra kedvező elbírását. Mondom, dehogy írom? Hát, dehogy írom oda? Hát mondom, majd a jóisten vagy úgy dönt, hogy kell nekem, nem írom, nem könyörgök, nem írom. És akkor jót nevetgéltünk ezen, és én ezt feladtam. Volt más pályázó is, és megkaptam ezt az állást. Október 1-én neveztek ki, 91. október 1-én. És az én mindennap sportoló, vas, erős, bútordarabokat levegőbe dobáló férjem 92. március 22-én egy nagyon súlyos szívinfarktust kapott. Újraélesztették otthon. Na hát ez egy nagy csoda volt, mert tulajdonképpen én csináltam ott, nem tudom, hogy honnan volt akkor a lélek, jelenítem a szívmasszást, és az angyal szárnyakon írt oda a mentő, hát olyan gyorsan még Békés és Békés Csaba között mentő nem jött. Látták ott a mentő, jöttek a kollégáim, 5 orvos. Szóval, hogy újra élesztették, és ez egy nagyon nagy csoda volt. De hát ő nagyon súlyos állapotba került, és fölépült, elég lassan, de ahhoz képest, hogy milyen jellegű volt, most nem akarok ebbe belemenni, az infarktus és hol volt, elég jól, és én már az új állásomban dolgoztam, és tanfolyamokra kellett járni, és vizsgát kellett tenni, és már az utolsó vizsgám volt, amikor kiderült, hogy valami nincs rendben, nem csak a szíve körül, hanem a nyelőcsöve körül sem. És elment egy olyan klinikára, ahol speciálisan meg tudták őt vizsgálni, ugyanis ő kis gyerekkorában lugot ivott, vélet tévedésből befőtlé helyett, és volt egy nyelőcső szükülete, amivel elég nehezített volt a nyelése egész életében. És akkor, amikor én már túl voltam ezen a nehézségen, hogy a vizsgáim megvoltak, akkor kiderült, hogy neki egy nyelőcső rákja van. És akkor ott voltam, hogy igen, uram, itt vagyok ebbe az állásba, azért, mert én azt a praxist, és azt a rendelési időt, és azt, ami ott kell egy betegellátásban, én azt a munkát egy betegápolás mellett nem tudom megtenni. És akkor következett még két nagyon nehéz év, amikor tele voltunk hittel, reménységgel egyik hónapban, a másik hónapban mégiscsak az látszódott, hogy nem akarja őt az Úr a földi életben tartani. De az életünknek egy nagyon-nagyon szép lezárása volt. Olyan két év volt, amikor rengeteget ültünk egymás mellett, és rengeteget imádkoztunk, olvastam neki, beszélgettünk, sok mindent, amit abból a bizonyos 7 évből, amiről beszéltem, sok mindent ki tudtunk beszélni. A lányunk már akkor egyetemista volt, nagyon sokat imádkoztunk érte, még mindig a fülemben van, hogy a párját és a pályáját, és szóval nagyon-nagyon küzdelmes, fájdalmas, de nagyon Istentől elkészített időszak volt ez. Olyan kísértésekkel, erre fontosnak tartok kitérni most, mert ez most talán megtért embereknek is problémája, hogy már akkor kezdtek be surranni a kórházba ezzel a idegen szellemiséggel gyógyító emberek, és egy haldokló embernek a lelki békéjét, az Istenben vetett hitét, az üdvösség reménységét, aki egyébként nagyon szeret élni, mert 58 éves, és szeretné látni a gyerekét, akire annyit várt, és megzavarni azzal, hogy én majd most ilyen energiát, és és olyan energiát, és hogyha ezt csinálja, és ha azt csinálja. Szóval, hogy ez egy olyan sátáni kísértés, hogy ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az Úr Jézus készült a megváltási tervéhez, és amikor a sátán a 40 napos bőt után, hogy na akkor itt változtasd kenyéré. Ahhoz tudnám hasonlítani. Volt olyan időszak, hogy a doktornő a kórházban behívott engem, és azt mondta, miért nem akarod, hogy megjön a férjed? Hogy nem akarom? Hát miért, hogy nem akarom? Ő mondta, hogy nem kéri ezt a hókusz-pókuszt, és akkor az energiát. És akkor elmondtam, hogy azért, mert itt van a Szentlélek, aki olyan energia, hogy ha kell mindönket, vagy meggyógyít, vagy lesöpör, és hogy ebben hiszek, hogy meg tudja tenni. És hogy ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, mert ez annyira nagy bizonyság az életünkben, hogy egy nagyon rossz vérképe volt egy kemoterápiás kezelés után, hihetetlen rossz, úgyhogy otthonról kellett mentőre bevinni, mert minden nyálkártyájából jött a vér, és akkor volt ez, amikor nem vettük ezt megelőzően, hogy nem engedtem, hogy ez a ezotérikus gyógymódba részesítsék, hogy nagyon imádkoztam, hogy Uram, tudom, hogy minden sejtünket te teremtettél, tudom, hogy 4 napos lázárt feltámasztottál, tudom, hogy ennyibe kerül neked, és minden sejtünk épp. Ha akarod, meg tudod tenni, de ha nem akarod, elfogadom. De nagyon kérem, hogy lássák meg a te hatalmadat most. Lássa meg az az orvosa, mert az az igazság, hogy sajnos én is egy kicsit emelt hangon válaszoltam neki, mert annyira provokatív volt. Nem azt mondtam neki, hogy távozz tőlem, sátán, de nem volt sokkal szelidebb, amit mondtam, és ezt nem, mert ugye az van az igében, hogy igazítsátok helyre szelíd lélekkel, és hogy azért nem volt bennem a szelíd lélek. És nagyon kértem, és pár nap alatt több mint tízszeresére nőtt a trombocitáinak a száma, és akkor bementem a doktornőhöz, és mondtam, hogy nem adhatok neki transzfúziót, és nézd meg. Itt a bizonyíték, hogy azokat a részeket, amiket az Isten akar, meggyógyítja. Ezt nem lehet megmagyarázni, hogy neki hogy tud ennyi idő alatt. De nem akarja most, hogy a teste meggyógyuljon, de a lelke az nagyon rendben van. Nem nagyon értették ezt, de én nagyon hálás vagyok, hogy én ebben ilyen nyugodtságban tudtam őt elengedni, és azért is nagyon hálás vagyok, hogy már akkor a lányomnak komoly szándékkal udvarolta a mostani férje, és erről mi nem tudtunk, sem a lányom, sem én. Ő Szeged közeli klinikán volt, és azt mondta ez a fiú, aki most a férje, hogy most ne menjek el Szegedre látogatni, mert neki ott kell, egy egyetemista volt, egy gyakorlat miatt maradnia, és ő a vasárnap pont kimegy, és hogy legyek Katival, de közben nem ez volt az igazi ok, hanem hogy a férjem üzent neki, hogy ő szeretne egy napot vele tölteni, csak hogy nem mondja meg nekünk. És hogy ez is egy olyan Istentől elrendezett dolog volt, hogy én, amikor kitűzték az eljegyzés, megkérte a lánya kezét, először az apjától, utána tőlem, és kitűzték az eljegyzés időpontját, akkor csomó mindent elmondott, fizikai dolgot is, amit meg kell tenni. És mikor én onnan hazahoztam, akkor azt mondta, hogy hát Zsolt megkérte a Kati kezét, és hogy akkor ő szeretné, hogyha az eljegyzés ekkor és ekkor lenne. És egy kis idő múlva azt mondta, hogy legyen egy héttel hamarabb az eljegyzés. És akkor hát mi? Hát legyen egy héttel hamarabb. Jó, és akkor egy héttel hamarabb lett az eljegyzés, és azon a héten, amikor lett volna az eljegyzés, azon a héten ő már nem élte meg a vasárnapot, mert csütörtökön meghalt. Tehát, hogy annyira le volt, az Istenőt annyira el volt minden készítve, és annyira elrendezett minden, hogy amikor a haláleset után eljött a vőlegény, és ott a garázsba, ahol elkezdett pakolni, és lomtalanítani, és hogy minden tudott, hogy hol van, és hova kell jönni, és akkor mondta el nekem, hogy hát igen, akkor vasárnap egy csomó, szóval egész napot együtt töltöttek, és nagyon sok mindenről beszéltek, hát többek között ilyenről is. Tehát, hogy ezek a jelek, ezek a dolgok annyira meggyőztek engem arról, hogy ő teljes békességgel azt mondta, hogy ennyi volt az élet, és most elmegyek. És akkor úgy éltük meg, hogy akkor, hogy én a 40. Zsoltárt kaptam, hogy új éneket adok a szájadba. Tehát úgy éltem meg, hogy igen, nekem most meg kell tanulni egy új éneket, és mint amikor egy villamos kanyarodik, és akkor te is majd a következő villamossal mész, de már nem látod azt a villamost, amivel elment a férjed, mert elkanyarodott. Tehát úgy éltem meg, hogy jó, hát egy következő villamossal bármelyikkel majd megyek. Ez egy nagy békesség volt.
2: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Isten áldását kívánja minden hallgatónak, a műsor szerkesztője, Kulcsár Anikó.
3: Kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.
4: Egyedül kegyelemből.
5: Kulcsár Anikó műsorát hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Öröm nélkül nem lehet Istent teljes szívvel szolgálni. Jó szombatot, Shabbat Shalom! A sátrak ünnepe az idén, szeptember 25-én pénteken este a naplementekor köszöntött be, és október 2-án pénteken 18:03 a sötétedéskor ért véget. A smini átszeretet és a tóraadást ünneplik ma, október 3-án és holnap 4-én, így az ünnep kimenetele most vasárnap lesz 19:03. A szombat kimenetele 18:03, és utána lehet majd meggyújtani a második ünnepnapi gyertyát a már égő lángról. Ezen a héten a sátoros ünnep a Szukkot ünnepi olvasmányát idézik a zsinagógákban. Idézetek az ünnepi olvasmányból. Sátrakban lakjatok 7 napig, sátrakban lakjék Izraelben, mindenben szülött. Hadd tudják meg nemzedékeitek, hogy sátrakban adtam lakást Izrael fiainak, amikor kihoztam őket Egyiptomból. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Így mondta el Mózes az Úr meghatározott ünnepeit Izrael fiainak. Mózes 3. könyve 23:42-44. Az esztendő végén, amikor a termést betakarítod a mezőről, örvendezz ezen az ünnepen.

0: Aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. A sátrak ünnepe, azaz a betakarítás ünnepe, a történelmi korokban az eső, a víz ünnepe is volt. Márpedig a víz az élet forrása, az ünnep tehát a hála és az öröm megnyilvánulása, tanítja Szerdócz Ervin rabbi a Szukkót kapcsán. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek eléje vígassággal, olvassuk a 100. Zsoltár 2. versében, és ez még hangsúlyozottabbá válik a Szukkót a sátrak ünnepén, mert Róshásanán minden teremtmény úgy halad át előtte, mint a bárányok, amint az írva van, aki megformálja szívünket, az minden cselekedetünket megfontolja. 33. Zsoltár, 15. vers. Ahogy már mondtuk, a sátrak ünnepén a víz, azaz az élet forrása ítéltetik meg. Októberben rendezik meg a 24. Spinoza zsidó fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza zsidó fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a kéthetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések, irodalmi és történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Az időjárásról. Ragyogó napok. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déli esre fordul, de még kitart a 23-27 fok is. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Erőforrás. Erőnk igazi forrása az egyensúly, avagy a lelki béke. Ám ez a békesség nem az álmossággal azonos. Békében élni annyit jelent, szövetséget kötni az erőkkel, ahelyett, hogy harcolnánk ellenük. Andrew Matthews.

Mozaik. Műsorunkban a kultúra különböző területein kalandozunk, egy-egy fogalommal a középpontban. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink! Mai mozaikunk az őszbe visz bennünket, szinte bejárhatatlan a holdudvara, annyiféle módon van jelen az életünkben, a kultúránkban. Az évszakok egymás utánja, a tavasz, nyár, ősz, tél, az emberi élet múlását is példázza, a születés, a kiteljesedés, a búcsú és az elmúlás. Petőfi Sándor egymásra vonatkoztatva láttatja a Szeptember végén című versében.
1: Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész kikelet, de íme sötét hajam őszbe vegyül már. A téldere már megüté fejemet.
0: Az elmúlás szomorúságát érezteti Arany János a Kies őszben.
1: Van hiány már fönn és lenn, csillag és lomb egyre ritka, őszi hullás fájó titka rezgi által csendesen.
0: Hasonlóképpen borong Vajda János az Őszi tájék című versben.
1: Gyülemlik a holló varjú kavarogva, a cinege fázik a tüske bokorba. A kerti haraszton zokogja a szél, elhervad a rózsa, lehull a levél.
0: Ősszel búcsút kell venni a tavasz reményeitől, a költöző madarainktól, a nyári termő időktől, készülni az elcsöndesedésre, ennek a folyamatnak gyöngéd rajza Felix Salten Bambi című kisregényének részlete.
1: A rét szélén egy nagy tölgyfáról hullott a levél, s a többi fáról is. A tölgy egyik ága magasan a többi fölött egészen a rétre nyúlt ki. Legszélsőbb ágán két levél kuksolt egymás mellett.
0: Ma éjjel is annyian elmentek közülünk, már jóformán csak mi maradtunk ezen az ágon.
1: Nem lehet tudni, melyikünkön van a sor.
0: Mostanap csak ritkán süt, és ha süt is, már nincs ereje. Új erőre volna szükségünk.
1: Vajon igaz-e, hogy helyünkbe újak jönnek, ha mi leperegtünk, és azután újra mások, és mindig újra?
0: Miért kell elmennünk?
1: Mi lesz velünk, ha lehullunk?
0: Mi van ott len?
1: Senki se tudja.
0: Vajon tudunk-e még valamit magunkról, ha ott len leszünk?
1: Aki lehullott, még sose tért vissza, hogy erről beszélje.
0: Nedves szél húzott hidegen és ellenségesen a fák fele.
1: Ó, most, mondta a második levél, én... Eltörött a hangja. Lassan levált ágáról is, kerengélve, lehult.
0: Ezt a szomorúságot szelíden oldja Petőfi Sándor az Itt van az ősz, itt van újra című versében.
1: Kiülök a domb tetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig, s álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik.
0: Az ősz a nyár és a tél között helyezkedik el. Fő jellemzője a napok rövidülése, a hőmérséklet csökkenése és a lombhullató fák lombjának zöldről sárgává pirossá színeződése, majd lehullása.
1: Juhász Gyula, tájkép. A méla piktor bús nótát fütyül, és néha megborzong-e tarka csendben. Palettáján a szín lassan ürül. A képe kész, kék és arany keretben. A Méla Piktor elborongva dúdol, a hangja fátyolos az ősi bútól, mit ezer évek hervadása koptat.
0: Ugyanakkor vannak csodaszép adományai is az ősznek, így fölfogható a gyarapodás lehetőségének az oktatási intézmények őszi indulása, az iskola kezdés. Másik lényegi sajátosság, hogy a nyári készülődés beérik, eljön a termés betakarításának ideje. Kosztolányi Dezső az Őszi reggeli című helyzetdalban ragadja meg.
1: Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üvegtálon, nehéz, sötét smaragd szőlőt, hatalmas, jáspisfényű körtét, meg annyi dús, tündöklő ékszerét. Vízcsöpp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul, akár a brilliáns. A pompa ez, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség.
0: A zenében sem hiányzik az ősz motívum. Haydn Évszakok című oratóriuma 39 számból, áriákból, duettekből, tercettekből, recitatívokból, kórusszámokból és 4 előjátékból áll, és természetesen 4 fő részre osztik, a tavasz, a nyár, az ősz, a tél. A darabnak, a hagyományos értelemben véve, nincs is cselekménye. Az egyes évszakoknak megfelelő természeti képek ábrázolásából és a falusi életből vett zsáner jelenetek sorozatából áll. Az oratórium ősz tétele bő termésről számol be, boldogan szedik a gyümölcsöt, Simon a madarászásról, Lukács pedig a nyúlhajtásról énekel. Már is a vadászat témája következik, majd az ősz fénypontja a szüret. A mulatság végén bordalra gyújt a társaság, sőt, táncra is perdülnek. Haydn Évszakok oratóriuma a 3. részből.
1: Nagy László, ősz van újra. Részlet. Szőlő és körte édesebbek, állatok hízva vérmesednek, a rétet jól lakva tapossák. Sürög az ember, neki gyürkőzve, kincseit hordja pincébe, csűrbe, s mosolya ragyog-e kincseke.
0: Idézzünk el kicsit a szüret témánál. Időpontja a 18-19. Században hagyományosan meghatározott volt, valamilyen jeles naphoz kötődött, Szent Mihálytól szeptember 29-től, Simón Júdás napjáig, október 28-áig. A szedők, rendszerint a lányok, asszonyok, görbekéssel, kacorral vágták el a fürt nyelét, és az adott régióra jellemző gyűjtőedénybe tették. A szedők edényéből a férfiak, a puttonyosok, háton, vállon vagy kézben hordott szőlőszállító edényébe kerültek a fürtök, hogy azokat a kádba öntve megkezdődjön darálásuk, taposásuk. A szőlő feldolgozása tulajdonképp a szüret időpontjának helyes kiválasztásával indul. Ebben a legfontosabb tényező mindig a leendő bor minősége kell, hogy legyen. Próbaszürettel győződnek meg a szőlő érettségéről. Ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy a gyümölcs cukortartalma elérte a borvidékre és fajtára jellemző többévi átlagos mustfokot. Az érés során savtartalmuk csökken, cukortartalmuk pedig nő. Szüretkor a fajtákat az érési idő alapján külön-külön szedik le és dolgozzák föl. Törkölypálinka is készíthető belőle, ez az egyik legrégibb szeszes italunk, ami a bornak kipréselt szőlőfürtök után hátra maradott szárból, héjból és magból erjed. Fiatal férfi bort iszik egy szőlősdézsa mellett, variánsán ifjú nő keveri, töri a dézsában a szőlőt, egy fiatalember épp egy puttonnyal érkezik. A zöld ász kártyalap kettősséget jósol. Lehetséges, hogy egy betegségről vagy balesetről ad hírt, másrészt azt is előjelzi, hogy egy régebb óta húzódó ügyben beteljesülhetnek a reményeink. A szürethez kapcsolódnak helyi ünnepek, például szüreti felvonulások és népszokások. Mikor a szüret befejeződött, megtartották a szüreti bálokat.

Az amerikai hálaadás ünnepe a bőséges termés fölött érzett öröm, hála kifejezése. Az első elnök George Washington deklarálta az évente tartandó, az egész nemzetre érvényes ünnepnapot. Abraham Lincoln 1863-ban a polgárháború borzalmai közt egységet keresve hálaadási proklamációt adott ki, amelyben a hálaadás napjává november 4. csütörtökét nyilvánította. Az Isten gondviselésében való bizakodást és hitet fejezi ki a zsidó Szukkót ünnepnap, a sátrak ünnepe, amely 7 napon át tartó vidám vallási szertartások sora sok énekkel és tánccal.

A kínai őszközép ünnepen, a 8. holt hónap 15. napján a holdnak köszönik meg a termést. Az új év után az a második legnagyobb kínai fesztivál, 2008 óta állami ünnep is egyben. Jellegzetes étele a holdsütemény.

Az ősztétel a parasztok tánca és dala feliratú tablóval kezdődik. A zenekar népies hangulatú témát játszik. Majd a vidám együttesből kiválik a részeg realisztikusan megrajzolt figurája, ezt követi a lassú tétel, a részeg álma. Itt a zenekar csupán hosszan tartott akkordokat játszik, harmóniailag, szokatlan fordulatokkal. A finálé a vadászat címet viseli, és az első tételbeli szüreti mulatság szimmetrikus ellenképe. A virtuóz hegedű szólam a vad riadt menekülését, ide-oda cikázását festi. Hallgassuk meg a táncos részletet.

0: jelenti az ősz a fájó érzéseket is. Jókai Mór egyik elbeszélés kötetének az Őszi fény címet adta. A festészet nagy ihletője is az őszi erdők színpompája. A bőséges kínálatból idézzük emlékezetünkbe Ilics Levitán az Arany ősz és John Millié Őszi levelek című képeit. Albrecht Dürer 1513-14-ben három közel azonos formátumú mesterrézmetszetet készített. Ezek egyike a Melankólia 1. Arra az elméletre utal, amely szerint minden ember besorolható a négy alapvető vérmérséklet egyikébe. Lehet szangvinikus, kolerikus, flegmatikus vagy melankólikus. A melankólikus az őszi típus, aki magára figyel, befelé fordul, szüntelenül önmagát boncolgatja, ami már-már megbénítja akaratát és tett vágyát. Viszont meg akarja érteni a világ jelenségeinek működését. Dürer az addig lekicsinylett melankólikusságot, vagy melankóliát a zseniális művész alkati jellemvonásaként értelmezi. Később kapcsolatba hozták az intellektuális alkotó erővel.
1: Arany János ősszel. Oda van a szép nyár, oda. A természet lassan kihal, nincs többé nagyszerű csoda, többé se napfény, sem vihar. Pacsirta nem szánt, csalogány nem zöngi dalját este reggel. Nincs déli báb, jel osszián, ködös, homályos énekeddel.
0: A hatodik szimfónia Csajkovszki utolsó kompozíciói közé tartozik. Bemutatója 1893. október 28-án volt. A mű ekkor Szentpéterváron nem okozott különösebben nagy feltűnést, mérsékelt sikert aratott. Ám néhány nappal később, november 6-án, Csajkovszki halála napján az emberek arról kezdtek már suttogni, hogy a szimfóniában a szerző saját halálát írta meg. Az első tétel sejtett valamiféle szomorúságot, ez feloldódik egy melankólikus, jellegzetesen Csajkovszki dallamban.

0: Az ősz jellegzetes időjárása az eső. Szellemes megjelenítése az égből hulló csöppeknek Apollinaire il pleu eső című kaligrammája, amely a szöveg szavait betűire bontva, függőleges sorokba rendezve képként tükrözi az esőt. A második függőleges sora.
1: Ti is esőztök, életem csodálatos találkozásai, ó csöppecskék!
0: Dobos Attila Hajnal István őszi eső című sanzonját német lehel énekli.

0: Az ősz fő ünnepei ugyanakkor az elmúláshoz kapcsolódnak.
1: Guillaume Apollinaire, búcsú. Letéptem ezt a hangaszálat. Már tudhatod, az ősz halott. E földön többé sose látlak, ó, idő, szaga, hangaszálak, és várlak téged. Tudhatod.
0: Október 31-e éjszakáján az angol száz országokban a Halloween tartják, ami ősi kelta hagyományokból alakult. Azt tartották, hogy ilyenkor a holtak szellemei visszatérhetnek, és ezért álcázó maskaráknak öltöztek, és tüklámpással vélték távol tartani őket. A Mindenszentek latinul a Festum Omnium Sanctorum, a keresztények ünnepe, az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-én tart. Az ünnep 741-ben harmadik Gergely pápa idején jelent meg először.
1: Karinti Frigyes, Mindszenti Litánia, részlet. Emlék az, ami itt suhan el velem, messze, az éjben. Emlék ez a hajó, emlék a város, emlék vagyok én. Elszáll, és múlnak az évmilliók, s nem lesz pillanat egy se, elvillanva, hogy lássalak, s te is, és intsünk az ablakon át. Csak ennyit. Szervusz, Isten veled, Isten veled, élet, ifjúság, remegő remény, mámor, félszeg, gyönge, mosoly. Isten veled, eltűnő múlt, valaha valóság.
0: November 2-a a halottak napja, latinul Commemoratio Omnium Fidelium Defunctorum.
1: Juhász Gyula, konszoláció. Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, hiába szállnak árnyok, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, hiszen hazánk nekünk a végtelenség. Emlékük, mint a lámpafény az estben, kitündököl s ragyog egyre szebben, és melegít, mint kandalló a télben, derűs szelíden és örökfehéren.
0: Az egyházban először 998-ban tartották meg önálló ünnepként a halottak napját. Szent Odilló Klónyi Bencés apát kezdeményezése volt, hogy a Mindenszentek napja után, amely az üdvözült lelkekre réved vissza, emlékezzenek meg valamennyi elhunyt hívőről is. A holtak tiszteletének szánt, rájuk figyelő ünnep már az ókori Rómában is létezett, Ferália néven. A reformációt követően több protestáns felekezet is elfogadta. Az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerték, a reformátusok csak szokásjog alapján a templomon kívül emlékeznek meg az elhunytakról. 208. lelki ének a református énekes könyvből részlet.
1: Szólj hozzánk, Uram, csendesen és édesen, félelmünk mindjárt széled, és lelkünk is e szózattól, mint harmattól a hervat virág éled. Uram, védj minket kedvedbe, szerelmedbe, s vigasztald meg szívünket, tőlünk soha ne maradjál, s ne hagyj el, hanem fogjad kezünket.
0: Ezekről a témákról is számtalan festői mű ad képet. Ilyen Fra Angelico, Krisztus előfutárai szentekkel és mártírokkal, 1423-ból. Albrecht Dürer, 1509-11-es oltárképe a Mindenszentek. William Adolf Bogerú, Minden szentek napja 1859-ből. Igen ismert a párizsi avantgárd képviselője, Franz Carbina 1896-ban született festménye, a Halottak napja. Említsük meg még Vasily Kandinsky Minden szentek napját 1911-ből, valamint Körösfői Kriss Aladár 2 1910-es és 14-es Halottak napi képét. Az ilyen napokat a lélek mély bánatát sejteti József Attila Ősz című verse.
1: Tar ágak bogak rácsai között kaparáztak az őszi ködök, a vaskorláton hunyorog a dér. Itt-ott kedvetlen, lompos sárga lomb tollászkodik, és hosszan elborong. A kövön nyirkos tapadás pezseg.
0: Ősszel, mint más évszakokban, különböző országok saját történelmük szerinti politikai ünnepnapokat is tartanak. Így Magyarországon október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, nemzeti gyásznap.

Dezsőfi Arisztid. Kívánjuk a sajtó szabadságát. Kis Ernő. Felelős minisztériumot Budán és Pesten. Lázár Vilmos. Évenkénti országgyűlést Pesten. Schweidel József. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Böltenberg Ernő. Nemzeti őrsereg. Török Ignác. Közös teherviselést.

Míg október 23-a, az 1956-os forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napja, melyet az 1990. évé 28. törvény iktatott a nemzeti ünnepek sorába. 1956 Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának fölmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. Az 56-os események meghatározó szerepét a 2011-ben elfogadott alaptörvény preambuluma is hangsúlyozza.

0: egyedül vívtuk a harcot.
1: Ősszel nagy fontosságú témákra hívják föl a figyelmet a világnapok. Ezek a teljesség igénye nélkül, szeptember 1, a II. Világháború kezdetének emléknapja, az Európai Autómentes Nap szeptember 22-én, az Európai Örökség Napok szeptember 3 hétvégéjén, november utolsó péntekén a Ne vásárolj semmit nap, mely a fogyasztói társadalom ellentmondásaira akarja fölhívni a figyelmet. Kedves hallgatóink! Bizonyára mindannyiunknak van saját őszi élménye, az őszről kialakult érzés együttese, amely olykor változik, hiányokkal keserít, avagy éppen beteljesít. Búcsúzóul oldjuk ezt a sokféle rögzült benyomást, köszönjünk el az ősztől, Zelk Zoltán világgá ment a nyár című kedves kis életképével.
2: Nyugtalanul aludt az éjszaka a nagy bükkfa. Nem is aludt jóformán, csak sóhajtozott. Alig várta, hogy megvirradjon, hogy szétnézhessen a tájon. Hunyorogva nézett szembe a kelő nappal. Bikmak, bikmak, ébredtek a mókusok is, vígan ugrándozva. Maga alá tekintett az öreg erdő, s hát mit kell látnia? Csupa mak, frissen hullott bükmak az avar. Annak örültek úgy a mókusok. Bikmak, cseremak, mogyoró, ujjongták a mókusok. S az öreg erdő látta, hogy magányos társa, a tölgy is, amott a tisztáson, talácstalanul tekint körül. Mi történt, szomszéd? Szólt át a bükkerdő a tölgyfának. Világgá ment a nyár, felelte a tölgy helyett a mogyoró bokor. Világgá, világgá ment, sóhajtott most már a tölgy is. S már látták is mindannyian a nyár lába nyomát végig a patak mentén húzódó, hosszúkás réten. Kikerics virított mindenütt a nyár nyomán. Fügyszót is hallottak, s látni vélték, mintha egy urfi forma ugrált volna kikericsről kikericsre, de olyan könnyedén, hogy a finom szirmok megserezzentek alatta. Makkot, mogyorót csörgetve táncolt a falu felé. Az ősz volt. Bizonyára a diószületre sietett.

Mozaik című műsorunkat hallották. Készítette Sümeginé Tóth Piroska, közreműködött Török Attila. A költészet hangján.

Füle Lajos, sakkfigura. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, uram. Lovad, parasztod, futód, amit akarsz, ahogy akarod. Sosem akartam király lenni, bástyának se lennék jó, tudom. De jó a te kezedben lenni, s odaállni, ahova akarod, ahova bölcs gondolataid vezényelnek, s veszteg maradni, míg kegyelmesen új jelt nem átkezed. Vidd velem győzelemre gondolataidat, s ha néha netalán ki is ütnek démoni erők, védj kegyelmes kezedbe újra, rendelkezz velem. Egyszerű sakkfigurád vagyok én neked, uram.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Október 3-a. 1226-ban távozott örök honába Assisi Szent Ferenc itáliai szerzetes, költő, a ferences rend alapítója. A topzódó, gazdag ifjúnak betegsége idején látomásában megjelent Jézus Krisztus, aki felszólította, forduljon vissza. Fölhagyott a léha élettel, rendbehozatta Montesubinkói bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és a szegénység erényét hirdető követőivel rendet alapított. Magyarországon először a 14. századi Jókai Kódexben jegyezték le tetteit, prédikált a madaraknak, megszelídítette a gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szentté. Naphimnuszából Sík Sándor fordításában idézünk. És boldogok, akik magukat megadták te szent akaratodnak. Második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek Uramat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.
2: Podbanicki Pál báró evangélikus lelkész, egyetemi tanár 1949-ben hunyt el. 1908-ban pappá szentelték, lelkészként dolgozott Felső-Szelin. 1917-től teológiai tanár Eperjesen, majd Pozsonyban. 1918-tól a Betánia Egyesület elnöke és lelkésze volt Budapesten. 1926-ban teológiai doktorátust szerzett a Debreceni Egyetemen. 1928-tól 1949-ig nyilvános rendes tanár a Pécsi Tudományegyetem Soproni Hittudományi Karán.
1: Podmanicki Pál professzor javaslatára 1912-ben megalakult a Magyar Önkéntes Missziói Mozgalom, melynek vezetője lett. A Hajnal című külmissziói folyóirat, a Mustármag című hitépítő folyóirat és a missziói lapok szerkesztője volt. Jelentős a skandináv népekkel való egyházi kapcsolatok kiépítése érdekében végzett munkája. Beszélte az angol, cseh, dán, finn, francia, héber, holland, latin, lengyel, német, norvég, svéd, ógörög, olasz, orosz és szlovák nyelvet. Művei a keresztény istentisztelet lényege dogmatikai és valláspszichológiai alapon kifejtve, a reformáció neveléstörténeti jelentősége, a misszió tudományának vázlata.
2: Apostol Pál, református lelkész 1787-ben jötte világra. Tanulmányait Sárospatakon, majd Bécsben végezte. Ő volt a tiszáninneni református egyházkerület püspöke 1848-tól haláláig, 1860-ig. 1827-ben a Miskolci lelkészi hivatalba lépett. Az ezutóbbival összekötött hittanári hivatalt is viselte. Jelentősek megjelent prédikációi, ilyen a keresztény vallás igazságainak csalhatatlansága.
1: 1957-ben búcsúztatták Szabó Lőrinc költőt, műfordítót. A nyugat köréből indult pályája. Ismertebb kötetei Fény, fény, fény. A sátán műremekei. Te meg a világ. Külön béke, tücsökzene, a 26. év. Azt tudatosítja, hogy az ember nem érheti el a teljességet. A hithű kálvinista papi nemzedékek neveltjének Istenhez vágyódását a tények rideg tisztelete utasítatja vissza, jöttem, de ki tudja mikor, de ki tudja miért, és honnan az űr iszonyús örök útjain át.
2: A Filmmúzeum története 1912-ben kezdődött, amikor az Erzsébet körút és a Dob utca sarkán megnyitották a Royal nagymozgót. Alapítója és tulajdonosa a magyar kinematográfus Radó József volt. 1925-től Veszta néven folytatta működését, majd 1942-ben Erzsébet mozira változtatták a nevét. Az 1950-es évek közepén a Mátra nevet kapta, majd egy átalakítást követően 1991. október 3-án nyílt meg az Örök Mozgó Filmmúzeum, 2015-ig működött.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire. Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhíta címe az Úr lényének visszatükröződése. A mai ige 17. Zsoltár 15. vers. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Gondolatok az ígéről. A világ fiait a földi javak gazdagítják és boldogítják. Ezeket hagyják örökül gyermekeiknek is. A hívőknek azonban másféle kincseik vannak. Mi nem e világ gazdagsága után törekszünk, hanem magasabbra és távolabbra nézünk. A mi gazdagságunk kettős. Itt örvendezhetünk Isten jelenlétének, oda át pedig hasonlóak leszünk majd ő hozzá. Itt mint igazak nézhetünk Istenre, mert Krisztus Jézusban megigazultunk. Milyen nagy öröm a kiengesztelődött Úrra tekinteni. Isten dicsősége, ahogyan az Krisztus arcán tükröződik, valóságos földi mennyországot varázsol körénk, és ebben van eljövendő mennyországunk ígérete is. De nem elég csupán nézni. Át is kell formálódnunk annak a képére, akire tekintünk. Ha reggel fölébredünk, eszméljünk rá, hogy Urunk szépségeit kell visszatükröznünk. Ha hittel tekintünk Istenre, annak átalakító hatása lesz önmagunkra nézve is. Jézus Krisztus ábrázata mélyen belevésődik a szívünkbe, és az ő lénye átformálja a szívünket. Ez a legnagyobb öröm, meglátni Isten.

0: Szent Hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként Mindszenthavaként említik, jól lehet, Minden Szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az ősz, hó, magvetőhava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszuszőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közeledő térre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az űrge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én dénes napján, ha éjszakról fúj a szél, és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk, de ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap, október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Zene és íge együtt hirdette az örömhírt. Különleges hétvége részesei lehettek szeptember 26-27-én a Fejér Komárom Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei. A Nyugati Dunántúli Egyházkerület szervezésében ezúttal kórusmuzsika és ígehirdetés együtt szolgálta az evangelizációt. A mandák kórus Bakoncsernyén, Nagyvelegen, Szákon és Pusztavámon szólaltatott meg énekeket. Az Evangélikus Kántorképző Intézet mandák kórusa Kertész Péter vezetésével érkezett a gyülekezetekbe. A hétvége alkalmain a zene nem önmagáért szólalt meg. Az elhangzó művek és az ége hirdetések egyaránt Isten szeretetére és a Jézussal való személyes kapcsolat lehetőségére irányították a figyelmet. A Bakoncsernyei alkalom során Szarka István lelkész, Fejér Komáromi esperes különösen is kifejezte háláját azért, hogy az együttes a szolgálatával gazdagítja a gyülekezet és az egyházmegye életét. Közösségben magyarul együtt. Magyar családi napot tartottak Rómában. Közel 150 résztvevővel rendezték meg szeptember 19-én a Magyar családi napot a római Szent István házban. A találkozó célja az Olaszországban élő magyar családok közötti kapcsolatok erősítése, a magyar nyelv és kultúra ápolása, valamint a keresztény közösséghez tartozás élményének megélése volt. A program magyar nyelvű szentmisével kezdődött, amelyet Törő András, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora, az olaszországi és máltai magyar katolikus közösségek lelkipásztora mutatott be a Szent István ház kápolnájában. A szentmisét követően a résztvevők megismerkedhettek a római magyar intézmények munkájával. Érszegi Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója, az intézmény kulturális tevékenységét mutatta be, majd Dávid Andor Ferenc, magyarország-olaszországi nagykövete és Kvek Péter szentszéki magyar nagykövet engedett betekintést a két diplomáciai képviselet feladataiba.
1: Kulturális programajánló.
0: Októberben rendezik meg a 24. Spinoza Zsidó Fesztivált Budapesten. 15 programmal és mintegy 70 közreműködővel várja a közönséget október 7-e és 22-e között a 24. Spinoza Zsidó Fesztivál a Budapesti Spinoza Színházban. A szervezők tájékoztatása szerint a két hetes fesztivál műsorában színházi premierek, koncertek, filmvetítések irodalmi

0: történelmi témájú beszélgetések, valamint előadások szerepelnek. A nyitónapon elsőként láthatja a fesztivál közönsége a Bélyeges Sereg című dokumentumfilm sorozat 6. részét is, amely a magyarországi zsidó munkaszolgálat történetét dolgozza föl. A Teátrum közlése szerint a fesztivál célja, hogy a színház, a zene, a film és az irodalom eszközeivel mutassa be a sokszínű zsidó kultúra múltját és jelenét. Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozata. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már megint lesz hangverseny. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, amelyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. 6. Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek. Szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, ígehirdetőt, szolgálattévőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait is, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Fölmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Szela, országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szela címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét vasárnapig, tehát október 2. és 4. között Piliscsabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől, vagy csak hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is fölmerültek, tarts velünk a Szela csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Győri Gábor Dávid missziói lelkész ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából és újra Istenre figyelni, közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Piliscsaba, Bétel missziói otthon, a Széchenyi út 8-12-ben.
1: Egészséget mindenkinek!
0: Pont írásos új szövetséget mutattak be a Református Szeretett Szolgálat ünnepi hálaadó Isten tiszteletén. A Református Szeretett Szolgálat vakmissziója ünnepi hálaadó Isten tiszteleten mutatta be a legújabb, mérföldkőnek számító kiadványát, a teljes terjedelmében kinyomtatott Braille írásos új szövetséget. A különleges eseménynek a Szeretett Szolgálat budapesti székházának bodoki terme adott otthont. Az alkalmon az egyház vezetése, a vakmisszió munkatársai és a meghívott gyülekezeti közösség együtt adott hálát az elvégzett munkáért, és azért, hogy Isten igéje a látássérülteknek is kézzelfoghatóvá és akadálytalanul hozzáférhetővé vált. Az egybegyülteket Balog Róbert, a Református Szeretett Szolgálat Alapítvány ügyvezető helyettese köszöntötte, kiemelve az alkalom ünnepélyességét és a közösség összetartó erejét. Ezt követően közös éneklése hívta a jelenlévőket, akik a hagyományos református énekeskönyv, valamint a kifejezetten látássérültek számára készült nagybetűs énekeskönyv kijelölt dicséreteit zengték együtt. Ökumenikus áhítatot is tartottak a történelmi magyar családok emléknapján. A történelmi magyar családok örökségének megőrzéséről és továbbadásának felelősségéről beszéltek a történelmi magyar családok emléknapján szeptember 25-én pénteken Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az eseményen Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának tábori lelkésze is áhítatot tartott. Ebben Pál apostol Filippieknek írt levelét idézve hangsúlyozta, a mások iránti figyelem nem csak keresztény, hanem általános emberi kötelesség. A lelkész kiemelte, a ne keresse senki a maga javát, hanem a másét is gondolat arra int, hogy időről időre vizsgáljuk meg, nem csupán önmagunkkal vagyunk-e elfoglalva. A 2018 óta évente megrendezett eseményt a Gróf Széchenyi Család Alapítvány hozta létre. Az idei alkalomnak az egyetem Ludovika főépületének Széchenyi díszterme adott otthont. Az időjárásról. Ragyogó napok. Az október is száraz, napos idővel indul. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül nyugatira fordul a szél, és 21-26 fok várható. A következő napokban alapvetően csöndes, száraz és napos őszi idő várható. A napi hőingás jelentős lesz, de marad a száraz vénasszonyok nyara.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a grácia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: A Lelki Posta műsora következik.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Mai műsorunkat egy pályázatunkra érkezett írással kezdjük. Küldője Hidvégi Lajosné.
0: A mester itt van és hív téged. János Evangélium 11. fejezet 28. vers. Krisztus kézen fog, s vezet napfényes utakon. Már szolgád lettem, Jézusom, szoktuk énekelni énekes könyvünkből. Igék és énekek erősítenek. Segítséget és vágyóztást adnak lélekben felsőbb osztályba lépni. A megszentelődés, mint vizsgakérdés, egy keresztény naponkénti életkérdése. Egy államvizsgán erre a kérdésre saját életpéldával és a Bibliából vett igék helyes hivatkozásával érkezett a válasz. De a fogalom meghatározásánál inkább nagy elődök és történelmi tettek felsorolását kérték, hogyan és kik által terjedt az evangélium. A bizonyságtételt természetesen megelőzte a szentté lenni Krisztusi parancsa, mint akarati tényezőre, és a Szentlélek vezetésének való teljes engedelmességre hivatkozás igékkel. Adott volt egy dilemma, amit alázattal és nagy felelősséggel kellett kezelni. Mások példája fontosabb, meggyőzőbb lenne a saját mai élet példánál. De hát a bizonyságtétel tartalma a mában is odaszánásról, szolgálatról, felemás igában egy állandó küzdésről, szellemi harcról és Istenre figyelésről szól. Kérdések fogalmazódtak meg bennem. Gondolunk-e komolyan a számonkérésre? Hogy tekintünk a mai bizonyságtételekre, a mai bizonyságtevőkre, a mai követendő példaképekre? Időszerű, lelki választ kaptam. Isten és emberek előtti megmérettetés és lelki gyümölcstermés kell. A Bibliában levők az ihletés által megmérettek. A mártírok vére Istenhez kiállt. Az ismert és ismeretlen elődökről elbeszélések, emlékiratok szólnak, történelmi tartalommal bírnak, emberi következtetéssel, véleményezéssel, akkor is, ha az említett testvér élete fénysugárá és sóvá igyekezett lenni. De vajon hányszor kellett neki is Isten légy irgalmas kéréssel felkiáltani? Mert ember volt. Ugyanúgy, mint mi. Jézusra mutató életszakaszaink igenis lehetnek követendők, jó példát adók. Urunk, aki szeret, reálisan ítél. Ő az, aki a szíveket vizsgálja, aki mindent lát és tud, és ő bizonyosan megmérte a történelmi személyek megszentelődését, de a mi megszentelődésünket is. Az eredmény titok. Az életiskolájáról mindig jelen időben szokás beszélni. Arról az iskoláról, ahol és amikor történik az ember formálódása. Tény, hogy ebből egyre inkább kimarad Isten, az ige, a Szentlélek kitöltését pedig csak kevesen értik. Ezért nem a sikeresség vagy a gazdagság hiányozhat belőle, hanem a bölcsesség, a kegyesség, ami nem azonos a tudással, a rátermettséggel. A példabeszédek 9. fejezet 10. verse szerint a bölcsesség Isten félelemből ered. Látható és láthatatlan információk, aktív vagy inaktív behatások érik, alakítják ma is az életet, a megjelölt cél motiválja, a megélhetés gondja ösztönzi, de rendszerint érdekszintűre csontosodik az évek során, önigazság vagy önbát közé szorítva. Hívő életünk törékeny egyensúlyban van. Tanulmányozhatunk számtalan szisztémát, figyelembe vehetünk pszichológiai tanácsokat és működő teszteket. De észrevehetjük azt is, milyen egyszerűen átléphetők régi emberi normák. Egyre jobb életvezetés, úgy tűnik, bevált struktúrához vezet. De mint egy őrlőmalom köve, monoton beidegződésé válik mindaz, amit teszünk. És ezután már az etikai mérce se úgy működik. Az ember lelkét sokszor finom rezdülések zavarják meg, a lelki ismeretén keresztül. De a tiltó táblákat mégse akarja észrevenni, se azok szerint változni, legújabban még a csendet is elutasítja a legtöbb ember. Szükség lenne új kezdetre, letisztult mértékkel. Önigazság helyett alázat, önszeretet helyett más javát kereső identitás, elhagyva a megtagadott, megítélt régit. Azt mondja Pál a Filippi levélben, aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Igen. Az életben és a tanulásban az engedelmesség a kulcs. Engedelmesség. De kinek? Ha Isten fiának, Jézus Krisztusnak, az ő példájának és örökké való beszédének az igének nem engedelmeskedem, akkor kudarcot vallok. De ha engedelmeskedem az igének, akkor az élet iskolájából átlépek Isten iskolájába. Az engedelmesség egyúttal próba is. Ha egy-egy igei üzenet, feladat, kérés vagy parancs engedetlenül lepereg, ha üres marad a szív, igazságra terméketlen az értelem, akkor nincs lelki növekedés. De ha áldozatvállalás, önzetlen szolgálat és Isten dicsőítés történik, kibeszélhetetlen az öröm. A lélek gyümölcs termővé válik a kapott kegyelmi időben. Erősödik a hit, és betölt mindent a krisztusi szeretet. Ez a tanítványi elhívás, mely egy életen át tartó tanulással járó szolgálat. De már éretten és mesterfokon. A teljesítmény orientáltság hiába való. Ahogy Pál az ige hirdetésről is beszél, például a Filippi levél első fejezetében, ha hiányzik a mennyei kontroll. Vigyázat! El kell különülni a világi beidegződésektől. A Szent Szellem ébrezgeti, irányítja és gerjeszti a munkálkodni akaró erőt. Ez tűz. Kiégeti az ellenerőket, még az öncíló jó akaratot is. Megmarad az, ami Istenhez igazodó, neki tetsző, és szerinte minőségi, azaz kegyes az életvitelből. Interaktív folyamat ez a hívőben. Egy sokkal mélyebb lelki rendszer. Egy szent mérték. Szenté lenni ugyanis cél, és feladat, és mennyei polgárjog ígérete. Aki erre törekszik, elkülönül a világtól. Nem egyszeri és különleges csodatétel részese, hanem a körülményektől függetlenül állandó krisztusi engedelmességben mutat rá Isten jóságára, bűnbocsátó szeretetére. Jézus az egyedüli példa. Vannak, akik mást vagy másokat állítanak a középpontba. De ilyenkor hangsúlyeltolódás, megtévesztés történik. Sokszor hallani megfáradásról, lelki kiégésről. Van számtalan jó cselekedet, meg ima, amely nem kedves Isten előtt. Ha valaki elfáradna az Úr ügyében, a megerősítés már kész, csak kérni kell. Aki igényli és engedi, azt folyamatosan méri, tanítja az ige, és az azt megelevenítő szent isteni lélek. Így a megszentelődés egy olyan folyamatban valósul meg, melyet Jézus Krisztusnak való teljes engedelmesség jellemez. Csak az alázatos, szelíd, szabadságot nyert szív, a lélek szerint engedni tudó és a teljesen odaszánt életre ajándékul nyert fiúság szelleme, az amolyan igen, atyám, legyen meg a te akaratod típusi imádság, számít. Indulok, követlek, szeretlek, hirdetem, szerinted hadd legyen minden utam. Ki és hogyan tette eddig, hányan teszik ma így, és a jövőben hogy lesz, azt a történelem ura tudja. Ő mindenekben minden, kegyelme örök. Ennyi teljesen elég. Szeretettel, Hitvéginé Kistarcsáról.
1: A következő percekben Szél Pulcsú lelki pásztor kedves történetei közül válogattunk ki egyet.
2: Semmi sem elégített meg. Hevertem az ágyamon, a szívem tele volt zavarodottsággal. Egész életemet tévedésnek éreztem, annak ellenére, hogy a Virginiai Műszaki Intézet elismert adjunktusa voltam. Ó, Istenem, kiáltottam néma kétségbeesésemben. A világ egy összevisszaság, az életem merő káosz. Hiába próbáltam meg mindent. Jól tudom, képmutató vagyok és bűnös, poklot érdemlek érte, De uram, kicsin gyermekeim nem érdemlik az én büntetésemet. Kérlek téged, mutass nekem utat, hogy segíthessek rajtuk. Visszaemlékeztem azokra az évekre, mikor vallásos templomba járó fiú voltam a virginiai Lynchburgben. Egy vasárnap azt kérdeztem anyámtól a templomban. Anyám, miért keresztelkednek meg ezek az emberek? Csatlakoznak a gyülekezethez, mondta ő. Én is csatlakozni akarok, feleltem. Nem sokára nyilvánvalóan jó válaszokat adtam a lelkésznek, így hamar megkeresztelkedhettem. De hamar rájöttem, hogy a megkeresztelkedés és a gyülekezethez való csatlakozás nem adta meg a választ. Semmilyen változást nem hozott az életembe. Végül többet nem látogattam a templomba. Aztán abba hagytam a középiskolát, hogy beálljak a haditengerészetbe. Ez az egész egy nagy buli volt számomra, ivás, dohányzás, tánc. Végül, nagy fogadalmaim ellenére, mégis úgy döntöttem, hogy sikeres mérnök leszek. Így hát, leszerelésem után befejeztem a középiskolát, és a virginiai műszaki egyetemre mentem Blacksburgbe. Diplomázásom után kohómérnökként dolgoztam a Lockheed Aircraftnak Atlantában. Ott ismertem meg Mérit. Összeházasodtunk, és beléptem a gyülekezetébe. Mikor később elfogadtam egy állást a Babcock & Wilcox atomenergetikai részlegnél, Lynchburgbe költöztünk. Méri és én egy ottani gyülekezethez csatlakoztunk, és hamarosan tanár és diakónus lett belőlem. Mint vallásos képmutató, mindenkit bolonddá tettem, kivéve az urat és esetleg a feleségemet. De apám halála nagyon megrémített. Sohasem járt templomba, mondtam Mérinek, lehet, hogy pokorra került. Változtatni kell az életemen, hogy ez velem ne történjen meg. Csak nézett rám. Tudom, miért nem tudott eligazodni rajtam. Később bejelentettem. Azt hiszem, tanári állást vállalok. Talán meglelem a boldogságomat, ha fiatalokat képezhetek. Visszatértem az egyetemre, hogy elvégezzem a legmagasabb fokú képzést, majd munkát vállaltam, mint professzor segéd. Bár most már tanítottam, valami még mindig hiányzott. Talán jobban tehetném a világot politikusként, érveltem nejemnek. De ez iránti lelkesedésem is hamar elszállt. És a gyötrő fájdalom még mindig ott volt bennem. Ez volt az a pillanat, amikor végső kétségbeesésemben az Úrhoz kiáltottam. Majd egész életemben templomba jártam, miért nem tudom mégsem a választ? Aztán valaki mesélt nekem egy új Blacksburgi gyülekezetről, ahol egy tudós beszél a Bibliáról, a College Baptistben, és nagyszerű, amit mond. Nos, a válasz talán benne van a Bibliában, gondoltam. Következő vasárnap elmentem, hogy meghallgassam Dr. Henry Morris-t, és tetszett, amit hallottam. A következő este Dr. Morris és a lelkipásztor meglátogatott engem. Tanúbizonyságot tettek nekem a megváltásról. Mind bűnösök vagyunk, magyarázta a lelkész a Bibliájából, de Isten elküldte nekünk a fiát, Jézus Krisztust, hogy megváltson bűneinkből a kereszten. Aki hisz az ő áldozatában, és elfogadja őt megváltójának, az megmenekül, és Isten gyermeke lesz. Amint a két ember beszélt, megértettem, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért halt meg a kereszten. Ez a válasz, végre! Aznap éjjel megvallottam a bűneimet, és egyedül a föltámadott Krisztus kezébe helyeztem magamat. Tudtam, hogy megtaláltam, amiért annyi éven át szenvedtem, az utat, az igazságot és az életet. Végre megelégedhettem. Életemben először igazán érteni kezdtem a Bibliát. Isten új embert formált belőlem, és rájöttem, hogy ő válaszolt a kiáltásomra aznap éjjel. Bizonyságot tettem, és elkezdtem keresztény könyveket és röpiratokat terjeszteni a hallgatóknak és a tanárkollégáknak. Aztán doktori címem megszerzése után elkezdtem társszerzőként közreműködni számos tudományos könyv elkészítésében, melyek keresztény nézőpontból íródtak. Sok fiatalnak is segítettem bibliatudományi előadások lebonyolításában. Isten segített nekem, hogy a jóvoltából fölhalmozott tudománnyal végül őt szolgálhassam.
0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőimet, kedves hallgatóimat. Tudják, néha az ember hosszasabban elakad egy-egy igénél. Én így jártam János első levelénél. Saját gyülekezetemben most ezekben az időszakokban egymás után, vasárnapról vasárnapra ezt az igét, ezt az ige szakaszt nyitom ki, de egyébként is vannak kérdések, amelyek nagyon feszítenek belülről. Itt van például az, ahol a múlt héten abba hagytuk. A közösség egymással. Hogy is fogalmazott János? Ha a világosságban járunk, ahogy ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Igen ám, de ez a megtisztítás, ez föltételez dolgokat. Egyrészt, hogy az ember koszolódik, ugye? Egy makulátlanul tiszta, a környezettől hermetikusan elzárt valamit nem feltétlenül szükséges tisztogatni. Ám, hogyha történt valami, akkor az a tisztogatás meglehetősen szükségessé válik. Például nálunk tegnap éjjel szélvihar volt. Talán nem kell mondanom, hogy amikor kiléptem se az udvaron, sem a teraszon, nem azt találtam, amit előző nap otthagytunk. A szél sok mindent fölkavart, és sok mindent összekoszolt, szemetelt. Nem marad más, rendet kell rakni. A rendrakáshoz viszont kell egy alapvető hozzáállás. Egy, akarjak rendet rakni. Kettő, el kell ismernem azt, hogy itt muszáj rendet rakni. Na, lelki életünkben sincs ez másképp, tessék csak hallgatni. Ha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ezt nagyon-nagyon sokan szívesen gyakorolják pedig. Hunjuk be a szemünket. Úgy is szoktuk mondani, hunjunk szemet bizonyos dolgok fölött. Tessék mondani, attól, hogy behunjuk a szemünket, megváltozik? Ha ezt valaki tudja nekem bizonyítani, nagyon-nagyon fogok örülni, mert rengeteg mindent megoldana. De hát ahányszor kinyitottam eddig a szemem, mindig ugyanazt találtam, mindikor becsuktam. Sőt, néha rosszabb lesz. Vannak olyan dolgok, aminek a halogatása egyre mélyülő problémává fog nőni. Ilyen például a kosz is, ami egymásra rakódik, és ilyenek a lelki problémák is, például, amit János említ. Ha azt mondjuk, hogy nincs bűnünk, becsapjuk magunkat. És ez a becsapjuk magunkat, ez azt jelenti, hogy elfordulunk az Isten igazságától. Tetszik tudni, amikor egy autó jelzi, hogy üzemanyagra lesz szüksége. Azt is lehet rám mondani, hogy kit érdekel az a kis mutató, az csináljon, amit akar. És mi lesz belőle? Kifogy a tank? Jó pár évvel ezelőtt szolgálati útra kellett menni, és az autónk lerobbant, valakitől kölcsön kértem egy autót. Nagy kedvel odaadta, és mondta, hogy egyébként vannak lámpák, amik időnként fölvillanak, ne foglalkozz vele. Alig, hogy elindultam, nem mentem tán 40 kilométert a 300 kilométeres útból, amikor jelzett a lámpa, hogy kevés az olaj. Márpedig, ahol nincs olaj, ott előbb-utóbb besül a motor. Ilyetten álltam félre, hívtam az illetőt, hogy te, hát azt jelzi, hogy nincs olaj az autóban. Mondtam, ne foglalkozz a lámpákkal, azok csak úgy világítanak, ez is, az is, amaz is. Hát megmondom őszintén, alig vártam, hogy egyszer hazaérjek. Világított ott minden, volt, amikor a töltés hibáját jelezte, volt, amikor az olajlámpa gyulladt ki újra, még olyan is volt, amikor a motor probléma villant föl. Ő megmosolygott. Ugyan már nem kell ezekkel foglalkozni. Soha többet nem kértem kölcsön az autót. Hála Istennek, ez nagyon ritkán fordult velem elő egyébként is, hogy kölcsön autóval vagy kölcsön szerszámmal dolgozzak, de megmondom őszintén, ez a fajta lazaság teljesen kétségbe ejtett. És lelkileg is nagyon sokszor így vagyunk vele. Azt mondjuk, nincsen bűnünk, kész. Másoknál se jobb, hát a többiek különbek, ugyan már, ne foglalkozunk ezzel. És akkor nincs meg bennünk az Isten igazsága. Mert akkor jelezne a műszer. És amikor jelez a műszer, mármint a lelki ismeret, az Isten által
3: az ő igéje által megtisztított és szent lelkével megszentelt lelkiismeret, akkor hova fogunk tartani? Pedig lenne gyógyszer, tessék figyelni. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Van itt egy szörnyű szócska. Ezt a legtöbb hívő szívesen elfelejti. Nem akarok bántani ezzel senkit, félre ne értsék. De a legtöbbször úgy olvassuk magunknak, és úgy hirdetjük másoknak is, hogy Isten megbocsát, hát hogy ne bocsátana meg, Isten szeret minket minden körülmények között, az a legfontosabb neki, hogy velünk mi van, hogy jól érezzük magunkat. Persze, hogy megbocsátja sok-sok botladozásunkat, tévedésünket. És ez igaz? Ez a kis szócska. Ha. És hogyha nem történik meg, akkor vajon érvényben van az Istennek az ígérete? Az van ide írva, ha megvalljuk bűneinket, akkor ő hű és igaz, és megbocsátja azokat, és megtisztít minden hamisságtól. És hogyha az elhibázott lépéseinkre gondolunk, azzal kapcsolatban a korintusi levélben találunk egy fantasztikus isteni ígéretet. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem esett rajtatok, de hűséges az Isten, aki a kísértéssel egy időben a kimenekedés útját is megadja. Nem a bukás után, hanem a bukás előtt. Jelzi ezt Pál apostol a korintusiaknak. És ha mégis megtörtént, akkor jön a másik, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz. És itt is ugyanarra a hűségre és isteni igazságra hivatkozik az ige. És ha mi ezeket kikerüljük, ha azt mondjuk, hogy hát a kísértés az olyan volt, hogy nem tudtam elhordozni, de hát Istennek az a dolga, hogy ebből valahogy kimenekítsen, a következményeket elhárítsa, egyébként is tudja, milyen gyenge vagyok, minek erről beszélni, majd elmegyek az imaházba, pláne úrvacsorázom, aztán kész. De Isten igéje nem azt mondja. Az Isten igéje azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja. Nehéz dolog bűnt vallani? Egyáltalán nem, ha másokéről van szó. Tessék megnézni, harsog a társadalom attól, hogy mindenkinek a bűnét vallja mindenki. Ha igaz, ha nem. És a sajátot? Hát az keservesen nehéz. Miért? Mert mi szeretjük magunkat jobb színben feltüntetni, a lehető legjobb színben feltüntetni mindenki előtt, és a bűnvallás keserves. Mert el kell ismerni, hogy valamit elrontottam, valamit elhibáztam, valamiben elbuktam. De Dávid azt írta, míg elhallgattam, megavultak a csontjaiban a pestig való jajgatás miatt, rám nehezedett a kezed. És azt mondtam, bevallom vétkemet az Úrnak. Ez az egyetlen megoldás, hogy közösségünk legyen az Úrral, és akkor közösségünk van egymással is. Imádkozzunk. Urunk, tudom, hogy te hűséges vagy, és az én számomra sincs más menedék, mint hogy elismerjem, ha hibáztam, bocsánatot kérjek és kimenekedést. Áldott legyen a te neved a te hűségedért és igazságodért, ami képes megtisztítani. Amen.
1: A műsor végén megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönjük, hogy imádkoznak értünk, és köszönjük mindazoknak, akik anyagilag is támogatják szolgálatunkat.
0: Ha szeretnének velünk kapcsolatba lépni, vezetékes telefonszámunk 1-es körzet 327-0440, mobil számunk 20-as 565-28-40, e-mail címünk radiokukacmera.hu, postacímünk 1428 Budapest, postafiók 4.
1: Isten áldását kívánja a műsor szerkesztője, várva leveleiket, e-maileiket, telefonjaikat, Kulcsár Anikót hallották.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Október 3-án, szombaton, következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Napószövetségi igéjét Ézsaiás próféta könyvének 29. fejezetében a 13. versként olvashatjuk. Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. Napújszövetségi igéjét Máté szerinti evangélium 15. fejezetében a 11. versként találjuk. Jézus ezt mondja, nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából. Azt mondogatjuk, ne aggódj, minden rendben lesz. Ne félj, majd mi megoldjuk. De közben azt látjuk és tapasztaljuk, hogy egyre inkább kicsúszik kezünkből az irányítás. Nem leljük a helyes utat, sőt, téves irányba siklunk, eltávolodunk a megoldások lehetőségétől. Kapkodunk, hibát hibára halmozunk, trágár beszéddel szitkozódunk. Közben még azt is érezhetjük, hogy modernek vagyunk, mert ma már mindenki így beszél. Olyan mélyre süllyedtünk, ahol a fehér is feketének látszik. Ebben a képmutató világban búvó patakként tör föl Isten szava, mint az egyetlen tiszta forrás, amelyből meríthetünk. Akkor lesz igazán gazdag az életünk, ha az Isten közelségében éljük napjainkat. Mindannyian bepiszkolódunk, beszennyeződünk bűneink miatt. Ezért kérjük Isten bűnbocsátó kegyelmét. Vegye le rólunk a képmutatás terhét. A másnak látszani, mint ami vagyok felesleges maszkját. Adjon a szánkba tiszta szavakat. Szívünkbe és lelkünkbe tiszta érzéseket és gondolatokat. Vegyük észre, Isten igazsága más mércével mér, mint amit mi igazságnak gondolunk. Mindezek felett pedig hatalmas Úr az Isten, aki előtt a képmutatás nem kifizetődő. Embertársainkat becsaphatjuk, de ő mindnyájunkat jól ismer. Nap imádsága. Jézus Krisztus, aki azért jöttél a világba, hogy megszabadulhassak bűneim terhétől. Kérlek, adj számomra tiszta gondolatokat, őszinte érzéseket, amelyek nem hazugságokon alapulnak. Vedd le rólam azt a terhet, amelyet eddig a hazugság zsákjában cipeltem. Oldasz fel, szabadíts fel minket arra, hogy mindennek terhét tovább vigyem. Köszönöm, hogy megtartasz, és erőt adsz életem további útján. Amen. Szarka Éva áhítatát hallottuk, és a nap igéi voltak. Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem. S a nap újszövetségi igéje, Jézus szava, nem az teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájába.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Tanulj meg felszabadultabban nevetni önmagadon. Ne vedd olyan komolyan magadat, vagy a körülményeidet. Engedd el magad, és tudd, hogy én a veled lévő Isten vagyok. Amikor az én akaratomat mindennél jobban kívánod, az élet sokkal kevésbé válik fenyegetővé. Hagyd abba, hogy az én feladataimat próbálod vizslatni, olyan dolgokat, amelyek nem a te hatáskörödbe tartoznak. Találd meg szabadságodat úgy, hogy tudomásul veszed felségterületed határait. A nevetés könnyít a terheden, a szívedet pedig mennyei helyekre emeli. Épp úgy, ahogy a szülők gyönyörködve hallgatják gyermekeik nevetését, én is gyönyörködve hallgatom az én gyermekeim nevetését. Örvendezek, amikor eléggé bízol bennem ahhoz, hogy könnyű szívvel élvezd az életedet. Ne szalaszd el jelenlétem örömét, válladon cipelve a világ terhét. Inkább vedd fel magadra az én igámat, és tanulj tőlem. Az én igám kényelmes és kellemes, az én terhem könnyű és könnyen hordható.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Példabeszédek könyve, 17. fejezet, 22. vers. Példabeszédek könyve, 31. fejezet, 25. vers. Máté evangéliuma első fejezet, 23. vers, és Máté evangéliuma 11. fejezet 28-tól 30. versekig.

0: Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Ézsaiás 1:5.
1: Nézzük meg, mit veszítünk, amikor engedjük kikapcsolni életünkből a nagy, pozitív, teremtő szeretetet. Mi hiányzik, ha Istent eltávolítjuk gondolkozásunkból, érzelmeinkből, tetteinkből? Elveszítjük létezésünk rendeltetését, a méltóságot, amivel örök atyánk felruházott. Ha őt magát eltagadjuk vagy felejtjük, mert sokan vannak, akik nem Isten tagadók, ó nem, csak éppen Isten felejtők. Akkor csak földön közlekedni képes emberekké válunk, akiknek nincsenek emelkedett gondolataik, hithű vallásuk, tiszta művészetük, nincsenek igaz reményeik, csupán megélhetésük. Az ember elveszíti annak tudását, hogy életét egy magánál nagyobb keretbe helyezze. Léte értelmét egy jelentős összefüggésben találja meg. Isten teremtő szeretetének hátat fordítva elveszítjük erkölcsi normáinkat és helyes tájékozódásunkat is. Gátlástalanná válunk, és olyasmikkel kérkedünk, amiket mélyen szégyellenünk kellene. Följogosítva érezzük magunkat a korlátlan szerzésre, s ami még rosszabb, emiatt a gyűlölködésre is. Térjünk vissza teljes akarattal, bizalommal Isten szeretetébe. Akkor megélhetjük, hogy fontosak vagyunk annak, aki mindeneket a kezében tart, és akarja, hogy életünk teljes és boldog legyen. Emberi létezésünk igazi rangja, hogy nem csak tudunk Istenről, de hozzá is tartozunk, övéi is vagyunk. Ahol Isten szeretete a dolgok alapja, a nagy összefüggések átlátását, de saját egyéni életünket is leginkább a megértés, a tanulás viszi előbbre. Az újra meg újra saját emberi helyünk megértését is jelenti. Isten szeretete segít, hogy szeressük és megbecsüljük a helyünket, amit az ő teremtő ereje számunkra kijelölt. Az ő jósága ma is szól hozzánk. Erősödjünk meg ő benne, hogy visszaadhassa rangunkat, megtanítson tanulni és megérteni, ahogy emberhez méltó. És ezek révén életünket is megváltoztatni, ha szükséges, olyanra, amit már ő is életnek tekint.
0: Jóságos és emberszerető Istenem, igaz szívvel köszönöm az emberlét nagyszerűségét, hogy hullámhegyek és hullámvölgyek között is mindig ott a drága hit, ami hozzád kapcsol. Amint atyai szeretetedre gondolok, amivel irgalmasan végig gondoltad sorsomat, megvigasztalódik lelkem, és képes vagyok túllátni makacs érzéseimen és kicsinyes aggódásaimon. Köszönöm, hogy láthatom világot szépségét és annak ezer csodáját, meg a másik embert, aki épp úgy küzd, mint magam is, és megérthetem a feladatot, amit nekem szántál. Kérlek, adj igaz áhítatot, hogy kizökkenhessek a köznapok kényszerű terheiből, ráébredve a tőled kapott szabadság szent örömére. Közöld velem ígédet és szent lelkedet, s engedd, hogy valóban szépen tündököljön bennem az evangélium. Köszönöm, Uram, hogy ismersz, s úgy szeretsz, amint vagyok. Kérlek, taníts megbecsülni a nekem adott időt, hogy méltó tartalommal tölthessem meg a lehetőségeket, amikkel oly gazdagon megáldottál. Hálásan törekszem arra, hogy megállhassak színed előtt lélekben és igazságban. Vezess, hogy ígédre figyelve előre lépjek, ne hátra, s jobban értve életemet, tőled békés szívvel hálásan fogadhassam a jót és a próbát is. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Október, mint szent hava. A hónap neve az egykori római naptárból eredeztethető. A latin octo 8-at jelent, hiszen akkoriban márciussal kezdődött az év. A régi magyar naptárakban főként mindszent havaként említik, jól lehet, minden szentek ünnepe már a következő hónap első napjára esik, de használták az ősz, hó, magvető hava elnevezést is. Bár hagyományosan a szüretet Teréz indította 15-én, ma már szükség szerint korábban végzik. A tokai aszuszhőlő szedésének a hó végén jön el az ideje. Megkezdődik a növények mellett az állatok fölkészülése is a közeledő térre. A bogarak, hangyák, méhek elbújnak, a sűn, a mókus, az űrge gyűjtő munkába kezd. E hónap termést, termékenységet és időjárást jósló napjai, 9-én Dénes napján, ha éjszakról fúj a szél és ragyognak a csillagok, kemény hidegre számíthatunk, de ha nyugat felől érkezik a szél és felhős az idő, akkor enyhe télnek nézhetünk elébe. 21-én orsolya, amilyen az idő ilyenkor, olyan lesz a tél is. 26-án Dömötör napján, ha hideg szél fúj, az kemény telet sejtett. Jeles nap, október 6-a, az aradi vértanúk emléknapja, október 8-a, a magyarok nagyasszonya napja, 23-a, az 56-os forradalom ünnepe, 31-e pedig a reformáció emléknapja. Szabó Lőrinc halála napja. Szabó Lőrinc Miskolcon 1900. március 31-én született, és Budapesten 1957. október 3-án hunyt el, Kossuth és József Attila díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja. Költői és műfordítói életműve kivételes teljesítmény. Életműve a 20. századot leginkább reprezentálók közé tartozhat. Azt a századot szólaltatja meg, amelyben minden következetes törekvés éppen önmaga ellentétes tétére váltott át, ahol a kimondott szó a megfogalmazása pillanatától már is mást fedez. A tett pedig oly sokszor élt ellenkezésben az erkölccsel, és az ember végső menedéke a magány is újabb kiszolgáltatottság terepévé lényegül át, magányod barlangját kard kutatja át. Minden látványosan önmaga ellentéteként is létezik. Egy ide

0: megszabadásának felelősségéről beszéltek a Történelmi Magyar Családok Emléknapján szeptember 25-én pénteken Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az eseményen Vodics Péter hadnagy, a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának tábori lelkésze is áhítatot tartott. Ebben Pál apostol Filippieknek írt levelét idézve hangsúlyozta, a mások iránti figyelem nem csak keresztény, hanem általános emberi kötelesség. A lelkész kiemelte, a ne keresse senki a maga javát, hanem a másét is gondolat arra int, hogy időről időre vizsgáljuk meg, nem csupán önmagunkkal vagyunk-e elfoglalva. A 2018 óta évente megrendezett eseményt a Gróf Széchenyi Család Alapítvány hozta létre. Az idei alkalomnak az egyetem Ludovika főépületének Széchenyi díszterme adott otthont. Az időjárásról. Ragyogó napok. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül nyugatira fordul a szél, és 21-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Ismét itt van velünk Lóri, és egy vendég, aki újnak számít a meghívottaink sorában, Steiner József. Üdvözlünk az Érted Podcastben.
4: Szeretettel köszöntelek én is benneteket és minden kedves hallgatót.
3: Mi Lórival már nagyon sokat hallgattuk Józsefet, és nagyon szeretjük őt. Nagyon tetszik benne az, hogy mennyire gyakorlatilasan tanítja a Bibliát, és akik nem ismernétek, elmondanám így csak pár szót róla, hogy ő tanítványképzés és missziológiai professzor, nagyon fontos számára, hogy a bibliai alapelveket átvigye a gyakorlatban, és ugye ez abból áll, hogy nem csak tanítja azt, amit a Biblia ír, hanem igyekszik gyakorlatba ültetni is. Rengeteg tanítványozó csoportot alakított és segít gyülekezetekbe a világ minden táján, és tényleg a világ minden táját, Amerikától Afrikáig mindenhol járt már, és segít egy gyülekezetet, hogy így erősödjenek, és még egy fun fact róla, hogy nagyon szeret motorozni is.
4: Igen, így van.
3: Igen, éppen most jött vissza egy másik útjáról Amerikából, ott is tanított, és most azért van itt, hogy velünk is beszélgessen, és hogy elsősorban beszélgessünk most kicsit a tanítványozástól. Ugye, akinek kicsit is köze van a kereszténységhez, az valószínűleg hallott már a tanítványokról, vagy az apostolokról, ugye ez fent van a katolikus templomokra is felfestve, de mi is hallottunk már ezekről. Viszont maga az, hogy tanítványozás, vagy tanítványnevelés, talán kicsit idegen fogalom lehet. Ugye sokszor emlegetjük, hogy a gyülekezetek missziója is, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, de hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, mit jelent nekünk, mint helyi gyülekezet az, hogy a tanítványokat neveljünk és a tanítványát tegyünk minden népet, most erről fogunk kicsit beszélni. És kezdjük a legelejénél is, a definíciónál, hogy mit jelent a tanítványság, és hogyan néz ki ez a 21. században?
4: Igen, valóban én is azt érzem, hogy nagyon sokszor használjuk úgy ezt a szót, ezt a kifejezést, hogy tanítványnevelés, tanítványképzés, tanítványság, hogy gyakorlatilag nem az, hogy definiálásra, mert a hétköznapokban nem így szoktunk beszélgetni, hogy definíciókat mondunk, vagy visszanyúlunk a definíciókhoz, de hogy nagyjából nem nagyon tudjuk, hogy miről van szó, amikor ezek a beszélgetések feljönnek. Úgyhogy én úgy szoktam ezt a témát felvezetni, és talán itt is lehet ez, bár ehhez

0: Mindig rajzolni szoktam egy ilyen fehér táblára, vagy kiszoktam vetíteni projektoron egy képet, egy láncról, amin három láncszem látszik, a közepét azt ilyen arany színnel szoktam fölrajzolni, vagy úgy van föltéve a videoprojektorra, és az kapcsolódik két ilyen fémszínű ezüst lánc darabba. És azt szoktam mondani, hogy a középső szem vagy te, hát az arany szem vagy, tehát ki más lennél, tehát te vagy az arany láncszem, de akkor vagy csak benne a tanítványsági láncolatban, mert itt egy láncolatról beszélünk, amin keresztül mi magunkat vissza tudnánk vezetni, és vissza is kell, hogy vezessük egészen az Úr Jézusig, akkor vagyunk csak ebben benne, hogyha legalább egy személyt meg tudunk nevezni magunk fölött. Hát amikor azt mondom, hogy magunk fölött, akkor nem a hierarchiára gondolok elsőrenden. Néha ez kapcsolódik egyébként hierarchiához is. Mondjuk, hogy az én apám van fölöttem, aki engem tanítványozott. Az én ifjúsági vezetőm, az én lelkipásztorom, tehát lehet benne valamiféle úgymond hierarchiális kérdés is, de ott se ez a lényeg benne, hanem valaki, aki hitben érettebb, és személyesen öntött időt, energiát, s ha kell anyagiakat az én életembe. Tehát legalább egy ilyet, ha meg tudok magam fölött, időrendben magam fölött nevezni, valószínűleg többet is tudok, mert nem ilyen tiszta az élet, hogy egy személy tett engem tanítványá, sok mindenki játszhatott ebben szerepet, de ha egyet legalább meg tudok nevezni magam fölött, és egyet magam alatt. Az alattot megint úgy kell érteni, hogy akibe én öntöm az időmet, az energiámat, és ha kell anyagiakat is, annak érdekében, hogy Krisztus érettebb tanítványává váljon, ha legalább egy-egy ilyen láncem van, amelyikbe fölülről én csimpaszkodok, kapaszkodok bele, és amelyik én hozzám kapcsolódik alulról, akkor vagyunk benne a tanítványsági láncolatban. Tehát szerintem ez így gondolatbevezetőnek, szerintem ez egy jó kép, mert így megértjük, hogy miért is nem csak arról beszélünk, hogy ilyen egyedi hívők lebegünk itt valahol a világban 2025-ben. Belekapcsolódunk, és vissza tudjuk magunkat nyomkövetni, trekkelni egészen Jézus Krisztusig.
1: Igen, tehát ez nagyon jól bemutatja, hogy tényleg a kereszténység az egy kapcsolat, nem csak Isten, hanem úgy magunk emberek között is, és ez egy olyan dolog, ami nem sokat változott azóta, hogy Jézus itt volt a Földön, tehát ott is fizikailag a tanítványok időt töltöttek Jézussal, majd ők is újabb tanítványokat neveltek, és ez ma is copy-paste-tel ugyanígy működik. És ez rendkívül jó válasz arra a kérdésre is talán, hogyha egy Isten miért nem viszel minket megtérésünk után, hogy mindenki mennybe kerülne. Hát mert akkor nem lennének új keresztények, és nem lenne ki betanítsa őket. Tehát szükségünk van tényleg arra, hogy közösséget ápoljunk másokkal, és hogy legyen kitől tanuljunk, meg hogy mi is tovább neveljünk. És szeretnék most egy kicsit átvezni egy ilyen személyes oldalra is, hogy tudnál mesélni egy olyan eseményt vagy tanúságot, amiért neked fontossá vált a tanítványság. Akár azelőtt, mielőtt elkezdtél ezzel foglalkozni, ilyen magas szinteken, vagy azóta, mióta ezt tanítod, és erre készített fel az embereket.
0: Először is arra szeretnék reagálni, hogy én azért, szóval, hogy nehogy megijedjen valaki ettől, hogy professzor, meg ilyesmi, hogy most miről lesz itt szó, vagy milyen szinten fogunk itt eszmét cserélni, hogy nekem egyszerűen azért alakult így az életem, hiszem, hogy ebbe Krisztus elhívása volt benne, nagyon-nagyon erősen, mert azt vettem észre, hogy számos országban, ahol mi szolgálunk, nagyon-nagyon fontos, hogy azoknak a személyeknek, akik gyülekezeteket kezdenek vezetni, akik gyülekezeteket kezdenek plantálni, vagy foglalkoznak bármilyen szinten a keresztény misszióval, egyrészt nagyon fontos felkészülniük alaposan, másrészt nagyon sok helyen a kormányok ezt megkövetelik. Tehát végzettség nélkül egyszerűen nem engedik oda a keresztényt bármiféle vezetéshez. Úgyhogy amikor engem a vezetőim a TCM nemzetközi intézetben megkerestek, hogy hát József, le kellene doktorálni, mert így is nagyszerű munkát végzel, mondták nekem, ez volt az ő megítélésük, tanítványnevelés területén, meg ilyesmi, de hát, hogy ebbe be tudjál kapcsolódni, ehhez nekünk szükségünk van arra, hogy neked legyen akadémiai végzettséged. Úgyhogy én először ettől óckodtam, mert azt mondtam, hogy én sokkal inkább a gyakorlati misszió oldalában vagyok benne. Én nem egy olyan elméleti professzornak látom magam, aki naphosszat ül egy könyvtárba, és akkor ott elméleti kutatásokat utána publikál. Ezek szükségszerűek, és kell ilyet is végeznem, ezt is szívesen teszem, amikor éppen lehet, de sokkal fontosabb volt számomra az, hogy tényleg hogy lehet érett tanítványokat nevelni olyan szinten is, akikre azután rá lehet bízni, akár nagyon nagy méretű gyülekezeteket, vagy komplex missziói szervezeteknek a vezetését, akik kapcsolódni tudnak a kortárs társadalomhoz, jelen módon, jelen való módon, nagyon mai módon, ugyanakkor abból a változatlan és változtathatatlan bibliai üzenetből táplálkoznak, amelyek azt az értékrendszert megtartva, azt a teológiát, azt a tanítást megtartva, ami a Szentírásból jön, úgyhogy én ezért mentem erre felé, de az első impulzusaim így a személyes kapcsolati tanítványképzés során azok egyáltalán nem akadémiai szintről jöttek, sőt inkább az ellenkezőjét tapasztaltam, hogy hiába szerez az ember akár végzettséget is, mondjuk egy iskolában, egy bibliaiskolában, vagy egy teológián, egy szemináriumban, nem biztos egyrészt, hogy az életváltozáson keresztül megy. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy lehet, hogy információ sok volt, csak transformáció volt kevés. Sajnos nagyon-nagyon gyakran az iskolai, az oktatási környezet, legyen az a legjobb szeminárium is, nem ad arra lehetőséget, vagy hogyha elveszíti ezt a fókuszát, inkább így mondanám, mert közel sem kell minden iskolát ide sorolni, elveszítheti azt a fókuszt, hogy a tanítványá tevők, mondjuk őket mentoroknak, ugye, azok úgy és olyan életszerűen kapcsolódjanak a tanítványaikhoz, hogy ott valóban legyen életváltozás, és ne csak a tudás menjen át, meg számonkérés, meg dolgozatok, meg tananyagokról szóljon ez az egész, hanem hogy valóban egy ilyen tanító és tanítvány kapcsolata lehessen ez, és a Krisztusban való komplex érettség valósuljon meg. Tehát abban benne van a tudás is, persze. De sokkal fontosabb az a spirituális dimenzió, amit lelkinek, vagy van, akik szelleminek nevezik, amin az a tanítvány életváltozás szempontjából átmegy. Úgyhogy nekem életmentő volt az én életemben az, hogy egy 34 évvel ezelőtt találkoztam egy olyan lelkipásztorral, aki ráadásul külföldi volt, és járt Magyarországon, és ő megtalált engem, vagy ő rajta keresztül talált meg engem Krisztus egy gyülekezetben, akkor friss megtértként voltam egy nagyon kisméretű budapesti evangéliumi gyülekezetben, volt ott 30 fő összesen, és én fiatal mérnökként dolgoztam. Már megházasodtam, készültünk, hogy majd születik az első gyermekünk, hamarosan meg is született Ráhel lányunk, de lényeg az, hogy én ott voltam, hogy én szeretném Krisztust úgy oda szántan szolgálni, az én világi munkám mellett is, vagy az által is, de hát borzasztóan éretlen voltam minden szempontból. És akkor az az ember, ő nem mondta, nem használta ezt a kifejezést, lehet meg is ijedtem volna ettől, én világból megtértként egy olyan egyéves keresztjén voltam akkoriban, bár már fiatal mérnökember voltam, de lehet meg is ijedtem volna attól, hogy azt mondják, hogy na akkor én leszek a mentorod, és téged tanítványjá képezlek, meg ilyesmi, mert egyszerűen elkezdte csinálni ezt velem. És 34 éve, 1991-től ez az ember az én lelkipásztorom, ő az én mentorom, és bár távol lakik tőlem, de Isten eddig mindig megadta, hogy minden évben többször, mint egyszer tudtunk legalább találkozni, és hát akkor olyankor az egy hétig vagy hetekig tart, és nekem nagyon-nagyon-nagyon sokat adott. Én szoktam is neki mondani, egyébként ma is kommunikáltunk egy ügyben, szoktam is neki mondani, hogy nélküled én nagyon keveset tudnék arról, hogy milyen apa legyek, milyen férj legyek, hát még arról, hogy milyen lelkipásztor, gyülekezetplántáló, és minden dolog, amiben munkálkodtam, úgy, hogy az Krisztus szerint legyen. Tehát én ezek nagy részét őtőle tanultam meg, mintakövetés által is, meg aztán ilyen spontán tanítások által. Tehát ez soha nem úgy volt, hogy azt mondta, hogy na akkor, Joseph, üljünk le, azt akkor figyelj, vedd elő jegyzetfüzetet, mondom, hogy mit, hogy kell csinálni. Na, egyszer együtt utaztunk, és mondott egy ige hirdetést, és megkérdeztem tőle például, hogy hogy áll ez neked össze, hogy áll neked össze egy ige hirdetés, mit csinálsz, vagy mi történik ilyenkor, és hogy jegyzed meg, hogy alig pillantasz a jegyzeteidbe, hogy van ez, és akkor válaszolgatott ezekre, mondta a dolgokat. Aztán más dolgokat meg ellestem tőle, figyeltem, hogy ő milyen férj, hogy figyeltem, hogy milyen apa. És így sok minden ezáltal jön át. Egyébként pont ez egy nagyon fontos tanítványsági alapelv, hogy nem csak tanítunk szavakkal, mondatokkal, hanem a tanítványok figyelik a mesterüket, a tanítójukat, és nagyon sok mindent azáltal sajátítanak el.
2: De ezt tette Jézus is, a tanítványuk a 3,5 évig még velük járkált. Tehát, hogy életi tesszeren tanította, és ettől mi a tanítványok állhatunk ezt tudatosan, hogy Uram, adj nekem egy mestert, akit követhetek, akire figyelhetek, akihez fordulhatok. De ez az életpéldád is kihangsúlyozza, meg számos embernek az életében, ez az enyémben is, hogy szükségünk van egymásra, szükségünk van mentorokra, szükségünk van keresztény elődökre, akik vezetnek, tanítanak bennünket, akikhez fordulhatunk tanácsért, akiktől sajátíthatunk el apai példát, férpéldát, stb. Stb.
0: Lóri, itt most valamire nagyon rátapintottál, reagálhatok erre az első mondatodra?
2: Persze, nem tudom, mire gondolsz, úgyhogy kíváncsi lehetettél.
0: Hogy adj nekem egy mestert, adj nekem egy mentort, ez olyan felborultnak tűnik, hiszen Jézus volt az, de nem az egyébként, pont erre akarok kitérni, hogy Jézus, ugye ő azt mondta, hogy nem ti választottatok engem, mint tanítványok, mestert, hanem én választottalak titeket, és egy óriási biztonságot ad nekünk az üdvösség szempontjából, és egyébként minden szempontból, úgyhogy ez lenne a dolgok normál menete, hogy mi, ahogyan élünk, úgy mi vagyunk azok, akik úgy cselekszünk, mint Jézus, mert Jézus mit csinált? Jézus elment, és egy nagyon-nagyon komoly lelki felkészülés után kapta meg az atyától, hogy kiket válasszon, és aztán nagyon furcsa választásokat csinált. Tehát ez nem felelt meg azoknak az elvárásoknak, amik...
2: Nem a vallási elit volt, az biztos.
0: Igen, így van. De ő választott. Na most ez az élet, ahol mi élünk, ez már nagyon-nagyon távol van a bibliai értékrendszertől, ez egy felborult világ. Nálunk például én tértem meg leghamarabb a családból, utána lett a mi családunkban egy ilyen kis mini ébredés. A feleségem is megtért, és akkor az ő családjában is, meg az enyémben is. A szülők megtértek, a nővérem, a húgom, az unokaöcsém, aki lelkipásztor lett, a Csillának, feleségemnek a rokonsága. Úgyhogy hát most ilyen idézőjelben mondom, hogy szégyen szemre én tettem tanítványa az édesapámat. Na most nem szégyelni kell, ez csak az a szégyen benne, hogy ez nem normális így. Tehát úgy lett volna jó, hogy ők az Úrral éltek volna mindig. Egyébként akkor is nagyon jó édesapa volt. De utánam tért meg, és hát mondom, hát én vezettem azokat a kis házi biblia tanulmányokat, amiben ő azután épült. De amivel nagyon rátapintottál itt a lényegre, hogy ezt a kérdést kapom legtöbbször, amikor akár egyetemi szinten, akár így gyülekezetekben tanítok egy tanítványképzési tréninget, ezt nagyon gyakran teszem, hogy gyülekezetek így meghívnak, hogy egy péntek este teljes szombatot tegyünk erre rá, talán egy kapcsolódó vasárnapi igehirdetést, és akkor egy gyülekezetben mindazok, akik szeretnék, tanulhatnak erről sokat, és akkor van kérdés-válasz. Ez az első kérdés szokott lenni. Ez mind nagyon szép, mind nagyon jó, csak az a helyzet, hogy engem soha senki nem keresett meg, hogy szeretné az életét belém önteni, hogy időt tölteni velem, hogy energiát, hogy engem tanítványá tegyen. Szűkölünk és nyűszítünk, mert nincsenek tanítványá tevők. Na most ennek megvan az oka egyébként, és ezt első renden egyébként a volt kommunista, szocialista országokban, kérdezik az én hallgatóim és tanítványaim, ugyanis ez volt az első dolog, amit a kommunizmus el akart folytani. Ma is ez az elsődleges dolog, amit iszlám országokban szeretnének elfolytani. Hogy nehogy az legyen, hogy egy misszionáló gyülekezeti tagság legyen, ahol mindenki azon munkálkodik, hogy tanítványát tegyen sokakat. Egyszerűbb az, hogy ott van az egyszál lelki pásztor, nem a pásztorok ellen beszélek, én is az vagyok, úgyhogy de mégiscsak egyszerűbb az kontrollálni, jelenleg mondjuk egy muszlim kormányzatban, vagy annak idén a kommunizmusban, vagy ott van az a lelkész, na én azt figyelem, hogy az mit csinál, az ige hirdetéseit tudom ellenőrizni, stb., és akkor szépen belassítjuk a gyülekezetet. Úgyhogy ezt kinyírták elég hamar, generációk tűntek úgy el, hogy a személyes kapcsolati tanítványság eltűnt. Ami az egyik főszál, nem a kizárólagos szál, de az egyik főszál a Szentírásban a tanítványképzésre nézve. Éppen ezért felborult ez a helyzet. Úgyhogy én így szoktam röviden erre válaszolni, hogy hát most nekünk kell magunknak tanítványozókat keresni. És azt mondtam például egy fiatal embernek, aki egészen könyvelábat szemmel mondta ezt, hogy ahogy engem hallgatott, hát olyan féltékeny lett meg minden, hát ő mit csináljon? Mondtam, hogy nézzél körül a gyülekezetedben, lehet, hogy nem is a saját gyülekezetedben, hanem egy olyan biblikus, veletek kapcsolatban álló gyülekezetben, ahol látsz egy hiteles életű, általában idősebb embert, picivel idősebb, 20-as éveiben járóknál lehet, hogy 2-3 évvel idősebb, ki tudja, általában idősebb, nem mindig. akinek az élete olyan előtted, hogy szeretnél tőle tanulni, és kérdezd meg, hogy lennél-e a mentorom. Na most nagyon sokan, mivel ők sem mentek át ilyenen, mondtam, hogy generációk mentek ebben ki, azok sikító frászt kapnak ilyenkor, és elszaladnak, hogy ugyan már én ezt nem tudom, hogy hogy kell csinálni. Na akkor nektek kell megtanítani őket, hogy hogyan legyenek ők a mentoraitok. Mondjad neki a következőt, ne tessék már tömegijedni. Csak azt szeretném, hogy havonta egyszer reggelizünk együtt. Meghívom az otthonunkba reggelizni, vagy ki hogyan tudja ezt megcsinálni. Csak kérem, hogy meséljen az életéről. Keresztjén bukásairól is, ha elég bátor hozzá, majd úgyis az lesz egy idő után, meg az örömeiről, meg a győzelmeiről, mik voltak a kihívások, nehézségek, hogy haladt előre Krisztusban. Készen is vagyunk. Ez a feladat.

0: Nagyon tetszett az, hogy ugye úgy festetted fel ez az egész tanítványozást, mint ahogy régen átvették a mesterséget. Ugye egyszer csak együtt csinálják, utána már a mester nélkül csinálják, és akkor már neked is kialakul egyfajta ösztönösség, hogyan kell ezt a munkát végezni, és ugye régen is a rabbiság így adódott át, így tanultak a rabbik. Viszont, ahogy te is mondtad, ez nagyon összemosódott manapság, és nagyon kicsi a különbség a között, hogy én most csak egy hívő vagyok, vagy egy tanítvány. És hogyha ezt kicsit tudnád definiálni, vagy kicsit körvonalazni, hogy mikortól leszek én keresztényből tanítvány? Egyből megtérésemkor? Bemerítkezésemkor? Vagy mikor válik az a pont, amikor azt mondhatom én, hogy tanítvány vagyok? Akár tanítvány a Krisztusnak, akár tanítvány egy ilyen emberi kapcsolatban. Mikor válok én tanítványa?
1: Nem úgy szeretnék erre válaszolni, hogy ez bárki számára bántó legyen, vagy valaki az elméjében úgy szeparálja ezt szét, hogy mondjuk én úgy gondolkodom, vagy úgy kellene gondolkodnunk, hogy két osztály van minden gyülekezetben. Az első osztályú keresztények, akik aztán tanítványok is, meg a másodosztályok, akik nem azok. Mert igazából egy valós döntés, hitrejutás, megtérés, azáltal létrejövő újjászületés által gyakorlatilag abban a pillanatban mindenki elindul a tanítványság útján. Egy a kérdés, hogy halad-e azon tovább, vagy nem. Tehát, hogy nem szabad úgy gondolkodnunk, véletlenül se értse úgy senki félre a szavaimat, hogy én így nézek egy gyülekezetet is, hogy jaj, ott van egy tanítvány, hát az meg csak hívő ember vagy keresztény. Egyébként a valóság az végül is valahogy ilyenné válik, csak ez az osztályozás nem lenne így jó. Tanítvány a következő, a tanítvány a Biblia időkben az volt, aki szerette az ő rabbiát, bízott benne, és vele járt, követte a rabbiát. Ez volt a tanítvány. Tehát szerette a rabbiát, bízott benne, és vele járt, követte őt, és hát szabad így mondani, de a szó tiszta értelme, mondom, hogy utánozta. Tehát a dolgokat úgy akarta csinálni, ahogyan az ő mestere őt tanította. Na most nekünk a rabbink Jézus Krisztus. Tehát ő a főpásztor. Úgyhogy az éli tanítványként az életét egy gyülekezetben, aki szereti Krisztust teljes szívből, bízik Jézus Krisztusban. Ez már érezzük, hogy egy kicsit másik szint. Tehát bízni is benne, és vele járni, utána menni. És még emellé azt kell hozzátennem, hogy azért ez nem csak egy ilyen direkt Krisztus követés, hiszen Krisztus teste már nincs úgy velünk itt, mint amikor ő a Földön jár, hanem ő a gyülekezete által van itt, az a Krisztus teste, tehát embereken keresztül is követjük Krisztust. Hát emlékezzünk rá, Pál apostol számos helyen mondja, ez nem egy helyen van, számos helyen mondja azt, hogy legyetek az én követőim, miképpen én a Krisztusé. Tehát ezért fontos az nekünk, hogy nehogy az a büszkeség, vagy az a, nem is tudom, az egy ilyen rossz rajongói hozzáállás legyen bennünk, hogy én embert nem követek, én a Krisztus direktbe követem. Ez annak a paralelje, amikor valaki azt mondja, hogy jó vagyok én keresztjénnek így is, itthon is, tudok én magamnak Bibliát olvasni, meg szolgálok magamnak úrvacsorát is, én nekem gyülekezet nem kell, mert azzal csak a baj van. Hát persze, hogy van baj a gyülekezetet, én tudom, 29 évet szolgáltam végig lelkipásztorként, tehát tudom, hogy bajok is vannak a gyülekezetben. Hogy ne lenne? Mert ott már van egy másik ember, de a legnagyobb baj, hogy ott vagyok én. Tehát én is okozok problémát. Tehát van vele gond, de akkor is ez a biblikus, ez a Krisztustól kapott út, hogy szeretjük Krisztust, bízunk benne, ővele járunk, utána megyünk, de ez embereken keresztül is történik, mert ezeken az embereken, a hívő embereken keresztül van jelen Krisztus ebben a világban. Persze, hogy a Szent Lelken keresztül is, meg az igényen keresztül is. De így tudom Krisztust is követni.
0: Nagyon jó. És most térjünk egy kicsit a tanítványozóra is. Tehát az, aki engem tanítványoz, aki az én mesterem, tanítóm lehet, aki felvállalja ezt a mentori szerepet. Hogyan lehet-e készülni, illetve, hogyha én azt érzem, vagy azt veszem észre, hogy nem látok magam alatt egy másik láncemet, ugye mondtad ezt a példát a láncokkal, és azt látom, hogy oké, van, aki engem tanít, de hogy alattam nincsen senki, akkor mikortól jöhet el az a pillanat, hogy megkeresek valakit, hogy legyen az én tanítványom, illetve mi az, amire fel kell készülnöm, mi az, ami elengedhetetlen egy ilyen tanítványozói szerepben?
1: A kettő nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, hogy én hogy válok tanítványá, és hogy teszek tanítványá másokat, és van közte nyilván egy átmenet, meg van átfedés is, mert sosem szabad megszűnnünk nekünk tanítványoknak lennünk. Isten kegyelméből nekem most relatíve sok tanítványom van, ráadásul sok országban, de én ugyanúgy konzultálok nagyon-nagyon sokat, és nagyon figyelek arra, aki engem tanítványá tett. Tehát, hogy ez nem szűnik így meg soha. Hogy lehet felkészülni? Hát a felkészülés gyakorlatilag megint csak azt mondom, hogy persze, hogy kell olvasni, meg tanulni hozzá. De én nem erre a felkészülésre helyezem a hangsúlyt. Ez a része annak, amire a hangsúlyt helyezem. A hangsúlya a következő lenne, hogy engednem kell Krisztust az ő eszközein keresztül, direktben a Szent Lelken keresztül, az ő igéjén keresztül, a gyülekezeten keresztül, és engem tanítvánnyá tevő embereken keresztül engednem kell Krisztus, hogy én érett tanítvánnyá váljak. Ez nincs befejezve egyetlen ponton sem, tehát nem úgy van, hogy akkor múlt hét szerdára ez megtörtént, akkor ezen a héten hétfőn most már elkezdek én is tanítványokat képezni, tehát ez folyamatosan zajlik, de mégiscsak ez az egyetlen felkészülési lehetőség, hogy én tanítvánnyá válok. Egyébként így is szoktam megfogalmazni, hogy életünknek végső soron kettő célja van. Ebbe integrálódik bele minden. Ebben minden benne van, ami ebben nincs benne, az nem is kell. Az egyik az ő tanítványává válni, és másokat az ő tanítványává tenni. Vagy úgy is lehetne mondani, hogy megismerni őt, és megismertetni őt. És ez a kronológiai sorrend, tehát időrendi sorrend is, de ez a prioritás sorrend is, tehát a fontossági sorrend is. Első és mindenek előtt való, hogy én megismerjem őt, hogy az ő tanítványává váljak. Enélkül belevágni abba, hogy tanítványokká tegyek másokat, hát szörnyű következményekkel járna. Egyébként van egy csomó ilyen jó akaratú keresztény. Én általában nem feltételezek negatív motivációt mögötte. Lehet, hogy néha van egy kis keresztény karrierizmus, vagy bármi más, akiknek az első kérdésük az, hogy na én hogyan lehetnek nekem tanítványaim? Hogyan tudok én akkor mester lenni, vagy guru lenni? Az a baj, hogy volt egy ilyen fiatal ember is, aki ezzel jött, és én nagyon szerettem őt, és láttam még az éretlenségét, és hát nagyon, nagyon óvatosan próbáltam arra rávezetni, hogy figyelj, mint amikor megütögetsz egy fahordót, és kong, üres. Hát abból hogy veszel ki valami finom, éltető nedűt? Addig nem tudsz. Tehát amikor valaki engedi, kéri, akarja és hagyja, hogy Krisztus betöltse őt, akkor annak a természetes túlcsordulása által fog tudni tanítványokká tenni. Tehát gyakorlatilag a felkészülés az ugyanaz önmagamra engedve, mint amit majd nekem szükségeltetik tenni másokkal. Megismerni őt. Utána tudom megismertetni őt. Most hogyan tudjuk őt megismerni? Még jobbat senki nem talált ki erre, mint hogy a lelki gyakorlatokat végezzük. Ebből a legismertebb nyilván a Biblia olvasás, aztán szoktuk még emlegetni az imádkozást, azáltal is ismerem Krisztust, aztán valaki még eljut a böjtig is, de egyébként ennél sokkal több van. Tehát az egyedül létbe vonulástól kezdve rengeteg olyan dolog van a lelki gyakorlatok, amelyek által behelyezem magam Istennek az erőterébe, és ezek által ismerem őt meg jobban. Ezek által. És ahogyan ezekben járok, és egyre jobban megismerem őt, akkor tényleg egy ilyen természetes igény lesz arra, hogy most már teli van a szív, olyan jó lenne ezt már valakivel megosztani. Nem csak itt magamat hizlalni, hanem olyan jó lenne másnak is átadni ebből. Hát gondoljunk bele, a tanítványképzés azért olyan, mint szülőnek lenni, hogy akkor jó gyermeket vállalni valakinek, házasodni, gyermeket vállalni, mikor azt látja, hogy még nem tökéletes ő, és jaj, de mennyit fog még tanulni az életbe, de arra már érett, hogy elkezdjen egy kis csecsemővel foglalkozni, és van egy ilyen vágya, hogy de jó lenne, a sok szeretetet, meg mindenem, amin van, megosztani valakivel, aki az én gyermekem. Ez a tanítványképzésnek a szíve igazából.

0: Meg én azt is észrevettem, de javíts ki, hogyha nem így van, hogy mikor már valaki elkezd tanítványt nevelni, akkor ott kell legyen benne ez a lelki békesség.
1: Amikor ezt megérti valaki, és megtanulja, hogy mi a bűnrendezésnek az útja, megjegyzem megint zárójelben, az egyik legismertebb és legfontosabb lelki gyakorlat, a bűnvallás. Az egy lelki gyakorlat, ugyanolyan, mint az imádság, mint a dicsőítés, mint a bibliaolvasás, vagy a böjt, vagy ilyesmi. Ha már ezt említetted. Aki ezt egyszerűen megérti, és elfogadja Istentől, hogy a bűnöket nekünk folyamatosan rendezni kell az életünkbe. Mert ha máshogy nem, akkor gondolattal, igaz? De lehet, hogy szóval, lehet, hogy cselekedettel, vagy éppen azzal, hogy nem tesszük meg, amit kellett volna, azért elkövetünk bűnöket. Aki ezt megérti, hogy ennek mi a módja, hogy felismerem a bűnömet, hogy beismerem a bűnömet, hogy bűnbánatra indít a Szentlélek, hogy megvallom a bűnömet, akkor megkapom a bűnbocsánatot Istentől, és utána elhagyom azt a bűnt. Ezt megérti valaki ennek a folyamatát, gyakorolja az életében, átveszi, hát akkor most ezt kell mondanom ilyen szekventáltan, hogy hát akkor ebben ő már például tud tanítványokat képezni. És akkor egyre több ilyen dologban elkezdünk járni Krisztussal, Krisztus után, az ügyéje szerint, és hát van az a pont, újra mondom, nem úgy van ez, hogy amikor 100%-ig tökéletes valaki, mert akkor halálunkig se kezdenénk el. A Krisztus ama napjára leszünk éppen olyan készek, amilyen késznek ő bennünket a mennyek országában be tud fogadni, de itt a földi életünk során 100%-osak nem leszünk. De mégiscsak van az a pont, amikor valakinek az az érettsége már megvan, hogy ő ezekben jár őszintén, igaz, tiszta, szép motivációból, és akkor van ez a belső igénye, hát ez igazából a Szentlélek indítására van, hogy ezt olyan jól lenne átadni másoknak, mert nem mindenki tudja, hogy a bűneit hogy kell rendezni. Hát azt hiszi például, hogy automatikusan, hogy ő keresztény, szóval valamit vétkezett, hát akkor Krisztus ott ül az atya jobbján, az biztos szolgálatba helyezi magát, mint egy civil ruhás rendőr a villamoson, aki lát valami bajt. És akkor majd ezt megoldja. De ezt nem mondja az ige sehol. Azt mondja, hogy igen, ő ott van közbenjáróként, de hát az ige azt tanítja az újszövetségi, az ó és újszövetségi szentírás, hogy át kell mennünk ezen a bűnrendezési folyamaton. Na ez például kimondottan egy tanítványnevelési kérdés, hogy ezt átadjuk. Nem csak elmondjuk. Fontos, hogy elmondjuk a szószékről. Nekem nagyon fontos műfajom, ha szabad ezt mondani, szolgálatom, a szószéki ige hirdetés, a gyülekezeti szinten már történik ebben a tanítványnevelés. De amikor ezt látja az életemen, az én tanítványom, hogy én ezen most átmegyek, és utána beszélgetünk róla nyíltan, és így tanuljuk meg, és így tudom átadni, hát akkor ott esély van arra, hogy érett tanítványok kerüljenek felnevelésre.
0: Mondtad azt kicsivel korábban, hogy ez főleg az iszlám országokban arra figyelnek oda, hogy ne történjen meg a tanítványozás. Illetve biztos láttál te is példát arra, hogy ha a tanítványozás nem működött, akkor kihalt egy-egy gyülekezet, vagy legalábbis nem volt meg az ébredés, nem volt meg az egészséges gyülekezeti élet, ami ott kéne legyen. Hogyha tudnál arról mesélni, hogy miért veszélyes az, hogyha nem végzük ezt a tanítványozást, illetve miért ódkodnak manapság ennyire ettől a fiatalok, akár fiatal keresztények, friss keresztények, és hogy milyen kihívásokat jelent az, hogy a tanítványságot gyakoroljuk. Tehát miért nem szeretnek belemenni ebbe a tanítványságba a gyülekezetek? Miért nem jelenti ezt? Miért nem gondolják azt, hogy én gyülekezet vagyok, nekem muszáj végeznem a tanítványozást?
1: Hát nem hosszú ideig, de csak egy percig egy kicsit egyház történelmezzünk, jó? Egy kicsit vissza kell nyúlni az egyházatyák korához, ahol nagyon sok minden jó dolog történt. Például hitvallási letisztulások és sok-sok minden, amelyek kellettek, azonban el kell mondani, hogy az egyházatyák korában alakult ki néhány olyan rendszer, ami belassította a gyülekezetet. Azért ezt a kifejezést használom, mert azt nem lehet mondani, hogy teljesen tönkretette a gyülekezetet, a keresztény egyházat, azt nem lehet mondani, hogy megölte, azt lehet mondani, hogy lelassította. Elkezdett kialakulni az a rendszer, hogy most ilyen kortárs módon mondom, hogy a profik dolga a misszió. Profik abban az értelemben, hogy ők erre komoly tanítást kaptak, elméleti értelemben is, papírjuk van róla, és ráadásul az ő hivatalukhoz kötötte, elkezdte kötni a kereszténység a misszió végzését, és ebben kiemelten az érett tanítványoknak a képzését. Tehát az ige hirdetés az elkezdett a szószékhez kötődni. Már nem lehetett az igét bárkinek mondani, vagy ha lehetett is szabály szerint, de úgy az emberek egyre inkább kezdtek így gondolkodni, hogy majd a püspök megmondja, majd a helyi lelkész elmondja, hirdeti, ő az, aki evangelizál, ő az, aki tanítványokat képez, ő az, aki csinálja az egészet, mi ott vagyunk és adakozunk. Mondjuk még imádkozhatunk is érte. De ettől kezdett belassulni utána a gyülekezet, mert az egyének, akik viszont találkoznak a világban a rájuk bízott emberekkel, igaz? A rokonaikkal, a munkatársaikkal, a iskolában az osztálytársaikkal, a szomszédokkal, szóval mindenkivel. Azokkal mi találkozunk, nem a püspök, vagy nem a pásztor. A pásztor a maga kis körébe, mert ő egy egyén is, tehát a maga kis körébe találkozik még az ő embereivel. De a gyülekezeti tagok a rájuk bízott emberekkel nagyjából semmit nem kezdtek csinálni, hanem azt mondták, hogy az egyetlen dolgunk, hogy akkor beráncigáljuk őket a templomba, majd ott őket tanítványá teszik. Na de a tanítványá tételnek, a tanítványnevelésnek csak egy pici százaléka tud megvalósulni azáltal, hogy hallgatok igehirdetést. Az egy nagyon fontos szelete, újra mondom, ne, hogy valaki úgy értelmez a szavaimat, hogy az nem a tanítványképzés érdeke, dehogy nem. Egy biblia óra? Még inkább, mert az már megint egy kicsit személyesen. De egy szószék igehirdetés. Az gyülekezeti szinten történő tanítványképzés. Hát, ha tényleg ez a célja? Ha ez is benne van, ott van a fontos célok között. Hogy érett tanítványok kerüljenek képzésre. Megjegyzem, nem minden pásztornak ez a célja, és nem minden igehirdetés munkája ezt. De az igehirdetésnek is szintén ez lenne a célja, hogy munkája ezt. De ez nem elég, mert nem elég személyes. Éppen ezért megújulás, vagy, ez nagyon erős szó, nagyon kell vigyázni vele, ugye, hogy ébredés, jelentős növekedés, küldetésbetöltés, misszió, azokban a gyülekezetekben tud létrejönni, és ott is csak a Szentlélek által ezt pontosan tudjuk, tehát nem emberi csinálmány ez, de mégiscsak ott, ahol erre érett tanítványok vannak. Úgyhogy ezt nem lehet kihagyni. Tehát a bátorításom az mindenképp ez, hogy mindenkinek nyíljon ki a szeme erre, aki ebben nem volt. Két oknál fogva, az egyik ok, hogy a nagy missziói parancsban, Máté 28-ban, Krisztus azt mondja, hogy ez a dolgunk. Menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Tehát ez a missziói parancs. Nem az a missziói parancs, hogy merítsétek be őket, az benne van egy módhatározóként. Azt mondja, hogy bemerítve, megkeresztelve őket. Nem az, hogy tanítsuk az embereket, az is egy módhatározó benne, meg kell nézni, prezent aorisztos szerepel ott a görög nyelvben, tehát tanítva őket. Hogyan tegyek tanítványát? Úgy, hogy elmenve azért, tehát el kell menni, vagy ahogyan megyek, járok, kelek az életbe azáltal, aztán megkeresztelve, hitvalló keresztséggel, bemerítve, meg tanítva, ezek módhatározók, de egy parancs van. Egyetlen egy felszólító mód van, egyetlen egy imperatívus van ott a Bibliában, hogy tegyetek tanítványát. Tehát ezért már nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki ebbe bekapcsolódjon, de ez minden hívőnek adatik. És ez a parancs. Ez a parancs. Ebbe kell illeszkedjen minden elhívásnak és dolognak. Ezért plántálunk gyülekezetet. Ezért megyünk föl a szószékre és hirdetjük az igét. Ezért megyünk lelki gondozni, hogy az az ember Krisztus elkötelezett tanítványaként élhessen tovább. Helyreálljon, hogyha megsérült, jobban szeresse Krisztust, bízzon Krisztusba, és kövesse Krisztust, járjon ő vele. A másik ok pedig, hogy egyszerűen az a szeretet, ami bennünk van, annak ez a legfontosabb kiáradása, nem csak az, hogy karitatíve megsegítünk valakit. Ez egy fontos dolog, nagyon fontos, tehát én is igyekszem ezen mindig, amikor megyek a nehézségektől sújtott országokba, mindig vannak, én nem is tudom, ilyen a semmiből előjönnek gyülekezetek. Egyébként Erdélyből szoktak jelentkezni gyülekezetek nagyon sokszor Magyarországról, hogy te halljuk, hogy megint mész olyanok közé, ahol ha 500 dollárt adunk, abból fél évig fog szolgálni egy lelkipásztor, és be tudja járni, gyalog azt a környéket, és meg tud élni, meg ilyenek. Tehát meg kell segíteni az embereket. De nem ez a legnagyobb szeretet kiáradás, hanem az, hogy én azt szeretném, hogy az a másik, aki ott van körülöttem, az haladjon előre a Krisztus szeretésében, abban, hogy ő benne jobban bízzon, és hogy ő vele járjon. Tehát ezért érdemes, hát ezek alapmotivációk arra, hogy ezt a szolgálatot, ezt fel kell vállalni, mert Krisztus erre hívott el minden egyesünket.
0: Tehát ugye megemlítetted, hogy mennyire fontos ebbe, mennyire fontos szerepet játszik ugye a pásztor, a prédikálások, illetve maga az egész közösség, gyülekezet közösségi tér, amiben részt veszünk, és keresztényként részt kell vennünk. Viszont, hogyha most kicsit tudnál szólni azokhoz, a pásztorokhoz, gyülekezetvezetőkhöz, elöljárókhoz, szolgálattevőkhöz, akik bizonyos gyülekezeteknek az elöljárásában részt vesznek, hogy mit kell tenniük nekik azért, vagy rendes tagoknak, hogy a gyülekezet egy érett tanítványnevelő gyár legyen, hogy így mondjam, vagy hogy részt vegyen benne a tanítványnevelésben. Mit kell tegyünk azért tehát, hogy mi, mint gyülekezet, tudjuk helyesen végezni a tanítványnevelést. Hogyha elmész egy ilyen felkészítésre, akkor mi az, amit mindenféleképp mondasz így a gyülekezetnek, hogy erre figyeljetek oda, és hogy ez megtörténik, akkor tudtok majd tanítványokat nevelni.
1: Hát először is én kizárólag csak azokhoz tudok, és szeretnék szólni, akik tényleg szeretnék ezt megérteni, és szeretnének ebbe bekapcsolódni, mert semmi se jog alapom, se egyébként hatásom nincs azokra, akik nem gondolják ezt a dolguknak, és azt szerint a régi alapelv szerint vezetik a gyülekezetüket, hogy jó ezt így lefedni, jó ezt így leburkolni, én tanítok mindig, mindenkinek mindent, ez a biztos mód. Óvjuk, védjük itt a dolgokat, és akkor a mi pozíciónk is stabil ebben, mindenki fölnéz ránk, és akkor szépen megy minden tovább. Tehát ezeket nem tudom, nem is tudnám megszólítani, meg azt mondják, hogy ki ez az ember, aki itt mond valamit. De aki felismeri ennek a létjogosultságát, Krisztustól való voltát, azoknak azt a biztatást szeretném mondani, hogy ez az egyetlen egészséges módja annak, hogy életszerű gyülekezeteket neveljünk. Ne olyan gyülekezeteket, ahol a gyülekezet így manuálba van kapcsolva. És mindenben tőlünk függ. Ez nagyon hízelgő szokott lenni, nem? Ez a szervezeteknél ezt úgy szokták emlegetni, hogy ezt a flat structure-t, ezt a lapos struktúrát építjük, hogy itt van a pásztor, azt minden egyes ember ő hozzá kapcsolódik. Minden egyes ember őtőle vesz mindent. Nekem egyébként meggyőződésem, hogy a pásztortól érdemes a látást elvenni, hogyha ő kiimádkozta azt Istentől, és így tovább. De nem úgy működik, hogy mindenben személyesen a pásztortól kell függeni. És hogyha nincs ideje engem meglátogatni 2 évig, mert akkora a gyülekezet, vagy ilyesmi, akkor itt leáll az egész élet. Hanem én arra biztatnám a pásztorokat is, meg minden vezetőt, aki az egyházban, magas szinten, vagy egy helyi gyülekezetben, vagy valamilyen szervezetben van, hogy legyen bátor, és tegyen egy bátor lépést erre a pálapostoli módra, vagy ennek az irányában. Timóteushoz jött 2. levél, 2. rész, 2. verse, könnyű megjegyezni, 2 Timóteus 2:2. Azt mondja, hogy amit én Pál rád bízok, kedves Timóteus, te azt bízd olyanokra, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Ha ezt felrajzolnánk, akkor 4 generációnyi keresztényt látnánk csak ebben az egy versben, de egyébként határtalan számút. Ott van Pál, aki mint tanítvány nevelő azt mondja, hogy én neveltem tanítványokat, mint Timóteus, de hát voltak neki mások is, de egy ne álljon már meg. Hát én meg fogok halni. Hát én fel fogok áldoztatni Krisztus ügyért. Hanem történjen az, hogy amit én átadtam neked, Timóteus, te add tovább. Te is neveljél tanítványokat, ráadásul úgy, hogy elmondod már te is a tanítványoknak, hogy ők se állnak meg, ne álljanak ott meg, hogy ők tanítványjá váltak, hanem ők is adják azt tovább olyanoknak, akik mások tanítására alkalmasak lesznek. Na ez az a bizonyos tanítványsági láncolat, amiről beszélek. Úgyhogy amit el lehet kezdeni, 2 dolgot kell elkezdenie, szükséges, inkább így mondom, mert ez az Istentől való szükségesség nem egy én tőlem, vagy nem tudom, kitől jövő kényszer, hogy kell. Egy szükségesség, hogy a gyülekezet minden tevékenységét szükséges beállítani az érett tanítványok nevelése érdekében. Tehát látszólag nem lesz semmi változás, ő ugyanúgy fog igét hirdetni hétről hétre, mint eddig. Ugyanúgy tart bibliaórát, mint eddig. Ugyanúgy szerveznek gyülekezeti, közösségi alkalmakat, tábort, kirándulást, stb. Csak egy gondolattal a fejben, hogy itt nem az a cél, hogy önmagában és csak ilyen leegyszerűsített módon én, mint pásztor, etessek itt mindenkit, és ez így menjen örökké, hanem mindent be kell forgatni annak az irányába, hogy ez érett tanítványokat fog-e eredményezni. Úgyhogy amikor én is Szentlélektől vezetést veszek, és felkészülök egy ige hirdetésre, vagy bármi másra, nyilván imádkozok, én szó szerint a térdeimen szoktam az üzenetet elkérni az Úrtól, megkapom, akkor megértem, dolgozok rajta, hogy is lesz az üzenet, Az egyik nagyon fontos szűrő, amin mindig átengedem ezt, hogy na ez most érett tanítványokat nevel? Ez az ige hirdetés? Mondjuk egy gyülekezeti táborról beszélünk, tehát mondjuk nem egy gyerektáborról, vagy evangelizációs táborról, ahonnan idegenek jönnek, ott is van átfedés, de most nem tudok mindenre kitérni egy rövid műsorban. Mondjuk a saját gyülekezeti tagságnak szervezünk egy tábort, akkor ezen a nagyon fontos szűrőn biztos átereztem ezt. Hogy ez most segíti az én tagságomat, aki oda eljön ebben a két dologban, megismerni őt, és megismertetni őt másokkal, Krisztus tanítványává válni, és másokat tanítványá tenni. Ez az alapkérdés, mert a missziói parancs az ezt az egy imperatívus felszólító módot tartalmazza, hogy tegyél tanítványá. Hát ezért ez egy nagyon fontos szűrő. És ez az egyik, hogy akkor ebbe be kell állítani minden tevékenységet. A másik pedig, hogy kikerülhetetlen lesz a személyes kapcsolati tanítványság is. Sem. Azt se lehet kikerülni. Tehát amellett, hogy a gyülekezet összességét tanítványá tevő, nevelő tevékenységek zajlanak, ilyenek lesznek majd az igehirdetések is már, nem csak annyi, hogy nagyszerű igehirdetést mondtam valamiről, és akkor egy ilyen jó lelkesítő beszéd volt, nagyon szép is volt, meg biblikus is volt, hazamegy mindenki, de nem történik semmi az életükben, nem, hanem beállítom ezt is, annak érdekében, hogy érettebb tanítványok legyenek, akik ezt most végig hallgatták, és van vele nekik feladatuk, amellett a személyes kapcsolati tanítványság, tehát nem fog tudni érett tanítványokat nevelni az a lelkipásztor, vagy misszióvezető, vagy ifjúsági vezető, mert ez minden szinten igaz, aki nem csinálja azt, hogy önmaga néhányakat az Isten kijelölése útján elhív arra, hogy na gyertek, kapcsolódjatok bele egy személyes kapcsolati tanítványképzésbe, és amin átvezetve őket, utána kiküldi őket, hogy na, ti ugyanezt csináljátok meg a ti rátok bízottakkal, ráadásul oly módon, hogy már elmondjátok nekik is, hogy majd ők is ezt fogják tovább csinálni az ő rájuk bízottakkal. Tehát ezzel a kétsülű puskával lehet ezt a vadat vadászni.
0: József, nagyon szépen köszönjük, hogy bevezettél minket a tanítványságba, és festettél előttünk egy képet, hogy hogyan kéne ez kinézzen itt a 21. században. Kívánunk további sok áldást a munkádra, és köszönjük, hogy megosztottad velünk a tapasztalataidat. Nektek megköszönjük, hogy velünk voltatok, és a jövő héten találkozunk. Sziasztok!
2: Szia! Isten áldjon!

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhít a címe az Úr lényének visszatükröződése. A mai ige 17. Zsoltár 15. vers. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Gondolatok az ígéről. A világ fiait a földi javak gazdagítják és boldogítják. Ezeket hagyják örökül gyermekeiknek is. A hívőknek azonban másféle kincseik vannak. Mi nem e világ gazdagsága után törekszünk, hanem magasabbra és távolabbra nézünk. A mi gazdagságunk kettős. Itt örvendezhetünk Isten jelenlétének, odaát pedig hasonlóak leszünk majd ő hozzá. Itt mint igazak nézhetünk Istenre, mert Krisztus Jézusban megigazultunk. Milyen nagy öröm a kiengesztelődött Úrra tekinteni. Isten dicsősége, ahogyan az Krisztus arcán tükröződik, valóságos földi mennyországot varázsol körénk, és ebben van eljövendő mennyországunk ígérete is. De nem elég csupán nézni. Át is kell formálódnunk annak a képére, akire tekintünk. Ha reggel fölébredünk, eszméljünk rá, hogy Urunk szépségeit kell visszatükröznünk. Ha hittel tekintünk Istenre, annak átalakító hatása lesz önmagunkra nézve is. Jézus Krisztus ábrázata mélyen belevésődik a szívünkbe, és az ő lénye átformálja a szívünket. Ez a legnagyobb öröm, meglátni Istent és hozzá hasonlóvá válni. Mi többet kívánhatnánk még, hogy Dávid vallástétele a Szentlélek által ígéretté válik számunkra. Hiszek benne, és várom beteljesülését. Uram, teljesíts be azt rajtam is. Amen. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. 6. Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek. Szeretettel várnak

0: és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Az időjárásról. Ragyogó napok. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül nyugatira fordul a szél, és 21-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítjük felvételről. Igét hirdet Szigeti Jenő lelkész.

0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a tisztelt gyülekezetet, kedves vendégeinket, kedves testvéreinket. Szombat délelőtti Isten tiszteletünk kezdeteként
1: énekeljük el a 153-as számú ének mindhárom versét.

Most együttesen dicsérjük imádságban Istenünket. Teremtő, szerető, megváltó Istenünk, aki teremtetted ezt a földet, a világ mindenséget, és aki megalkottál bennünket is, embereket, és aki fenntartod ezt a világ mindenséget, és benne a mi életünket is, hálánkat és köszönetünket jöttünk eléd hozni, és újra megköszönni azt, amit tettél értünk. Köszönjük ezt a szent szombatnapot, és köszönjük, hogy most itt lehetünk, és a teremtésről hallhatunk, amit te üzensz nékünk. Köszönjük, hogy te vagy a teremtő, a fenntartó, és te teremtetted a mi életünket is újjá, a te fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük ezt nékünk, és azt kérjük, hogy légy és maradj velünk életünk minden pillanatában, és kísérj el minket életünk végéig ezen a földi úton, hogy ott találkozhassunk majd abban az országban, amit te készítesz mindazoknak, akik téged szeretnek és fiadat elfogadják megváltójuknak. Ezt kérjük és köszönjük, hogy te ezt megcselekszed. Fiadért, Jézus Krisztusért, az ő szent nevében fordultunk hozzád. Amen.

Erdélyi László verse. Valamit szeretnék elmondani. Azt, amit még nem mondott el senki. Valami nagyon-nagyon fontosat, csak nem találok hozzá szavakat. Valamit szeretnék elmondani, csak azt nem tudom, kinek mondjam el. Ki az, aki kész meghallgatni szóm, hogy ne legyen farahány borsó. Valamit szeretnék elmondani, amitől jobb lenne ez a világ, és jobbak lennének az emberek, és mindenki jól érezné magát. Valamit szeretnék elmondani, emberek, testvéreim, barátaim, segítsetek a szót megtalálni, hogy együtt tudjunk örvendezni. Valamit szeretnék elmondani, de nem találok halló füleket. Ezért hát hangosan kiáltok, hadd hallja meg az egész világ. Valamit szeretnék elmondani, azt, amit egyedül nem tudok. Gyertek, segítsetek, kiáltsuk együtt, és dobbanjon együtt a szívünk. Valamit szeretnék elmondani, valaki szeretne hozzánk szólni, onnan, a magas mennyekből. Ideje volna végre meghallgatni. Valami történik most a mennyben. Valaki könyörög érted és értem. Kihullott vére, váltságod bére. Kimondott szava, ítéleted. Ezt szeretném elmondani régen, hogy hallgassuk meg végre az Isten. Mert nem az a fontos, amit mi mondunk, hanem az, amit ő szeretne egyszer neked és nekem elmondani, ha egyszer odafigyelnénk rá.

A Krisztus utáni 30-as évek közepén egy rabbi növendék öldökléstől lihegve ment a Damaszkuszi úton. Ha ennyit mondok, minden bibliaolvasó ember kitalálja, hogy Pálról van szó, akkor még Saulusról. Saulus Jézussal találkozik az úton. Fény ragyogja körül, ez a határozott ember a porba omlik, kézenfogva vezetik be Damaszkuszba, és a porba két kérdést kérdez meg. Ki vagy te, Uram, és mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Ezt a két kérdést úgy is lehetne megfogalmazni, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda az ember. A Biblia csak erről a két kérdésről beszél. Mai alkalommal a teremtésről beszélünk, mert eddig már beszéltünk a kinyilatkoztatásról, ami nem más, mint hogy Isten belép a téri idői világba, és ott elkezd cselekedni, szólni. Beszéltünk a Szent Háromságról, az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Most megtesszük a következő lépést. Az emberről kell beszélni, de az emberről nem lehet Isten nélkül egy szót se szólni, mivel az ember az Isten képe és hasonlatossága. Az ember életének az elején ott áll az Isten, és a mi hitünk szerint a mi életünk végén is ott áll az Isten. Isten közben vagyunk. Isten az elődünk, Isten fia Jézus az, aki hív, hogy ővel álljunk meg az utolsó napon az Isten színe előtt. Éppen ezért beszélni kell a Biblia első tanításáról, a teremtésről. Ha valaki önök közül megkérdezi tőlem, hogy hogyan történt a teremtés, akkor azt kell mondanom, hogy nem tudom. Azt kérdezi, hogy mikor történt, és történelmileg hogy volt ez a teremtés, erre is azt kell mondani, hogy nem tudom. Ez a becsületes válasz. A teremtés mégis egy alapvető dolog, mert a teremtés nem a hogyant mondja el, hanem a teremtés, mivel a Biblia nem természettudományos kézikönyv, nem történelemkönyv, az Isten kinyilatkoztatása. A kinyilatkoztatás pedig a lényeget mondja el. A kinyilatkoztatásnál mindig két kérdést kell megkérdezni. Az első kérdés az úgy szól, hogy akkor, amikor megszólalt az Isten, hogyan értették meg az emberek az Isten szavát, mit mondott akkor Isten? Hogyha valaki csak ennyit kérdez meg, sohasem fogja érteni a Szentírást. A Szentírásnak pontosan az az értelme, hogy nem csak az akkort, a régi kort mondja el a Szentírás, hanem miközben elmondja, hogy régen mit mondott az Isten, nekünk újra és újra fel kell fedezni azt, hogy ez a régi szó ma mit jelent. Már Luther Márton is azt mondta, hogy a prédikáció az az akkor és a most feszültségében él. És ez így van minden bibliai igazsággal. Mielőtt a teremtés történetre térnénk, még egy dolgot meg kell említeni. És ez is egy nagyon fontos dolog. Ez pedig a következő. A Biblia egy nagyon különös könyv. Lényegében nem egy könyv, hanem irodalom, ezt lehetne mondani. Méghozzá nem is egy nyelv irodalma, hiszen ugye a Bibliának az Ószövetségi része nagy részt héberül íródott, kisebb része arámul is íródott, vannak arám könyvek benne, arám szakaszok vannak a Bibliában. Az Újszövetségi rész pedig egy egészen más nyelven, görög nyelven, az első század beszélt görög nyelvén íródott könyv. Mégis ez a Biblia, és erről beszéltünk, mint Isten kinyilatkoztatása, egy tökéletes egységet alkot. Méghozzá úgy, hogy kezdődik ez a Biblia egy látomással, ez a teremtés történet, ami nem más, mint látomás a múltról, és befejeződik egy látomással, a Jelenések könyvével, ami nem más, mint látomás a jövőről. E között a két látomás között feszül a Biblia egész tanítása. Látomás a múltról, és látomás a jövőről. Mindkét látomásnak viszont Isten a szíve. Ha ezt nem látjuk, akkor beleakadunk mindig a korabeli embernek elmondott szavak héjába. Nagyon sokszor vannak emberek, akik képtelenek megérteni azt,
hogy amikor beszélünk, akkor lényegében szimbólumokat mondunk mindig. Amikor azt mondom, hogy ajtó szárny, akkor nem azt jelenti, hogy az ajtó egy madár, aki repül. Azt mondom, hogy felszállok a villamosra, akkor nem a szárnyamat használom, mert sajnos nincsen, hanem képekbe beszélünk. Még a betűk is képekre mennek vissza. Például az M betű azért hullámzik így, mert ugye a latin betűket használunk, a mare az a tengert jelentette, és az M betű így szépen hullámzott. Az én koromban még úgy tanultunk, hogy mutogattunk, ugye alma, mutogattuk a dolgokat, és ez egy nagyon jó módszer volt. Tudnilik, a gyerekbe beleivódott az, hogy minden képszerű. És ezt azért kell látni a teremtés történetnél, mert gondoljuk el, hogyha Isten természettudományos nyelven kezdett volna beszélni a teremtés történetéről, ma se értenénk, meg régen se értették volna, tehát érthetetlen valami szöveg lenne, aminek a megfejtésén megint nagyfejű tudósok dolgoznának, és akkor se értenék meg. Milyen jó az, hogy egy nagyon egyszerű nyelven elmondja a Biblia a teremtés történetet, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Éppen ezért nagyon időszerű, hogy elolvassunk egy alapvető kijelentését az Új Szövetségnek, amit a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 3. versében találunk a következőképpen. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Ez egy nagyon fontos ige. Isten világokat alkotott. Hogy? Hogy szava nyomán a nem láthatóból előállt a látható. És ezt egyedül csak a hit magyarázza. A hit az nem elhívés a Bibliában. A hit a Bibliában, erről is többször volt szó, nem más, mint bizalom az alkotóban. Az alkotó nem mondja el, hogy hogyan történt a teremtés, de azt elmondja, hogy ennek a teremtésnek a mi szempontunkból, emberek szempontjából mi a lényege, mi a jelentősége. Megszólította az ókori embert. A teremtés történet egy nagyon régi története a Bibliának. Az ókori embernek volt egy világképe, ahogyan ő megismerte a világot. Isten nem nyilatkoztatott ki világképet. Az ókori embernek volt egy alapvető gondolkodása, és ennek a gondolkodásnak a nyelvén Isten elmondja a lényeget. És az a különös, hogy ez a lényeg ma is a lényeg. Az a különös, hogy a mai embernek sem az a nagy dolga, hogy hogyan történt a teremtés, ezt úgyse értenénk, mert Isten végtelen, én véges vagyok, erről is sokat beszéltünk eddig, hanem az a lényege a mai ember egész életének, hogy mi is az értelme az életemnek. És ehhez egy alapvető fogódzó. Úgy is lehetne mondani, ez az alapkő, a szegletkő, amire felépül az egész bibliai kinyilatkoztatás, ez a teremtés történet. Nézzük ezt a teremtés történetet röviden. Az ókori ember először, ahol létrejöttek a kultúrák, a folyammenti kultúrákról tudunk elsőként, ahol lényegében három dolog volt az, ami meghatározta ezeknek az embereknek az életét. Folyammenti kultúrákban történt először az, hogy többet tudott az ember termelni, mint amit elfogyasztott. Éppen ezért differenciálódott az egész élet, a társadalom, a gondolkodás, létrejöttek a tudományok, a művészetek, és így tovább. Ezért a folyammenti kultúrákban érdekes módon Indiától az Eufráteszig a filozófusok, a tudós emberek három alapvető elemet ismertek. A negyedik elemet a görögök tették hozzá, ez a tűz volt. Ennek más oka van, erre most nem térek ki. Ezekben a meleg éghajlatú országokban a tűz nem volt olyan nagyon nagy dolog, mint mondjuk az ordabb klímájú európai társadalomban, ahol a tűz egy nagyon fontos pótlék volt. Melyik ez a három elem? Az első a fény. Fény nélkül nincsen élet. Ha nem süt neki a nap, ezt tudja az ókori ember is, akkor nem nő a növény, nem hoz gyümölcsöt, és éhen halunk. A másik elengedhetetlen feltétel, ez a víz. Víz nélkül nincsen növény, nincsen élet.
A harmadik elengedhetetlen feltétel a föld. Erre a három dologra vezette vissza az ókori ember azt, amit úgy hívunk, hogy lét. A létezést. De az ókori ember is átélte azt, amit mi fokozottan átélünk, hogy a világban nem mindig úgy vannak a dolgok, ahogy jó lenne. A világban sokszor tapasztalunk olyant, hogy pusztát és kietlent. Nagyon érdekes, hogy a teremtés történet elején ezt a két szót, hogy puszta és kietlen volt a föld, mielőtt Isten elkezdett volna teremteni, ott találjuk. Héberül is mondom a két szót, a tohu és a bohu. Közben van egy és, a va. Tohu, va, bohu szoktuk mondani. A tohu, va, bohu az összevisszaságot jelent. De ez a tohu és a bohu, a tohu az első része ennek, az azt jelenti, hogy valami elválasztatlan. Olyan, mintha gondoljuk el, hogy a mákot összekeverem a dióval, a lencsével, a borsóval, stb., és van egy ilyen összevisszaság. Gondoljuk el, hogy mondjuk van egy háziasszony, aki gondosan zacskóba őrzi ezeket a növényeket, illetve a borsót, a babot, a lencsét, a mákot, és ki tudja még milyen szemes dolgot, és egy hirtelen mozdulattal mindent mondjuk összeöntenek egy edénybe. Mit kell ilyenkor csinálni? Hogy lehet rendet csinálni? Szét kell választani a dolgokat. Ez ide tartozik, ez ide tartozik, ez ide tartozik, ez ide tartozik. Igen ám, mikor ez a szétválasztás megtörtént, akkor rájön az ember, hogy hiányok vannak, üresség van. A bohu az pontosan azt jelenti, hogy üresség, betöltetlenség. Tehát összevisszaság és betöltetlenség. Most tessék nézni, hogy Isten hogy mondta el a teremtés történetet. Most már mindent tudunk. Menjünk rajta sorba a teremtés történet 7 napján. Az első 3 nap az Isten elválaszt. Az első nap elválaszt a világosságot a sötétségtől, a második nap a fenti vizeket a lenti vizektől, erről majd mondok néhány mondatot rögtön, a harmadik nap pedig elválaszta a szárazföldet a víztől, a tengertől. Pontosan követi a teremtés történet az ókori ember világképét, így érti az ókori ember. 3 elem, fény elválasztása, víz elválasztása, föld elválasztása a víztől. És megteremti a növényzetet. Nagyon érdekes, az ókori bibliai kor embere a növényt azt nem tartotta élő lénynek, ezért sohasem az élő lényekre jellemző névmásokat használja vele kapcsolatban, hanem élettelen dolognak tekinti. De mi történik a második 3 nap? Megint visszamegyünk a fényhez. A 4. nap Isten megteremti a világító testeket. Tehát tartalommal tölti meg a nappalt és az éjszakát. Mi történik az 5. nap? A 2. elem ugye a víz. Isten benépesíti az eget, és itt állok meg egy pillanatra, az ókori ember az úgy gondolta, hogy a világ az úgy néz ki, hogy körbefogja a földet a tenger, a föld az oszlopokon áll, ezek a hegyek gyökerei, és a föld fölött ott van a rák íja, amit égboltozatnak fordítunk, ami egy szilárd átlátszó valami, amin vannak ablakok, ezek az egek csatornái, így fordítja például a vízözön történetében, és fönt is vannak vizek, mert hát onnan esik az eső, így gondolt el az ókori ember. Na, a mai természettudományos gondolkodású ember azt mondja, hogy milyen primitív dolog. Nem hiszem, hogy mi sokkal modernebbek vagyunk, mert az eső titkát ma se tudjuk. Miért nem esik az eső, vagy miért esik az eső, utána magyarázkodunk, így is, úgy is, amúgy is. Vagy még a föld alakját sem nagyon tudjuk. Van egy ilyen buta meghatározás, a földrajzosokat szoktam vele bosszantani, mert azt mondják, a föld az geoid alakú. A geoid az azt jelenti, hogy föld. Tehát a föld az föld alakú. Ez egy nagyon jó meghatározás, hogy Szigeti Jenő az, aki Szigeti Jenő. De nem tetszenek megtudni semmit róla. Ugyanígy vagyunk a földdel is. Most ebben a világképben gondolkodik az Isten. És azt mondja, hogy most nem az a lényeg ám, hogy ti tudjátok, hogy hogy esik az eső. Azt majd a tudósok próbálják kutatni, meg sok mindenre rájönnek, a teljes igazságra úgyse, de hát ez az embernek a dolga.
az üzenete milyennek? És erre rögtön rátérek, erre az üzenetre. De nézzük először a hatodik napot. Ott meg a földnek a benépesítéséről van szó, igaz? Az összes földi állatnak és benne az embernek a megteremtéséről van szó. Tehát az első három nap az elválasztás, a második három nap a benépesítés napja. Ez egy nagyon egyszerű történet. Igen, ám csak ebben van néhány, hogy így mondjam, szellemi atombomba, ami túlmutat az ókori ember világképén. Mondjak néhány ilyet? Az összes ókori kultúra például az égi testeket istenségnek tekintette. Az egyiptomiak egész mitológiát tettek arról, hogy a nap hogy lehet az, ezen törték a fejüket az emberek, hogy nyugaton lemegy és keleten kel föl. És kitaláltak hozzá mesét, hogy éjszaka hajózik a naphajón, és akkor eljut keletre, és akkor megint feljön, és akkor azt mondják, hát ez egy olyan hatalmas dolog, hogy ehhez istenségnek kellene lenni, ezért volt a felkelő napnak, a lemenő napnak, a delelő napnak külön istene az egyiptomiaknál. Mennyivel egyszerűbb a Biblia? Azt mondja, hogy az égi testek azok ott vannak az égen, Isten teremtései, és használ egy szót, ami így van, hogy mássál, hogy példázzák az éjszakát, a nappalt. Ezért például a Krisztus előtti 3. században, éppen Egyiptomban, Alexandriában, az egyiptomiak azt mondták a zsidókról, hogy ti ateisták vagytok. Mi is az a dolog az, hogy nektek egy láthatatlan istenetek van, és ott látjátok a napot az égen, és nem hiszitek el, hogy az az Isten? Ez egy óriási nagy, az egyisten hitnek egy óriási nagy felfedezése volt. Hogy a nap, a hold, a csillagok csak példáznak. Mimmöselet, a mássál az közmondást, példabeszédet jelent. De van egy másik nagyon fontos dolog is. Mit gondoltok, miért fogalmaz így a Biblia, hogy lőn este, lőn reggel első nap, lőn este, lőn reggel második nap, lőn este, lőn reggel harmadik nap, lőn este, lőn reggel negyed, és így tovább. Miért? Nem csak azért, hogy Isten meg tudta egy 24 óra alatt teremteni mondjuk azt, amiről szó van azon a napon, mert Istennek nem kellett volna ez 24 óra, mert ő szólt, és meglett, így mondja a Zsoltár, 33. Zsoltár, és parancsolt, és előállt. Akkor miért köti az Isten a 24 órához egy-egy napnak a dolgát? Vannak, akik azt mondják, ez túl kevés idő, ez 7 korszak, az se old meg semmit. Az időt kihúzom, az se old meg semmit. De miért pont 24 órás nap? Egy nagyon fontos felfedezés, amit csak a 20. században jöttünk rá, hogy az idő az nem egy adottság, hanem teremtmény. Az idő az az anyag tulajdonsága. Ezért Istennek nincs ideje. A mennyben nincs idő. A földön van csak idő. Azért mondja a Biblia, ezer esztendő annyi, mint egy nap meg annyi, mint ezer esztendő. Az idő megteremtéséről van szó. És a sarkából a természettudományt kifordította, ez volt, amit Planck felfedezett, ez volt Einstein relativitás elméletének az alapja, aminek a nyoma ott van a Bibliában, csak mi nem jöttünk rá. De az Isten fontosnak tartotta, hogy az idő az teremtmény. Az épp úgy teremtmény, hogy a fű, a fa, a virág, és ezért van az, hogy az egész Biblia azért arról beszél, hogy az idővel nekünk el kell számolni. Mert az én időm az egy olyan adottság, mint amilyen adottság mondjuk egy szippantás levegő, egy korty víz, egy falat kenyér, vagy az egész életem. És ezzel az idővel nekem el kell számolni, mert ez az Isten teremménye. Ezt az időből kimért egy darabot nekem az Isten, a születésemtől a halálomig, és ezzel kell nekem elszámolnom. Ez az, aminek én felelős gazdája vagyok. És ezen belül teremtett alkalmakat, amikor tennem kell. Így tehát ez a teremtés történet, a hat nap teremtés története, elmondja a kozmosz létrejöttét, nem a hogyanját, hanem az értelmét. Hogy Isten az, aki a tohu vabohuba rendet teremtett, és Isten az, aki benépesítette a világot. Igen, ám csak itt nincs vége a teremtés történetnek. Jön egy hetedik nap. Megint egy 24 óra. Ez a hetedik nap, úgy szoktuk mondani, a teremtés emlékünnepe. Ez a hetedik nap
tulajdonképpen úgy is lehetne mondani, ezt szoktam sokszor mondani, hallották már bizonyára tőlem, ez a tervszerű megelőző karbantartás napja. Tudnilik, az ember nem csak elszenvedője a teremtésnek, nem úgy van, mint a fű, a fa, a virág, stb., mert Isten nem úgy hozta elő, hogy egyszerűen mondott egy legyent, hanem az ember az Isten keze alkotása. Mert az Isten képe is hasonlatossága. És az Isten képű embernek szüksége van újra és újra rádöbbenni arra, hogy mire jó az a teremtettség. Mi ennek a teremtettségnek az igazi célja? Ezért Isten azt mondta, hogy adom az idődet, és annak egy heted részét visszakérem, hogy a hat napot megértsd. A te elmúlt hetedet, a következő hetedet értsd. Mert te nem egyszerűen csak egy mozgó pont vagy ebben a nagy világ mindenségben, nem egyszerre csak úgy az ösztöneiddel beprogramozott lény vagy, mint a fű a mezőn, vagy ahogy egy állat életében beprogramozott lény az ösztönvilágával, hanem újra és újra végig kell gondolnod, tudatosan döntened kell, az ember a szürke állományán keresztül, az agyán keresztül él. Ezért szüksége van erre a hetedik napra. Nem azért nyugodott meg az Isten, mert elfáradt, mert ő szüntelenül munkálkodik, ezt is a Biblia mondja. Ő nem ismeri ezt a fogalmat, hogy elfáradás, hanem az embernek szüksége van arra, hogy a teremtést végig gondolja újra és újra. Igen ám, csak ez az első teremtés történetből nem eléggé világos. Az első teremtés történet olyan, mintha egy házat tervezünk, és az alaprajzot lerajzolja mondjuk az építészmérnök. De az alaprajzzal szemben mindig ott van egy homlokzati rajz is. A teremtés történetben nem csak a kozmosz megteremtéséről van szó, 6 nap plusz 7. nap, hanem a teremtés történetnek van egy másik formája is, amit közvetlenül ezután mond el a Biblia, a második fejezet 4. versének közepétől egészen a második fejezet végéig, amelyik újra elmondja a teremtés történetet, de most nem a 6 nap rendjében, hanem egy másik szempontból, az ember szempontjából mondja el, hogy én, mint ember, mit is értsek azon, hogy teremtés. És nagyon érdekes, hogy itt írja le, hogy az embert az Isten formálta a föld porából, úgy, mint egy szobrászművész, életet lehelt bele, következő alkalommal majd erről részletesebben beszélünk, és így lett az ember élő lélekké, személyiségé, így lehetne mondani. És mit mond el ez a második teremtés történet? Egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja el, hogy ez az ember azért különleges, mert egy egészen másféle kapcsolatrendszerben van a világegyetemmel, mint ahogy a többi teremtmény. Ez az ember tudatos kapcsolatban van az alkotóval. Ez az ember tudatos kapcsolatban van a teremtett világgal, ez az ember tudatos kapcsolatban van a másik emberrel, és ennek az embernek a szívében is van egy törvény, ami szerint döntenie kell, igent vagy nemet lehet és kell mondania mindenre. Ezt mondja el ennek a teremtés látomásnak a második része. A világgal való kapcsolat az úgy jött létre, hogy Isten, mint ahogy a látomásokban illik, képszerűen beszél, ültetett egy csodálatos kertet, az Éden kertjét, és ebbe a kertbe belehelyezi az embert. Úgy lehet mondani, egy belterjesen megművelt világba. És az ember kap egy parancsot. Ez a parancs így szól, hogy művelni és őriznie kell ezt a kertet. Azóta sem csinálám mást az ember, műveli, és őrizi a világot. Vagy, ugye sajnos mi már a bűn torzító tükrében látjuk ezt, a művelés helyett agyon műveli, hogy nem őrzi, és vagy őrizni akarja, vagy művelni akarja, a vak technokrata az mindenképpen egy monokulturális rendszerben művelni akarja a világot, a zöld, a vak zöld pedig csak őrizni akarja, és akkor éhen halunk. A művelni és az őrizni harmóniájára teremt Isten az embert. Ez tudatos döntések egész sora. Az ember tehát relációba, kapcsolatba van a teremtett világgal.
És ennek a teremtett világnak a kapcsolattartása tulajdonképpen a munkán keresztül történik. Ezért édeni örökségünk a munka. Ugyanakkor itt olvasunk a házasság történetéről. Ez pedig az emberi kapcsolatainknak az alapvető, a szociális kapcsolatainknak az alapvető formája. Nagyon érdekesen, képszerűen mondja el ezt a teremtés történet. Úgy tűnik, mintha az Isten feledékeny lett volna. Ott van Ádám, és Ádám úgy érzi, hogy valami nincs rendben. És a Biblia meg is jegyzi, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És akkor Isten nem azt csinálja, hogy na jó, hát akkor csinálok egy kicsit másféle szobrot, és akkor majd abba belelehelem az élet leheletét, hanem egy nagyon érdekes dolgot tesz. Mély álmot bocsájt Ádámra az Úr. Eszembe jutott hirtelen, hogy ez a tardöm, a héber szó, ez azt jelenti a mai héberben, hogy hibernálni. Tehát ez a mély álom, ez olyan, mint mikor elaltatnak valakit, kikapcsolják az életműködését, és akkor az Isten egy darabot, egy oldalbordát kivesz Ádámból. Nagyon érdekes, nem a fejből, hogy okoskodjon, nem is a sarkából, hogy taposson rajta, hanem az oldalából, hogy társa legyen, mellérendelő társa legyen. És ezt építi, ezt a szót használja pontosan a héber szöveg, emberré az Isten. És így jön létre a közösség. Csontomból való csont, testemből való test, és neveztessék asszonyembernek, így mondja a Károli fordítás. Persze mi bajba vagyunk, mert a férfi és a nő nálunk két különböző szó. A héberben nagyon érdekes, hogy egy szó csak az egyik nőnemben van, a másiknak hinnemben van, nyilvánvalóan így tudja beszélni, így tud beszélni a héber, mert a nemekbe gondolkodik. És megint eszembe jutott egy érdekesség, és mire mondjam el. Az egyik így van héberül, hogy is, a másik issá. De ha megnézzük a két különböző betűt, ami a két szóban van, ez egy i vagy j betű, és egy h betű, amit jah összeolvasva, ami az Isten. Viszont, hogyha kiveszem a két szóból, az isből és az issából a j-t és a h betűt, akkor is egy értelmes szó lesz, ez az is, ez pedig tüzet jelent. És a régi rabik azt mondták, ha a házasságból kiveszem az Istent, a J-t és a H-t, akkor a férfi és a nő életében egyformán csak a tűz marad. Nagyon szép rabinista okoskodás, ezért nem kell nagyon komolyan venni, csak az érdekesen kedvéért mondtam el. Minden esetre az világos, hogy Isten így az alapvető közösséget is megalkotta az ember számára. És a vele való közösségnek a napjává tette a hetedik napot. Tehát az ember így lett élő lélekké, személyiségé, és ennek az embernek adott az Isten egy törvényt. A kert minden fáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Hogy belülről is a döntő képessége meglegyen. Itt is az Isten egy fát visszakér, nem azért, mert az Istennek kell ez az egy fa, hanem azért kéri vissza ezt az egy fát, hogy az ember ember legyen, mert ember csak a döntési képességgel rendelkező lény nevezhető embernek. Ez az ember. A diktatúráknak pont ez a baja, hogy ettől a döntési képességtől akarják megszabadítani az embert, és így lesz biorobot az ember. Ha megnézzük, akkor a teremtés történet nagyon sok lényeget elmond. Azt lehet mondani, ami egész emberségünknek a titkát elmondja, a szabadságot, a döntési képességünket, az életünk ritmusát. Ugye már nagyon sokat beszélnek a bioritmusról, a belénk rögződött ritmusról, nagyon érdekes, hogy a svéd munkapszichológusok, amikor a 60-as években be akarták hozni a 10 napos heteket, vagy az 5 napos heteket, mert az a 7 az egy nagyon kellemetlen szám, az ugye törzszám, egyel és önmagával osztható, a közgazdászok nehezen tudnak számolni, azok mindig ki szeretnék számolni az életünket. És svéd munkapszichológusok, hogy megvizsgálták az embert 65 országba, azt mondták, hogy érdekes módon az emberben ez a 6+1 be van programozva.
Hát a teremtés óta. Mert erről a napról már Jézus megtanította azt, hogy ez az emberért van, nem? A teremtés története nem a kozmosz titkát mondja el igazán, hanem a mi emberségünk titkában igazít el bennünket. És figyeljük csak, ebbe az egy napban benne van az Istennel való kapcsolatunk, benne van a munkával való, a természettel, a materiális világgal való kapcsolatunk, hogy ekkor le kell tennünk mindent a kezünkből, hogy Istenre tudjunk figyelni. Benne van a másik emberrel való kapcsolatunk, az Ószövetség idején ez a család, a másik emberrel, a testvéri közösség ünnepe volt, és benne van a belső lelki nyugalmunk, a szombat az ember élőn. Itt tehát ez a két teremtés történet, az emberközpontú és a világközpontú teremtés nagyszerűen elmondja az ember igazi lényegét. Igen ám, de most biztos azt tetszenek mondani, hogy ez egy túl szép eddig. Közben jött valami, amit úgy hívunk, hogy bűn. Erről még többet fogunk beszélni, de itt is meg kell említeni, hogy a bűn az nem az elkövetett cselekedet, az a bűn következménye. A bűn az az értékváltás, ami bekövetkezett az emberben. Isten úgy teremtette meg az embert, hogy ezt a szép harmonikus rendet, a kozmosznak a harmóniáját, az emberségünk harmóniáját összefoglalta bennünk emberekben. És ez az emberség a szabad döntésünkön fordult meg. Meg tudta volna Isten úgy is csinálni a világot, hogy az ember egy biorobot lenne, nem tud más dönteni, csak úgy, mint a gép, csak arra, amire beállítják. De a gép az nem tud boldognak lenni. A gép nem tud szabad lenni. A gép nem tud ember lenni. És Isten, ahogyan önmaga is szabad, a maga képére és hasonlatosságára teremtett embert is szabaddá tette. Ezt a szabadságot veszítette el az ember a bűnnel. Mert Ádám és Éva tökéletes teremtmény volt biológiailag, tökéletes teremtmény volt Éva mellette, és tökéletes társ volt Éva mellette. Tökéletes kapcsolat volt Istennel, hiszen alkony órán, így írja a Biblia, az Édenkertben járt az Isten, és tökéletes harmóniában volt az ember, de ez a gyermeki ártatlanság állapota. A szabadság próbáját ki kell állni. A szabadság próbája pedig a kísértés a mi életünkben is. Igaz, hogy ennek két arcát ismerjük, egyiket próbálnak, a másikat kísértésnek mondjuk, a Biblia ugyanezt a szót használja mind a kettőre. És azt szoktuk mondani, hogy a kísértés vagy a próba nagyon rossz, de azt is mondja a közmondás, hogy a próba szerencse. Akkor, hogyha én a szabadsággal helyesen élek. És Isten éppen azért adta a törvényt, figyeljük meg az első törvényt. Így van a Bibliában, Mózes első könyve, a második fejezet, 16-17. verse. Parancsol az Úristen az embernek mondván. Tehát ez törvény. Először ad az Isten, a kert minden fáról bátran egyél. Ez egy csodálatos lehetőség. De a jó és gonosz tudásának fáról ne egyél. Vagyis Isten az adottból valamit visszakér, ahogy az idő megyhetedét visszakérte, ugyanúgy egy fát visszakér az Édenből. A Biblia többi részén, az Ószövetségben, Új Szövetségben az én jövedelemen tized részét kéri vissza. Nem azért, mert neki kell, hanem azt akarja, hogy én a többit hálásan fogadjam el. Nehogy azt gondoljam, hogy igen, hát ezt én kiharcoltam, és ez az enyém, ez az Édenkert, ide idegeneknek tilos a bemenet, és előbb vagy utóbb az Úrnak se lehetett volna bemenni a kertbe. Nem. Ebben a kertben szabad bejárás van, de ennek a kertnek van egy kerítése. Ez nem kőből, nem vasbetonból épült. A szabadság a kerítése. És ennek a szabadságnak a szeretet a tartalma. Vajon lehet szeretni próba nélkül? Nem. Az embernek vizsgázni kellett szeretetből, szeretett tanból. Jön a kísértő. Ez is kép. Ugye a profécia, a teremtés történet, ezért ugye szoktak ilyen ostoba kérdéseket feltenni, hogy tudott a kígyó beszélni, mikor nincs is állkapcsa. Ostoba kérdés, nem?
Éppen olyan, mint a többi proféciában, Dániel könyvében, például hogy jön a tengerből elő mondjuk egy párduc. Mivel lélegzett? Kopoltyúval? Kopoltyúval lélegző párduc volt, ez ostobaság. Kép. A képnek más a logikája, nem természettudományos. De a kígyó, ami sátánnak a médiuma, hogy így mondjam, figyeljük meg, hogy mit csinál. Hogy változtatja a szabadságot rabsággá? Nagyon érdekes módon. Megfordítja a törvényt. Amit az Isten adott, arról így kérdez, csak ugyan azt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek, egy betűvel. Mert ezt mondta, egy fájáról ne egyetek, ő meg azt mondja, egy fájáról se, semmit nem adott az Isten. Aztán mivel az embernek az életében benne volt a tökéletes vedés útja, hiszen elindult, mint Isten szabad teremménye az Isten felé, hogy mind közelebb és közelebb érjen hozzá, és hát az, hogy nem kell végigjárni ezt az utat. Olyanok lesznek, mint az Isten, jó és gonosz tudói. És elköveti az ember a bűnt, hogy más lát jónak, mint amit az Isten jónak mond. Azt mondja Sátán, hogy bizony nem haltuk meg, nincs következmény, ez a harmadik eleme volt a törvénynek. Kert minden felrobbáltani, jó és gossz, ne egyél, mert amely napon eszel, arról bizony meg, hogy ó, az nem igaz, olyanok lesznek, mint az Isten. A bűn az az, hogy más látott jónak Ádám, Éva, mint amit az Isten jónak mondott. Ezért most tönkrement a teremtés. Isten végtelen kegyelméből új kezdés lehetőséget adott. A teremtő második Ádámmá lett. És ez a második Ádám akar győzni. Azt akarja, hogy mi ismét emberek legyünk úgy, ahogy ő megteremtett minket. Ezért a Biblia a teremtéssel kezdődik, mert a Biblia utolsó nagy látomásos könyve az újjáteremtéssel ér véget. És az én életemben is ott ez a feszültség. Születésem óta Ádám utóda vagyok. Ugye, ahogy a vers mondja, Ádám késő utóda, paradicsomon kívül születtem. De Jézusban, a második Ádámban az új teremtés részese lehetek. Ezért kell a teremtés történetet ismerni. Ha valaki csak azon töri az eszét, hogy hogyan csinált ezt az Isten, semmire se fog jutni. De ha valaki a második Ádám gyermeke lesz, és elindul benne az a csoda, amit újjáteremtésnek hiszünk, az érti meg, hogy de jó, hogy az élet elején az Isten állt. És ez, hogy megy a gyakorlatban, erről a következő órán lesz szó. Isten áldja meg az igét a mi szívünkbe, és adjon nékünk sok-sok erőt hozzá. Amen. Felséges Istenünk, Teremtőnk, mennyei édesatyánk! Köszönjük te néked igédet! Köszönjük az életet, ami a te ajándékod, köszönjük a szabadságot, ami az élet alapja, köszönjük azt, hogy újra és újra módot és lehetőséget adsz nékünk arra, hogy megértsük azt, hogy te mit is jelentesz a mi számunkra, és az ige tükrében nézve önmagunkat ismerjük meg. Köszönjük az eligazítást, de most elindulunk az életbe, és nem szeretnénk feledékeny hallgatóid lenni. Szeretnénk, hogyha ez a látásmód értelmet adna a percnek, a napnak, az éveknek, az életnek. Istenünk, vezess bennünket. Veled szeretnénk járni, életünk fogytáig. És te is ezt szeretnéd. Add, hogy ne eresszük el a te kezedet, hanem végig, kitartva veled, egészen a célig menjünk. Ebbe hiszünk, ezt reméljük, és ez az a szikla, amire bátran építünk. Kérünk téged, hallgass meg imánkat, vezess bennünket. Amen.

az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és megtartó közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink! A szombat ünneplő hetednapi adventista egyház Terézvárosi gyülekezetének istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Szigeti Jenő lelkész.

0: hír összeállításunk következik.
1: Folytatódik a vasárnapi orgonaesték sorozattal. Júliustól novemberig, minden hónap első vasárnapján 18 órától orgonaművészek szólaltatják meg a hangszerek királynőjét. Ezért most vasárnap már megint lesz hangverseny. A belépés díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az adományok az orgona fölújítását támogatják, amelyet a Muzika Szakra Egyházzenei Alapítvány részére várnak. Szela. Országos evangélikus ifjúsági csendes hétvége. Szella címmel rendez országos evangélikus ifjúsági csendes hétvégét vasárnapig, tehát október 2-a és 4-e között Piliscsabán, a Bétel Evangélikus Missziói Otthonban az Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Valóban szabadok vagyunk? Szabadok a bűneinktől, a félelmeinktől, a kötöttségeinktől, vagy csak hisszük, hogy mi irányítjuk az életünket? Mit jelent Luther állítása a szolgai akaratról? Van-e valódi szabad akaratunk? És ha igen, miben? Ha ezek a kérdések benned is fölmerültek, tarts velünk a Szella csendes hétvégén, ahol együtt keressük a válaszokat Isten igéjének fényében. Győri Gábor Dávid missziói lelkész ezt mondja, ha szeretnél kiszakadni a hétköznapok rohanásából és újra Istenre figyelni, közben egy befogadó keresztény közösség részévé válni, akkor itt a helyed. A helyszín Piliscsaba, Bétel missziói otthon, a Széchenyi út 8-12-ben. Zene és íge együtt hirdette az örömhírt. Különleges hétvége részesei lehettek szeptember 26-27-én a Fejér Komárom Evangélikus Egyházmegye gyülekezetei. A Nyugati Dunántúli Egyházkerület szervezésében ezúttal kórusmuzsika és ígehirdetés együtt szolgálta az evangelizációt. A mandák kórus Bakoncsernyén, Nagyvelegen, Szákon és Pusztavámon szólaltatott meg énekeket. Az Evangélikus Kántorképző Intézet mandák kórusa Kertész Péter vezetésével érkezett a gyülekezetekbe. A hétvége alkalmain a zene nem önmagáért szólalt meg. Az elhangzó művek és az égehirdetések egyaránt Isten szeretetére és a Jézussal való személyes kapcsolat lehetőségére irányították a figyelmet. A bakoncsernyei alkalom során Szarka István lelkész, Fejér Komáromi esperes különösen is kifejezte háláját azért, hogy az együttes a szolgálatával gazdagítja a gyülekezet és az egyházmegye életét. Közösségben magyarul együtt. Magyar családi napot tartottak Rómában. Közel 150 résztvevővel rendezték meg szeptember 19-én a Magyar Családi Napot a római Szent István házban. A találkozó célja az Olaszországban élő magyar családok közötti kapcsolatok erősítése, a magyar nyelv és kultúra ápolása, valamint a keresztény közösséghez tartozás élményének megélése volt. A program magyar nyelvű szentmisével kezdődött, amelyet Törő András, a Pápai Magyar Egyházi Intézet rektora, az olaszországi és máltai magyar katolikus közösségek lelkipásztora mutatott be a Szent István ház kápolnájában. A szentmisét követően a résztvevők megismerkedhettek a római magyar intézmények munkájával. Érszegi Márk Aurél, a Római Magyar Akadémia igazgatója, az intézmény kulturális tevékenységét mutatta be, majd Dávid

0: se fordul, de még kitart a 23-27 fok is. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül nyugatira fordul a szél, és 21-26 fok várható.
1: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Erőforrás. Erőnk igazi forrása az egyensúly, avagy a lelki béke. Ám ez a békesség nem az álmossággal azonos. Békében élni annyit jelent, szövetséget kötni az erőkkel, ahelyett, hogy harcolnánk ellenük. Andrew Matthews.

0: Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növelitek? Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Ézsaiás 1:5.
1: Nézzük meg, mit veszítünk, amikor engedjük kikapcsolni életünkből a nagy, pozitív, teremtő szeretetet. Mi hiányzik, ha Istent eltávolítjuk gondolkozásunkból, érzelmeinkből, tetteinkből? Elveszítjük létezésünk rendeltetését, a méltóságot, amivel örök atyánk felruházott. Ha őt magát eltagadjuk, vagy felejtjük, mert sokan vannak, akik nem Isten tagadók, ó nem, csak éppen Isten felejtők. Akkor csak földön közlekedni képes emberekké válunk, akiknek nincsenek emelkedett gondolataik, hithű vallásuk, tiszta művészetük, nincsenek igaz reményeik, csupán megélhetésük. Az ember elveszíti annak tudását, hogy életét egy magánál nagyobb keretbe helyezze. Léte értelmét egy jelentős összefüggésben találja meg. Isten teremtő szeretetének hátat fordítva elveszítjük erkölcsi normáinkat és helyes tájékozódásunkat is, gátlástalanná válunk, és olyasmikkel kérkedünk, amiket mélyen szégyellenünk kellene. Följogosítva érezzük magunkat a korlátlan szerzésre, s ami még rosszabb, emiatt a gyűlölködésre is. Térjünk vissza teljes akarattal, bizalommal Isten szeretetébe. Akkor megélhetjük, hogy fontosak vagyunk annak, aki mindeneket a kezében tart, és akarja, hogy életünk teljes és boldog legyen. Emberi létezésünk igazi rangja

0: hogy nem csak tudunk Istenről, de hozzá is tartozunk, övéi is vagyunk. Ahol Isten szeretete a dolgok alapja, a nagy összefüggések átlátását, de saját egyéni életünket is leginkább a megértés, a tanulás viszi előbbre. Az újra meg újra saját emberi helyünk megértését is jelenti. Isten szeretete segít, hogy szeressük és megbecsüljük a helyünket, amit az ő teremtő ereje számunkra kijelölt. Az ő jósága ma is szól hozzánk. Erősödjünk meg ő benne, hogy visszaadhassa rangunkat, megtanítson tanulni és megérteni, ahogy emberhez méltó. És ezek révén életünket is megváltoztatni, ha szükséges, olyanra, amit már ő is életnek tekint.
1: Jóságos és emberszerető Istenem, igaz szívvel köszönöm az emberlét nagyszerűségét, hogy hullámhegyek és hullámvölgyek között is mindig ott a drága hit, ami hozzád kapcsol. Amint atyai szeretetedre gondolok, amivel irgalmasan végig gondoltad sorsomat, megvigasztalódik lelkem, és képes vagyok túllátni makacs érzéseimen és kicsinyes aggódásaimon. Köszönöm, hogy láthatom világot szépségét és annak ezer csodáját, meg a másik embert, aki épp úgy küzd, mint magam is, és megérthetem a feladatot, amit nekem szántál. Kérlek, adj igaz áhítatot, hogy kizökkenhessek a köznapok kényszerű terheiből, ráébredve a tőled kapott szabadság szent örömére. Közöld velem ígédet és szent lelkedet, s engedd, hogy valóban szépen tündököljön bennem az evangélium. Köszönöm, Uram, hogy ismersz, s úgy szeretsz, amint vagyok. Kérlek, taníts megbecsülni a nekem adott időt, hogy méltó tartalommal tölthessem meg a lehetőségeket, amikkel oly gazdagon megáldottál. Hálásan törekszem arra, hogy megállhassak színed előtt lélekben és igazságban. Vezess, hogy ígédre figyelve előre lépjek, ne hátra, s jobban értve életemet, tőled békés szívvel hálásan fogadhassam a jót és a próbát is. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmos szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Megérkeztünk előadásunknak egy újabb állomásához, amely az ítéletről szól. Az ítéletnek különböző jeleneteit találjuk meg, és a jelenések könyve 20. fejezet 11. versétől a 15. verséig bezárólag olvasom. Jelenés 20, 11-től 15-ig. És látték egy nagy fehér királyi széket, és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyük sem találtaték. És láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket állani az Isten előtt, és könyvek nyittatának meg, majd egy másik könyv nyittaték meg, amely az életnek könyve, és megítéltetének a halottak azokból, amik a könyvekbe voltak írva az ő cselekedeteik szerint. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, akik ő náluk voltak, és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál a tűznek tava. És ha valaki nem találtatott, beírva az életkönyvében, a tűznek továba vetteték. Ebben a gondolatban megjelenik legelőször is egy hatalmas, nagy, fehér királyi széket lát. A királyi szék, a trón jelképezi magát Istent. Jelképezi az Isten hatalmát, a szuverenitását, uralkodói, királyi mi voltát, és a mennyei trón a jelenések könyvében magát, az Istent jellemzik, vagy jelölik. Egy biztos, Sátánnak semmilyen lehetősége nincs arra, hogy az Isten trónjának a közelébe jusson. Sátán nem juthat semmilyen hatással, nem lehet sem a trónra, sem a trónon ülőre, sem a trón környezetére. Éppen ezért ez a látomás Istenről és azokról a hűségesekről szól, akik viszont a trónnal és a trónon ülő Istennel valamilyen módon kapcsolatba kerülhetnek.

Ezután azt mondja János apostol, hogy látott egy könyvet. Látta az életnek könyvét. Az élet könyve egy különleges nyilvántartás a mennyei közigazgatásról, és mindazokról, akik tisztességes és becsületes életet élnek. Sokszor a földi világunkban ezeket a tisztességes és becsületes embereket nem látjuk. De Isten látja. Nem tudjuk, hogy a másik ember milyen tisztességes és becsületes életet él, és egy korrupt világban sokszor gyakorta az igazak életét is az irányba feltételezzük, mintha ők is épp olyan rosszak lennének, mint a környezetük. És arról szól ez az ítélet, hogy igen, vannak olyanok, akik egy romlott bűnös világban tökéletes és igaz életet tudnak élni. Az életnek könyvébe azok kerülhetnek be, János látása szerint, akik hitáltal diadalmaskodnak a halál felett. A halál minden formája felett. Akik az Isten segítségével le tudnak győzni mindent. Isten segítségével minden bűnt legyőzhetünk. Úgy élhetünk a jelen való világban, hogy győzedelmesekké válhatunk Jézus segítségével. Az élet könyve a bárányé, azt mondja a jelenések könyve. A 21. fejezet 27. verse szerint. Az élet könyve nem az Istené, nem az Atyáé, hanem ő átadja az élet könyvének fenntartását, írását, nyilvántartását, regisztrálását a báránynak. Mindazok kikerülnek az életkönyvéből, akik bármi okból fogva nem tudnak diadalmaskodni saját énjük, saját gondolatuk, testiségük, kívánságok felett. Mindazok kikerülnek az életkönyvéből, akik bármi okból elesnek. Mindegy, hogy ez az elesés aktívan, az eleső kívánsága vagy vágya volt, vagy egyszerűen csupán a sátán csalásának egy áldozata. Mindegy, hogy mi okból, de akik elesnek, akik feladják, azok kikerülnek az életkönyvéből. A végső ítélet pedig nagyon egyszerű lesz. Mi keresztény emberek sokszor ezt a végső ítéletet nagyon bonyolultan látjuk. Hogy milyen összetett eljárás, jogi eljárás következtében lesz az ítélet. És a jelenések könyve azt mondja, semmi mást nem fognak megnézni, csak azt, hogy benne vagyunk-e az élet könyvébe. És az, aki benne van az élet könyvébe, az automatikusan megkapja az örök életet. Szóval visszatérve, és most más szempontokból végigmenve ugyanezen a szövegen, János lát egy fehér trónt. Ugyanúgy, ahogy Ézsaiás leírja a 6. fejezet első versében. De nem csupán egy tárgyat lát. Nem úgy látja János ezt a trónt, mint ahogy mi látjuk ezt a szószéket, vagy a mellettünk lévő zongorát, nem egy tárgyat lát csupán, akivel valamilyen kapcsolat, amivel valamilyen kapcsolatba lép, hanem számára ez egy jelentést, egy értelmi összefüggést, egy megértést jelent. A trón, ez a hatalmas nagy trón, mert azt mondja, hogy nagy trón volt. Egy térnek a közepén van elhelyezve. Ez önmagában is már egy teljesen váratlan. És a trón nem a földön van, hanem a trón egy kicsit a föld felett lebeg. Ezzel, mint egy kifejezi magát, hogy az Isten független ettől a földtől. Tehát valami mást, valami hihetetlen rendhagyót lát.
János. Az is meghökkentő, hogy ez a trón fehér színű. Mert ha egy király gazdag, akkor a trónja miből van? Aranyból, vagy aranyozott lemezekkel van beborítva, vagy elefántcsontból, vagy ezüstből, vagy valamilyen egyéb kuriózumból. A fehér az túlságosan egyszerű. És mit lát János? Egy fehér, hanem fehér trónt. Mert a fehér az a tökéletesség isteni jellemét jelenti. A fehér a bűntelenséget jelenti. A bűn a Jelenések könyvében és a Bibliában az mindig fekete. A bűntelenség, a tiszta jellem, a nemes erkölcs, az mindig fehérben jelenik meg, soha nem aranyszínben. És fontos, hogy ez a trón rendkívül nagy, és fehér színű. Tehát mind ezek az ismérvek ezt a trónt egyedivé teszik. Soha előtte, és soha utána János nem látott még ilyen trónt. Nem a gazdagságával, hanem különleges mód, különleges szerepével, színével hívja fel a látnok figyelmét arra, hogy itt valami fontos dolog történik.

Természetesen mi nagyon jól tudjuk az evangéliumok alapján, hogy az atya az ítéletet átadja a fiúnak teljes mértékben. Az atya az ítéletet csupán kontrollálja, hiszen átadja az életnek könyvét a názáreti Jézusnak, a báránynak, és a bárány azoknak, akiknek megtalálja a neveit, azoknak biztosítja az új Édenbe, az új Jeruzsálembe, az új földre való bemenetelt. Nagy kérdés. Kedves hallgatóim, nevünk be van-e írva az életkönyvébe? Ennél fontosabb dolog nem lehet egy 21. században élő keresztény ember számára, mert minden másodlagos, bármilyen ünnep, bármilyen emberi kapcsolat, bármilyen vallásos cselekmény csak szekundér szerepet tölthet be ebben a képben és ebben a képletben. A legfontosabb az, hogy be legyen írva a neved az életnek könyvében. Az élet könyvében Isten számon tartja a hűségeseket, személy szerint. Mi lehet, hogy az embereket csak a nagyságuk, a befolyásuk, az ismeretségeik alapján, a média alapján ismerjük, és lehet, hogy a világon számtalan, ismeretlen, kis emberek élnek, akik nem ismertek, akik kicsik, ismeretség szempontjából az emberek előtt, és mégis a neve be van írva az élet könyvébe. És lehet, hogy vannak vallási vezetők, hatalmas szónokok, akik ezrek, tízezrek előtt beszélnek az evangéliumról, de az életük nem egyezik azzal az evangéliummal, amelyet ők hirdetnek, és kikerül a nevük az élet könyvéből. Nincs fontosabb feladat az ember számára, mint a regisztrálás. Az élet könyvébe való regisztrálás. És nincs fontosabb, mint hogy ott is maradjon a nevünk. Mi alapján kerülünk az élet könyvébe? Hát a szentek cselekedetei. De ne felejtsük el azért, hogy ott van a kegyelem. Mert nem csupán egyetlen tényező az, amelynek segítségével valaki bekerül az élet könyvébe, és bent marad, hanem van három tényező. A hit, a cselekedet és a kegyelem. Egyik sem játszható ki a másikkal szemben. Egyik sem fontosabb, mint a másik. Mert minden ettől a hármasságtól függ. Mert az, aki nem cselekszi, az hiába hisz, és annak nem lesz elég a kegyelem. De valaki hiába cselekszik tökéletesen, ha a kegyelemre nem hagy semmit, és nem hagyatkozik. Tehát az élet könyvébe való felvétel, regisztrálás, az hihetetlen bonyolult, és nem lehet elintézni egyetlen jó cselekedettel, sőt, egy élet jó cselekedetével sem, hanem mindezt ki kell egészítse az Isten kegyelme. Cselekedet, hit és kegyelem. Érzi János, és ott lüktet ebben a látomásban, hogy többet kellene tenni ezen a területén az embereknek. És olyan szépen utána azt mondja, és a tenger kiadá a halottakat. A tenger. Az ókorban tengerben halni meg az a legnagyobb fájdalmat és legnagyobb szégyent jelentette. Miért? Mert az embert nem temették el. Nem kapta meg a végtisztességet. Szóval az ókorban, az ószövetségben, a zsidók és a keresztény időben, az őskeresztények idejében, a tengerben lelni az ember halálát, az egy különleges isteni csapás volt. És olyan egyszerűen, minden magyarázat nélkül, minden filozófálgatás nélkül, csak azt mondja, és a tenger kiadja a halottakat. Melyik halottakat adja ki a tenger? Akik beírattak az élet
könyvébe. Fontos, mert az élet könyvében szereplő emberek fölött a halál nem uralkodik. Csak ideig, óráig tudja a birtokában tartani ezeket az embereket. És János látta ott Pátmos szigetén, ahol élt, látta látnoki látásával a tengerből feljövő fenevadat. És mit csinált a tengerből feljövő fenevad? Keresi az áldozatokat. Sőt, látta a földből feljövő fenevadat is. És mit csinál a Jelenések könyvében a földből feljövő fenevad? Egy elnyomó gépezet, amely szintén arra törekszik, hogy az igazakat, akik az élet könyvébe felirattattak, azokat megölje, és azokat eltüntesse. Megrendítő komolyság van ebben a néhány szóban. És a tenger kiadá a halottakat, akik ő benne voltak, és a halál, és a pokol is kiadá a halottakat, akik őnáluk voltak, és megítéltettek mindnyájan az ő cselekedeteik szerint. A zsidó biblia magyarázók körében elterjedt egy kifejezés. Különösen azok, akik valamilyen módon az eszkatológikus jövendőléseket értelmezték és magyarázták. Az ószövetségi talajból kinőtt egy ilyen kifejezés, hogy a második halál. Mintha egy embernek lehetne második halála. A második halál a tökéletes megsemmisülést, az abszolút megsemmisülést jelenti. És azt mondják, hogy lesznek olyan emberek, a zsidó írásmagyarázók, akik visszautasítják az Isten kegyelmét, ők nem csak az első halállal, hanem mondjuk mi a keresztény szemszögből, egy feltámadás után a második halállal, a teljes abszolút megsemmisüléssel fognak meghalni. A halál meghal. Hogy milyen lesz ez, nem tudom. De a halál is meg fog halni. Elpusztul. Magával rántja a halál akkor mindazokat az embereket, akik nem irattak fel az életnek könyvébe. És aki nem iratott fel, az nem fogja megkapni a jutalmat. Nincs fontosabb feladatunk, mint az élet könyvébe bekerülni. Előadásunk második felében a Jelenések könyve 6. fejezetet lapozzuk föl, és ott a 9-től 11. verset olvassuk. Ez pedig az 5. pecsét feltörését jelenti. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Istennek beszédért, és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. És kiáltának nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondaték nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesednek mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyafiaiknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölett.

János apostol szeme elől eltűnik a négy lovas, utolsó lovasának a képe. És tekintete visszatér a bárányhoz. A bárány pedig a negyedik pecsét feltörése után elkezdi az ötödik pecsétet feltörni. Nagyon érdekes, hogy az ötödik pecsétnél nem hallunk angyalnak a szavát. A korábbi pecsétnél pedig angyalok adják hírül a pecsét feltörését, és a pecséttel kapcsolatos egyéb információk átadásában az angyalok jelennek meg. Nagyon érdekes, ahogy az előző jelenetben a királyi trónterem motívuma volt a központi elem, a látomás központi eleme és a mondani való lényege, esszenciája, addig itt egy oltár jelenik meg. Az oltárról el kell tudjuk mondani azt, hogy az oltár az mindig szent helyen található. A korábbi időkben a szent sátorban, az első és a második templomnál pedig a szentélyben volt található. A probléma abban áll, hogy a zsidóknak két oltáruk volt. Nem egy oltár létezett, és most meg kell fejtsük, hogy melyik oltárról van szó. Volt egy úgynevezett égő áldozati oltár, amely a kapuval szemben, ha a sátorra gondolunk, a kapu és a szentély fala között volt valahol félúton elhelyezve. A templomon belül pedig létezett egy jó illattételű oltár is. Ez már a szentélyen belül volt, de ezen az illattételi oltáron soha, de soha nem áldoztak fel véres dolgot. Viszont az udvaron található, tehát az egyik egy épületen belül, a szentélyen belül, a másik pedig az épületen kívül, de szent helyen, az úgynevezett pitvarban, a fiatalabbak kedvéért mondjuk, hogy ez az udvart jelentette, tehát az udvaron volt található ez az égő áldozati oltár. Az egyik a füstölő oltár, az bent volt, az égő áldozati oltár pedig kint volt. Ezen valóságos vér folyt. Az állatokat ezen az oltáron áldozták föl, és az oltár alatt összegyűlt nagyon sok vér a bemutatott áldozatok aránya szerint. És itt ezen a látomáson azt látjuk, hogy valakik az oltár alatt ott vannak, ők nem mások, mint a vértanúk, a meghalt igazak, és az ő lelkeik az oltár alatt gyűlnek össze. Hát amikor ezt olvassuk, akkor igencsak elcsodálkozunk. Mi az, hogy a lelkeik? Hát a lelket azt csak úgy össze lehet gyűjteni, és azt úgy be lehet tenni az oltár alá, mint egy tárgyat, vagy hogy az embernek van egy testtől független lelke? Ehhez is vissza kell az értelmezés során mennünk a zsidó gondolkodáshoz. Teljesen egyértelművé válik ez a kép, ha arra gondolunk, ami a Léviták könyvének egy tilalmát jelentette, amikor azt mondja, és a vért meg ne edd, mert a vér a lélek. És ebben a pillanatban már is kezdjük érteni, hogy nem a meghalt szenteknek,
A valóságos lelkéről van szó, hiszen a lélek a halálunk pillanatában épp úgy meghal, mint a testünk. Ha a lelkünk tovább élne és a mennybe repülne, akkor nem kellene feltámadásra várni, nem kellene a Mesiás megjelenéséig várni, a második megjelenéséig, mert minden rendben lenne, halálunk után úgyis a lelkünk a mennybe röppenne. Hanem itt arról van szó, hogy az oltár alatt, ott van a megöletteknek a vérük, amit szimbolikusan a megölettettek lelkének ír le János. Volt egy zsidó felfogás, miszerint minden igaz. Zsidó ember, aki az életét adja vallási szempontból az Istenéért, számukra fenntartott helyen, a mennyei trónon, a mennyei trón alatt ott lesz a vérük. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül magasztos és szép gondolat, amit János itt felvet, és tökéletesen érti János apostolnak a kortársai. Tehát azok az emberek, akiknek elsősorban íródik a jelenések könyve, a kortársak, akik olvasták ezt a tekercset, abban a pillanatban értették, hogy János miről beszél, mit gondol, milyen információt szeretne átadni. Mindazok, akik az életüket adták az Istenükért, a hitükért, a vallásukért, azoknak a vére az oltár alatt összegyűlt.

Viszont van itt egy nagyon érdekes kifejezés, ami rendkívül nehezen érthető. Azt mondja, hogy akik megölettettek, ahogy mondja a 6. fejezet 9. verse, akik megölettek az Istennek beszédért és a bizonyságtételért, amelyet kaptak. Első olvasásra arra gondolnánk, hogy az ő bizonyságtételükért ölettek meg. De nem, egy idegen bizonyságtételért, ami egyértelműen Jézus életére, halálára és feltámadására utal. Nagy péntek van ma. És ilyenkor emlékeznünk kell Krisztus kereszt halálára. Hiszen ő ezekben a percekben temettetett el. Levették a keresztről, és úgy gondolták, hogy ezzel egyszer s mindenkorra vége van Jézus szolgálatának. Még a hozzá legközelebb álló tanítványok is így gondolták. Még az édesanyja is így gondolta. Csak egy valaki látott másképp. Még talán a mennyei angyalok is így látták. Sátán egyenesen újjongott, hogy ami a betlehemi gyermekgyilkosságnál nem sikerült, ami Jézus életében számtalan lehetőségként kínálkozott, és nem tudta megvalósítani, azt most, alig múlt 30 éves fiatalemberen be tudta váltani nagy pénteken. De ez Jézus Krisztus halála nem a veresége volt, hanem a győzelme. De ezt a feltámadásig senki nem tudta. Mindenki sírt és szomorú volt. És ez egy bizonyságtétel. Mert a mártírok ennek a bizonyságtételnek hittek. És ebben való álhatatosságuk és kitartásukért az életüket is odaadták. Mi az, ami számunkra a legértékesebb az életünk? Pedig nem tudjuk, hogy meddig tart. Mikor lesz vége? Senki sem tudja. És ezek a mártírok, ezek a hűséges emberek, akik az életüket adták az igazságért, a bizonyságtételért, amit Jézus mondott, amikor azt mondta, hogy most elmegyek, de ismét visszajövök, és magamhoz veszlek titeket, elmegyek és helyet készítek néktek, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Érdekes lenne kitekinteni az egész jánosi írásra, az evangéliumokra, az evangéliumra és az írásokra, hogy mennyire biztosan látta, érezte, érzékelte, hogy milyen súlyponttal jeleníti meg az írásaiban Jézus bizonyságtételét. Az Új Szövetség nagyon tartózkodó a mártírok vérével kapcsolatosan. Az Új Szövetség nem szereti a vértanúkat. Egyetlen egy vértanú kivétel, István. De minden más esetben csak megemlíti a vértanúságot, vagy a halált, a mártíromságot, de nem részletezi. Miért? Mert minden vértanúság visszamutat Jézus vértanúságára, Jézus mártíri voltára, hogy ő az életét adta azokért, akiket szeret. És ezért az Új Szövetség semmilyen vértanút nem részletez, mert minden részletezés Jézus tökéletes cselekedetét és megváltását kisebbíteni, vagy legalábbis a figyelmet elvonná erről. Sajnos a mi figyelmünk közepében sincs ott Jézus mártíromsága. Jézus bizonyságtétele.
És azt sem feledhetjük el, hogy amikor írja János apostol a Jelenések könyvét, tehát valamikor az első század végén, a második század elején, akkor már nagyon keményen folyik a keresztény üldözés. Akkor már a keresztény üldözésnek a harmadik hulláma söpör végig a kereszténységen belül. Domitianus császár kemény rendeletekkel és parancsolatokkal indítja el ezt a keresztény üldözést, és a keresztények ezt csapásként fogják fel, és csak azok irattatnak fel az életkönyvében, akik hűségesek Jézushoz. Akik a bizonyságtételeket elfogadják. Jézus Krisztus bizonyságtételét. És ezek a meghaltaknak a lelke az oltár alól hangosan kiállt. Ábelnek a vére mit csinált? Kiáltott a teremtőjéhez. Minden ártatlan embernek a kiontott vére kiabál. Csak mi nem halljuk. Más hullámhosszon mozgunk, élünk, vagyunk. Olyan természetesnek vesszük, hát igen, vannak hibák. Ki tudnám megmondani, hány hűséges keresztény halt meg ártatlanul az elmúlt évben, az elmúlt hónapokban, az elmúlt héten, vagy talán ma, akiről nem is tudunk. De ne felejtsük el, a vérünk mindig kiált Istenhez. És hangosan kiáltanak. Ezeknek az embereknek a vérei hangosan kiáltanak, és föltesznek egy héber kifejezést. Add már taj, meddig uram, meddig tűröd még, mikor állsz ellen az erőszaknak? Hiszen Domitianus császár egyre keményebb üldözésével, egyre kegyetlenebb rendelkezéseivel kapcsolatosan a keresztények egyre gyakrabban tették fel, és egyre hangosabban. Meddig még? Uram, meddig tűröd? Nem arról volt szó, hogy akik már meghaltak, azokon nem lehetett változtatni, de arról volt szó, hogy a következő és az azt követő generáció is talán ki fog teljesen halni. Hát gondoljuk csak el, egy ilyen római birodalomban, ha egy vallás üldözés az ókorban elindult, hát akár arra gondoltak a keresztények, hogy még az írmagjukat is ki fogják pusztítani a rómaiak. Meddig, uram? Miért nem állítod le? Neked van rá lehetőséged. Meddig? Hangos szóval. Ahogy a hármas angyal üzenetet is, majd hangos szóval fogják hirdetni. A három angyalnak az üzenetét ugyanígy hangosan kiáltanak az oltár alatt a mártírok vérei. Az ötödik pecsét felnyitásakor soha nem tapasztalt üldözés indul meg a keresztények ellen. Olyan nagy és fájdalmas volt ez a pusztítás, hogy az ítélet elmaradása, hogy az isteni ítélet elmaradása már-már elviselhetetlen terheket jelentett az igazak számára. Egy picit ebben a versben szinte megpendíti János Máté evangélium 24. fejezet 9. versét, amely így fogalmaz: akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért.
A világ megindította a nagy antikrisztusi üldözést az igazak ellen. És a történelemben láttuk, hogy ez számtalanszor bizonyos időszakonként megismétlődött. És a kereszténység egyik legnagyobb bűne az volt, hogy a későbbi időkben mindezt még az Isten nevével is próbálták hitelesíteni. Az ötödik pecsét üzenete, hogy az igazaknak a legnagyobb üldöztetésben is helyt kell állniuk. A szenvedések közepette is, a legnagyobb szenvedések közepette is hangos szóval mondják: Uram, te szent és igaz vagy. Nem a bosszú vágy hajtja ezeket az embereket, hanem annak felismerése, hogy Isten ítélete minden időben szent és igaz volt. És most is az lesz. Az ötödik pecsét után is, és az azt követő időszakban is az lesz. Ahogy a tenger visszaadja a meghalt igazaknak a vérét, úgy a föld is visszaadja, és testük fel fog támadni. Ez lesz az isteni igazságszolgáltatás legtökéletesebb megvalósulása. Ez nem mennyei jogszolgáltatás lesz, hanem mennyei igazságszolgáltatás. Nem lesz olyan dolog a földön, nem lesz olyan igazságtalan helyzet, amit ez a mennyei igazságszolgáltatás ne vett volna észre, és a végső ítéletkor ne lajstromozott volna. Akkor az Isten fehér ruhát ad azoknak, akik hűségesek voltak. Ez az Isten első válasza. Fehér ruha. Annak idején a Teremtő készítette a bűneset során, a bűneset után Ádámnak és Évának az első ruhát, amit bőrből készített. És most a fehér ruha az Isten jellemének szimbóluma, a bűntelenségnek, a tisztaság utáni legtökéletesebb vágya. Ahogy a mennyei trón nem lehet más, csak fehér, úgy a megváltottak ruhája nem lehet más, csak fehér. Milyen érdekes, mi is tervezzük, hogy egy kicsit átalakítjuk a gyülekezetünknek a belső arculatát, és a belső építészekkel hosszú heteken át folytattunk szakmai beszélgetést, és végül is arra jutottunk, hogy egy csodálatos, szép, fehér szószéket fogunk kialakítani, ami az Isten jellemét fogja visszatükrözni. Az Isten ítélete a föld lakosait fogja sújtani. Bár el kell mondani, hogy ez a megfogalmazás, a bosszúért való kiáltás János tollából az úgynevezett átok zsoltárok szerkezetére hasonlít, de mégis túllép ezeknek a keretein. Mert azok saját életükbe várták a megoldást, itt pedig egy eszkatológikus megoldást várnak, egy végítéletnek a megoldását, ami nem pillanatnyi segítség, ami nem pillanatnyi csapást, isteni haragot jelent a gonosz számára, hanem egy tökéletes, megújult életformát eredményez mindazok számára, akik beírattak az életkönyvébe.

Isten második válasza következik, a sóhajtásra. Add mátaj, meddig, Uram? És jön a második isteni válasz. Egy kevés ideig még. Ezzel elveszi a mártíroknak a sürgető felszólítását. Mi emberek mindig szeretjük az Istent sürgetni. Amióta bírom az eszem, én mindig élő hitű keresztények között éltem. És ezek az élő hitű keresztények mindig sürgették az Istent, amikor valamilyen igazságtalanságot láttak környezetükben, a világban, a társadalmunkban, az egyházban, akkor mindig azt mondták, Uram, meddig tűrheted? És itt van egy olyan hangtalan, néma gondolat János részéről, amiben az Isten visszautasítja ezt a sürgetést. Sürgetheted az Istent, de Isten akkor lép, amikor ő akar. És itt nem csupán azt halljuk ki, amit gyerekkorunkban talán annyira nem szerettünk szüleinktől vagy tanárainktól, amikor valamit kérdeztünk, hogy ezt miért kell, és akkor csak kaptunk egy nagyon rövid magyar kifejezést. Csak! Tehát ne így vegyük az Istentől, mert Isten akkor lép, nem csak akkor, amikor ő akar, hanem amikor a legjobb. Amikor minden eldőlt, amikor már mindenki eldöntötte. Vannak még dolgok, és ezt Jánosnak is meg kell látni. És minden korban élő kereszténynek meg kell látni. Neked és nekem is meg kell látni, hogy vannak még dolgok, amelyek nem teljesedtek be. És az Isten ezt a nagy történelmet, a bűn történelmét, amelyet le akar egyszer s mindenkorra zárni, teljes végletekig hagyja kibontakozni. Mi már elvárnánk a szálakat, mi már bestoppolnánk a bűn lyukait és foltjait. És csak addig sóhajtozunk, hogy meddig még, Uram, meddig még? És az Isten szép kedvesen csak azt mondja, gyermekem, még egy kevés ideig, még tarts ki. Ezért tervezhetünk, és fontos is tervezni, és nagyon fontos, hogy lássuk, hogy akár egyéni, akár kollektív, akár közösségi, egyházi, gyülekezeti életünkben még egy kevés idő. Azonban tudnunk kell, hogy a haladék az nem végtelen. Isten türelme véges, csak szeretete végtelen. A kis várakozás nem azt jelenti, hogy Isten ne ítélné meg a nagy parázna Babilont, aki a szentek vérétől megrészegedett. Isten minden igazságtalanságot megítél, minden kiontott vércseppet, minden igazságtalanságban kiontott könnycseppet. Igen, minden igazságtalanságban kiontott könnycseppet megítél. Nem csak ott kint a világban, hanem bent. Itt bent is mélyen, bennem és bennünk. Közösségünkön belül, az oltár körül, hiszen a könny és a vér az kiált, az Úr siet, és annyira siet, amennyire akar. Még egy kevés idő, és aki eljő, eljő, nem késik. Az Úr kegyelméből. Amen.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Ki az én fele barátom? Lukács evangéliuma 10. fejezet, a 25-től a 37. versig. A zsidók között a ki az én fele barátom kérdés véget nem érő vitát indított el. A pogányokat és a samaritánusokat illetően semmi kétségük nem volt. A pogány és a samaritánus idegen és ellenség volt. De hol van a határ saját népüknél és a társadalom különböző osztályainál? A papok, a rabbik, a vének ceremóniákat ceremóniákra halmoztak, hogy megtisztítsák magukat. Kit tartsanak ezek az emberek fele barátjuknak? Ha a tudatlan és felszínes tömeggel érintkeznek, tanították, sok szenny rakódhat rájuk, amelyet csak fáradtságos munkával lehet eltávolítani. Fele barátjuk-e vajon a tisztátalan is? Erre a kérdésre válaszolt Krisztus az irgalmas samaritánusról szóló példázatában. Krisztus megmutatta, hogy nem csak az az ember fele barátunk, aki a mi hitünket vallja. Ebben a kérdésben nincs faj, szín, sem osztálykülönbség. Fele barátunk mindenki, akinek szüksége van segítségünkre. Fele barátunk mindenki, akit az ellenség megsebzett és összezúzott. Mindenki fele barátunk, aki Isten tulajdona. Az irgalmas samaritánus példázatának elmondására egy törvénytudó kérdése késztette Krisztust. A megváltó tanított, és egy törvénytudó felkele kísértvén őt és mondván: Mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? A farizeusok bíztatták a törvénytudót e kérdés felvetésére, mert remélték, hogy Krisztust saját szavaival törbe ejthetik, és türelmetlenül várták válaszát. A megváltó azonban nem bocsátkozott vitába. Magától a kérdezőtől akart választ kapni. A törvényben mi van megírva? Kérdezte. Mint olvasod? A zsidók még mindig azzal vádolták Jézust, hogy nem tulajdonít nagy fontosságot a Sínai hegyen adott törvénynek. De ő az üdvösség kérdésénél éppen az Isten parancsolatai megtartását vetette fel. A törvénytudó így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből, és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint magadat. Jól feleltél, mondta Krisztus. Ezt cselekedd, és élsz.

A törvénytudó nem volt megelégedve a farizeusok magatartásával és cselekedeteivel. Tanulmányozta a Szentírást, mert meg akarta ismerni mondani valóját. Mélységesen érdekelte ez a kérdés, és őszintén kérdezte, mit cselekedjem. Válaszában

amelyben meghatározta a törvény követelményeit, figyelmen kívül hagyta a ceremoniális és rituális előírások tömkelegét. Ezeknek nem tulajdonított fontosságot, csak azt a két nagy elvet nevezte meg, amelytől függ az egész törvény és a próféták. Máté 22.40. E válasz megdicsérése előnyösen befolyásolta a megváltó ügyét a rabbiknál. Nem ítélhették el annak szentesítéséért, amit egy törvénytudó is megerősített. Ezt cselekedd és élsz, mondta Krisztus. Tanításában a törvényt mindig Istentől származó kerek egészként mutatta be, tanúsítva, hogy lehetetlen megtartani az egyik előírást és áthágni a másikat, mert ugyanaz az elv vonul végig az egészen. Az ember sorsát az egész törvény iránti engedelmessége határozza meg. Krisztus tudta, hogy senki sem képes a maga erejéből engedelmeskedni a törvénynek. A törvénytudót alaposabb és igényesebb kutatásra akarta késztetni, hogy megtalálja az igazságot. Csak Krisztus erejének és kegyelmének elfogadásával tudjuk megtartani a törvényt. Csak az engesztelő áldozatba vetett hit teszi képessé az elbukott embert arra, hogy szeresse Istent teljes szívével, fele barátait pedig úgy, mint saját magát. A törvénytudó tudatában volt annak, hogy nem tartotta meg sem az első négy parancsolatot, sem pedig a többi hatot. Krisztus fürkésző kérdésének súlya alatt bűnösnek érezte magát, de bűnei megvallása helyett igazolni próbálta őket. Az igazság elismerése helyett azt igyekezett bebizonyítani, hogy milyen nehéz a parancsolatokat megtartani. Azt remélte, hogy ezzel elhárítja az ítéletet, és sikerül igazolnia magát a nép előtt. A megváltó szavaiból kitűnt, hogy a törvénytudó kérdésére semmi szükség nem volt, hiszen maga is meg tudta válaszolni. De a törvénytudó egy másik kérdést is feltett. Ki az én fele barátom? Krisztus most sem engedte magát vitába keverni. A kérdésre egy történettel válaszolt, amely még élénken élt hallgatói emlékezetében. Egy ember megy vala alá Jeruzsálemből Jerikóba, mondta, és rablók kezébe esék, akik azt kifosztván és megsebesítvén elmenének és otthagyák félholtan. A Jeruzsálemből Jerikóba tartó embernek Júdea pusztáján is át kellett haladnia. Az út kietlen, sziklás, rablók háborgatta hegyszoroson vezetett át, amely gyakran volt erőszakos cselekmények színhelye. A példázatbeli utast itt támadták meg. Minden értékétől megfosztották, és félholtan az útszélen hagyták. Amint így feküdt, egy pap jött az úton. Látta a megsebesített, összezúzott, vérében fetrengő embert, de nem segített rajta, hanem elkerülé. Ezután megjelent egy lévita. Kíváncsi volt, hogy mi történt, ezért megállt és megnézte a szenvedőt. Tudta, hogy mit kellene tennie, de az kellemetlen feladat lett volna. Kívánta, hogy bárcsak ne jött volna arra, és ne látta volna meg a megsebzett embert. Meggyőzte magát, hogy az ügy nem tartozik rá, és ő is elkerülé. Egy arra elhaladó samaritánus azonban, meglátva a szenvedőt, elvégezte azt a munkát, amire a többiek nem voltak hajlandók. Jó indulattal és kedvesen segített a megsebzett emberen. Mikor azt látta, könyörületességre indula, és hozzájárulván bekötözi annak sebeit, olajat és bort töltvén azokba, és azt felhelyezvén az ő tulajdon barmára, vivé a vendégfogadóházhoz, és gondját viselé neki. Másnap pedig elmenőben, két pénzt kivévén adá a gazdának, és mondané ki: viselj gondot reá, és valamit ezen fölül reá költesz, én, mikor visszatérek, megadom néked.

mind a pap, mind a lévita vallásos embernek tartotta magát. A samaritánus pedig arról tett bizonyságot, hogy igazán megtért. Neki sem volt kellemesebb az a munka, mint a papnak és a lévitának, de lelkülete és cselekedete azt bizonyította, hogy a menny a szívében él. E tanítással Krisztus félreérthetetlenül és meggyőzően bemutatta a törvény elveit, tanúsítva hallgatóinak, hogy elmulasztották megvalósítani ezeket az elveket. Szavai olyan világosak és súlyosak voltak, hogy a hallgatók nem tudtak akadékoskodni. A törvénytudó a tanításban semmi megbírálhatót nem talált. Krisztussal szembeni előítélete eloszlott. A nemzetében élő idegenkedést azonban nem győzte le egészen, és ezért nem tudott név szerint elismeréssel adózni a samaritánusnak. Krisztus kérdésére, e három közül azért kit gondolsz, hogy fele barátja volt annak, aki a rablók kezébe esett, így válaszolt. Az, aki könyörült rajta. Mondd azért néki Jézus, eredj el, és te is akképpen cselekedjél. Légy ugyanilyen kedves, melegszívű a nyomorultakhoz. Ezzel mutatod meg, hogy megtartod az egész törvényt. A zsidók és a samaritánusok közötti nagy vallási ellentét az igaz Isten tiszteletről vallott eltérő nézetükben rejlett. A farizeusok semmi jót nem mondtak a samaritánusokról. Inkább a legelkeseredettebb átkukat szórták rájuk. Olyan nagy volt az ellenszenv a zsidók és a samaritánusok között, hogy a samaritánus asszony furcsálta, amikor Krisztus vizet kért tőle. Hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem? Kérdezte, aki samáriai asszony vagyok. Mert a zsidók, tette hozzá az evangélista, nem barátkoznak a samáriaiakkal. János 4.9. Amikor a zsidók, telve gyilkos gyűlölettel, rátámadtak Krisztusra a templomban, hogy megkövezzék, jobb szavakat nem találtak gyűlöletük kifejezésére. Nem jól mondjuk én mi, hogy te samaritánus vagy és ördög van benned? János 8.48. A pap és a lévita nem végezte el azt a szolgálatot, amelyet az Úr meghagyott nekik. Honfitársukon egy gyűlölt és megvetett samaritánus segített. A samaritánus teljesítette a parancsot, szerest fele barátodat, mint magadat, tanúsítva, hogy igazabb, mint elítélői. Élete kockáztatásával, testvérként ellátta a megsebzett embert. A samaritánus Krisztust ábrázolja. Megváltónk olyan szeretetet tanúsított irántunk, amilyenre az ember soha nem lenne képes. Amikor összezúzva haldokoltunk, megszánt minket. Nem került el, és nem hagyta, hogy tehetetlenül és reménytelenül elpusztuljunk. Nem maradt ott, szent, boldog otthonában, ahol a mennyei sereg szeretetét élvezte. Meglátta súlyos ínségünket. Magáévá tette ügyünket, és azonosult az emberiség érdekeivel. Meghalt, hogy megmentse ellenségeit. Imádkozott gyilkosaiért. Saját példájára hivatkozva mondja követőinek. Ezeket parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. János 15.17, 15.34. A pap és a lévita a templomból jöttek, ahol részt vettek az Isten tiszteleten. A templom szertartásait Isten rendelte el. E szertartások végzése nagy, magasztos és megtisztelő kiváltság volt. A pap és a lévita rangon alulinak tartották, hogy az útszélen heverő, ismeretlen szenvedőnek szolgáljanak. Isten áldást akart küldeni általuk egy embertársuknak, de ők elszalasztották ezt a különleges alkalmat.

Ma is sokan követnek el hasonló hibát. Feladataikat két külön csoportba osztják. Az egyik nagy dolgokból áll, amelyeket Isten törvénye szabályoz. A másik úgynevezett apróságokból, amelyekben nem érvényesítik a szerest fele barátodat, mint ten magadat parancsot. Hangulatuk dönti el, hogy mit tegyenek. Ezért jellemük eltorzul, és Krisztus vallását hamis színben tüntetik fel. Sokan méltóságon alulinak tartják, hogy segítsenek a szenvedő emberen. Érzéketlenül és megvetéssel nézik azokat, akik megrontották lelkük templomát. Mások egyéb indítékokból mellőzik a szegényt. Azt gondolják, hogy valamilyen értékes vállalkozás támogatásával Isten ügyét viszik előre. Úgy érzik, hogy olyan nagyszerű feladatot teljesítenek, amelyet nem lehet a szűkölködők és lesújtottak miatt abba hagyni. Állítólagos nagy feladatuk végzése közben esetleg még sanyargatják is a szegényeket. Megfosztva őket jogaiktól, vagy semmibe véve problémáikat, nehéz körülményeket teremtenek számukra. Mindezt jogosnak érzik, hiszen véleményük szerint Krisztus ügyét viszik előbbre. Sokan elnézik testvéreik vagy fele barátaik mostoha körülményeit, anélkül, hogy segítenének rajtuk. Azt gondolják, hogy kereszténységük megvallásával, ridegen és önzőn is Krisztust képviselik. Krisztusnak e névleges szolgái valójában nem az Úr munkatársai. Isten szeretetéről, amelyet sugározniuk kellene, alig-alig kapnak némi fogalmat embertársaik. Miattuk nem indul sok szív hálára Isten iránt, és sok ajakról miattuk nem hangzik magasztaló ének. Megfosztják Istent a neki járó tisztelettől, és azoktól a lelkektől, akikért Krisztus meghalt, akiket szeretne bevinni országába, és maga mellett látni az örökké valóságban. Isten igazságának alig van hatása a világra, pedig nagy befolyást kellene árasztania életünk által. Hitvallásból nagyon sok van, de kevés tartalommal. Mondhatjuk, hogy követjük Krisztust, és állíthatjuk, hogy hiszünk Isten szavának minden igazságában, de ez nem sokat használ fele barátainknak, ha vallásos meggyőződésünket nem tükrözi mindennapi életünk. Hitvallásunkkal, ha még úgy hangoztatjuk is, nem mentünk meg senkit, sem magunkat, sem embertársainkat, ha nem vagyunk igazán keresztények. A jó példából minden hitvallásnál több áldást merít a világ. Önző élettel nem lehet Isten ügyét szolgálni. Isten ügye az elnyomottak és szegények ügye. Krisztus állítólagos követőinek szívéből hiányzik Krisztus együttérző szeretete. Jobban kellene szeretnünk azokat, akikben Krisztus olyan nagy értéket látott, hogy életét adta üdvösségükért. Ezek a lelkek drágák. Minden áldozatnál felmérhetetlenül drágábbak. Ha megfeszítjük minden erőnket egy fontosnak ítélt feladat teljesítésére, de elhanyagoljuk a szűkölködőt, vagy megfosztjuk az idegent jogaitól, szolgálatunkat Isten nem hagyja jóvá. A megszentelődés annyit jelent, hogy a Szentlélek Krisztus természetét emberi lényünkbe oltja. Az evangéliumi vallás élő, cselekvő alapelv, Krisztus jelenléte életünkben, jellemének megmutatkozása jellemünkben és cselekedeteinkben. Az evangélium elveit életünk semmilyen területétől sem lehet elvonatkoztatni. A keresztény embernek minden élethelyzetében Krisztust kell bemutatnia. Az Istenfélelem alapja a szeretet. Senki sem szeretheti Istent igazán, bármi legyen is hitvallása, ha nem szereti önzetlenül testvérét.

Ez a lelkület nem alakul ki bennünk pusztán azzal, hogy megpróbálunk szeretni másokat. Krisztus szeretetének szívünkben kell élnie. Amikor énünk feloldódik Krisztusban, a szeretet akaratlanul is árad belőlünk. A keresztény jelleme akkor jut el a tökéletességre, amikor benső énje állandóan arra készteti, hogy másokon segítsen. Amikor a menny napfénye szívét betölti, s ez arcáról is sugárzik. Lehetetlen, hogy abból a szívből, amely Krisztus lakhelye, hiányozzék a szeretet. Ha szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, azokat is szeretjük, akikért Krisztus meghalt. Nem juthatunk közösségbe Istennel, ha nem ápoljuk a kapcsolatot embertársainkkal, mert benne, aki a világegyetem trónján ül, együtt van mind az isteni, mind az emberi. Ha közösségre lépünk Krisztussal, a szeretet láncának aranylánc szemei egybe kapcsolnak embertársainkkal. Akkor krisztusi szánalmat és könyörületet tanúsítunk. Akkor nem várjuk meg, amíg a szegényeket és nyomorultakat elénk hozzák. Akkor nem kell a mások fájdalma iránti szánalmat kicsikarni belőlünk, mert olyan természetességgel fogunk szolgálni a nélkülözőknek és szenvedőknek, mint ahogy Krisztus széllyel járt jót tévén. Apostolok cselekedetei 10:38. Ahol szeretet és együttérzés ébred, ahol valaki a másik ember felé fordul, hogy felemelje és áldást hintsen reá, ott Isten lelke munkálkodik. Tudatlan pogányok, akik nem ismerik Isten írott törvényét, és nem hallották Krisztus nevét sem, jó indulatot tanúsítanak szolgái iránt, és saját életük kockáztatásával megvédik őket. Tetteik mennyei befolyásról tanúskodnak. A Szentlélek krisztusi irgalmat plántált e bárdolatlan emberek szívébe, természetüket és neveltetésüket meghazudtoló rokon szemre indítva őket. A világosság, amely eljött volt már a világba, és megvilágosít minden embert, bevilágít lelkükbe, és ez a világosság, ha figyelnek rá, elvezeti őket Isten országába. János 1:9. Az elesettek felemelésével, a lesújtottak megvigasztalásával a menny megdicsőül. Ezt a munkát azok végzik, akiknek szívében Krisztus lakik. Krisztus vallása mindig áldást áraszt. Ahova eljut, mindenütt fény jár a nyomában. Isten semmiféle nemzetiségi, faji vagy társadalmi különbséget nem ismer el. Ő az egész emberiség alkotója. Mindnyájan egy család vagyunk a teremtés által, valamint egyek vagyunk a megváltás jogán. Krisztus azért jött, hogy ledöntsön minden válaszfalat. Kitárta a templom minden ajtaját, hogy mindenki szabad utat találjon Istenhez. Szeretete olyan széles, olyan mély, olyan teljes, hogy mindent áthat. Kivonja Sátán vonzó köréből azokat a nyomorultakat, akiket a kísértő megtévesztett csalásaival. Isten trónjához emeli őket, ahhoz a trónhoz, amelyet ígéretének szivárványa övez. Krisztusban nincs zsidó sem görög, nincs rabszolga sem szabad. Krisztus drága vére mindenkit egyé kovácsol. Galata 3:28, Efézus 2:13.

a szenvedő emberiség kiáltását, minden valláskülönbséget félretéve meg kell hallanunk. Ahol a valláskülönbség keserű érzéseket kelt, személyes szolgálattal sok jót tehetünk. A szeretettel végzett szolgálat eloszlatja az előítéletet, és lelkeket nyer meg Istennek. Viseljük szívünkön mások fájdalmát, nehézségét, baját. Osztozzunk nagyok és kicsinyek, gazdagok és szegények örömében és gondjában. Ingyen vettétek, mondja Krisztus, ingyen adjátok. Máté 10:8. Környezetünkben élnek nyomorult, megpróbált emberek, akiknek szükségük van megértő szavakra és tettekre. Mindenütt vannak özvegyek, akik segítségre és együttérzésre szorulnak. Árvák, akikért Krisztus felelőssé teszi követőit. Nagyon sokszor érzéketlenül elmegyünk mellettük. Lehet, hogy kopottak, faragatlanok, és látszólag semmi kedves vonás nincs bennük. Akkor is Isten tulajdonai. Áron vette meg őket, és épp oly értékesek szemében, mint mi. Ők is Isten nagy családjához tartoznak, és a keresztények Isten sáfáraiként felelősek értük. Vérüket a te kezedből kívánom meg, mondja Isten. A legnagyobb veszedelem a bűn. A mi feladatunk, hogy megszánjuk a bűnöst és segítsünk rajta. De nem lehet mindenkihez egyformán közeledni. Sokan elrejtik lelki éhségüket. Szíves szavakkal és tettekkel nagy segítséget nyújthatunk nekik. Mások nem is tudnak a saját nyomorukról. Nem ébrednek rá lelkük szörnyű ínségére. Tömegek olyan mélyre süllyedtek a bűnben, hogy elvesztették az örök valóságok iránti érzéküket. Isten képmása teljesen megfakult bennük, és aligha tudnak az üdvösségről. Istenben nem hisznek, emberben nem bíznak. Sokan csak önzetlen jó indulattal közelíthetők meg. Először fizikai szükségleteiket kell kielégíteni. Gondoskodjunk táplálékukról, tisztaságukról és tisztességes öltözetükről. Ha látják az önzetlen szeretet tanújelét, könnyebben tudnak hinni Krisztus szeretetében. Sok tévejgő szégyenkezik, és érzi, hogy nem okos dolog az, amit csinál. Saját hibái és bajai láttán már-már kétségbe esik. Ne kerüljük el őket. Az árral szemben úszót az áramlás teljes erővel visszafelé sodorja. Nyújtsunk segítő kezet neki, miként Krisztus nyúlt egykor a süllyedő Péter után. Biztató szavakkal próbáljunk benne hitet és szeretetet ébreszteni. Lelkileg beteg testvérednek szüksége van rád, mint ahogy te is igényelted a testvéri szeretetet. Hallania kell olyan ember tapasztalatát, aki épp oly gyönge volt, mint ő most, aki meg tudja érteni és segíteni tud rajta. Saját gyengeségünk tudata tegyen készségessé a súlyos bajban sínylődő fele barátunk megsegítésére. Soha se menjünk el egyetlen szenvedő lélek mellett sem anélkül, hogy ne vigasztalnánk úgy, ahogy Isten vigasztalt minket. Krisztussal, az élő megváltóval való személyes kapcsolat képessé teszi az ember értelmét, szívét és lelkét alacsonyabb rendű lénye legyőzésére. Beszélj a tévejgőnek arról a mindenható kézről, amely támogatja, Krisztus végtelen jóságáról, amellyel könyörül rajta. Nem elég azt hinnie, hogy van törvény és korlát, amely nem szánakozik, és nem hallja meg a segélykiáltást. Szüksége van melegkész szorításra, szerető szívre, amelyben bízhat. Tartsd ébren benne azt a tudatot, hogy Isten mindig mellette van, és szánó szeretettel figyeli. Hívd fel figyelmét az Atya szívére, amely bánkódik a bűn miatt. Az Atya kezére, amelyet most is felé nyújt.
az Atya hangjára, amely ezt mondja: fogja meg erősségemet, kössön békét velem, békét kössön velem. Ézsaiás 27:5. Ebben a munkában láthatatlan társaid vannak. A menny angyalai álltak a samaritánus mellett is, aki a megsebzett idegent felkarolta. Mennyei angyalok állnak mindazok mellett, akik embertársaik megsegítésével szolgálnak Istennek. Maga Krisztus is együttműködik veled. Ő a megváltó. Ha az ő irányításával munkálkodsz, nagyszerű eredmények tanúja leszel. E munkában tanúsított odaadásodon nem csak mások sorsa, hanem a te örök életed is múlik. Krisztus felemeli mindazokat, akik vágynak a vele való közösségre, akik vágyakoznak egyé lenni vele, miként ő is egy az Atyával. Engedi, hogy meglássuk és érezzük mások szenvedéseit, mert meg akar szabadítani az önzéstől. A maga jellemének vonásait, könyörületét, kedvességét és szeretetét akarja kialakítani bennünk. Ha engedjük, hogy munkálkodjék szívünkben, iskolájának tanulóiként felkészülünk a mennyei életre. Ha elutasítjuk, nem tud minket tanítani, és saját döntésünk alapján örökre elszakadunk tőle. Ha parancsolataimat megtartod, mondja az Úr, ki s bejárást engedek néked ez itt állók, a trónját körülvevő angyalok között. Zakariás 3:7. Ha részt veszünk a mennyei lények munkájában a földön, alkalmassá válunk társaságukra a mennyben is. Az üdvösség örököseinek szolgálatára elküldött szolgáló lelkek, az angyalok köszöntik a mennyben azt az embert, aki a földön nem azért élt, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Zsidók 1:14, Máté 20:28. Ebben az áldott közösségben, örökké tartó örömünkre meg fogjuk érteni, hogy mi mindent rejt magában ez a kérdés: ki az én fele barátom?

0: Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: A barátságról, példabeszédek könyve. Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre. De aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától. Ne tarts barátságot a haragossal, és a dühösködővel ne menj. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja. Az álnok ember viszálytámaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is. Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát. Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lelkéből jövő tanácsa is. Tarts a bölcsekkel, és magad is bölcs leszel. Aki bolondokkal tárgyal, az rosszul jár. Aki bölcsekkel jár, bölcsé lesz. Az ostobák barátja pedig romlottá lesz. A vagyon sok barátot szerez. A nincstelentől a barátja is elválik. A szegényt még barátja is gyűlöli, de a gazdagot sokan szeretik. Nem tudjátok-e, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki e világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Jakab levele. Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket megölnek. Nevemért mindenki gyűlölni fog benneteket. De nem vész el egy hajszál sem fejetekről. Kitartástokkal megmentitek lelketeket. Lukács evangéliuma. Mindazok, akik gyűlölnek, egymást közsugdolóznak, és rosszat gondolnak rólam, még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, az is ellenem támadt. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölöm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, kivel meghitt barátságban voltam, az Isten házában együtt jártunk a gyülekezet körében. De te, Uram, légy kegyelmes, segíts fel engem, hadd fizessek meg nekik. Zsoltárok könyve.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe az Úr lényének visszatükröződése. A mai ige 17. Zsoltár 15. vers. Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember. Öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek. Gondolatok az ígéről. A világ fiait a földi javak gazdagítják és boldogítják. Ezeket hagyják örökül gyermekeiknek is. A hívőknek azonban másféle kincseik vannak. Mi nem e világ gazdagsága után törekszünk, hanem magasabbra és távolabbra nézünk. A mi gazdagságunk kettős. Itt örvendezhetünk Isten jelenlétének, oda át pedig hasonlóak leszünk majd ő hozzá. Itt mint igazak nézhetünk Istenre, mert Krisztus Jézusban megigazultunk. Milyen nagy öröm a kiengesztelődött Úrra tekinteni. Isten dicsősége, ahogyan az Krisztus arcán tükröződik, valóságos földi mennyországot varázsol körénk, és ebben van eljövendő mennyországunk ígérete is. De nem elég csupán nézni. Át is kell formálódnunk annak a képére, akire tekintünk. Ha reggel fölébredünk, eszméljünk rá, hogy Urunk szépségeit kell visszatükröznünk. Ha hittel tekintünk Istenre, annak átalakító hatása lesz önmagunkra nézve is. Jézus Krisztus ábrázata mélyen belevésődik a szívünkbe, és az ő lénye átformálja a szívünket. Ez a legnagyobb öröm, meglátni Istent és hozzá hasonlóvá válni. Mi többet kívánhatnánk még, hogy Dávid vallástétele a Szentlélek által ígéretté válik számunkra. Hiszek benne, és várom beteljesülését. Uram, teljesítsd be azt rajtam is. Amen. Októberben is kelenföldi barokk esték. A kelenföldi barokk esték sorozat következő alkalmaként Horváth Zsolt, a Hold utcai református templom orgonistája ad koncertet október 10-én szombaton 17 órától a kelenföldi református templomban. Az est folyamán a barokk és a kora barokk orgona irodalom kiemelkedő darabjai csendülnek föl. Jan Peterson Schwelling művei közül az Echo fantázia és a 36. Zsoltár szerepel a műsoron. Dietrich Buxtehude munkásságát a C-moll Csakóna és a Fis-moll Preludium képviseli. A hangversenyt Johann Sebastian Bach alkotásai, az Alain Gott, valamint a C-moll Preludium és Fuga zárják. Az alkalmon ígét hirdet Takaró János Lajos lelkipásztor. 6. Ideje elhinned. Országos pásztor és vezetői konferencia. Október 16-án és 17-én ismét megrendezik az Ideje elhinned országos pásztor és vezetői konferenciát a pünkösdiek. Szeretettel várnak és hívnak minden pásztort, vezetőt, ígehirdetőt, szolgálattévőt és házastársaikat, a fiatalabb generáció tagjait is, illetve a szolgálatra még csak készülőket. Az idei témájukat egészséges gyülekezet, valós események és helyzetek inspirálták. Fölmérték, mekkora szükség van a gyülekezetek helyreállására és gyógyulására, és az egészséges gyülekezetek jelenlétére Krisztus testében és a társadalomban. A konferencián külföldi és hazai előadók is szolgálnak. Szeretettel várnak és hiszik, hogy ezek a konferenciák hozzájárulnak a szolgálók lelki növekedéséhez és a közösség építéséhez. Az időjárásról. Ragyogó napok. Vasárnap teljesen marad a derült, felhős, napos, száraz idő. A szél déliesre fordul, de még kitart a 23-27 fok is. Hétfőn északnyugatról szakadozott felhősáv érkezhet, de eső nélkül. Nyugatira fordul a szél, és 21-26 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink! Imádkozzunk Urunkhoz, őrizzen meg minket álmunkban, védjen meg ébren, öleljen át áldása, fénye és kegyelme. Oltalmazó karja, segítő keze, adjon útmutatást, hogy emlékezzünk igaz valónkra, szívünkben mindig hallhassuk az ő hangját. Kérjük, adjon erőt, hogyha új nap kél, frissek legyünk, láthassuk tisztán dolgainkat, gondok, hiányok és aggodalmak között csak az ő arcát keressük, az ő igazságát, jóságát, örökkévaló kegyelmét hirdessük Krisztusunk nevében.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus, én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorálpszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Ma is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunknak címe így szól, az önzés áthangolása. Amikor ezt a címet halljuk, akkor bizonyosan sokunkban felmerül a kérdés, hogy jó irány ez? Hiszen ha nem lennénk önzők, akkor nem tudnánk ebben a világban talpon maradni. Szükség van az önzésre, mondják nagyon sokan, hiszen az önzés által tudjuk egyáltalán megvédeni magunkat, az érdekeinket képviselni. Ezen a mai rádió műsoron éppen ezért hadd álljon most első lépésként a csodálkozás pecsétje. Ez a lenyomat hadd legyen az, amely alapvetően meghatározza közös gondolkodásunk bevezető részét. Lehetséges egyáltalán önzés nélkül élni? Ha valaki önzés nélkül, önzetlenül él, ez nem azt eredményezi, hogy kiszolgáltatottá válik? Ez az alapkérdés az, amivel most mai témánk bevezetőiben foglalkoznánk. Amikor az önzés áthangolásáról beszélünk, és az önzés áthangolásának szükségességéről szeretnék gondolatokat ébreszteni, akkor először is az önzés lényegéről szeretnék beszélni. Az önzés egy olyan kényszer cselekvés, egy olyan kényszeres hozzáállás, amely mindenképpen önmagából kiindulva akar megoldást találni az élet kihívásaira. Az önzés valójában egy érzelmi hangoltság. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a kopernikuszi világkép előtt az úgynevezett geocentrikus világkép abból állt, abból indult ki, hogy ez az egész világ mindenség a Föld körül forog, és minden bolygó, beleértve a napot is, valójában a Föld körül ír le valamiféle röppályát. Ez a geocentrikus világkép, Föld központú, hogy magyarra fordítsam, valójában abból indult ki, hogy minden, ami ezen a világon van, az körülöttünk forog, az a Föld nagyságát, egyedüliségét mutatja be, írja körül, csak hogy aztán egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy azok a

0: pályák, amelyek ebből indulóan kiszámíthatóak, azok az égi testek kapcsán iszonyon bonyolult és nagyon-nagyon nehezen lekövethető köríveket rajzolnak az égre. És amikor Kopernikus megjelenik az ő heliocentrikus világképével, vagyis amikor azt mondja, hogy nem, a mi naprendszerünk, ő egyelőre csak a napig látott, és a naprendszernek az alapvető struktúráját próbálta meghatározni, és azt mondta, hogy a naprendszer középpontja nem a Föld, hanem a nap. Akkor bizony ebből a fölfedezésből, tézisből, ebből a alapvetően nem Föld körül, vagy úgyis mondhatnánk mai témánkban, nem magunk körül forgolódó világképből egy hatalmas változás jött létre. Rá kellett arra jönnünk, hogy nem az a lényeg, hogy egyre bonyolultabb, egyre nyakatekertebb számításokkal igazoljuk, hogy minden körülöttünk forog, hanem rá kell jönnünk arra, hogy a világ mindenség középpontja nem bennünk van, nem mi vagyunk azok, nem körülöttünk forog a világ, hanem a világ mindenség középpontja először a naprendszer, ugye aztán a tejútrendszer, és sorolhatnám, ez annak a középpontja egész más van, és abban a mi földünk egy picike kis, majdnem azt lehetne mondani, kis porszem. És hogyha így viszonyulunk hozzá, akkor az első, ami nagyon-nagyon fontos következtetés az az, hogy mindazok a bonyolult bizonyítási tételek, amelyekkel a mi fontosságunkat, a Föld központi szerepét akarták korabeli matematikusok és csillagászok meghatározni, az mind elesett, az mind lényegtelenné vált. Nem kellett már ezen úgymond erőködni. És helyette sokkal egyszerűbb, nyilvánvalóan az is bonyolult, de a bizonyítási eljárásával sokkal egyszerűbb számításokkal lehetett, és lehet mind a mai napig azokat a röppályákat leírni, amelyek a különböző bolygóknak a mozgását szemléltetik. És mit akarok ebből a saját életünkre vonatkoztatva most alkalmazni? Azt, hogy nekünk is az önzésünk érzelmi hangoltsága egyre nagyobb és egyre bonyolultabb rendszereket, úgy is mondhatnám, hogy egyre erőltetettebb gondolkodási sémákat eredményez, mert hogy mindenáron, mindenfajta hozzászólásunkkal, hozzájárulásunkkal tulajdonképpen azt akarjuk bizonyítani, hogy ennek a kis világunknak, amelyben mozgunk, amelyben élünk, amelyben tevékenységünket kifejtjük, ennek mi vagyunk a középpontja. És ebből az önzésből, ebből a fajta kényszer, bizonyítási vágyból, ebből a fajta kényszerességből fakad aztán rengeteg probléma. Olyan utakat járunk be, ahol semmi más nincs a középpontban, csak az, hogy enyém legyen az utolsó szó, hogy az én erőforrásaim köré csoportosuljon minden, hogy ha más nem, akkor kimondják, kimondassam másokkal, hogy jaj, hát én nélküled semmire se jutnék, mennyire szükségem van rád, mennyire te vagy az életemnek az egyetlen megbízható társa, vagy barátja, vagy szerelme, vagy bármi másfajta jelzővel is, illetve hadd tudjam végre kimondani azt, hogy pótolhatatlan vagyok. És ebben az összefüggésben szólít most meg bennünket ez a mai cím, az önzés áthangolása. Az önzés áthangolása, ami egyszerűen arról szól, hogy nem vagy pótolhatatlan, nem te vagy az, aki körül a te világod forog, és nem te neked kell bizonyítanod, bizonygatnod, hogy igenis belőled indulnak ki azok az impulzusok, amelyek a környezetedet meghatározzák. El tudod fogadni? El tudod fogadni? Hogy jelentéktelen vagy akár, hogy nem kell a középpontban lenned, hogy nem kell másokra ráerőltetned a magad jelentőségét, hogy egy porszem vagy a nagy világ mindenségben, akár a Föld is, a hatalmas nagy tejútrendszerek sokaságában, és így a te energiáidat nem arra kell most már összpontosítanod, hogy állandóan bizonygassad önmagad erejét, hanem egész egyszerűen arra, és ez sokkal könnyebben megy, higgyék el, kedves rádióhallgatók, egész egyszerűen arra, hogy elfogad a segítséget. Mert ez az önzés áthangolásának a tulajdonképpen egy tétje. Az önző ember az egy erősködő ember. Nem csak erőlködő, hanem erősködő ember. Egy olyan ember, aki semmilyen módon nem hajlandó, nem képes fölvállalni azt, hogy bizony az ő életének is van korlátja, az ő teljesítményei is megkopnak idővel, hogy sok mindenhez nem ért, hogy igazán a válaszai töredékesek, hogy az elképzelései sok tekintetben hiányosak, megoldásai talán megint csak ebből következően zsákutcásak, és hogy szüksége van arra a töbletre, amit egész egyszerűen most ajándéknak nevezünk. Ajándékból élni. Ez az, amit a Biblia kegyelemnek nevez, kegyelemből élni. És ez a két fogalom, most egy kicsit ízlelgessük, ez a két fogalom egymást kölcsönösen kiegészíti. Az ajándékból élni, vagy kegyelemből élni, az egészen más életritmust eredményez, mint teljesítményből élni. És ha azt mondjuk, hogy önző vagyok, tehát teljesítek, és csak a teljesítmény számít, és csak a teljesítménybe kapaszkodva, a teljesítményem jutalmaként tudok elfogadni, és tudok osztani elismerést, elfogadást, támogatást, akkor azt kell mondanom, hogy ehhez képest sokkal egyszerűbb, sokkal világosabb, sokkal megnyugtatóbb, ha azt mondom, hogy ajándékokból élek, vagy bibliai kifejezése megint csak kegyelemből. És hogyha ezt a bibliai szót halljuk, hogy kegyelemből élek, akkor ennek kapcsán megint csak nagyon érdekes ennek a szónak a holdudvara. Milyen jelentést hordoz még ez a szó? Hát ez a szó alapvetően arra utal, hogy a teljesítmény kényszer, amely az önző embernek a sajátossága, aki állandóan kiérdemelni akarja a jót, és csak azt jutalmazza, aki körülötte kiérdemelte az ő jutalmát. Szóval ez a teljesítménykényszer, ez az embert egyre inkább kiszipolyozza, egyre inkább üressé, egyre erőtlenebbé teszi. A kegyelem kifejezés, amely a megajándékozottságnak az állapotát fejezi ki, az pedig a meg nem érdemelt, a ki nem érdemelt ajándékról szól. És ebben az összefüggésben nem mehetünk el amellett, hogy a Biblia nem csak, hogy nem támogatja az ember görcsös erőlködését, hanem kimondja azt is, hogy ez a fajta teljesítménykényszer az ember életében állandóan hibás, állandóan bibliai szóval éve bűnös lesz. Mint amikor az ember egy nagyon fontos alkatrészt készít el, egy olyan fogaskereket, aminek egészen pontosak a paraméterei, milliméterekre, század milliméterekre lebontva, mert annak alapján fog majd az egész nagy szerkezet működni, és annak a gépnek, annak a gépezetnek a struktúrájában így foglal el központi helyet ez a fogaskerék, és amikor legyártják, és beszerelik, akkor ez a fogaskerék nem hogy működne, hanem tönkre teszi, fölemészti a nagyon drága és nagyon fontos precíziós gépnek a belső berendezését, és amikor szétszedik, és próbálják megvizsgálni, hogy ez a drága alkatrész, hogyan pusztíthatod, hogyan végezheted ekkora pusztítást ebben a nagyon-nagyon fontos készülékben, akkor kiderül, hogy egyetlen egy hiba volt, nem volt méret arányosan legyártva. Egy milliméter hiányzott csak. Egy milliméterre volt csak nagyobb vagy kisebb. De ez elegendő volt ahhoz, ez a picike eltérés, hogy az egész gépezet tönkre menjen. És valahogy így beszél, így szemlélteti a Biblia nyelve az ember kegyelemre, vagyis ajándékra szorultságát. Azért beszél kegyelemről, mert az embernek az alapvető problémája az, hogy egy majdnem állapotban él. Görcsösen erőlködik, igyekszik, teljesítményeket produkál, de ezek mind a működő képességhez képest, nem a tökéletességhez, a működő képességhez képest mindig csak majdnem dolgok. És ezek a majdnem dolgok tönkreteszik az életet. Újból és újból megpróbálom, újból és újból talpra állok, újból és újból összeszorítom a fogamat, újból és újból megfogadom, hogy na most már aztán más lesz, és aztán mégsem sikerül. Mint ahogy az egyik szomorú példa, amelyet nem is olyan régen olvastam, egy hajléktalan esetében arról szól, hogy ez a hajléktalan egy rendőrségi eljárás során jelentkezett. Magára vállalt egy gyilkosságot csak azért, ahogyan később kiderült, hogy bekerüljön a börtönbe, mert legalább ott nem jut alkoholhoz. Szegény alkoholista volt, alkoholizmusa juttatta az utcára, és ez a szörnyű kór, ez a szörnyű betegség, de úgy is mondhatnám, hogy megkötözöttség, oly nagy hatást gyakorolt rá, annyira karmaiba tartotta, hogy már kétségbeesésében semmi más lehetőséget nem látott, mint azt, hogy bekerüljön a börtönbe, mert ott legalább nem jut italhoz, gondolta. Nos, hát erről a majdnem állapotról beszélünk. Hogy az ember megpróbál saját erejéből újból és újból talpra állni, megpróbálja újból és újból az életét helyrehozni, de egyszerűen nem megy. És ebben a majdnem állapotában szólítja őt meg Jézus Krisztus. És ez a megszólítottság, ez éppen erről szól, hogy az önzésed érzelmi késztetése helyett, ami téged újból és újból a pusztulásba taszít, ebbe a majdnem állapotba, ebbe az állandóan önmagadból kiinduló és önmagad körül forgolódó zsákutcás élethelyzetbe, ehelyett fogad el az ajándékot. Fogad el azt, hogy nem tudsz magadon segíteni, de én azért jöttem, hogy segítsek rajtad. Fogad el azt, hogy mindig ajándékra szorult ember leszel, vagyis megkegyelmezett ember. A majdnem állapotból, a kegyelem által, az Isten által neked ajándékozott megoldások által megújuló ember. És ez egy nagyon nehéz lecke. Nagyon kevesen értik meg, és még kevesebben követik. Próbálják a mindennapok nyelvére lefordítani. Amikor azt mondom, hogy rendben, én most már az életemet nem aszerint fogom igazgatni, hogy mit tudok magamból kicsiholni, hanem meg akarom várni, el akarom fogadni azt, amit Isten nekem ajándékként ad. Amit megérzek, hogy igen, ez az enyém. Ezt én ajándékként kaptam, nem belőlem származik. Legyen ez akár egy olyan megbízható emberi kapcsolat, amelyre építhetek. Legyen ez egy felismerés, egy konfliktus helyzetben, amely szerint dönthetek, cselekedhetek. Az életemben ezek az ajándékok. ezek a kegyelmi pillanatok, ahogy szoktuk mondani, és megint a kegyelem szónál tartunk, ezek a kegyelmi pillanatok azok, amelyek valóban meggazdagítanak bennünket. És ezek kapcsán mondja azt Jézus Krisztus a Máté evangélium a 10. fejezetében, aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó hozzám, mert aki megtalálja az ő életét, elveszíti azt, és aki elveszti az ő életét, én értem, megtalálja azt. A kereszt kapcsán mindig arra szoktunk gondolni, hogy ez valami a szenvedésről szól, hogy az élet nehéz, és hogy majd a túlvilágon könnyebb lesz, mondják és vádolják a keresztényeket ezzel, hogy ez valamiféle túlvilágba révedés, és lám-lám Jézus Krisztus is azt tanítja, hogy az ember csak szenvedjen, de majd oda át könnyebb lesz. Hát ez egy hatalmas félreértés, de inkább úgy mondanám, hogy félremagyarázás. A kereszt az nem azért nehéz, mert hogy Jézus Krisztus bennünket szenvedni hív, hanem azért nehéz, mert nagyon-nagyon természetellenes számunkra az önzés érzelmi hangoltságának a megtagadása. Nagyon nehéz felismernünk azt, hogy magunk körül forogva tulajdonképpen vagy lassan, vagy gyorsan, de egyértelműen csak magunkat tesszük tönkre. És éppen ebben az összefüggésben tulajdonképpen igen, kereszthordozásnak tűnik az önzés megtagadása, kereszthordozásnak tűnik az önzetlenség üzeneteinek befogadása, és legfőképpen kereszthordozásnak tűnik, amikor azt mondom, hogy elfogadom azokat az ajándékokat, amelyeket életemnek nagy kihívásai során átéltem, megtapasztaltam, amelyekben átéltem azt, hogy a megoldás nem belőlem jött, én csak rácsodálkoztam egy nyitott ajtóra, és ezzel szeretném befejezni. Az életünknek ugyanis a sors kérdései sosem a mi döntéseinken múlnak. Az életünknek az alapvető kérdései azok mindig azon múlnak, hogy vannak-e előttünk nyitott ajtók, vagy nem. Hogy zárt kapukon dörömbölünk-e, vagy pedig a mindenható Úristen megnyit előttünk egy ajtót. És éppen ebből fakadóan olyan fontos az az útmutatás, amit Jézus Krisztus a jelenések könyvében a szárdiszi gyülekezetnek mond. Ez az útmutatás mindannyiunkra nézve igaz. Azt mondja, ismerlek téged, tudom, hogy kevés az erőd, de megtartottad az én hűségre intő beszédemet. Ezért én is adok eléd egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Mit mond ez az egész rövid üzenet? Ebben az egész rövid üzenetben két dolog van. Az egyik, ismerlek téged, tudok mindent rólad, kívül-belülről ismerlek, nem kell magyarázkodnod, nem kell bizonygatnod semmit. Tudom azt, hogy kevés az erőd. Nem tartozol a menők közé, de nem is akarsz oda tartozni, és milyen jó, mert értéknek nem azt tartod, nem azt látod, ami ebben a világban olyan nagy dolog. Nem magadat akarod menedzselni, futtatni, és azt hazudni, hogy neked úgy is sikerül, hanem mire is koncentrálsz, megtartottad az én hűségre intő beszédemet. Vagyis más szóval, kitartottál abban, amit felismertél, amit jónak láttál. Jöttek divatok jobbról, balról, felülről, alulról, nem érdekelt, amit te felismertél, amit jónak láttál, ahhoz ragaszkodtál. És hogyha ezt teszed, mondja Jézus Krisztus, akkor én is meghálálom ezt az új életszemléletet. Mert az önzetlenség életszemlélete nem arról szól, hogy mindenemet odaadom mindenkinek, aki csak kéri. Nem arról szól, hogy fát lehet vágni a hátamon, hanem az önzetlenség életszemlélete erről szól, hogy amit megértettem, amit megkaptam, ami ajándékként az enyém lehet, azt én hűséggel megtartom. és így tartok ki hűséggel amellett az ember mellett, aki esetleg már nem olyan értékes, mint valamikor, amikor megismertem. Hűséggel így tartok ki amellett, a munkahely mellett, amely már nem olyan csillogó-villogó, és nem olyan kreatív, mint amikor annak idején beléptem. Hűséggel tartok ki egy közösség mellett, ami valamikor nagyon inspiráló volt, és nagyon menő volt, és irigykedtek rá mások is, hogy lám-lám téged befogadtak, és most pedig lehet, hogy már a futotta kategóriájába tartozunk csupán, de engem nem érdekel. Akkor is hűséggel kitartok mellette, és sorolhatnám még ezeket a döntéseket. És az önzetlenségnek ezek a döntései azok, amelyek válaszul azt kapják Jézus Krisztustól, íme én adok eléd egy nyitott ajtót, amit senkibe nem zárhat. Az önzetlenség nem a keserű lemondásnak az üzenete, az önzetlenség a kereszt erejének üzenete. Annak az üzenete, amelyet Jézus Krisztus így fogalmaz meg, ha fölemeltetek, akkor mindeneket magamhoz vonzok. A keresztben, az önzetlenségben hatalmas vonzó erő van. Kifordítja sarkából a világot. Egy új távlatot nyit. Az Isten ajándékainak csodájára mutat. Én kívánom, hogy ezeket a csodákat nap mint nap mi is örömmel átélhessük és befogadjuk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hekken Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Krisztus példázatai. Barátok a hamis mammonból. Lukács evangéliuma 16. fejezet, az 1-től a 9. versig.

Krisztus első eljövetelekor a világ már nagyon eltávolodott Istentől. Az embereket jobban érdekelte a mulandó, mint az örökkévaló, és fontosabbnak tartották a jelen dolgait, mint a jövőt. Az ábránt képeket valóságnak, a valóságot pedig ábránt képeknek látták. Nem fogták fel hitben a láthatatlan világot. Sátán az élet dolgait nagyon érdekesnek és vonzónak mutatta be, és kísértéseivel rabul ejtette az embert.

Krisztus azért jött, hogy ezt az értékrendet megváltoztassa. Meg akarta törni az embereket elvakító és behálózó varást. Tanításában igyekezett hidat verni a menny és a föld követelményei között, hogy az emberek figyelmét a jelenből a jövőbe irányítsa. Arra szólította őket, hogy a mulandó dolgok hajszolása helyett készüljenek az örökké valóságra. Vala egy gazdag ember, mondta, kinek vala egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. A gazdag ember minden vagyonát e szolgájára bízta, de a szolga nem volt becsületes, és ura rájött arra, hogy rendszeresen meglopja. A gazdag ember elhatározta, hogy elbocsátja szolgáját, és maga elé rendelte, hogy elszámoltassa. Mit hallok felőled? Kérdezte. Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. A sáfárnak, tudva, hogy elbocsátják, három választása volt. Dolgozik, koldul vagy éhezik. És ezt mondta magában. Mit míveljek, mivel hogy az én uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem tudok, koldulni szégyenlek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hívatván az ő urának minden egyes adósát, mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, 100 bátus olajjal. És mondanéki, vedd a te írásodat, és leülvén hamar írj 50-et. Azután mondta másnak, te pedig mennyivel tartozol? Azt pedig mondta, 100 kórus búzával. És mondta annak, vedd a te írásodat, és írj 80-at. A hűtlen szolga másokat is becstelenségbe vitt. Az ő javukra megkárosította urát, és az adósok ennek elfogadásával elkötelezték magukat arra, hogy barátjukként befogadják otthonukba. És dicséré az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett. E földies ember megdicsérte megkárosítója éles eszűségét. A gazdag ember dicsérete azonban nem Isten dicsérete volt. Krisztus nem dicsérte meg a hűtlen sáfárt, csak e jól ismert esetet kihasználva szemléltette azt a leckét, amelyre meg akarta tanítani hallgatóit. Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, mondta, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. A farizeusok kifogásolták, hogy a megváltó a vámszedők és bűnösök közé vegyül. Krisztusnak azonban nem csökkent e bűnösök iránti érdeklődése. Továbbra is munkálkodott értük. Látta, hogy foglalkozásuk sodorta őket kísértések közé. Körülvették őket a bűn csábításai. Az első rossz lépést könnyű volt megtenni. A nagyobb becstelenségekhez és bűncselekményekhez vezető út pedig meredek lejtő volt. Krisztus minden eszközzel igyekezett megnyerni őket a magasabb céloknak és nemesebb elveknek. Ez a szándék vezette, amikor elmondta a hűtlen sáfárról szóló történetet.

A példázatban bemutatott eset megtörtént a vámszedők között, és a vámszedők magukra ismertek a példázatban. Megragadta figyelmüket, és saját becstelen életük rajzából tanulva, sokan megértették a példázatban rejlő igazságot. Krisztus tulajdonképpen a tanítványoknak mondta el a példázatot. Elsőként ők kapták az igazság kovászát, és nekik kellett megismertetni másokkal. Krisztusnak sok olyan tanítása volt, amelyet a tanítványok először nem értettek, és sokszor úgy tűnt, hogy ezek a tanítások már-már feledésbe merülnek. A Szentlélek befolyására azonban a tanítványok később tisztán visszaemlékeztek ezekre az igazságokra, és eleven erővel tolmácsolták őket a gyülekezethez csatlakozó új hívőknek. A megváltó a farizeusokhoz is szólt. Nem adta fel a reményt, hogy rájuk is hatni tud szavaival. Sok farizeus szívében már ott élt a mélységes meggyőződés, és amikor az igazság hallása közben a Szentlélek érintette szívüket, sokan közülük Krisztus hívei lettek. A farizeusok megpróbálták Krisztust rossz hírbe hozni, azzal a váddal, hogy a vámszedők és bűnösök közé vegyül. E példázatban Krisztus a dorgálást visszafordította a vádolókra. A jelenetet, amelyről közismert volt, hogy a vámszedők között játszódott le, a farizeusok elé tárta egyrészt, hogy rávilágítson eljárásukra, másrészt, hogy megmutassa hibáik helyrehozásának egyetlen útját. A hűtlen szolgára ura azért bízta vagyonát, hogy jótékony célra fordítsa. Ő azonban saját magára költötte. Ez a vád Izraelnek szólt. Isten kiválasztotta Ábrahám magvát. Erős karral kiszabadította az egyiptomi szolgaságból, és szent igazságok őrzőjévé tette a világ áldására. Reá bízta az élő kinyilatkoztatásokat, hogy tolmácsolja a világosságot másoknak. De Isten sáfárai ezeket az ajándékokat a maguk gazdagítására és dicsőségére használták. Az öntelt, önigazult farizeusok hűtlenül kezelték a javakat, amelyeket Isten azért adott nekik, hogy az ő dicsőségére használják. A példázatbeli szolga nem gondoskodott jövőjéről. A javakat, amelyekkel másoknak kellett volna szolgálnia, csak ő élvezte. Csak a jelenre gondolt. A sáfárság elvesztése esetén semmit sem mondhat magáénak. De gazdája vagyona még kezében volt. Elhatározta, hogy e vagyonnal bebiztosítja magát a jövő nélkülözései ellen. Ezért más program szerint kellett cselekednie. Ha másoknak ad, ahelyett, hogy magának gyűjtene, barátokat szerezhet, akik befogadják, amikor gazdája kidobja. Ez vonatkozott a farizeusokra is. Várható volt, hogy megfosztják őket a sáfárságtól, és előre kellett gondoskodniuk jövőjükről. Csak mások javának keresésével használhattak önmaguknak. Csak Isten ajándékainak osztogatásával gondoskodhattak örök sorsukról.

A példázat elmondása után Krisztus így szólt. E világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Azaz a világ dolgaiban jártas emberek bölcsebben és megfontoltabban szolgálják saját érdekeiket, mint a magukat Isten gyermekeinek vallók Isten művét. Így volt ez Krisztus korában, és így van ez ma is. Megfigyelhetjük ezt sok olyan ember életében, aki magát kereszténynek mondja. Az Úr képességekkel áldotta meg őket. Hatalmat és hatáskört adott nekik. Pénzt bízott rájuk, hogy munkatársai legyenek a megváltás szent munkájában. Isten minden ajándékát az emberiség áldására, a szenvedés és nyomor enyhítésére kell felhasználni. Táplálnunk kell az éhezőt, felruháznunk a mezítelent, gondoskodnunk az özvegyekről és árvákról, segítenünk a lesújtottakon és elnyomottakon. Isten nem akarta, hogy a világot elárassza a nyomor. Nem akarta, hogy az egyik ember bőségben és fényűzésben éljen, miközben mások kenyérért sírnak. Az életszükségleteket meghaladó javakat Isten azért bízta az emberre, hogy jót tegyen, és az emberiség áldására éljen. Az Úr ezt mondja. Adjátok el, amitek van, és adjatok alamizsnát. Legyetek szíves adakozók, közlők. Mikor lakomát készítesz, hívd a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat, vakokat. Lukács 12.33 1 Timóteus 6.18 Lukács 14.13 Megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és minden igát széttépjetek. Az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosót házadba bevigyed. Ha mesztelent látsz, felruházzad, és az elepet lelkűt elégítsd ki. Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ézsaiás 58.6-7 és 10 Márk 16.15 Ezeket az Úr parancsolja. Vajon végzik-e ezt a munkát a magukat kereszténynek vallók széles tömegei?

Ó jaj, hányan használják Isten ajándékait saját céljaikra? Hányan halmoznak házat házra és telket telekre? Hányan költik pénzüket élvezetekre, vágyaik kielégítésére, mértéktelenül drága házakra, bútorokra, ruhákra? Embertársaik pedig nyomorral, bűnnel, betegséggel és halállal viaskodnak. Tömegek pusztulnak el úgy, hogy nincs, aki szánakozna rajtuk, vagy részvéttel hajolna feléjük. Az emberek meglopják Istent. Javaik önző felhasználásával megfosztják az Urat attól a dicsőségtől, amely az emberi szenvedés enyhítésekor és lelkek megmentésekor visszasugározna reá. Hűtlenül kezelik az Isten által rájuk bízott javakat. Az Úr kijelenti: ítéletre indulok hozzátok, és gyors tanú leszek azok ellen, akik megrövidítik a munkásnak bérét, az özvegyet és árvát, és akik nyomorgatják az idegent. Avagy az ember csalhatja-e az Istent? Ti mégis csaltok engem, és azt mondjátok, mivel csalunk téged? A tizeddel és az áldozni valóval. Átokkal vagytok elátkozva, mégis csaltok engem, a nép egészben. Nosza immár ti gazdagok, gazdagságotok megrothadt, és ruháitokat moly ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fogta meg, és azok rozsdája bizonyság ellenetek. Kincset gyűjtöttetek az utolsó napokban. Dőzsöltetek e földön, és dobzódtatok. Ímé a ti mezőiteket learató munkások bére, amit elfogtatok, kiált. És az aratók kiáltásai eljutottak a seregek urának füleihez. Malakiás 3:5-8-9, Jakab 5:1-3-ig, 5:4. Mindenkinek vissza kell adnia a reábízott javakat. A felhalmozott vagyon semmit sem ér a végítélet napján. Nem lesz semmi, amit az ember magáénak mondhat. Aki életét földi kincsek gyűjtésével tölti, nem olyan bölcs és gondos, mint a hűtlen sáfár, és kevésbé törődik örökké való sorsával, mint a hűtlen sáfár földi érdekeivel. A világosságnak ezek az állítólagos követői nem olyan bölcsek, mint e világ fiai. Róluk mondta a próféta, amikor látomást látott az ítélet napjáról. Oda dobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon, a vakondokoknak és denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba, az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor felkél, hogy megrettentse a földet. Ézsaiás 2:20-21. Isten, Krisztus és az angyalok mind szolgálnak a lesújtott, szenvedő, bűnös embernek. Szenteljétek ti is magatokat erre a munkára. Használjátok Isten ajándékait erre a célra. Akkor mennyei lények lesznek társaitok. Szívetek együtt dobban az ő szívükkel. Jellemetek hasonló lesz az ő jellemükhöz. Az örök hajlékok elakói nem lesznek idegenek nektek. Amikor a földi dolgok elmúlnak, a menny kapuinak őrei szívesen fogadnak titeket. A mások áldására fordított javak visszatérülnek. Sok jót lehet tenni a gazdagsággal, ha helyesen használjuk.

0: aki Krisztus életprogramját követi, látni fogja Isten országában azokat, akikért a földön dolgozott és áldozott. A megváltottak hálásan emlékeznek azokra, akik megmentésükben közreműködtek. A menny különösképpen értékes lesz azoknak, akik híven végezték a lélekmentés munkáját. A példázat tanítása mindenkinek szól. Mindenki felelősséggel tartozik a Krisztus által kapott ajándékokért. Az élet túl komoly és ünnepélyes ahhoz, hogy csupán múló földi dolgokkal töltsük. Az Úr azt akarja, hogy tolmácsoljuk másoknak azt, amit az örök és láthatatlan lények közölnek velünk. Évről évre milliók és milliók távoznak az élők sorából, anélkül, hogy bárki is figyelmeztette és megmentette volna őket. Tarka életünk minden órájában alkalom kínálkozik emberek figyelmeztetésére és mentésére. Ezek az alkalmak jönnek és elmúlnak. Isten azt akarja, hogy a legjobban gyümölcsöztessük őket. Múlnak a napok, a hetek, a hónapok, és újra egy nappal, egy héttel, egy hónappal kevesebb időnk marad munkánk végzéséhez. Még legfeljebb néhány év, és a hang, amely elől nem térhetünk ki, így szól. Adj számot a te sáfárságodról. Krisztus azt akarja, hogy mindenki mérlegre tegye lehetőségeit, és végezzen becsületes számvetést. A mérleg egyik serpenyőjébe tegyük az örök kincseket, az életet, igazságot, mennyet és a lelkek megváltásán érzett krisztusi örömet, a másik serpenyőbe pedig a világ minden varázsát. Az egyik serpenyőbe tegyük saját magunk árhozatát és azokét, akiknek megmentésében közreműködhettünk volna, a másik serpenyőbe pedig azt az életet, a magunkét és másokét, amely örökké tart. Tegyük mérlegre az ideig valót és az örökké valót. És miközben mérlegelünk, Krisztus így szól. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Márk 8.36. Isten azt szeretné, ha a mennyeit választanánk, és nem a földit. Lehetőséget nyújt arra, hogy értékeinket mennyei kincsekbe fektessük. Legnemesebb céljaink elérésére, legdrágább kincsünk megőrzésére bátorít. Ezt mondja, drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofír kincsaranyánál. Ézsaiás 13.12. Amikor a molyette és rozsdamarta gazdagság semmivé lesz, Krisztus követői élvezhetik a mennyei kincseket, a romolhatatlan gazdagságot. Az egész világ barátságánál többet ér Krisztus megváltottainak barátsága. A legpompásabb földi palotához való jogcímnél többet ér, hogy jogunk lehet a mennyei hajlékokhoz, amelyeket Urunk készít. Ezért távozott a földről. Minden földi dicsőítésnél többet érnek azok a szavak, amelyeket megváltónk intéz hűséges szolgáihoz. Gyertek, én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Máté 25.34. A javaikat tékozlóknak Krisztus még most alkalmat ad a maradandó gazdagság megszerzésére. Ezt mondja, adjatok, néktek is adatik. Szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avulnak. Elfogyhatatlan kincset a mennyországban, ahol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, kincset gyűjtvén maguknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. Lukács 6.38, 12.33, 1 Timóteus 6:17-19. Hadd menjen vagyonod előtted a mennybe. Halmozd fel kincseid Isten trónjánál. Szerez jogot Krisztus kimeríthetetlen gazdagságához.
1: Ellen Gould White, Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

Krisztus példázatai. Konkoly a búza között. Máté 13:24-30-ig és 37-43-ig. Más példázatot is adott eléjük, mondván: hasonlatos a mennyeknek országa az emberhez, aki az ő földébe jó magot vetett. De mikor az emberek alusznak vala, eljöve az ő ellensége, és konkolyt vete a búza közé, és elméne. Mikor pedig felnevekedék a vetés, és gyümölcsöt terme, akkor meglátszék a konkoly is. A szántóföld a világ, mondta Krisztus. Ezen Krisztusnak a világban levő egyházát kell értenünk. A példázat Isten országáról és a megváltás munkájáról szól. Ezt a munkát Isten az egyház által végzi. Jól lehet, a Szentlélek az egész világon jelen van, és mindenütt munkálkodik az emberi szívekben, de a gyülekezetben kell növekednünk, és az aratás idejére beérnünk. Aki a jó magot veti, az az embernek fia. A jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. A jó mag azokat jelki.

terem. A konkolyt mindig Sátán, az Isten és ember ellensége veti. Keleten az emberek néha úgy álltak bosszút ellenségükön, hogy a frissen bevetett földjüket behintették valamilyen kártevő gyomnövénnyel, amely fejlődő állapotában nagyon hasonlított a búzához. A búzával együtt felnövekedve kárt tett a termésben, bajt és veszteséget okozva a szántóföld gazdájának. Sátán is Krisztussal szembeni gyűlöletből szórja a gonoszság magvát Isten országának jó magvai közé, és vetésének gyümölcséért Isten fiát hibáztatja. Behoz a gyülekezetbe Krisztus nevét valló, de jellemét elutasító embereket, akik által Istent meggyalázza, a megváltás munkáját hamis színben tünteti fel, és az emberek lelki életét veszélyezteti. Krisztus szolgáit elkeseríti, ha észreveszik, hogy a gyülekezetben álhívők keverednek az igazak közé. Szeretnék megtisztítani a gyülekezetet. A gazda szolgáihoz hasonlóan kiszakítanák a konkolyt. De Krisztus ezt mondja nekik. Nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne talán a búzát is kiszaggatjátok. Hagyjátok, hogy együtt nőjön mind a kettő az aratásig. Krisztus világosan megmondta, hogy a köztudottan vétkezőket ki kell zárni a gyülekezetből. De a jellem és az indítékok megítélését nem reánk bízta. Annál sokkal jobban ismer minket. Ha megpróbálnánk a gyülekezetből kiszakítani azokat, akiket álkeresztényeknek vélünk, biztosan követnénk el hibákat. Sokszor éppen azokat tartjuk reménytelen eseteknek, akiket Krisztus magához vonz. Ha gyarló ítélő képességünkre hallgatva járnánk el velük, talán reményük utolsó szikrájától is megfosztanánk őket. Számos olyan embert fog Isten elmarasztalni, aki ma hívőnek tartja magát. Sokan pedig ott lesznek a mennyben, akikről fele barátaik nem is feltételezték. Az ember a látszatból ítél, Isten pedig a szív alapján. A konkoly és a búza együtt nő az aratásig. Az aratás a kegyelem idő vége. A megváltó szavai nagy türelemre és mélységes szeretetre tanítanak. A konkoly és a jó mag gyökereinek összefonódása példázza azt a szoros kapcsolatot, amely a látszathívők és a hű tanítványok között fennállhat a gyülekezetben. E látszathívők valódi jelleme nem mutatkozik meg teljesen.

Isten maga szemlélteti emberekkel és angyalokkal való bánásmódjával e példázat tanítását. Amikor Sátán, a csaló, a mennyben vétkezett, még a hűséges angyalok sem voltak tisztában jellemével. Isten nem pusztította el Sátánt azonnal. Ha elpusztította volna, a szent angyalok megkérdőjelezték volna Isten igazságosságát és szeretetét. Az Isten jóságával szembeni kételj olyan lett volna, mint a bűn és jaj keserű gyümölcsét termő rossz mag. Isten azért kímélte meg Sátánt, hogy a bűn szerzőjének jelleme teljesen lelepleződjék. Hosszú századok óta Isten mélységes fájdalommal szemléli azt a képet, amelyet a gonoszság működése nyújt, és meghozta végtelen áldozatát a Golgotán, mert nem akarta, hogy Sátán bárkit is megtévesszen. A konkolyt nem lehet a drága mag veszélyeztetése nélkül kiszakítani. Vajon mi ne legyünk olyan türelmesek embertársainkkal, mint a menny és a föld ura Sátánnal? A világnak nincs joga a gyülekezet méltatlan tagjai miatt kételkedni a kereszténység igazságában. A hívőket pedig ne csüggessze el,

0: kétszínű testvérek jelenléte. Mi történt az őskeresztény egyházban? Ananiás és Safira a tanítványok közé állt. Simon mágus megkeresztelkedett. Démást, aki elhagyta Pált, hívőnek tartották. Júdás Iskariótes is apostolnak számított. A megváltó nem akar egyetlen lelket sem elveszteni. Júdással való esetét azért jegyezték fel, hogy lássuk, milyen türelmes a megátalkodottal. Kér bennünket, hogy legyünk mi is olyan elnézők, mint ő. Azt mondta, hogy az idők végéig lesznek a gyülekezetnek képmutató tagjai. Krisztus intése ellenére egyesek mégis igyekeztek a konkolyt kiirtani. Az állítólagos gonosztevők megbüntetéséhez az egyház igénybe vette az államhatalmát. Azokat, akik a bevezetett tantételekkel nem értettek egyet, börtönbe vetették, megkínozták, megölték. A felbújtók pedig azt állították, hogy Isten akaratát tolmácsolják. Az ilyen tetteket azonban nem Krisztus lelke, hanem Sátán sugallja. Ez Sátán módszere, amellyel a maga uralma alá akarja vonni a világot. Az egyház hamis színben tüntette fel Istent, az állítólagos eretnekekkel szembeni eljárásával. Krisztus példázata nem mások elítélésére és kárhoztatására tanít, hanem alázatra, és arra, hogy ne bízzunk önmagunkban. Nem minden mag jó, amit a földbe vetnek. Az a tény, hogy valaki a gyülekezet tagja, még nem bizonyítja kereszténységét. Az éretlen zöld konkoly kalásza nagyon hasonlított a búzájéhoz. Amikor azonban a szántóföld már fehér lett az aratásra váró kalászoktól, az értéktelen gyomnövények nem hasonlítottak a teli, érett kalászok súlya alatt hajladozó búzához. A kegyességet színlelő bűnösök egy ideig keverednek Krisztus igaz követőivel, és Sátán számít arra, hogy a kereszténység látszata sok embert megtéveszt. De a világ aratásakor semmi hasonlóság sem lesz a jó és rossz között. Lelepleződnek azok, akik a gyülekezet tagjai lettek ugyan, de nem léptek közösségre Krisztussal. Isten hagyja, hogy a konkoly a búza között nőjön, és élvezze a napsugár és az eső áldásait. De az aratáskor megtértek és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgája között és a között, aki nem szolgálja őt. Malakiás 3.18. Krisztus maga dönti el, hogy ki méltó a mennyei családhoz. Szavaink és cselekedeteink alapján ítél meg minket. A hitvallásnak semmi súlya sincs a mérlegen. Jellemünk dönti el örök sorsunkat. A megváltó nem mondta, hogy egyszer majd minden konkolyból búza lesz. A búza és a konkoly együtt nő az aratásig, a világ végéig. Akkor majd csomókba kötik a konkolyt, hogy megégessék. A búzát pedig Isten csűrébe gyűjtik. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyuknak országában. Akkor az embernek fia elküldi az ő angyalait, és az ő országából összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek, és bevetik őket a tüzes kemencébe, ott lészen sírás és fogcsikorgatás.
1: Ellen Gould White, Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.

Bátorító üzenet azoknak, akik béketűrők. A béketűrés az élet minden területén fontos erény a hétköznapokban és emberi kapcsolatainkban. Sokszor érezzük úgy, hogy nehéz gyakorolni, de ha sikerül türelmesnek lennünk, akkor boldogabbá válik az életünk. A béketűrő ember megértő, együttérző, kedves, elfogadó a fennálló nehézségek és viszontagságok ellenére. Akármilyen helyzet is áll fenn, mindig nyugalommal és belső békével fogadja. Eltűri, ha méltatlanul bánnak vele, elviseli a sérelmeket, a békesség kedvéért panasz vagy lázongás nélkül. Bölcs Salamon a Példabeszédek könyve 16. fejezetében ezt írja. Jobb a béketűrő, mint a harcias hős, a magánuralkodó, mint aki elfoglal egy várost. A kérdés az, hogyan tudjuk fejleszteni magunkban a türelem erényét, és miként lehetünk türelmesek önmagunkkal és másokkal szemben. Ezt a saját erőnkből nem vagyunk képesek megtenni, csak is Isten segítségével. Pál apostol a béketűrést a Szentlélek gyümölcsének nevezi, az eredeti görög szövegben itt a makrotümia kifejezés áll, amit hosszú tűrésnek is fordíthatunk. Aki ilyen jellemtulajdonsággal rendelkezik, az képes nagy áldozatot hozni, jó indulatú, mások tévedéseit, hibáit, szükségtelenül nem teregeti ki. Tud várni és megbocsátani, jót cselekedni zúgolódás nélkül. Nem ingerlékeny és nem türelmetlen. Ez csak szeretet által lehetséges. Úgy, ahogy a szeretet himnuszában fogalmaz Pál apostol. Szavait a különböző fordítások szóhasználatait figyelembe véve idézem. A szeretet hosszú tűrő, jóságos. Nem irigykedik, nem féltékeny, nem kérkedik, nem dicsekszik, nem fuvalkodik fel, nem büszke. A szeretet nem viselkedik bántóan és gorombán, nem tapintatlan, nem lesz indulatos, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem tartja számon, ha valaki rosszul bánik vele, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr és elvisel.

A Szentírásban egyes helyeken a hosszú tűrés össze van kapcsolva a könyörülettel. Ez arra emlékeztet, hogy Isten milyen sok bűnünket bocsátja meg az ő irgalmából. Könyörül rajtunk, és azt akarja, hogy mi is könyörületesek legyünk másokkal. Sajnos gyakran nem tudunk megbocsátóak, elnézőek lenni, mert úgy gondoljuk, hogy nekünk van igazunk. A béketűrés az, ami képes arra, hogy elszenvedhessem a másik embert szeretetben. A türelem a nekünk nem tetsző események tudatos hordozása. Alapvetően a próbák, a szenvedések, a kellemetlen dolgok ellenkeznek a természetes vágyainkkal, ezért legtöbbször fájdalmat, sírást, haragot váltanak ki belőlünk. Fáj a próba, sőt sokszor erőnk felettinek érezzük. De kiálthatunk a szabadulásért, és Isten mindig megadja a kimenekedést. Istenünk végtelenül hosszú tűrő, akinek béketűrése kegyelmében nyilvánul meg, amint Péter apostol írja levelében. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Szerető Istenünk, mindig szánalommal hajol le hozzánk, mert nagy türelmű, hosszú ideig elnéző, és lehetőséget ad mindenkinek a megtérésre. Isten kegyelme, irgalma, szeretete és jósága egyesül a béketűrésével. Igazsága védelmezi még a legelvetemültebb bűnöst is, és életben tartja, hogy lehetősége legyen megváltozni. A mindenható Istennek a végtelen hosszú tűrése késztessen minket arra, hogy hasonlóképpen cselekedjünk egymással, és ha ezt tesszük, akkor tapasztalni fogjuk az ebből eredő áldásokat. Kérjük Istent, aki hozzánk is végtelenül türelmes, hogy ajándékozzon meg bennünket a béketűrés erényével. Segítsen, hogy megértőek tudjunk lenni a mindennapokban azokhoz, akik talán viselkedésükkel idegesítenek. Lehet ez a család valamelyik tagja, munkatárs vagy szomszéd. Kérjük, adjon erőt, elegendő türelmet a napi feladataink végzéséhez, ha azok már idegesítően tornyosulnak a fejünk felett, vagy akkor is, ha netalán a főnökünk lehetetlen feladatokat bíz ránk. És itt sorolhatnánk tovább a különböző élethelyzeteket, amelyek talán kihoznak a sodrunkból, finoman szólva a béketűrésünkből. Szükség van türelemre, a kitartásra, az álhatatosságra ahhoz, hogy a sok különbség közepette ki tudjunk jönni egymással. Gondoljuk át, mi minden hoz ki minket a béketűrésünkből. Lehet, hogy valaki a lábunkra lépett a tömött villamoson? Vagy türelmetlenek vagyunk, amikor haladni szeretnénk, de forgalmi dugóba kerülünk, és ezért elveszítjük a fejünket? Ilyenkor szoktak történni a súlyos balesetek, amikor valaki nem tud az indulatainak parancsolni, és olyat tesz vagy mond, amit nem kellett volna. Bármilyen nehéz is, de meg kell tanulnunk nyugtalanság nélkül várni a sorunkra, megértve az adott helyzetet.

Fogadjuk meg Jakab apostol tanácsát, amit levele 5. fejezetében írt. Legyetek azért, testvéreim, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ime a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűrése várja, míg korai és késői esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Aki már várt valakire, illetve valamire, tudja, hogy milyen nehéz elviselni a várakozás óráit, perceit. Sok feszültséget, nyugtalanságot jelenthet néha számunkra. Persze ez függ attól is, hogy miért kell várni. Általában mindenfajta várakozásra az jellemző, hogy bizonyos fokig megviseli idegrendszerünket, nem könnyű türelmesen várakozni. Pedig mi is várakozó emberek vagyunk. Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelét várjuk. Jövetelének közelségét mutatja, hogy a világon minden válságban van. Az Úr Jézus által megjövendőlt jelek napról napra teljesednek. Mindezeket látva, hogyan reagálunk az eseményekre? Hiszen a sok probléma és nehézség minket is érzékenyen érint, mert elszenvedői vagyunk. A megpróbáltatásoknak kitéve fennáll az a veszély, hogy elveszítjük türelmünket, béketűrésünket. Jakab apostol először a földműves példáját hozza, aki miután elvetette a magot, türelemmel vár. Több éves tapasztalatból tudja, hogy sok minden történik a vetés és az aratás közötti szakaszban. Lehet zordidő, szárasság, de mindezek ellenére türelemmel vár az esőre, amely elősegíti a növekedést, a gyümölcstermést. Mivel ismeri a természet rendjét, tisztában van azzal, hogy türelmetlenséggel nem siettetheti a növekedést, és nem hozhatja előbbre az aratás idejét sem. Milyen oktalanság lenne részéről, ha miután elvetette magot, minden nap oda menne és kikaparná a földből, azt vizsgálva vajon elindult-e a növekedés. Az apostol azt javasolja, ha türelmünk fogytán lenne, erősítsük meg szívünket az Úr eljövetelébe vetett élő hittel, bizakodással, reménységgel, mert így várakozásunk nem lesz hiába való. Majd a próféták és Jób szenvedésekben való tűrését adta a Krisztus várok elé példaként, akik mindig álhatatosan kitartottak a próbákban. Vajon gondoltunk már arra, hogy azok az emberek, akik próbára teszik türelmünket, valószínűleg okkal vannak jelen az életünkben. Lehet, hogy hozzájárulnak személyes fejlődésünkhöz, és elfogadó, megértő szeretetre tanít.

Valaki egyszer a kertjében meglátott egy bábot. Az egyik ágon is észrevette, hogy az megrepett, mert éppen egy pillangó akart kimászni belőle. Leült és órákon keresztül figyelte a pillangó küzdelmét, ahogy próbálta szétfeszíteni a bábot és átpréselni testét a résen. Aztán megállt. Úgy látszott, feladja. Az illető a folyamatot túl lassúnak találta, ezért gyengéden lehelni kezdte a lepkét, segíteni szeretett volna neki. A meleg fuvallat fel is gyorsította a folyamatot. De ami kibújt a bábból, az nem pillangó lett, hanem egy szétroncsolt szárnyú lény, és nem volt képes repülni. Jó szándékkal segíteni akart a férfi, de nem tudta, hogy a küzdelem, melyet a pillangó folytat a báb szétfeszítéséért, ahhoz szükséges, hogy a szárnyai teljesen ki tudjanak fejlődni. A lelki növekedés folyamatát sem lehet türelmetlenséggel felgyorsítani, mert ezzel csak tönkretesszük. Lehet, hogy akadályokkal kell megküzdenünk, de senki nem harcolhatja meg helyettünk a hitpróbát. Ami nehéz, de megéri, mert megtanuljuk értékelni az életet és annak minden egyes percét a maga idejében. Befejezésül Pál apostolnak a zsidókhoz írt levélben írott buzdítására szeretném figyelmünket irányítani. Ne dobjátok el hát bizotalmatokat, melynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre, más fordításban, kitartásra, álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Igen, Jézus Krisztus, a mi Urunk hamarosan visszajön, mert megígérte. Várjuk őt türelemmel, és legyünk egymáshoz is megértőek és türelmesek.

Kárpádi Petronella, bátorító és reményt adó üzenetek a Bibliából című műsora hangzott el. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin következik. Ferenc Kuna Valéria műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt ismét a Merkaba műsora. A mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria.
2: És Blejer Gábor.
1: Vendégünk a stúdióban Lévai Erika, iparművész, a Malka Design alapítója. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szívesen jöttem, köszönöm.
1: Nagyon érdekes témákkal kerestél meg bennünket, illetve ezt a műsort, és rögtön úgy éreztem, hogy tényleg abszolút itt a helyed, hiszen nagyon sokat teszel azért, hogy a zsidóság különleges aspektusai eljussanak az emberekhez. Ezzel kapcsolatban az első kérdésem az lenne, hogy honnan jött az ötlet, illetve kik inspirálnak arra, hogy például gyerekjátékokat, fejlesztő játékokat hozzá létre, hiszen ezzel is foglalkozol.
3: Igen, hát nagyon egyszerű a képlet. Nekem is van a gyerekeim, és valahogy egy kicsit az életkorilag így is haladok velük, és látom, hogy nekik mik a nehézségeik esetleg, és valahogy ilyenkor ugye jönnek az ötletek.
1: És milyen ötletek azok, amik először megfogantak benned?
3: Mondjuk egy 3-4 éve jött ki ez a memória játék, ami egy ilyen, abban különleges ez a játék igazából, hogy nem csak egy szimpla memória, hanem egy ilyen szókirakos is lehet később játszani vele, tehát nagyon sok labból áll, és úgy elsőre úgy nagyon összetett a játék, aztán így végülis hosszabb ideig lehet ezt majd használni.
1: És miért tartott fontosnak, hogy ebben mondjuk az alefbet, tehát a zsidó, a héber ABC betű is megjelennek, illetve az ünnepekhez is kapcsolódik? Szerinted így könnyebben tudják a gyerekek a mindennapjaik részévé tenni a hagyományokat?
3: Hát egy, hogy én fontosnak tartom azt, hogy legyen, tehát hogy zsidó valláshoz köthető is legyen, meg hogy szép is legyen. Tehát legyen benne egy olyan igényesség, amiben, tehát meg egy olyan minőségi szintet képviseljen, ami tényleg elfogadható.
2: Egyetlen egy kérdés, hogy jöttél rá, hogy affinitással van a játékkészítéshez, illetve volt-e valami előzménye az életedben kapcsolatban, hogy azt mondtad, hogy úristen, ez milyen jó, hogy nekem vannak ötleteim, hogy tudom, hogy gondolkodnak a gyerekek, azon kívül, hogy neked is gyerekeid vannak.
3: Hát, tehát meglep, hogy addig előtte nem nagyon, mert ugye igazából tehát más dolgokat csináltam, és így akkor ez a gyerek, saját gyerek gondolkodása, tehát ahogy látom, hogy ők hogy gondolkodnak, az váltotta ki azt, hogy ez ebben kicsit jobban oda tegyem magamat, mert így más volt teljesen.
1: És mi a tapasztalatod, hogy mennyire vevők erre a gyerekek, vagy mennyire szeretnek így ismerkedni mondjuk a héber ABC betűivel, ha már itt tartunk a szókirakónál?
3: Érdekelse, vagy őket úgy nem nagyon láttam. Hát viszont tehát az, hogy a szülők lenyomata a gyerekben, tehát az viszont nagyon megmutatkozik, és ezt így pozitívként élem meg, hogy valójában ők is olyan egyedileg gondolkodnak, tehát, hogy, és ilyen egyszerű elemekből, tehát hogy mégis az volt egy nagyon sok, egy fontos gondolat, hogy egyszerű elemekből, hogy hogyan tud mégis egy különlegeset. Tehát nem az, hogy ilyen nagyon szép elemekkel kell gazdálkodni, hanem hogy ami egyszerűen megfogható itt a könyvben. Tehát
1: ezt a gyerekek számára egyszerűen megfogható?
3: Igen. Mondjuk amikor például ez a memóriakártya visszatérve, tehát tényleg a témánál maradva, az, hogy lényegében olyan nagyon át lett gondolva, hogy milyen szavak vannak ott. Volt segítségem is, tehát a Zizei Kultúrás Intézettel működtem együtt, és igazából tehát kicsit gyerekközpontok, szóval sok minden jellemző. Kicsit gyerekközpontúak, akkor ugyanakkor van egy vallási volumene is, meg akkor egy kicsit nyitottabb is, tehát nem csak az alapszókészlet van. Tehát mindenki talál magának esetleg olyat, amivel...
1: De ebből én arra tudok következtetni, hogy ez akár felnőtteknek is hasznos lehet, hogyha mondjuk héberül tanulnak, nem csak gyerekeknek.
3: Hát igen, tehát ezt a részt használom ki majd egy másik, ugye, amiről majd később fogunk beszélni, és ez direkt nem árulom.
1: Jó.
2: Még ez lesz volna a következő kérdésem, hogy memóriajátékok mellett milyen egyéb kreatív játékokon gondolkozz, vagy találtál már ki?
3: Hát tavaly került forgalomba az, ami óvodás korban, tehát használtam, két részlete lett az egyik, az, hogy tényleg a héber betűkkel egy ilyen térbeli fából ilyen kivágott, ilyen nagyobb, egy nagyobb darab, tehát több mint 20 centi, tehát mi a gyerekkezekben, és nagy, tehát hogy odafigyelést igény, és ilyen nagyon érdekes ilyen csapatjátékokat lehet vele játszani.
1: És ezek is a héber ABC betűt hát formálták?
3: Egy, hogy egyrésztől ugye van egy héber, másrésztől van egy testvére ennek a játéknak, a számkészlet, ami minden nyelven azonos. Tehát de ugyanerre a tematikára alapul. Tehát ez a tapincs meg, és hogyan, és egy kicsit másképp azokkal, amik esetleg nyomtatásba kerülnek.
1: Milyen képességeket fejlesztenek ezek a játékok, vagy mi volt a cél, amikor kidolgoztad őket?
3: Hát az, hogy ne csak az a tudat alakuljon ki, amit ez a kétdimenziális, hanem egy teljesen az egy más agy részeket mozgat meg. Mondjuk esetleg, hogyha lehet, hogy te is bajban lennél, hogyha mondjuk csukott szemmel kéne egy betűt azonosítani, csak azért, mert tapogat.
1: Ez így van, alapvetően
2: tényleg. Szerintem biztos. Emberek 90%-a így lenne vele, mert egész más, túlságosan vizuálisan vagyunk beállítva.
3: Na igen, és akkor ezt egy másik részbe is meg kell mozgatni. Így összetettebb lesz. Okay.
1: Az alapanyagok kiválasztásánál mi volt a legfontosabb szempont, amikor hát, ezek a játékok elkészültek?
3: Hogy gyerekbarát legyen, akkor azért is a formák is lekerekítettek, tehát ugye az a típus maga az eljárás is, tehát ott nincsen egy szálka se ahhoz képest, hogy ugye fáról van szó, tehát olyan, úgyhogy ugye ez fontos volt.
2: Technológiával ki segített neked ezt elkészíteni, illetve a sokszorosításba?
3: Hát van, aki ugye ez gyártja, de ezekre én mindig így ráakadok ezekre az emberekre, a technikákra. Ami még különlegesebb a játékban, egy-egy olyan betű van a héberben, ami nem egyből van kifaragva, hanem kettő, és erre is van, itt van megoldás. Nem tudom, hogy sikerült ez a gondolatmenet, hogyha veszel egy ilyen műanyag héber betűkészletet, és akkor ugye hát ők úgy gyárták ezt a fröccsönt, hogy egybe van, tehát például héj, és akkor ott a kis lába. Tehát, ugye, és ez egyrészt ez zavaró, mert ugye az külön van, tehát megvan a miért, hogy miért van külön, és akkor itt ezt meg tudom valósítani, hogy ugye akkor azt tudni kell, hogy keresek egy másik részt is a dobozból, amit odarakhatok. Tehát mondjuk így mindig.
1: Akár egy kis puzzle is nek is felfogható.
3: Hogy igen, hogy nem ér véget ott az, hanem valami még hiányzik, és azt meg kell találni.
1: És a gyerekjátékok mellett ugye a Malka Design, tehát iparművész vagy, mikkel foglalkozol még, vagy mik azok, amik így közel állnak hozzád, mint alkotó, kreatív emberhez?
3: Igazából, tehát sok anyaggal, sokféle anyaggal dolgozom, tehát az nem derül neki, hogyha csak úgy ránéznél a végtermékekre, hogy textil tervező vagyok, ez nem lenne.
1: Ezt is tudjuk foglalni.
3: Igazából, tehát, hogy az volt a kiinduló pont, ami mondjuk tényleg ötlet arra, hogy az anyagoknak a sokfélesége, tehát hogy megy a szövés az alapszakon, tehát hogy ez abból áll, hogy a semmiből valami, tehát ugye van egy fonal, és akkor végre ezből egy anyag. Most igen. Ezt a magic, ezt a varázslatot, hogy hogyan ejtjük meg, ez
1: próbálod más technikákban is alkalmazni?
3: Valahogy így, igen, valahogy ez azért az megmaradt.
2: Mennyire figurális, amit csinálsz, illetve milyen témái vannak?
3: Igen, hát alapból, tehát szóval van, amiről még nem mondtam, tehát hogy lényegében nagyon érdekes, mert én úgy kezdtem, tehát hogy amikor nem a tanulás ment, tehát nem az, hogy tanuljon az ember és olyan projekteket csináljon, hanem amikor már befejeztem az iskát, hogy végül zsinagógát kellett először így valami ablakokat kellett ott ilyen megoldanom, ilyen témákat, úgyhogy az volt az első munkám, úgyhogy már egy-egy plusz más zsinagógában is szerepelek, ilyen apró.
2: Nyugodtan lehetne nevesíteni a zsinagógát, igen? Csak hogyha valakit érdekli. Sőt, kérem, hogy nevesíts.
1: Így van.
3: Igen, megpróbálom összeszedni, oké. Okay. Az első, tehát Milánó, tehát pont akkor ott voltam, úgyhogy akkor ott ilyen, öt ilyen üvegablak van, tehát ott arra van ráfestve, tehát az ilyen arra.
1: Tehát az üvegre festett.
3: Igen, ilyen. Arra kellett, igen, arra, és az van ott áll. Aztán lényegében onnan jött egy másik ötlet, úgyhogy amit még nem sikerült megvalósítani, tehát van egy nagyon jó kidolgozott témám, ami szintén, tehát üvegre lehet megcsinálni, a 12 törzs, tehát ez egy ilyen feldolgozott saját világ. Akkor igazából tehát az üvegekkel is foglalkoztam, tehát egy kicsit, de nem abban a konvencionális témában, amiben ugye általában az emberek, hogy Tiffany-k, hogy csinálják egy lámpát. Na, az sose sikerült valahogy, hogy ez nem volt olyan.
2: Akkor hogy képzeljük el? Mert nagyon érdekes, hogy mit lehet üvegre csinálni.
3: Hát, például ugye akkor, tehát akkor kijött ez a nagyon szép ez a mezőze tok, ami térbeli, tehát olyan érdekes, hogy azt, hogy sokkal térbeli, mint ez a esetleg a muránói üvegnek, amit ők fújnak. Tehát teljesen más technikával van, és akkor sikerült ezt megvalósítani, és akkor ebből ugye végülis egy ilyen végtermék, ilyesmi. Aztán utána ugye ma ami van, meg esetleg, hogyha majd máshol találkozom, mert ugye például a Judafest, meg az ilyen helyeken azért szoktam lenni, és majd leszek is, tehát közeljövőben lesz, akkor például mezőzetokok vannak, más mondjuk fából, esetleg más típus, vagy egyéb ilyen fém dekoráció, fém. Tehát a fém is
4: fém?
3: Bejött. Aha, fém is bejött.
4: És fémből miket készítesz?
3: Ilyen térbeli dolgokat.
4: De hogy azt értem, hogy térbeli.
3: Belső dekoráció lehet. Esetleg, tehát bármi lehet, ugye megrendelő ilyen kívánság. Ami lett, például mondjuk a Latiba is lett egy háj, akkor Alma utcában is van. Tehát
4: igen, ezt akartam kérdezni, hogy nem biztos, látom? Hogy most mindenki kiszalad Milánóba megnézni ezt az üveget, hogy esetleg Magyarországon
2: tudnak menni.
4: Igen, van-e olyan hely, ahol lehet találkozni a te munkáiddal, esetleg zsinagógák, vagy imatermek, vagy bárhol?
3: Igen. Tehát igazából tehát akkor az Alma utcában lett. Előtte egyébként az amerikai alapítványi iskolában volt egy ilyen összeműködés, tehát a saját volt egy ilyen öntvényformám, amiből csináltam sokat, ilyen gipszet, és akkor végül is a gyerekek megfestették, és azt applikáltunk. Erre lehet, hogy emlékszel, nem?
2: Igen. Kicsit azért nevesítsük az Alma utcát is, meg amiről mondtam, a szeretet volt, tehát az Alma utcai szeretet otthonról beszélsz?
3: Igen, ott van egy zsinagóga.
2: Igen, tehát egy zsinagóga és abban egy szeretet otthon, tehát hogyha meg akarják találni, mert te érted, hogy mi az Alma utca, de a hallgatóink nem.
3: Igen, jó, oké.
2: Okay. A Maszorata volt pedig a Bessenyi utcában az ortodox hitközség által feltartott általános iskola és gimnázium.
3: Igen,
2: és óvoda. Ott is érdemes megnézni a...
3: Ez a velük együtt működtünk, hogy meg lehessen az amerikai úton, ott is, tehát a zsinagógában, az ott látható majd.
4: És oda mit készítettetek?
3: Nem volt olyan egyszerű azért, mert a gyerekek szépen megfestették, az egy dolog, csak hogy és akkor ebből ugye mit hozunk ki, és akkor ebből a formából lett mégis egy trendeli forma, öntvényből lett kirakva egy menóra.
4: Ez nagyon különleges.
2: Nagyon szép keretében adták át, azon ott voltam.
3: Igen?
4: Mikor volt ez?
3: Több éve, nem tudom.
2: Szerintem legalább öt éve volt. Még az amerikai utat is egy kicsit nevesítsük, itt most a kórháznak a zsinagógájáról beszélünk,
3: igen.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Egyetlen egy kérdés, hogy mondtad, hogy ennyi és ilyen helyeknek csinálsz különböző dolgokat. Az egyetlen egy kérdésem ebben a kapcsolatban, hogy civilben csinálsz másoknak is, vagy csak kifejezetten zsinagógákra, illetve vallási dolgok számára alkotsz?
3: Hát főleg azért ez a vallási vonal, de hát egyének is lehetnek igényei vagy kérései. Úgyhogy az, de hogy igen, tehát ez így alakult ki.
4: Pont itt annyira szerencsés helyzetben vagyok, nem úgy, mint a rádióhallgatók, de a kezemben vannak a képei azoknak a mezőzetokoknak, amiket készítesz, illetve abból néhánynak, és amik nekem különösen tetszenek, azok az ilyen kis magyar népmese mintás.
3: Igen.
4: Hogy ez honnan jött, hogy összehozd ezt a magyar zsidó kultúra, vagy nem is tudom, hogy nagyon-nagyon-nagyon
3: igen,
4: szépek.
3: Ez egy érdekes, ez nem teljesen tőlem jött, tehát ez valaki így felhívta rá figyelmet, és akkor mondom, hát oké, jó. Hogy ebben a típusban végülis három kollekció létezik. Ugye az egyik az ősi zsidó szimbólumokkal való ilyen elemekkel való díszítés. Ugye van ez a magyar népmesés, és meg a kalocsa.
4: Kalocsa is van?
3: Igen, kalocsa is van.
4: Fú, hát ezek tényleg gyönyörűek, úgyhogy mindenkinek csak azt tudom javasolni. Legközelebb a Judafest lesz olyan Judafest esemény, ugye, amire igen, kitelepülsz, igen, és ott meg lehet téged, illetve az alkotásaidat is találni. De még nem fejezzük be a beszélgetést, igazából még csak most jön a java, viszont hamarosan néhány másodperc múlva egy rövid szünet következik egy kis zenével, és folytatjuk a beszélgetést a stúdióban a vendégünk Lévai Erika, iparművész, a Malka Design alapítója. Néhány perc múlva visszavárjuk Önöket, ez itt a Merkaba.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, ez itt a Merkab a műsora, a stúdióban a vendégünk Lévai Erika iparművész, a mikrofonnál Ferenc Kuna Valéria
1: és Blejer Gábor.
0: Rövid zene után visszatérünk és folytatjuk műsorunkat, kalandozásunkat egy kicsit a zsidó művészetek világában, hiszen Erika olyan dolgokról mesélt nekünk, hogy hogy is lehet három dimenzióban megvalósítani vallási témájú dolgokat fémből, fából, illetve egyéb anyagokból. Most viszont térjünk át egy kicsit egy másik missziódra, vagy hivatásodra, vagy ahogy tetszik, nem tudom, minek hívjuk, hiszen felnőtt oktatási programot szervezel. Mesélnél nekünk erről egy kicsit?
2: Igen, végülis ugye a betűkkel már, mint látjuk, már sok ideje foglalkozom, és végülis ez vezetett arra, hogy valahogy nem csak a gyerekeknek, hanem látta, hogy máshol is esetleg igény lenne az, hogy tudjanak olvasni az emberek héberül, tehát ugye ez a ugye Magyarországon ez egy nehézségnek számít, és igazából ezt az akadályt egy kicsit jobban kéne átugrani, és ennek egyrészt egy ilyen intellektuális megértet, több részből áll ez a kurzus, tehát hogy a címe magának a kurzusnak misztikus utazás a Héber ABC-vel, és lényegében minden egyes betűről, tehát egy jó fél órát, vagy 3-4 órát beszélünk. Amikor világosan ugye, el tudjuk magyarázni, hogy egyébként az elején, hogy hogyan is néz, miért is így néz ki ez a betű, és miért nem amúgy, miért nem másképp, ugye? És minden betűnek ugye, vannak ilyen energiavonzatai, tehát ez egy filozofikus kurzus részben. Más részben meg fogunk olyan szavakkal is beszélni, ami ugye ezt az energetikát hozza, tehát ez is van. Van gyakorlati vonzata is, mert a végén, tehát olvasni is lehet majd ezzel a tudással felvételzve. Tehát
0: több aspektusból vizsgálod, illetve járod körül a Héber ABC betűit.
2: Igen, tehát egy nagy részben ez a filozófia meghatározó, és igazából sok egyéb ilyen kis gyakorlati dolog is van. Tehát például volt igény arra, hogy már így oktattam, tehát volt, hogy akartam, tehát hogy azt néztem meg, hogy mi kell, aki találkozik ezzel az anyaggal, és akkor több dolgot még így beépítettem. Például, hogy kössék össze ők is. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy hol legyen a vonalvezetés a vastag és a vékony vonalaknak a találkozása is aztán.
1: Egyébként csak egy pici gyakorlati példát, mert lehet, hogy a hallgatóinkat is érdekli, hogy miért bírnak ilyen energetikával a betűk. Egy példát mondanál, vagy hogy mégiscsak belelássunk, csak egy picikért.
0: Egy pici ízelítő.
1: Nem kell sok, csak amit úgy gondolt, hogy olyan jó példa, hogy egy frappáns történeten keresztül ezt megértjük.
2: Igen, igen. Hát egyébként tudtam, hogy kapok egy ilyen kérdést.
1: És én
2: nagyon, igen, nagyon nagy bajban vagyok, mert ugye sok mindenről szó van. Igazából nem csak a betűkről van szó, hanem a magánhangzókról is, tehát a kurzuson belül. A betűk kb. Úgy viselkednek, mint a test, és lényegében milyen jó, csak úgy tudjuk kiejteni őket, hogyha kap egy ilyen lélekszintet is, és akkor a magánhangzó, ami ugye alá kerül, tehát a betű alá kerül, ebben lehet kiejteni. Tehát mi is úgy állunk össze, hogy a test és a lélek, és akkor ez lesz egy ilyen egység. Hát mondok egy példát. Például vannak olyan magánhangzók, amik pontokból állnak, és hogy két egymás mellett lévő pont. Van két egymás mellett lévő pont, meg két egymás alatt lévő pont. Mik ezek a pontok? Ezek a pontok lényegében égi testek, tehát a nap és a hold. És volt egy olyan sztori, de sok történet van ebben a filozófiában, nem tudom, hogy ez így most így... Nem van egyszer. Tehát lényegében az volt, hogy végül is a világ teremtésekor járunk, ugye ezek a két nagy égitest tehát az örökkévaló megteremtette, és akkor utána a holdnak feltűnt, hát hogy hogy lehet két dudás egy csárdába, hogy én a nappal, tehát hogy, és ezt a vágyat, ezt megmondta az örökkévalónak, hogy kettő ugyanolyan hasonló égitest így egyszerre, és akkor azt mondta az örökkévaló, hogy ránézett a holdra, és akkor azt mondta, hát hogy lehetnek ilyen gondot, és akkor azt mondta, oké, akkor te lekicsinyítelek. És igazából ugye most a holdnak ugye nincs saját fénye, tehát egy kicsit kisebbnek gondoljuk, más egyéb tulajdonságai vannak. És akkor tehát csak így röviden nem fogom ezt így elmondani, csak az tehát teljes mértékben, csak az, hogy ez a két reláció, meg ez a történet, ez a két pont. Tehát, hogy egyenkor egyenrangúak voltak, aztán amikor egyik úgymond a másik alá került, és lényegében, amikor lesz egy olyan pont, amikor visszakerül, az örökkévaló megbánta ezt a tettét, hogy amit a holddal így rögtön válaszolt neki, és úgy korrigálta magát, hogy amikor majd a messiási időkben, akkor végül is az lesz a történet lényege, hogy a hold visszakapja a saját, tehát a saját fényét, tehát egy magasabb helyzetbe kerül, tehát visszaáll ugyanaz a pozíció, ami volt a teremtéskor.
0: Fú, ez annyira érdekes, hogy tudnám még hallgatni órákig.
2: Azért mondom, hogy így kicsit így lerövidítettem, de ez a pontoknak a harca.
0: Az a pontoknak a harca, és akkor így végig mész az egész ABC-n, illetve a magánhangzókon is hozzá. Fú, hát ez nagyon, tényleg nagyon izgalmasan hangzik, és nagyon tetszik. Kicsit menjünk személyes témákba. Honnan jött neked ez az érdeklődés így ennyire a Héber ABC iránt? Vagy mi volt az a pont, amikor úgy döntöttél, hogy ilyen szinten és elég mélyen, tehát elég profi szinten akarsz ezzel foglalkozni, vagy megismerkedni?
2: Nagyon érdekes, mert ugye én Izraelben tanultam, tehát mondjuk a héber nyelv, tehát hogy ugye az úgy valamire megy. Tehát, most ezen felül, tehát ez a betűk, ez úgy utána jött, miután elkezdtem mondjuk térben is csinálni, és akkor így valahogy itt én így kicsit így meg is ragadtam ennél, hogy akkor, és az ember nem tudja, hiába tudja a nyelvet, nem tudja, hogy ennek milyen mély, ilyen filozófiai vonzatai vannak, ahogyan ez kialakult. Tehát, hogy ez egyre mélyebbe lehet az ember, hogy ássam.
0: Akkor elkezdődik az alapszinten, és így egyre inkább így beszippant, hogy még egy szint, és még egy szint.
2: És, hát így, és akkor összeállt most így ez a kurzussá. Lényegében, tehát ez felnőtteknek szól, ugye, tehát egy csomó, tehát olyan dolog, tehát ez felnőtteknek szól kifejezetten, és hát akiket eddig tanultam, tehát nagyon élvezik.
1: Mondtad, hogy Izraelben voltál, tanultál, ha jól emlékszem?
2: Igen.
1: Mennyi ideig, és hol?
2: Hát ez egy college, tehát ilyen design college. Akkor még, amikor én tanultam, tehát úgy nézett ki, hogy csak ilyen textil és divat része volt. Most ez nagyon kifejlődött, a Schenker College, ami Tel Aviv. Mm-hmm. Úgyhogy új tudomásom szerint, akkor még én voltam az első, meg egyetlen magyar, aki utána lehet, hogy utána jöttek többen is. Ez egy mondjuk elég jó iskola. Tehát ugye a nyitott gondolkodás megmaradt, tehát hogy és technikailag is nagyon jó. Szóval, hogy jó oktatást tudnak nyújtani a diákoknak.
0: Mióta készültél erre a kurzusra? Gondolom, tehát te fogod tartani, tehát mióta készülsz arra, hogy mióta tanulod, illetve mikor állt össze, hogy ezt meg akarod valósítani?
2: Hát, tehát ez most így